0: 6 éves koromban mondtam először verset. Nem szerettem volna, ráadásul nagyon félénk visszahúzódó gyermek voltam. Engem választottak ki, hogy egy iskolai ünnepségen verset mondjak, és onnantól kezdve valahogy a versek mindig megóvtak, megvédtek, felemeltek, megtartottak, ha eldőltem volna, megtámasztottak, mint ahogy az általad említett kiváló művészek sorát is folytatni lehetne, de rájuk is mind érvényes ez a mondat.
1: Egy vele született fogékonyság is szükséges ahhoz, hogy az ember a verseket megszeresse, egy kíváncsiság, ez idővel kialakulhat, elengedhetetlen egy fontos, meghatározó tanár személyiség, vagy ez komplexebb ennél, és több mindenem múlhat?
0: Egyrészt magát a magyar anyanyelvet a versek által tanuljuk. Mint említettem, ritmusgyakorlatok, mondókák, mesék, tehát a magyar anyanyelv így szívódik be a mi véráramkörünkbe, tehát így leszünk mi igazából magyar emberek. Ezt senki nem tudja kizárni, aki a magyar földön, magyar szó melegében nevelkedik, legyen közoktatás, vagy akár csak egy családi fészek. A másik, hogy mitől lesz még érintettebb az ember, hát én azt tapasztalom, hogy főleg középiskoláskorban, ugye a középiskoláskor jellemzője a lázadás, középiskoláskor jellemzője az, hogy nagyon szerelmesek vagyunk, ezáltal nagyon nagyokat tudunk csalódni. Magyarán a magyar költészet ott valahogy még intenzívebben fellapozódik, mert ott találunk rá kérdéseket, ott találunk rá válaszokat, ott keressük a menedéket, vagy ott kapunk mankót mondjuk egy szerelmi vallomáshoz. Tehát ha 18 éves korig valaki találkozott már versekkel, egészen bizonyos, hogy utána is a versek tekintetében később, amikor orvos lesz, ügyvéd lesz, tisztes anya, tisztes apa lesz, akkor a versek valahogy mindig meg fogják őt segíteni. A harmadik nagy pillér pedig persze, ha van valakinek egy olyan kiváló tanára, egy olyan kiváló pedagógusa, vagy olyan színművész példaképe, aki miatt a verseket fellapozza, akkor az egy külön adomány, külön kincs az élettől. Én megkaptam, én Lukácsi Huba tanár úr személyében, és Sudár Anna Mária tanárnő személyében, nekem akkor ő tanárnő volt, aki jelenleg a Misztrál együttesen lép föl rengeteget. Két olyan kiváló magyar tanárt kaptam, akik tényleg bejöttek az órára. Bejöttek egy irodalomórát úgy megtartani, hogy elmondtak egy darab adit, kis isterek tettek magukból egy darab adit, és utána kivonultak a teremből. És persze ez a mai közoktatási rendszerben felfoghatatlan, szülőként mondjuk értelmezhetetlen is, ha megkérdezem. Mi volt ma az iskolában, hogy semmi elmondott egy verset, a tanár aztán kiment. De közben mi, akik ott voltunk, mi, akik egyébként egy nagyon vegyes, heterogén társaság voltunk, olvasóvá váltunk, olvasó diákokká váltunk, verseket szerető diákokká váltunk, a tanárainknak, a példaképeinek köszönhetően. És persze nekem is megvannak a példaképek, említetted Latinovics Zoltánt. Én nagyon szeretem például Gábor Miklóstól a hajnali részegséget. Nagyon szeretek olyanokat is meghallgatni, akik kevésbé ismertek versmondói oldalról, de mondjuk egy képzőművész, hogy babrál egy verssel neki, hogy jönnek be a képek, hol vannak a hangsúlyok. Rengeteget lehet tőlük tanulni.
1: Tegnapi versélményemet szeretném megosztani veled, már amennyire ez elmondható, vagy meg tudom fogalmazni. Egy irodalmi heti lapban olvastam Locker Dávid Eltűnt idő című versét. Nem tudnám racionálisan feltétlenül megmagyarázni, hogy egy vers esetében nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni, hogy miért tetszik nekem az a vers, hogy miért ragadt meg ez bennem ennyire. Azt tudom, hogy belül érzem. Valami megmozdult, valamit megmozgatott. Vannak-e olyan meghatározó költemények, amelyek hosszú évek óta vagy a közelmúltból ott vannak veled benned és elkísérnek, vagy évről évre előveszed esetleg őket, és már kicsit mást jelentenek, mint amikor először olvastad?
0: Hát csak ilyenek vannak. Hát, keressük a titkát a verseknek, keressük, hogy vajon miért szólítja meg az embereket. Tehát ugyanez, mint a festőművészet. Megállok egy kép előtt, és egyszer csak beránt magával a kép, és nem tudom, hogy miért, mert nem tűnnek erősnek az ecsetvonások, vagy egyedinek az ecsetvonások. Nem tűnik a festővászon használata olyannak, hogy én ebben valami novumot lássak. És mégis berántódik, mégis azt mondom, hogy nekem ez a kép kell. Valahogy szeretném ezt az otthonomba betenni, mert párbeszédet képeztem vele, és egy energiaáramlás indult el. Ugyanez érvényes a versekre is. Tehát nem tudom, hogy egy vers egy jó Reményike, jó József Attila, egy jó Dzsida, és itt hosszan lehetne sorolni tényleg, mert a magyar költészet nagyon gazdag, Babits, Kosztolányi, mitől és mikor ránt be. Az tény, hogy vannak olyan versek, és ezt én tartom is, hogy sajnos, vagy kevésbé sajnos, de nagy felkiáltójel, jó lenne közoktatásban a életkornak megfelelően adni a diákok kezébe a verseket. Tehát 14 évesen Ady Endrét nem fogom megérteni, 18 évesen pedig ne Vörös Sándorral kellem foglalkoznom, nem mint a Vörös Sándor gyengébb költő lenne, csak lehet, hogy egy Vörös Sándor, egy Lacfi János, egy Varó Dániel 14 éves korban rávisz engem a versekre, és 18 évesen, már még akkor is egy picit korai, jobban meg fogom érteni Ady Endrét, Irinszkit vagy éppen Babicsot.
1: Mennyire van szerinted úgymond nehéz helyzetben ma 2026-ban a vers, úgy általánosságban az olvasás, a nyomtatott könyv?
0: Mindig temetjük a könyveket, országokról mondja a könyvtár a neved, mindig temetjük az irodalmat, mindig temetjük a költőinket, a verseket, és mindig, és már mióta róluk beszélünk és általuk vagyunk tematizálva, nagyon nem féltem én a jövő nemzedékét attól, hogy a versek mondjuk eltűnnének. A vers, mint mondtam, annyira ideje korán velünk együtt létező és lélegző dolog, hogy nem is tudunk róla, hogy mi versek által megyünk előrébb. Mondhatni, a vers, versmondás, versolvasás az tényleg a nemzeti kultúrában az alap. Ezen állunk. Ez nem tud eltűnni. Csak akkor tud eltűnni, ha kész akarva kiírtjuk az olvasókönyvekből, kiírtjuk az irodalomtananyagból a verseket, nem tesszük kötelezővé, akkor pedig majd elindul egy olyan mozgalom, ilyen underground mozgalom, ami pontosan a forradalom véget fogja visszahívni, visszakívánni a verseket a különböző kötetekbe. Tehát nem féltem sem a könyvet, sem a verset.
1: Van egy nagyon fontos és nagyon szép kezdeményezés, ez a Mondj te is egy verset. Mi hívta életre ezt a kezdeményezést? Mi a célja?
0: Középiskolás korban megkapjuk a verseket. Én bocsánat, hogy az általános iskolás korról nem beszélek, de szerintem majd mindenkinek kevés emléke van arról az időszakról. Megkapjuk abban az időszakban 14-18 éves korban a verseket, és utána berakjuk őket egy fiókba. Én ezt a fiókot akartam kihúzni 2016-ban, amikor elindítottam a Mondj te is egy verset mozgalmat. Pontosan azért, hogy legyenek olyan helyek, fórumok, egy hely, ahol mindenki, bárki elmondhatja magáét, sőt, mi több, meg is hallgathatja a másikat, nem kell feltétlenül verset mondani, nem kell feltétlenül arra készülni, hogy nekem ki kell állni a színpadra, mert lehet, hogy az ember egy ilyen vers köri találkozón csak erőt merít egy későbbi lendülethez, egy későbbi nagy-nagy akaráshoz, mint hogy az egyik verskori tagunk kb. 10 alkalom után állt fel és mondta, hogy őt megihlette ez a verskör, és saját maga írt egy verset, elmondhatja. Hát nincsenél, és szerintem nem is kell lennél nagyobb dolog. Ez olyan, mint a Sebő Feriék táncház mozgalma. Tehát picit föld alatt van, picit láthatatlan, de a közösség, és persze a közösséget éltető jó versek és a jó borok, azok fenntartják.
1: Közeledik egy fesztivál, ez a második Mondj te is egy verset fesztivál, a helyszín pedig a Pomázi Magyar Vár lesz. Mit tudhatunk a fesztiválról, illetve melyik programokat és meghívott vendégeket emelnéd ki az első között? Nagyon gazdag és sokszínű a programkínálat.
0: A második versfesztiválunkat próbáltuk az elsőhöz méltón összehívni és megrendezni. Ennek első és legfontosabb és alappillére Császár Angela, aki a fesztivál fővédnöke, Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, aki rögtön igen mondott a fővédnöki teendőkre. Mint ahogy idén először lesz, a Magyar Írószövetséggel és a Magyar Vár Alapítvánnyal közösen meghirdetett Írj te is egy verset, amiben van egy szín című pályázat eredményhirdetése. Jó hír, mondhatom a hallgatóknak, több mint 300 munka érkezett, 300 amatőr és profi munka, akiket itt a fesztiválon augusztus 29-én este 5 órakor fogunk nyilvánosságra hozni, hogy ki lett az első, második, de nem is az a lényeg, mert az amatőröknél például lehet, hogy Prinz Zsolt, vagy Császár Angela, vagy éppen Szalóczi Pál fogja tolmácsolni egy-egy díjnyertesnek a művét. Mint ahogy persze olyan előadókat kértünk föl, Kossuth díjasokat, Jászai Mari díjasokat, József Attila díjasokat, akik a szakma legnagyobbjai. Érkezik Schreck Tímea és Marcsák Gergely Kárpátaljáról, kiváló előadóesttel. Hossza lehetne sorolni, ez egy egész napos, tényleg családi nap, tehát itt a férfiak finom, rendes borból készült fagyit kóstolhatnak, így érdemes nem autóval érkezni. A gyerekek végig vers enyeken vesznek részt, kézműves foglalkozásokon, különböző játékos és ügyességi versenyeken, miközben a csűrben vagy a pódium on térben folyamatosan zajlanak az előadások, beszélgetések, előadóestek, amit este egyébként DJ Dominik koncert koronáz meg, és ami előfutára egy nagy táncháznak, ami tavaly is nagyon jól sikerült. Tehát nem csak abban hiszünk, hogy tisztán csak a versekkel, vagy versek által kell egy fesztivált megrendezni, hanem sokkal inkább behozzuk a gasztronómiát, behozzunk olyan kísérő programokat, amely által a családok jól érezhetik magukat. Öltőink nemes ételeit fogjuk adni, mixált lepény, jókai bableves, Petőfinek a túrós csúszája, amit úgy is készítünk el, tehát hogy a gasztronómia az a költészetből vett gasztronómia lesz, próbálunk mindenre is így figyelni.
2: Az elmúlt percekben Takács Bence Ervinnel, a második Mondj te is egy verset fesztivál főszervezőjével, Fülöp Tamás beszélgetett. A fesztivál időpontja 2026. augusztus 29-e szombat, a helyszín pedig a pomázi Magyar Vár.

0: Év végéig látogatható Petrasovszky Manó festőművész életmű kiállítása a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban. A kiállításon Szabó Irén igazgató kalauzolta végig kollégánkat, Szerdahelyi Csongort.
1: Petrasovszky Manó életmű kiállítása különleges abból a szempontból, hogy életében soha nem volt neki kiállítása. Nem csak azért, mert elsősorban templomokat festett és falfestészet, ami jellemző rá, tehát nem a különálló egyedi festmények, amiket kiállító terekbe lehet bemutatni, hanem azért is, mert az életmű jelentős része az a II. Világháború után már a szocializmus éveiben született. Tehát nem tudott reflektorfénybe kerülni egy egyházi festő azokban az években. Miért fontos nekünk Petrasovszky Manó? Egyrészt az ő élete a kárpát-medencei görögkatolikus értelmiségi életsorsnak egyik mintája vagy példája, hiszen 1902-ben születik egy világnevű kis faluban, ez a Felvidék, a mai Szlovákia területén van. Az édesapja görögkatolikus pap, aki az Eperjesi görögkatolikus gimnáziumnak az alapítója, tehát pap, tanár, teológus. És 1920-ban a családot Trianon után átdobják a határon, ha úgy tetszik. Tehát Petrasovszky Manó leérettségizett szlovák nyelven, és átkijön Magyarországra, és akkor itt újra kellett az érettségit tennie. A család Sátoraljaújhelyben telepszik meg, és ott is él Petrasovszky Manó élete végéig. Egy 11 gyermekes lelkész család, és Manón kívül Emmanuel a teljes neve, de a Manó a művész neve, a Leo és Pál nevű testvérei szintén festőnek tanulnak, és festenek is. Elsősorban Manó vonja be őket a templomfestési munkáiba. A kiállításunk három tematikus egységből áll. A földszinten a korai éveknek a munkáit lehet látni. A második emeleten Mária Pócs, mint az életmű csúcspontja, hiszen a Mária Pócsi egy templom kifestésére ő kap megbízást, és a negyedik emeleti kiállító terünkben az érett munkái láthatók, az utolsó korszaknak a jelentős alkotásait gyűjtöttük össze. Itt az első kiállító térben azért egy picikét a családi vonatkozásokat is igyekeztünk megjeleníteni, hiszen Petrasovszky Manóról van egy önarckép, illetve Leo a testvére, amit Leo a testvére festett róla, illetve az egyik unoka öccséről készült színvonalas és jó karakterizáló portrét láthatunk. Tehát ez mutatja az ő festői tehetségét, ez a portré is. Ő az 1920-as években a Magyar Ipar Művészeti Iskolában végzett, ahol díszítőfestőnek tanult. A tehetségét már a tanárai felismerték, ő együtt végzett Takács Istvánnal.
2: És a Matyó festőként ismert alkotóval.
1: Így van, és Nyíri Lászlóval. Takács Istvánhoz különösen szoros barátság fűzte, olyannyira, hogy 1930-ban a két festő, amikor befejezte az iskolai tanulmányait, közösen indultak egy itáliai tanulmány útra, hogy az itáliai festészetet is tanulmányozzák. Ennek a hatása azért éppen a Sárospatak aki templom számára festett oltárképen látható. Ennek a vázlatát láthatjuk itt a kiállításon, hiszen az eredeti kép az olyan hatalmas, hogy nem tudtuk ide szállítani, de a Péter és Pál főapostolok vértanúságát ábrázoló képnek a vázlata az megtekinthető itt a kiállításban, illetve az itáliai út hatására készült akvarelek vannak, ami láthatók még itt. Na most a Takács Istvánnal közösen utolsó évesek voltak, mikor az egyik tanáruk beajánlja, beprotezsálja őket a Tolna megyei Bölcske plébánossánál, és ezt kezdik el közösen kifesteni, ezt a római katolikus templomot. Tehát görög katolikus festő ugyan, de római katolikus templomokban vannak jelentős munkái. És hát a nagy megrendelés az már nem a korai korszak, az a következő korszak lesz, 48-ban érkezik, a Mária Pócsi kegytemplom ikonográfiájának a megtervezése és kifestése.
2: Petrasovszky Manó művészetének csúcspontját láthatjuk a második emeleten.
1: 1943-44-ben kapja a megbízást és kezd el dolgozni Petrasovszky Manó a Mária Pócsi kegytemplom oltár falképének a megtervezésén és kifestésén. A kiállítótér központjában az a vázlat látható, ami ma a Mária Pócsik egy templom szentély festésének a központi alakja, ugye Szűz Mária, és a hódolatra érkező hívek veszik körül. Ennek egy részlete, amely egy fekete-fehér grafika. Egy szénnel készült, és egyben illusztrálja azt a festészeti módszert, ahogyan ő dolgozott. Hát nyilván nem egyedülálló volt. Megrajzolta a képet, majd a kontúrját tűvel kiszurkálta, és majd színnel
2: átvitte a falra.
1: Így van, Így van, ez egy nagyon szépen kidolgozott fekete-fehér grafika, illetve számtalan vázlatot láthatunk itt még, ami az
2: hol maradtak meg a
1: családban? Sajnos szétszóródott a hagyaték. Egy jelentős része, hála Istennek, a családnál megtalálható, de került be anyaga a Bazilita gyűjteménybe, került anyag hozzánk ide a görögkatolikus múzeumban, nagyon sok minden magántulajdonban van, és magángyűjtőktől is kértünk tárgyakat, illetve képeket. Amit itt ebben a teremben láthatunk, az nem csak egyszerűen a Mária Pócsi kegytemplomhoz kapcsolódó munkái, hanem Petrasovszky Manónak van egy jelentős grafikai munkássága. A korszak a 30-as, 40-es évek egyházi könyvkiadásában jelentős munkákat kapott, például az Ékesvirágszál, a Mária Pócsi csodás könnyezés történetét leíró regénynek az illusztrációját, és ő készítette, és a korszak lelki írói könyveihez, illetve lelkiségi irodalom, a Szív, Gárda újsághoz készített illusztrációkat. Ezekből láthatunk itt példákat, első kiadásokat.
2: Szóljunk arról az időszakról, amikor már az egyházművészet egy mellőzött területe a művészetnek, de olyan alkotótársai is voltak, mint Kontuli Béla például.
1: Igen, Kontuli Béla, ennek a korszaknak a jelentős művésze, vele a Rozsegterei templomban volt közös munka, tehát nyilvánvaló, hogy személyesen ismerhették egymást. Ennek az időszaknak nyilván sok olyan művésze van, aki méltatlanul elfelejtődött, vagy talán a tehetségéhez méltán nem kerültek fókuszba, hiszen nem elsősorban a modernitás megjelenítése, hanem a tematika volt fontos számukra. Az egyházi téma pedig az nem volt a népszerű, és nem népszerűsítette ezeket az alkotókat.
2: 50 éve hunyt el, 76-ban, tehát azért is méltó és igazságos, hogy tudjunk róla.
1: Igen, ez adta az apropóját a kiállításnak. 1976-ban hunyt el Petrasovszky Emánuel, Petrasovszky Manó festőművész, és itt a kiállításnak a harmadik terme azokat az alkotásokat mutatja be, mely az életének az utolsó 15 évében készültek. Láthatunk itt három sírileplet, Plastenica, ami a nagypénteki szertartásnak a része a görögkatolikus egyházban.
2: Hát a Szent Sír a templomokban megjelentett eseményhez használják ezt a terítőt, egy leplet.
1: Igen, a sírlepel egy textilre festett halott Krisztus kép, amelyet nagypénteken a templomban előkészített Szent Sírban helyeznek el, és ezt a leplet viszik körbe a templomon kívül a temetési szertartás, nagypénteki sírbatételi szertartás keretében, és ezt viszik föl az oltárra a feltámadási szertartás kezdeteként. Tehát ez egy liturgikus tárgy, amelynek nem egy, tulajdonképpen három szép művészi megfogalmazását láthatjuk itt. Figyelmébe ajánlom a látogatóknak itt a harmadik terem középpontjában lévő Istenszülő oltalma ábrázolást. Ez valóban az utolsó korszakból származik, már 1966-ból, és a tolcsvai görögkatolikus parókia megrendelésére készül ez az alkotás. Azért érdekes ez, mert nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit Petrasovszky tudott és gondolt a keleti egyházművészetről és annak a jelenbe ültetéséről. Tehát itt nagyon sok ikonszerű megjelenítés van, tehát maga az aranyháttér, a betűfeliratok, a görög feliratok, a frontális ábrázolás. Ugyanakkor Petrasovszky stílusjegyek az angyalok ábrázolásában, az angyal arcokban egyértelműen jelen vannak. Ezek az angyal karakterek, amiket itt láthatunk, ezek visszaköszönnek a miskolci görögkatolikus székesegyház szentélye és apszisának a kifestésekor, hiszen a jelentős munkái között meg kell említenünk a miskolci görögkatolikus buzatéri székesegyháznak a szentélyét, ahol azt hiszem, hogy a falképfestészete kiteljesedett. Egy fantasztikus ilyen impressionista jegyeket is hordozó Illés próféta ábrázolás van itt 72-ből, ez már halál előtt 4 évvel készült. A prófétai elragadtatásnak, vagy elragadásnak, a tüzes szekérnek egy expresszív megmutatása, kifejezése szintén. Ez vámosújfalui Szent Illés próféta tiszteletére szentelt kápolna részére készült. Fontos megrendeléseket kap az 50-es években, például a Mária Pócsi Székesegyház üvegablaképeinek megtervezése után a nyíregyházi püspöki székesegyház templomának az üvegablakait tervezi meg, és készülnek el az ő tervei alapján. Ezek máig láthatóak, természetesen a Mária Pócsi is, a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházakban lévő üvegablakai is máig a helyszínen láthatók.
2: És a debreceni Szent Anna templom is őrzi alkotását?
1: Így van, a Szent Anna templomnak a falképei, amelyet Takács Istvánnal közösen festettek, ez még a korai időszaknak, a 30-as éveknek az alkotása.
2: Meddig látogatható az időszaki kiállítás, mert érdemes megtekinteni?
1: Igen, Petrasovszky Manó kiállítása ez év december 18-áig látható, ajánlom a látogatók figyelmébe, hiszen ez az életmű, azt hiszem, ha lebontjuk a kiállítást, hát lehet, hogy még 50 évet kell várni arra, hogy ezt így újra együtt láthassa, aki szeretné.
0: Egy görög katolikus festő a 20. században. Petrasovszky Manó életmű kiállítását Szabó Irén, a Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum igazgatója mutatta be. Szerdahelyi Csongor riportját hallották.

0: Az Orfeó zenekar játszotta Joseph Haydn D-dur szimfóniájának részletét. Az Operett Színház szezonkezdő premierje egy ősbemutató lesz. Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje, amelyet a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mutat be a Zenés Teátrum. Az ősbemutatót Mohácson tartják augusztus 29-én 20 óra 30 perckor Mohács városának főterén, majd szeptember 11-én az Operett Színházban is színre kerül az előadás. Szomor György az előadás zeneszerzője és szövegírója korábbi adásunkban már elmondta, hogy a történelmi sorsfordulót húsvér karakterek drámáján keresztül eleveníti meg, így a darab a mai néző számára is mélyen átélhető lehet. Az elmúlt két alkalommal a második Lajost alakító Tassonyi Balázzsal, a Habsburg Máriát játszó Nagy Almavirággal hallhattak beszélgetést. Most az Anna királynét játszó Lipics Franciskát hallják.
1: Azt lehet mondani, hogy ritkán készül a magyar történelem fontos fordulópontjairól szóló musical. Neked milyen benyomásod volt erről az új darabról, erről az új musicalről?
2: Azzal kezdeném, hogy én is abszolút az első gondolatom volt, és abszolút egyetértek ezzel, hogy ritkán készül színdarab a magyar történelmet feldolgozandó, és igazából emiatt én azt gondolom, hogy a kollektív tudatalattink által mindannyian egy kicsit talán jobban tudunk ehhez kapcsolódni, hiszen a mi múltunkat, a mi közös múltunkat dolgozza fel. A zene is abszolút ezt támasztja alá. Szomor György fantasztikus zenéket írt ehhez a darabhoz, ehhez a műhöz. És ami nekem a legnagyobb kihívás és a legnagyobb egyedisége ennek a darabnak most az az, hogy ez az első anyaszerep, amit játszhatok. És két fantasztikus dalom van, ami egyben nagy kihívás, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, meg nagyon lendíti előre a lelkesedésemet, és a próbákon egy erő, egy éltető erő, ami mozgat.
1: Anna királynét játszod a darabban. Milyen ez a figura, amit játszanod kell?
2: Anna királyné második Lajosnak az édesanyja, aki gyermekágyi lázban elhunyt. Ami azért is nagyon érdekes, mert a darabban igazából az utolsó dalom, a szóló dalom az még a kis csecsemő Lajoshoz szól, tulajdonképpen a halálom előtt. Ami még számomra nagyon fontos ebben a darabban, hogy Ulászló király, a férjem, akit ráadásul a zeneszerző Szomor György alakít, az ő kettejük szerelme, mármint hogy Anna királyné és Ulászló szerelme, az, ahogy ebben a darabban megjelenik, az szerintem nagyon különleges, és nagyon emberien ábrázolja ezeket a történelmi alakokat. És vele is van egy duettem, ami hát nagyon nagy kihívás vele énekelni, mert nagyon felnézek rá, és elképesztő, hogy mennyire segítőkész és kollegiális.
1: Említetted is az előbb, hogy ez egy anyafigura. Mennyire volt nehéz megbirkózni ezzel, hiszen te még nagyon fiatal vagy, és a való életben még nem élted át ezt a szerepet, mármint az anyaszerepet.
2: Így van, számomra ez volt igazából a legnagyobb kihívás, és igazából még a mai napig is, mert azért egy szerepet attól még, hogy a főpróba héten vagyunk, már folyamatosan fejleszgetek, és majd azután is szeretnék. Ez bevallom, hogy nagyon nehéz, mert az eddigi szerepeimben pont, hogy mindig a szabadság és a mindenkitől való függetlenedés volt inkább a fókuszban, és itt pedig egy családanya, egy két gyermekes családanya az, akiről beszélünk, ami hát igen, én még nem éltem át az anyaságot, ezért nem feltétlenül tudok vele úgy azonosulni, de közben meg vannak kapaszkodóim, a saját édesanyám mintáját próbálom lekövetni, mert ő is egy Anna királynőhöz hasonló anyatigris. Úgyhogy azért keresem a kapaszkodókat, és hát remélem, hogy meg is találom, és hogy a nézőkben nem lesz hiány azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal lány hogy játszhat anyát.
1: Most már gondolom, hogy látszik az egésze is a produkciónak. Mennyire lesz nagyszabású az előadás a látványban például?
2: Abszolút grandiózus lesz most itt a főpróba héten, talán ami a legfontosabb, az a térbehelyezése a dolgoknak, mert egy széltében hosszában nagyobb színpad az, amit Mohácson felépült, mint amin próbáltunk a Budapesti Operett Színházban. Összességében egy nagyon nagy produkció, mert rengeteg ember van egyszerre a színen. A Budapesti Operett Színház musical együttese és balettkara egyaránt benne van a produkcióban, illetve helyi gyermekek is színpadra lépnek, illetve mi szólisták is van, hogy egyszerre fent vagyunk a színpadon a nyitányban például, és akkor hát gyakorlatilag 100 ember, nem tudom számra pontosan, de tényleg én is mindig azt szoktam nézni, hogy ez most úgy nagyon-nagyon sok ember, aki együtt egy emberként áll a színpadon, ez szerintem nagyon izgalmas.
1: Milyen volt a szövegkönyv, az alapanyag, a zene? Ugyebár Szomor György jegyzi a zenét és a szövegkönyvet is.
2: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon jól lehetett vele dolgozni. Ami nekem kifejezetten kihívás volt a szövegkönyv szempontjából, de egy abszolút jó kihívás, mert hogy ilyen jellegű darabban még nem játszottam, hogy nekem például egyetlen egy darab prózai mondatom van, és azon kívül pedig énekelt soraim, illetve dalaim, és ez egy plusz kihívás. Vannak egyébként éppen több prózai sorok a darabban, de nekem pont ennyi, és ezáltal is ez még egy extra feladat, hogy így felépíteni egy szerepet.
1: És sikerült, hogy érzed?
2: Hát ezt majd a közönség ítélje meg, de én komfortosan érzem magam a szerepben és a partnerekkel való közös munkában, és azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb, amit én érezhetek. Ami pedig még fontos adalék lehet talán így a zeneiségéhez a darabnak, hogy gyakorlatilag folyamatosan szól a zene, úgyhogy egy hatalmas zenei élményt tud ez majd nyújtani a nézőknek itt a Mohácsi premiéren és az Operettszínházban egyaránt.
1: Az elmúlt hetekben Tassonyi Balázs és Nagy Alma Virág is beszámolt már a készülő előadásról, és a többi szereplő is mondta már, hogy nagyon fülbemászó, közönségbarát melódiák vannak ebben a zenében. Te milyennek találtad?
2: Abszolút, abszolút, mert a nagy rockos, nagy ívű dalok mellett vannak népdalosabb jellegű számok is, ami abszolút hát mindannyiunknak a dallamvilágában benne van, és ismerősen is hathat akár egy-egy dal a népdal jellegű utalások miatt.
1: Idén nyáron végezted el az egyetemet, most pedig bekerültél az Operettszínház társulatába. Mekkora változás ez neked?
2: Így van, ez egy hatalmas lépés, és nagyon nagy biztonságot nyújt. Tulajdonképpen ez az első, ami eszembe jut, mert már 2 éve dolgozom ebben a közegben, és nagyon megszerettem a kollégákat, nagyon jó emberi kapcsolataim alakultak ki, és szakmailag is azt érzem, hogy itt nagyon nagyot fejlődhetek, hogyha mindent beleadok. És ehhez igazából ez a szerződés, ez egy egyenes út, hogyha én jól élek vele, és nagyon szeretnék jól élni vele.
1: Ősszel egy újabb kihívás is vár rád, mégpedig az, hogy egy nagyszabású turnéra indultok a Notre-Dame-i toronyőrrel. Milyen várakozásokkal vagy így előtte?
2: Én rettenetesen izgatott vagyok, nekem ez fantasztikus lehetőség, meg egy nagyon jó kihívás nekem. Nekem mindig is nagy vágyam volt egyébként, hogy bárhol külföldön egyszer turnézzak egy másik nyelven. Németül ráadásul nem is tudok, tehát az a része is engem nagyon tud motiválni, hogy akkor egy kicsit belekóstoljak ebbe a nyelvbe is, és megtanuljak hát németül egy teljes darabot. Ami hát eleinte azért nagyon nehéz volt, de szerencsére a segítségünkre van Martin Harbauer. Ő egy nyelvtanár, aki igazából mindannyiunkat felkészít fonetikailag, illetve kiejtésben a szerepeinkre, és az tényleg hatalmas segítség. Ami miatt én igazából a legeslegjobban várom az, hogy nekem most jelenleg azt érzem, hogy Esmeralda szerepe áll hozzám a legközelebb a jelenlegi életszakaszomban, és emiatt nagyon jó lesz, azt gondolom, estéről estére átélni az ő történetét. Külön nagyon jó feladatnak érzem, hogy mivel a Budapesti Operettszínháznak a játékrendje olyan, hogy játszunk mondjuk Notre-Dame-i toronyőrt 6-szor április elején, most csak mondtam egy példát, és utána lehet, hogy csak júniusban kerül újra műsorra, mert hogy ilyen blokkrendszeresen működik a színház műsorterve. Viszont a német turnén olyan is lesz, hogy egy héten akár 5-ször is, vagy 4-szer, 6-szor eljátszhatom majd ezt a szerepet, és ez egy újfajta kihívás lesz, mert ilyen sokszor egymás után még nem volt lehetőségem eljátszani a szerepet, úgyhogy majd

0: lépni erre a turnéra, hogy tényleg jó kardióba legyek, és bírjam szuflával a folyamatos megterhelést.
1: Tudod-e már, hogy milyen feladatok várnak a közeljövőben? Tudsz-e más feladatról egyáltalán?
0: Hát az őszi turné meg a musical bemutató, ugye két bemutató lesz az évadban, egy operett és egy musical, és engem azért elsősorban a musical bemutatók szoktak megtalálni, ez most is így lett, úgyhogy a musical bemutatóban a Mohácsban leszek.
2: Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicaljének ősbemutatójára Mohácson kerül sor, augusztus 29-én 20 óra 30 perckor a város főterén. Ezt követően az előadást szeptember 11-én az Operett Színházban is bemutatják. Az Anna királynét játszó Lipics Franciskával Ungvári Judit beszélgetett.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
2: Kedves hallgatóink, kulturális palettánk ezzel a végéhez ért. Köszöni figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is, a műsorvezető Harcsik Róbert. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt.

Uram, fölkelsz, és elleneid, mint a füst szétoszlanak, de az igazak újjonganak. Halljátok, angyalok, kértem őt, ő megmentett. Ő szeret, előtte térdepelek, éneklem örömemet. Nélküle senki és semmi, ő vele minden és mindenki, én vagyok. Neves rám, Uram, új dalt adja számra, himnuszt énekeljen hozzád a mindenség. Pesdőjetek, puszták, táncoljatok, halmok, nyájak, lepjétek el a réteget.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. Most a magyar téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
3: A hosszú távfutás hosszú távon veszélyes. Fölemészthet, mondják. Kétségtelenül. Amiképpen az irodalom. Mindkettőbe bele lehet halni. Ezek a sorok Bene Zoltántól származnak. A József Attila díjas író azért hozzáteszi, nem a halál a lényeg, hanem a föltámadás. Valóban van összehasonlítási alapja, hiszen, mint egy interjúban elmondta, egy ideje már hetente 3-4-szer fut, összesen 40-50 kilométert. Az már ebből következik, amit a Próza Maraton megnyitójára írt, idézem, lefutni a maratoni távot elszántságot és kitartást igényel. Prózát írni ugyancsak. Legújabb, szeptemberben megjelenő kötetének címe az esztétikum súlya. A bevezető kifejti, hogy pazarló korunkban kánon és trend is sokféle akad. A következő jelzőket például gyakortan láthatjuk az irodalom szó előtt, népi és urbánus, nemzeti és kozmopolita, magas és tömeg, szép és szórakoztató, stb. De föl tudjuk tölteni tartalommal a jelzős szerkezeteket? Na-na. És elfogadni a definíciókat? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A Szegeden élő szerzőt telefonon hívtam fel. Az interjú néhány részletét már hallhatták az Akvarelben, most a teljes beszélgetés következik. Hogyha a prózaírás maratoni futáshoz hasonlítható, akkor az esszé az mondjuk egy Ironman triatlon?
4: Hasonló a kettő egyébként bizonyos tekintetben meg teljesen más. Nyilván attól függ, hogy az esszé melyik irányba tolódik el, a szépirodalom irányába, vagy a tudományos regiszter irányába. Én azt hiszem, hogy ide is, oda is tolódom olykor. Az esszé annyiban szabadabb műfaj, és annyiban könnyebb dolga van, hogyha az ember szép irodalommal foglalkozik, és még mellette esztét is ír, mint hogyha tanulmányt írna, hogy azért az esszé lényegesen szubjektívebb, lényegesen nagyobb teret enged, mint a tanulmány, amelytől ugye elvárása, tudományos objektivitásra való törekvés.
3: Hivatkozások, lábjegyzetek.
4: Én ezért ezeket is használom, mert az esszében is, hogyha az ember idéz valamit, valahonnan, valakitől, akkor azért azt úgy a kötelessége jelezni, hogy az nem az ő saját gondolata. Használok itt is lábjegyzeteket. Nyilván nem annyit, nem olyan mértékben, nem olyan módon, mint egy tanulmányban.
3: Tulajdonképpen a címből, az esztétikum súlyából következik a kérdés, hogy mérlegre kell tenni?
4: Minden mérlegre teszünk, hiszen minden művészeti alkotást megítélünk, személyesen is a befogadói oldalról, és a szakmai oldalról is. Aztán, hogy mennyire élünk olyan korban, ahol az esztétikum egy világnézet, egy világlátás, egy életmódot meghatározó jelenség, vagy az életnek egy olyan területe, amely átszövi az összes többi területet, vagy mennyire nem élünk ilyen korban, hát ezen morfondírozok én elég sokat többek között ebben a könyvben.
3: Voltak elődei, legalábbis címben ennek a kötetnek, ugye Sík Sándor írt esztétikát, Lukács György az esztétikum sajátosságát vizsgálta meg, és Kis Lajos is az esztétikum kereséséig jutott el. Itt már gondolom megtaláltatott.
4: Én azért azt nem jelenteném ki, hogy én bármit megtaláltam volna, ami az esztétikával kapcsolatos. Nyilván ezek egészen más típusú művek voltak, amelyeket felsorolt. Tényleg esztétikai, filozófiai, tudományos megalapozottságú könyvek, gondolatmenetek voltak. Ez egy sokkal szubjektívebb kötet, ugye ennek a kötetnek a felépítése az olyan, hogy van. A legnagyobb része az egyébként recenziókból áll, de van benne egy ilyen furcsa bevezető az irodalomról, magunk irodalma címen előszó helyett. Aztán van 4 mini esszé, ami 4 klasszikusról szól, Zrínyiről, Madácsról, Jókairól és Mikszátról. Aztán van 3 hosszabb esszé, szintén 3 klasszikusról, Asbóth Jánostól, Tömörkénkényen keresztül József Attiláig. Utána van 5 egyfajta pályarajz, műfaj élvezés tanulmány közé eső írás, ami kortársakról szól, Bánki Éváról például, Szárad Miklós Györgyről, Mózes Attiláról, Domonkos Lászlóról és Robert Gézáról, úgyhogy akkor nem is például nem kell is soroltam, mint őket. És ezután jön a kötetnek a leghosszabb része, ami recenziókat tartalmaz, néhány verses kötetet is recenzálok, 4-5, a nagy része az viszont próza köteteket, illetve néhány tudományos művet is, az a néhány, az egészen pontosan 2 jelent. És hát az egésznek a zárása a függelékhez, az esztétikus súlya című tanulmány, ami kicsit a népies urbánus ellentét tovább éléséről, az esztétikai gondolkodás, az esztétikum által való meghatározottság, miben létéről és állapotáról, ilyesmikről szól. Egyébként a például Sík Sándort is idézem többször is.
3: Hogyha már említette a klasszikus szerzőket, ha az Zrínyire meg Madácsra gondolunk, akkor az ember rögtön sorskérdéseket is kezd feszegetni.
4: Hát én azt hiszem, hogy az irodalom nagy része az mindig feszeget sorskérdéseket. Nyilván az egy másik újabb kérdés, hogy milyen mértékben, hogy ezek a teljes emberi sorsra létre vonatkozó kérdések, mint például az ember tragédiája esetében, ami tényleg egy annyira átfogó mű, hogy szinte minden benne van, vagy csak egy-egy fontos sors kérdést meghatározó momentumot vizsgál az irodalmi mű, de azt hiszem, hogy mindig vizsgál ilyesmiket, hiszen ezért jön létre, próbál egyfajta világ értelmezést adni, vagy megpróbál kérdéseket feltenni, adott esetben még egyes válaszokra is jutni azokkal a dolgokkal, azokkal a jelenségekkel kapcsolatban, ami körülöttünk van, ami meghatározza az életünket.
3: Hol van Nyúlszeged?
4: Nyúlszeged ebben a könyvben nem szerepel, de egyébként Nyúlszegedben, Nyugat-Ausztráliában van, mármint az én képzeletemben legalábbis ott van, amelyet a 19. században egy egyébként valóban létező és történelmi figuraként is számon tartott egykori betyárkeselő Rebek István alapított a szabadulása után, természetesen valóságban nem, de az én elképzelésemben igen, és hát itt ezen a nyugat-ausztráliai vidéken, itt kelet-európaiak, kelták, aboriginálok és mindenféle népségél együtt, és küzd a vízhiánnyal, és a sivataggal, és a tevékkel, meg a saját mitológiájával, és a saját identitásának a megtalálásával, vagy újraalkotásával, vagy éppen elfelejtésével.
3: Hát most a vízhiány azért az idei magyar nyáron egy ilyen önbeváltó jóslattá vált.
4: Hát igen, azt hiszem, hogy itt egy alföldi gyerekként azt kell mondjam, hogy itt az alföld egyre jobban hasonlít az outbackre, ugye Ausztrália vidékeinek a jelentős részét outbacknek hívják, amit nem nagyon lehet lefordítani, és tehát a nőtti vidéknek lehet talán leginkább. Ez egy Ausztrália a leghiányosabb kontinens, és hát látjuk ezt is, hogy ez hogyan működik, és hát az is érdekes benne, hogy például, amit azt gondolunk, hogy a sivatag hajója, ugye a dromedár, az egy pupú neve, az Észak-Afrikában lépten nyomon bele lehet bottani, ami valóban így van, de Észak-Afrikában például dromedárból nincsen csak házias, tehát amit lát az ember a út mellett legelészni, az is tartozik valóban, és hazamegy este. Ausztráliában viszont vad teve csordák vágtatgatnak a nyugat-ausztrál sivatagban. Szóval egy nagyon érdekes világ, ahol a nyugati ember által behurcolt rendkívül sok minden, és az az ősi természet, de ugyanez igaz a szellemi és tárgyi kultúrára is, együtt egymás mellett, sokszor egymásnak feszülve és egymással bizonyos mértékben harcban állva létezik.
3: Tulajdonképpen akkor ez a fajta együttélés egy kicsit Magyarország is.
4: Hát egy kicsit most már az egész világ is, hiszen a globalizációval eljutottunk oda, hogy nem nagyon vannak már olyan területek, ahol tisztán egy kultúra, egy monokultúra tud élni, hanem valamilyen mértékben, kisebb-nagyobb mértékben minden multikulturális, ami sokféleképpen lehet értelmi, sokféleképpen lehet állni hozzá. Nekem az a tapasztalatom, meglátásom, hogy az a nagy veszély ebben, hogy a lokalitásban nagyon jól meg tud jelenni a globalitás, viszont a globalitásban feloldódik a lokalitás. Tehát, hogyha a globális kultúra, amikor uralkodóvá válik, ott a lokális színek azok legutóbb szinte teljesen eltűnnek, vagy felismerhetetlenségig megváltoznak. Ezzel szemben, amíg van egy erős lokalitás, egy erős helyi kultúra, és amellett az gazdagítva lépnek be egyéb kulturális jelenséget, akkor azért azok gazdagítani tudják azt a nézőt. Ez egy érdekes kölcsönhatás. Ugye az ember elmegy bárhova a világon, és azt látja, hogy a helyiek azok tulajdonképpen egyrészt ugyanolyan ruhákban járnak, mint ő. Boltokban ugyanaz a kínálat, az éttermekben is szinte mindent meg lehet találni, mindent, mindenfajta éttermek, mindenfajta típusú konyhát. Nem kell elutazni Kínába, ahhoz, hogy az ember kínait tegyen. Igaz ugyan, hogy nem teljesen ugyanazt a kínait fog élni Magyarországon, valószínűleg, mint tudom én, Shanghai-ban, de mégis minden házhoz jön, és minden itt van, és mindenhez valamiféle viszonyulást tudunk, kell, hogy kialakítsunk. Ez egy nagyon érdekes szakasz az emberiség történelmének, miatt is, hogy újra kell gondolnunk magunkat, a saját identitásunkat is újra kell gondolnunk, és folyamatosan újra kell gondolnunk, mert a kulturális, civilizációs környezetünk évről évre, vagy három évről három évre rendkívül gyorsan változik.
3: Nekem egy eklatáns példám van erre, annak idején így mutogatták a matyú hímzés mintás kólás üveget, amiről nem tudtam eldönteni, hogy tetszik vagy sem.
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy az, amit sokszor ostoroznak, hogy például a matyóvízes kólásüveg, vagy amikor olyan divatos öltözetteket terveznek, amelyben valamiféle hagyomány megjelenik, teszem azt a matyóvízes, meg bármi más is. Vannak olyan hangok, ami azt mondja, azt állítja, hogy ez a hagyománynak a megcsúfolás mennyi mellől. Szerintem ez pont erről szól az egész, tehát a hagyomány addig hagyomány, amíg él, és amíg él, addig változik. Hát az a jó, hogyha a hagyomány az beépül a mindennapokba, és nyilván nem tud ugyanúgy beépül a mindennapokba, hanem valamiféle élő szövetként élő belefolyik abba, ami a mindennapi tárgyakban, mindennapi gondolatokban, mindennapi beszédünkbe. Amikor ezt már nem tudjuk, hogy honnan van, amikor aztán nem veszük észre, amikor ennek már a gyökerei, az eredete feloldódik, elfelejtődik, akkor kell kezdeni aggódni, de amíg változik a hagyomány, addig szerintem nem probléma, addig az él. Élni a hagyományt jobb, mint őrizni a hagyományt, mert amikor őrizzük, akkor már meg is csontosítjuk, vagy nem is szoborrá merevítjük, és ezáltal meg is öljük.
3: Van-e az irodalomnak valóban megtartó eleje, mint amit olvasok a még meg nem jelent kötet fülsőlegében recenziójában?
4: Ebben reménykedem, hogy van. Lehet, hogy ez egy naív és romantikus reménység, de bízom benne, hogy van. A történeteknek mindenképpen van megtartó ereje, a történetek által tudjuk leginkább értelmezni a világot, szinte öntudatlanul, önkéntelenül. Nyilván egy történetet el lehet mesélni mondjuk mozgóképben, filmben is, de az már sokkal irányítottabb értelmezés, mint az irodalom. A vizualitás mindent visz, viszont hogyha az a vizuális kép, ami elénk kerül, az nem egy külső hatásként kerül elénk, hanem a fejünkből tartan ki, a saját képzeletünk által alkotjuk meg, akkor ez nyilván egy sokkal komolyabb alkotó folyamat eredménye. Nyilván több munkát is igényel, és több befektetett energiát is igényel. Minden megőrzéshez, minden kitartáshoz munka kell és energia kell. Ha valaki ezt belefekteti, akkor azt gondolom, hogy bizonyos mértékig, bizonyos területeken, bizonyos szempontból mindenképpen kell, hogy legyen valamiféle megtartó ereje.
3: Ha már a vizualitást említettem, akkor az esztétikum súlya címlapja tulajdonképpen hangsúlyoz egyfajta mívességet, ez egy metszet, illetve azt, hogy a könyvekkel, a tudással felfelé lehet haladni?
4: Hát az az igazság, hogy ez a címlap a szándékom szerint elég jól bizonyítja a hagyomány tovább élését, ugyanis bármilyen különös, de ez egy mesterséges intelligencia által készített grafika, ami a címoldalon van. Én utasítottam a mesterséges intelligenciát elég hosszú leírásra, hogy milyen legyen. Az Escher-féle szemet megtévesztő és a teret furcsán használó technikától kezdve a Borgesi könyvtáron át, nagyon sok minden írtam le neki ebben a trondba, és hát végül sok megítatásra ezt alkotta meg ő, vagy alkottuk meg közösen. Ezzel is azt szeretném én, hanem is bizonyítani, bejelezni, hogy nem szabad elutasítóan és kézfeltartva és pánikszerűen fogadni még az olyan egyébként rendkívül forradalmi újításokat sem, mint a mesterséges intelligencia, hanem meg kell tanulni használni, vagy együtt dolgozni, vagy együtt élni vele, és nem rabszolgaként kezelni, hanem eszközként. Mert ha rabszolgaként kezeljük, akkor előbb-utóbb fel fog lázadni, és abból nem biztos, hogy jövünk ki jól. Ha viszont eszközként kezeljük, akkor egészen más a viszony. Tehát azért egy asztalos mester a gyaluját nem fog mostanában bánni vele, mert hogy azzal keresi a kenyerét, vigyáz rá, olajozza, élezi, simogatja, szereti. Ezzel szemben a rabszolgával nem feltétlenül így bántak elődeink. Óriási a különbség, mondjuk például, hogyha már embert nézzük, a szolga és a rabszolga között. Szolgára lehet gondoskodni, a rabszolgáról is lehet természetesen, de nem ez volt a jellemző. Ha nem biztos, hogy teljesen jó ez a hasonlat, de én azt gondolom, hogy az volt az én szándékom, hogy ezzel a címoldallal is azt jelezzük, hogy milyen módon tudnak összekapcsolódni különböző hagyományok, különböző kultúra és örökségek a legmodernebb és legfrissebb technikai vívmányokkal, civilizációs, kényelmi dolgokkal.
3: Igazából az emberekben talán van egyfajta félelem, hogy majd egyszer így fogadják őket, hogy bocs, Zoli, jobb novellát írta az Emmi, meg jobb esszét, mint te.
4: Igen, ez a félelem ez abszolút nem lő az emberekben. Én azt hallottam olyanoktól, akik jól beszélnek angolul, és használják a mesterséges intelligenciát angolul, az angol szövegalkotása már egészen, tehát önmagától is egészen jó. Magyarul azért nem feltétlenül lehet még szép irodalmi művet iratni, úgy egy mesterséges intelligencia, vagy a harmadik mondatnál ne jöjjön rá bárki, egy kicsit is gyakorlott olvasó, hogy ezt nem ember írta. Igazából a mesterséges intelligencia gyakorlatilag sokban csinál más, mint az író, mert az író is valahol kompilál, az író is szétszedi a valóságot, elemeire bontja, és aztán újra összerakja, ami nem pont olyan lesz, mint a valóság, az eredeti, amit szétszedett, és hát igazából a science fiction író is ezt csinálja, a fantasy író is ezt csinálja, csak ott a valóságnak egy kiterjesztett, nem a racionalitást és a rögt valóság szempontjából értelmezett verzióját kezeli alapanyagként. Tehát, hogyha mondjuk Jókai összest föltöltik a mesterséges intelligenciánk, és azt mondják neki, hogy ebben a stílusban írjál meg egy új történetet, és a történet vázat is megkapja, akkor vélhetően, nem tudom, hogy 2 éven belül, 5 éven belül, vagy 10 éven belül, de azt hiszem, hogy előbb-utóbb valóban fog írni egy olyan Jókait, ami hát ember legyen, meg filológus legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy hoppá, ez nem az, ez nem egy előkerült kézirat, hanem ez egy mesterséges intelligencia, de ugye ez már után. Ez már teljes mértékben egy reprodukció, tehát olyan, mint egy hamisítás. Erre szerintem lehet, hogy mondjuk a világnyelveken már most képes, szerintem magyarul is képes lesz nem olyan sokára. Az, hogy saját megtévesztően emberi alkotásnak tűnő szöveget hozzon létre, afelől már vannak kétségeim, és hát reményem is van afelől, hogy ilyenre azért én magától nem képes, mert ha képes, akkor sem tényleg olyan gondolkodás és olyan kognitív képességekre tesz szert, ami azért nagyon-nagyon megváltoztatja a világról és a magunkról való elképzeléseinket, vagy még inkább megváltoztatja, mint ahogy eddig megváltoztatta.
3: A végére egy rövid részlet, amely a ma bizonyos, csak Bene Zoltán fantáziájában létező város életében nyújt be pillantást. Egy alkonyatkor, amikor a vörös por úgy ült Nyúszeged házain, mintha a város maga is régóta betegeskednék, idegen férfi tántorgott be a keleti végen. Nem lóháton érkezett, nem szekéren, nem karavánnal, hanem gyalogosan. Pontosabban inkább úgy, ahogyan a haldokló ember közlekedik, ha már nem a lába viszi, inkább valami makacs, megnevezhetetlen életerő tolja előre. Ruhája cafatokban lógott rajta, arcát láz és por sárgította, karján és combján harapások égtelenkedtek, némelyik friss volt, némelyik már feketedni kezdett, s a bal vállán olyan mélysebb tátongott, mintha a puszta maga kapott volna belé éles fogával. Később azt beszélték, dingók marták meg, varánuszok harapták, tövisek tépték, kövek zúzták, s a nap is kivette a részét a kínzásból, mert a menekülő embert ezen a vidéken minden üldözi, ami él, de még az is, ami nem. Megszökött a fegyenc telepről. Már a búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.
2: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.

0: Chopin numero 1, opusz 11-es E-moll zongora versenyének második tételét hallották. Előadta Falvai Sándor és a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Vezényelt Kórodi András.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Dallamív. Nyári dalokból válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Elhangzott a Dallamív, nyári dalokból válogatott a szerkesztő Mári Szabó Eszter. Tátrai Tibor, Szűcs Antal Gábor, Cserháti Zsuzsa, a Republik, a Neoton Família és Petruska felvételei szóltak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először szerzetesek félórája című műsorunkat hallják, melyben Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával Pap Ildikó beszélget. Ezután Kapcsolat című műsorunk következik, melyben a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról lesz szó. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
4: Szerzetesek félórája.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a miskolci Vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Pap Ildikó.
6: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
7: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt, azt hiszem ez volt a kiindulópont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan, én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően, talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szóló életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát ez a dicsőítésben rejlő erő, ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
6: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
7: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől és a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál. Hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozzanata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem se én, se a testvéreim.
6: Hányan vagytok ti testvérek?
7: Hárman. Hárman vagyunk testvérek, és ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez így teljesen új színben tűnt fel. Mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
6: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed meg között a kötelezettség között?
7: Eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
6: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már a egyetemista évek, vagy esetleg a katonaság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
7: Na, nagyon is. A katonaság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzs ütegben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette véka alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt. És nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok. Mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek, tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában egy szép estén, amikor arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyon személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütegbe szépen bezárt, törzsüteg raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
6: Ugyanoda a raktárba?
7: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsán hat vissza. És érdekes, egy különös élmény volt a jelenlétnek a megélése. Ez volt talán a lényeg, és akkor ezzel párhuzamosan kezdtek változni a dolgok. Tehát egy nagyon-nagyon konkrét átalakulás volt, egy teljesen új életérzés volt az eredménye. Egy teljesen új életérzés. Egy teljesen új világlátás érdekes módon.
6: Meg tudod ezt fogalmazni részletesebben, hogy mi változott?
7: Talán egy dologgal tudom szemléltetni, de egyébként nehéz visszadni ezt. Amikor hazamentem katonaságtól eltávra vagy szabadságra, ugye ott Alpok alján, ahol éltem, ott ilyen nagy tölgyerdők voltak, vannak még most is, és valahogy amikor kimentem az erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a, mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés a természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni, illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim nevelni próbáltak, de nem túl nagy sikerrel. Tehát ott rövid idő alatt olyan dolgoktól, olyan bűnöktől szabadultam meg, amiktől addig talán nem is akartam. Tehát ez mondjuk tényleg egy nagyon markáns változás volt, és onnantól fogva valahogyan ez a fogalom, hogy a szív tisztasága, ez is egy új erővel hatott rám. Ez is egy teljesen új fogalommá vált számomra.
6: Katonaság előtt milyen elképzelések vagy vágyak, célok lebegtek a szemed előtt, hogy mi szerettél volna lenni?
7: Akkoriban olvastam egy könyvet. Én eredetileg német nemzetiségű vagyok. Hienc. Ez a fogalom ma már kikopott, még a 19. században, még a Jókai regényeiben is szerepel ez a népcsoport, a hiencek. Liszt Ferenc is hienc származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából. És akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort. Tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell, elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam, mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösen nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
6: De elégedett voltál akkor amúgy az életedben?
7: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselője, én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én nem voltam egyedül. Jócskán voltak hozzám hasonlóak. Ez talán egy kicsit a korosztályomnak is a korszelleme volt bizonyos értelemben.
6: Aztán jött a katonaság, jött ez a megtapasztalás, ez a fordulat, amikor el kellett azon gondolkodnod, hogy mit jelent valóban számodra az, hogy hit meg kereszténynek lenni.
7: Sőt, ezen a ponton egy nagyon mély meggyőződésem alakult ki, hogy van valami küldetésem, de van valami feladatom, nem tudom mi az. És a képzeletem is cserben hagyott ebből a szempontból, mert elképzelni sem tudtam, hogy most akkor merre tovább. Azt tudtam, hogy elméletileg van három lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy családot alapítok, egyébként ez is egy teljesen új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom mi az, az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött, és a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
6: Na, de legalább már felmerült a fejemben.
7: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor a három közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen két éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így terve volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép számmal voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek, hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondta, mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk, egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na minden esetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, de mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van, van, akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntésnek. Na jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na mindenesetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy jezsuita, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán, meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vehetek rajta. Na és ez nem gondoltam volna, hogy erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat, egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanatot leizzadtam ott az oltári szentség előtt, heves szívvel, és pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntheted, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. És akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, és hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatástudat onnantól fogva nem kérdőjeződött meg. És érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást. De ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
6: Mi változott?
7: Úgy képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni. Azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
6: Van, amire nincsenek szavak.
7: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.

Kedves hallgatóink, Pemp Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsor minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Iskolájáról lesz szó. Előadás sorozatot tart Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, a valódi, értékteremtő példaképek fontosságáról. A mai rohanó világban egyre nehezebb biztos iránytűt találni, ezért is rendkívül időszerű ez a kezdeményezés. A rendezvényeken a szakember arra keresi a választ, hogy miért vesztek el a régi kapaszkodók, hogyan fedezhetünk fel újra igazi példaképeket a mindennapokban, és legfőképpen hogyan válhatunk mi magunk is követendő mintává. Grunda János műsorát hallják.
2: Fiatalok és régebb óta fiatalok is jönnek az előadásra, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenkinek az életében nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, de hogy alakul ki, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tehetjük sikeressé a saját életünket, mert annak függvényében, hogy kivé alakulunk, vagy sikerül nekünk az élet, vagy nem, és hogy mi alakítja ezt. Mibe tudunk kapaszkodni, amikor mi sikeres emberré akarunk válni, amikor mi jó döntéseket akarunk hozni, amikor esetleg ki akarjuk javítani azokat a hibákat, amiket az elődeink, vagy mi magunk is elkövettünk, és tudjuk, hogy javítani kellene hibákat, de nem tudjuk, hogy mihez kellene nyúlni, hogy erre rávilágítani, hogy a kultúránk nekünk felépített egy egész rendszert arra, hogy hogyan épüljön fel a győztes én, hogyan javítsuk azokat a hibákat, amiket esetleg otthonról nem úgy hoztunk, hogyan javítsuk a saját hibáinkat, de ezt ma eltakarták előlünk. Tehát ma elidegenítenek a kultúránktól, azt mondják, hogy semmit nem lehet a múltból tanulni, teljesen újfajta módszereket, technikákat, nem tudom, eljárásokat próbálnak tanítani külföldi, ilyen-olyan emberek által kifejlesztve, vagy könyveket ajánlanak, és ha viszont rájövünk arra, hogy nekünk saját eszköztárunk van, és egyből felismerjük, akkor el tudunk indulni magunk is. Arról van szó, hogy a mi kultúránk olyan fajta, tehát minden fogalom mögé, annak a fogalomnak a tiszta, teljesen kristálytiszta tartalmát építette föl. Tehát az, hogy mi egy apa, a mögött a nagyon jó, a tökéletes apa kép volt. Mi egy anya, mi az orvos, a férfi, a nő, tehát eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva. És ma a problémánk az, hogy ezeket az eszményképeket azért rombolják le, hogy az emberek ne érezzék magukat rosszul. Mert ha azt mondják, hogy minden át belefér az apaságba, ez is, az is, annyi sokféle apa van, hogy semmilyenféle apa ne érezze magát rosszul, és az orvos eszményképet, a nem tudom, a pedagógus, mindent relativizálni kezdenek annak a vágyával, hogy ha hozzáméred magad, nehogy kevésnek érezd, akkor az lesz, hogy mindenki egyrészt nagyon jól fogja érezni magát azon a közép-alacsony bármilyen szinten, ahol van, másrészt nem lesz eszménykép, ami felé lépkedve jobb és jobb emberré tudunk válni. És hogyha felismerjük, hogy ez egy kulturális eszköz, amit nekünk hagytak a régiek, miért lenne fontos tisztán tartani ezeket az eszményképeket, mennyire fontos az, hogy igenis érezzük magunkat rosszul, hogyha ennek a mércének alatta maradunk. Hát azért ez apaként egy kicsit erős volt ez a hang, nem? Vagy férjként egy picit az a bók túlzó volt. És az ember elkezdi önszabályozással beállítani az életét olyanra, ami sikeres lesz, hogy sikerülnek neki a dolgok, mert pályán tud maradni. Azért, mert a tiszta eszményképeket követve állandóan hozzámérítskélve magát, mindig kevesebbnek fogunk, mutatkozni, mint a tökéletes. Ez így van, ez a normális, de mindig egyel jobbak lehetünk. És hogy ennek a történelmi hátteréről, hogy hogyan bontották le, miért bontották le, hogy felismerjük egyáltalán ezt a jelenséget, és hogy mennyire a mi dolgunk az, hogy ismét tisztelt, csak a legszebb dolgokat tegyük ezen eszményképek mögé. Mi az apa? Nincsen benne... alatta fogunk maradni néha, de igyekezzünk arrafele, mi az anya, mi a férfi, mi a nő, és így tovább, és hogy töltsük ismét meg, és forduljunk el attól az újfajta ilyen hozzáállástól, mint az egész nyugati világot csapdába csalja, hogy pusztán annak érdekében, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy sikerült az élete, épp csak rosszul ne érezze magát, szembesülvén egy külső mércének való meg nem feleléssel, vagy bármilyen külső nyomással, hogy esetleg másképp kéne élni. Ez ugye ma ennek teljesen hadat üzentek, tehát azt mondják, hogy te aztán, amihez kedved van, semmilyen olyan nyomás ne legyen rajtad, ami kívülről téged megváltoztathatna. Ha van kedved, igen, ha nem, nem. És emiatt az egész nyugati világ szétesőben van. És ha felismerjük ennek a káros volt, tehát most erről beszélek folyamatosan, én azt látom, hogy annyira megszoktuk, hogy ez így van jól, hogy elfogadtuk azokat a nyugati társadalommérnökök által generált sémákat, és már-már azt hiszük, hogy ez mióta világ így van. És ha elmondom, ha szavakba öntöm, hogy ez hogy működik, miért, ez nem is emberek kreálták, hanem a kultúra több ezer év alatt csiszolta ki, hogy ezek a mércék meglegyenek, és a mércék vigyenek minket előre, akkor mindenki hirtelen van, amivel kapaszkodja. Tehát ez a felismerés, ez segít annak, hogy a saját életét jobbá tegye, a családját jobbá tegye, és hogyha netalántán elváltak a szüleid, nem olyan mintát kaptál ebbe-abba, akkor egyedül is képes lesz egy nemzedéki mintarombolást után egy következő nemzedék a tiszta eszményképekbe kapaszkodva gyógyíthatja ezt, mert azt mondhatja, hogy nekem tudom, milyen kell legyen egy jó apa, tudom, hogy milyen egy jó anya. Olyan akarok lenni, és elkezd lépkedni. Tökéletes nem lesz, de jobb lesz, és ez egy öröm mindenkinek. Tehát ez egy fantasztikus, talán még egészségmegőrző is, mert egészségesebb nem jön neki a daganatos betegségeink, ha sikeresek vagyunk. De először is nekünk el kell dönteni, hogy visszaépítjük fejben ezeket a tiszta eszményképeket. A magyar azt mondja, mivel képekben gondolkodunk, tehát ha azt mondom, hogy ne gondoljon senki a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vagyunk rajta. Tehát ha van kép a fejünkben, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk rá. Ha nincs kép, akkor képtelenek vagyunk. Tehát ezeket a képalkotást újra kell építenünk, és az eszményképeket ismét meg kell erősítenünk, ami azt jelenti, hogy a pedagógiában, a nevelésben, az irodalomban, a színházban, a festészetben és mindenben ismét elő kellene hozni azt, hogy ne az esendőségnek a mindennapos kínlódását és a félemberségünkről szóljanak a modern darabok és írások, hanem legyenek olyan képalkotó művészek, magasan kvalifikált emberek, akik gyerekkortól kezdve egy egész nemzetet tudnak vinni arra felé, hogy képes legyen majd ezekhez a képekhez visszacsatlakozni. Ma kifejezetten romboló a modern művészetnek a nagy része, amelyik azt mondja, hogy a realitások talaján bemutatjuk azt, hogy mi mennyire esendőek, bűnösök és egyebek vagyunk, és valójában elfogadást adnak, felmentést adnak az embereknek, hogy ilyen mindenki, tehát te is legyél ilyen. Nem kell az emberekre a bűnösséget ráterhelni, de azt igen, hogy lehetsz jobb. És ennek a jobb képnek a felépítésébe mindenki, aki képes arra, ebben részt kellene venni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik viszont nem ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a képeket tisztán tartják, itt az egyháznak is van szerepe nyilvánvalóan, meg az rengeteg ilyen, akik a mi kulturális milliónket befolyásolják. Az államnak is van szerepe. És nagyon érdekes, hogy tehát a többieknek meg az, hogy ők lássák be azt, hogy ezekhez, hogyha alatta maradunk ennek a mintának, ha soha nem érjük el a tökéletes, ez teljesen természetes, de hogy igyekszünk, az mindig a mi életünket aranyozza be. Tehát valahol ez lesz az a motor, ami megszüli azt, hogy jobban odafigyelek, hogy jobb döntést hozok, hogy kitartok a döntésem mellett. Sokkal könnyebb lenne füllenteni, hazudni, mert kegyes hazugság, mert most úgy adódott, de ha kiállok amellett, hogy én ilyet nem teszek, annak rengeteg hozadéka lesz, és elkezdem gyakorolni, mert egy eszményképhez kapcsolódok, hogy hogyan néz ki egy apa, hogyan néz ki egy anya, nem mondom tovább megint előről, akkor az én életemet kezdi bearanyozni, és ezt mindezt csak ki kell próbálni. És ha elkezdjük kipróbálni, akkor lesz önbecsülésünk, önbizalmunk, elkezdenek mások is tisztelni, sokkal többen akarnak velünk együtt dolgozni, hirtelen az anyagi dolgaink is emiatt jobban fognak menni, a családunk stabil marad, a gyerekeinket jól tudjuk nevelni, ugye, és mindenre elkezd jó hatással lenni az, hogy mi egy olyan értékrendi pályán maradunk, mert ezek ugye maga ezeknek az eszmei blokkoknak, tehát az, hogy mi ezeket a mércéket tisztán tartjuk, ez egy értékrendet ad. És hogyha ezt a teljes magyar kultúra szintjén meg tudjuk csinálni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, akkor mindannyian egy közös értékrendben vagyunk, és mindannyian ugyanazt az eszményképet akarjuk követni, hogy egy jó pedagógus az milyen, egy mit ad a gyerekeknek, mit ad a szülőknek, hogyan viselkedik. Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. A 19. században írt, most nem jut eszembe, mert sajnos nem az én szakterületem, de a pedagógiáról írt nagyon híres könyvben egy nagyon neves ilyen pedagógus fejlesztő írta, hogy akkora felelőssége van a pedagógusnak, hogy neki uralkodnia kell a hajlamain. És ez valami olyasmit jelent, hogy az, hogy ő milyen példát mutat, abban nem engedheti el magát. Hogyha ő nagyon szeret dohányozni, vagy éppen mindig miniszoknyába járna, vagy legszívesebben elengedné a beszédét olyanra, amilyen éppen csak kiesik a száján, akkor sem teheti azt. A hajlamain is kell uralkodnia, mert a felelőssége nagy a következő nemzedékről a lenyomata által. És amikor ilyenekről kezdünk el beszélgetni, akkor én érzem ennek a terhét, de ebből épül egy közös értékrend, ebből épül egy olyan világ, ahol egymás kezét megfogva soha többé nem kell szerződni, ahol a házasságok működnek, ahol a jövő nemzedék erősebb lesz. Értjük ezt, tehát erre tud épülni. Elsősorban otthonról, de tudom, hogy legnagyobb része a ma élő nemzedéknek, például a fiúknak szoktam mondani, hogy ha a házasságok 50%-a válással végződik, és az élettársi kapcsolatokat is hozzávesszük ehhez, aki nincs benne a házassági statisztikákban, ugye, tehát a válásban se lehet az ő szétesésükkel, meg inkább 70-75% a szétesi családok aránya, akkor a fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik. És ott vannak az olvasmányok, a színház, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ott olyasmi minták kerülnek elénk, ami nem a mi életünkben van, nem a mi környezetünkben, nem a mi baráti körünkben, de mégis hihetetlen, le van írva, hogy kapcsolódni tudunk, és a mi mintánkat elkezdi árnyalni, vagy többet hozzátenni. Persze nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, meg milyen színházra megyünk, meg minden, mert mondtam, hogy óriási kockázatok vannak a mai modern torzításokban, de azt hiszem, hogy mozaikokból akarni kell összerakni. De ha nem akarja valaki, akkor biztos, hogy nem szét fog esni az élete, biztos. Ha viszont akarja, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog, de a valószínűségét hihetetlen mód megnöveli.

0: Játékosan tanulnak a környezetvédelemről a miskolci diákok. Számos helyi iskolába látogattak el az Országos Erdészeti Egyesület erdőpedagógusai az iskolában az erdőprogram keretében. A kezdeményezés célja, hogy interaktív, kiscsoportos foglalkozásokkal segítsék a környezeti nevelést, amelyben idén a fenntarthatóság mellett a biológiai sokféleség kapta a főszerepet. A részletekről Pintér Eszter programfelelős adott tájékoztatást.
1: Az erdei iskolák közül a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola az, amit az Északerdő ZRT üzemeltet. Ezen kívül van még, ugye ő Miskolcon van, Répás után található a Bikmak Erdei Iskola, ez igazából egy turistaszállás, és az Északerdő ZRT tulajdonában van a Fónagysági Bagolyvár Erdei Iskola is, de őt már bérbeadtuk. 2005 óta működik a Csanyiki Erdészeti Erdei Iskola. Ugye Miskolci és Lilafüred között a Csanyik völgyben található. Több szempontból is különleges egyébként ez az erdei iskola, hiszen ez a megye egyetlen erdőgazdaság által működtetett erdei iskolája. Ezt egyébként az Országos Erdészeti Egyesület is minősítette. Ugye erdészeti erdeiskola, ez azt jelenti, hogy a foglalkozásokat erdészeti szakemberek, például erdőmérnökök, erdésztechnikusok vezetik, és ugye ők is kivitelezik, ők is tervezik meg. Annyit kell tudni róla, hogy ellentétben a legtöbb erdeiskolával országszerte, ez hátizsákos, azaz napközistrendszerű, hiszen annyira közel fekszik a városhoz, hogy nincs szükségünk szálláshelyre, hiszen ugye a Majáris parki buszvégállomásról egy negyed óra alatt meg lehet sétával közelíteni, illetve a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútnak a mahócai szárnyvonala ott fut előttünk, tehát onnan is kisvasúttal is elérhetőek vagyunk. Szervezünk programokat nagyon sokféle korosztálynak, óvodástól

az, hogy egy-egy napot úgy tömbösítenek, hogy kijöhessenek hozzánk, és akkor tulajdonképpen egy környezetismeret órát helyettesítenek, ugyanis első-második osztályban már nincsen környezetismeret egy pár éve, úgyhogy akik igazán, akiknek szívügye, azok a pedagógusok kihozzák a gyerekeket, hogy be tudják pótolni ezt a hiányosságot itt kint az erdei iskolában. Ezen kívül a nyári szünetben napközis erdőjáró tábort szoktunk tartani. Leggyakrabban óvodások és általános iskolások jönnek, ugye egy-egy osztályi csoportban, tehát körülbelül egy olyan 25-30 fő, egyszerre ilyen csoportból 2-3-at tudunk fogadni, hogyha úgy van rá igény, mert az is előfordul, akkor ugye nagyobb létszámba akár egy teljes iskolának az alsó tagozata is ki tud jönni, ez egy pici szervezést igényel, de ezt is meg tudjuk oldani, és a programokat úgy kell elképzelni, hogy általában délelőtt egy vezetett túrát szervezünk, ahol ugye az erdész szakemberekkel mennek ki a gyerekek az erdőre, és akkor ott testközelből ismerkedhetnek meg az állatokkal, növényekkel. Ugye az a tapasztalatunk, hogy amit a gyerek ismer, attól nem fél, tehát ami eredetileg vagy elsőre még egy picikét mondjuk ijesztő, egy erdei béka, egy sikló vagy egy szarvasbogár, ugye azt is megnézzük közelről, alkalmasint meg is fogjuk, és akkor megmutatjuk nekik, hogy hasznos tagjai bizony ők is az erdőnek, és nem kell feltétlenül tartani tőlük. És akkor körülbelül dél körül, ha visszaérkezünk, vagy ugye, hogyha valaki csak délelőttes programra jön, akkor rövidebbek ezek a túrák, és utána, amikor visszaérkezünk az erdeiskolába, akkor pedig különböző játékos erdőpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt, vetélkedőkön, erdész activity, kvízek, kincskereső túrán például, ami ugye egy rövidebb ilyen erdőben sétálgatós, feladatmegoldós foglalkozás, krumplilángos csütünk, íjászaton vehetnek részt, szoktunk motorfűrészes vadászkutyás bemutatókat is tartani. Tehát nagyon sokrétű, sokféle, de a célunk mindig az, hogy ne a tanteremben üljenek, hanem kint legyünk a szabadba, ha csak az időjárás engedi. Ugye akár a gyakorlatban hasznos ismeretekhez is juthatnak, például most a nyári táborban nagyon sok hangsúlyt fektettünk rá, hogy kell felkészülni egy túrára, mit kell magukkal vinni, hogy tudnak tájékozódni kinn az erdőben. Megtanítottuk őket, hogy hogyan kell tüzet rakni szabályosan, ugye mikor szabad egyáltalán, hiszen most ugye tűzgyújtási tilalom van, hogyha ezt a tüzet elkészítették, és mondjuk megsütötték a kis szalonnát rajta, akkor hogy kell szakszerűen eloltani, hogy abból ne legyen gond. Tehát tényleg nagyon sok ilyen gyakorlati ismeretet is elsajátíthatnak itt nálunk. És ezt mindig szokták kérdezni a szülők, de nagyon vegyes a korosztály, elsőtől nyolcadik osztályig, hiszen picikortól jönnek már, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer eljön, az utána minden évben jön. Vannak olyan kis elvetemültek, akik többször is, vagy több hétre egy nyári szünetben, mert nagyon-nagyon szeretik, és ugye itt is az a cél, hogy jól érezzék magukat kint a szabadban, és kapcsolódjon egy ilyen kellemes érzés ahhoz, hogy az erdőben töltjük az időt, és ugye így válnak tulajdonképpen környezettudatos felnőtté majd. Nekem nagy büszkeségem az, hogy több olyan gyerek is járt a táborunkba, akinek egyébként nem volt kapcsolódása feltétlen a természethez, tehát nem volt a családban olyan, de aztán mégis például az erdészpályát választotta. Tehát ugye nagyon sok a visszajárunk, akik már ugye alsó tagozattól fogva jönnek, és pontosan azért jönnek, mert nagyon szeretik ezt a fajta elfoglaltságot. Ez is ritkán előfordul, hogy ha újak jönnek, akkor eleinte fura nekik, hogy ugye egész nap a szabadban vagyunk, meg nincs telefon, ami nem is lehetne, mert ugye nem nagyon van kint térerő, és wifi sincs, úgyhogy a virtuális világhoz nem is férnek oda. De körülbelül egy óra múlva, ahogy telik a tábor, már nem is jut eszükben, mert ugye annyira sok fizikai inger éri őket idekint, hogy egyszerűen elterülődik a figyelem arról, hogy ő neki most éppen játszania kellene a telefonján. Nagyrészt miskolciak, de most már egyre több olyan van, akiknek a szülei bejárnak Miskolcra dolgozni, és ugye reggel be tudják hozni a nyári táborba őket, illetve több olyanunk is van, akik akár külföldiek, akár mondjuk budapestiek, vagy a Dunántúlról származnak, de a nagyszüleik itt élnek Miskolcon, és ugye a nyári időszakban a nagyszülőknél töltött időben jönnek el például hozzánk a táborba. De tudni kell azt is, hogy ugye mi erdőpedagógiai módszerekkel dolgozunk, ami eleve játékos, és nem kötött. Tehát pontosan az a lényege az erdeiskolának is, hogy itt nincsenek bezárva, nincsenek időkorlát közé szorítva. Például, hogyha én látom a foglalkozás során, hogy a gyerekcsapat elfáradt, szellemileg már nem bírnak figyelni, akkor nem erőltetem tovább azt a foglalkozást, hanem akkor mi megtehetjük, amit mondjuk egy általános iskolában a pedagógus nem tehet meg, hogy akkor én ott befejezem, és kimegyünk egy picit az
arra szaladgálni, vagy megnézzük a házi állatokat, vagy egy teljesen más jellegű foglalkozást, mondjuk egy íjászatot kezdünk el. Tehát ilyen

pontból az erdeiskola nagyon rugalmas, és nagyon jó kezelhetőek vele a mostani gyerkőcök is, mert jobban tudunk hozzájuk igazodni. A táborunk során is, sőt az év során is a legnagyobb kedvenc, hogy szoktunk járni ugye a Kecskelyuk barlanghoz, a Királykút forráshoz, valamint van egy olyan programunk, minden ebéd után kapnak egy kis időt, egy fél órát, amikor nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, hanem van egy területünk, ahol szabadon, önállóan kilakított csoportokban kunyhót építhetnek az ott talált anyagokból. Ezt annyira szeretik, hogy nagyon sokszor nehéz őket onnan elcsábítani, hogy most már valami más foglalkozást is csináljunk, mert ugye ilyesmire nagyon-nagyon nincs főleg a városi gyerekeknek alkalma, hogy kipróbálhassa magát, hogy tényleg meg tudja elcsinálni úgy azt a kunyhót, hogy oda majd nem esik be az eső, meg be tudnak bújni öten, tehát ezt például nagyon-nagyon szeretik, és ugyanilyen kedvenc, és nem csak a fiúk, hanem a lányok körében is az íjászat például. Ugye ahhoz is kell egy kis ügyesség, viszont nagyon-nagyon sok türelem is. Amikor eleinte az első két napban például egy tábor során, vagy ugye, hogyha eljön hozzánk egy osztály, akkor is igyekszünk mindent megmutatni, ami él és mozog, meg hogy mi mivel függ össze, és erre nagyon hamar ráéreznek. Tehát amikor látja, hogyha felemelünk egy faágat, vagy egy kis fadarabot a földről, és az alatt akár 20-30 élőlényt is láthatunk, akkor ugye könnyű megmagyarázni, hogy miért van szükség az erdőben mondjuk a holtfára, és miért kell vigyáznunk arra, hogy akár egy véletlen során nehogy egy erdőtüzet okozzunk, mert hogy csak egy ilyen pici területen is akár több ezer élő lény élhet. És szerintem, hogyha így szemtől szemben találkoznak ezzel a dologgal, akkor sokkal könnyebb őket megfogni, és sokkal jobban oda is figyelnek, tehát ökotudatosabbak lesznek felnőttként. Azért is találták ki ezt a programot, hogy olyan iskolákhoz is eljuthassunk, olyan intézményekhez, akik például ugye itt a megye is hatalmas nagy, és vannak olyan távoli csücskei is, ahonnan nem tudnak egyszerűen elutazni a gyermekek egy két órás buszos útra Miskolcra, hogy eljöhessenek az erdeiskolai foglalkozásba, és ugye megfordítottuk, tehát nem ők jönnek el az erdőbe, hanem mi visszük be a tanterembe nekik az erdőt. Szerintem ez is nagyon-nagyon eredményes egyébként, hogyha az időjárás engedi, és megtehetjük, meg vannak a feltételek az iskolában, akkor egyébként ezt a programot is kint szoktuk csinálni, tehát nyugodtan lehet az iskolának az udvarán, ha van egy ilyen kis fás hűves plac, mert ugye eleve más a hangulata, de hogyha erre nincs lehetőség, akkor bent a tanteremben is igyekszünk olyan kis mikroklímát biztosítani, hogy viszünk molinókat, képeket, számtalan olyan segédeszközünk van, amiket itt az erdeiskolában is használunk, a különböző növénygyűjtemények, gombák, aztán trófeák, amiket ugye kézbe is tudnak venni, meg tudnak fogni, meg bírnak szagolgatni, és akkor egy picikét már bevisszük az erdő hangulatát a tanterembe.

0: Kedves hallgatóink, kapcsolat című műsorunk hangzott el, melyben a Férfiak Klubjának előadás sorozatáról és az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolájáról volt szó. A műsort Grunda János szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Pap Ildikó, Grunda János és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Balanceville Group felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Amíg a Csaba parkban 2x1,5 hektáron 24-25 ezer, addig Jaminában 13-15 hektáron több mint 100 ezer egyéves magányi csemetét telepítettek tavaly. Lopauszki Zoltán Békés Csaba tanácsnok, a jaminai önkormányzati képviselő most arról számolt be, hogy az erdősítési, fásítási program hozományaként mikor is lesz erdő a Bátori és Pongrácz András sarkán lévő területen. 13-15 hektáron több mint 100 ezer egyéves magágyi csemetét telepítettek. Az erdősítési fásítási program műszaki ellenőre korábban hangsúlyozta, hogy a telepítések során olyan fajokkal dolgoztak, amelyek viszonylag jól tűrik a szárazságot. Elegyes erdő kialakítására törekedtek azzal, hogy több mint 10 faj telepítettek, többféle szél, többféle juhar, többféle hársot, de a magyar kőr is, a cser, a vadkörte és a madárcseresznye is szerepel a listán. Frankó Róbert okleveles erdőmérnök elmondta, hogy a telepítéseknél azzal lehet számolni, hogy az első évben kipusztul az elültetett egyéves magágyi csemeték 20-30%-a. Jaminában annál is komolyabb veszteség várható, mint a Csaba parkban, nagyjából 40%-os. Nem csak az aszálya szárazság tett be, a talajviszonyok sem igazán ideálisak. A kivitelezőnek ezeket pótolnia kell. Békés Csaba a környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka a Facebook oldalán azt írta, hogy az elmúlt időszakban több kérdést is kapott a jaminai telepítéssel kapcsolatban, hogy a csemetékből mikor lesznek fának látszó fák, azok sokaságából pedig valódi erdő. Erdőt telepíteni egészen más jelent, mint egy parkban vagy egy utca mentén előnevelt, több méter magas fákat elültetni, mondta Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő. 10-15 év távlatában már a hétköznapi értelemben vett fiatal erdő rajzolódik ki a területen. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy a növekedés üteme mértéke függ a fajoktól, a talajtól, a csapadéktól és az aszályoktól, valamint sok más egyéb körülménytől. Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka azt írta a Facebook oldalán, hogy az erdősítési fásítási program, azon belül pedig a jaminai telepítés azért lényeges, mert a fákkal növelik Békés Csaba fával borított területeit, mert a fák növekedésükkel egyre több port képesek megkötni, mert a fák kedvezően hatnak a mikroklímára, mert a fák élőhelyet teremtenek, és egy ma elültetett erdő értékét még évtizedek múlva is élvezheti a város. A Körösmaros Nemzeti Park védett területei számos madárritkaságnak szolgálnak költő, pihenő vagy táplálkozó helyül. Azonban nem csak a védett területeken figyelhetnek meg ritka madarakat, néha ehhez elég csak az égre pillantaniuk. Augusztus végéhez érkezve már a legtöbb fészekből kirepültek a fiókák, a költőpárok végeztek idei utódnevelési kötelezettségeikkel. Ebben az időszakban már a déli irányban tartó vonulás is megkezdődött számos faj esetén, illetve a fiatal, teritoriummal még nem rendelkező példányok nagy távolságú kóborlásokba kezdhetnek. Így akár egészen ritkán felbukkanó madárfajok is megjelenhetnek hazánkban. Előfordulhat, hogy le sem szállnak, csak átvitorláznak az ország felett. Mindezek miatt érdemes lehet alaposabban kémlelni az eget a nyárvégi időszakban. Igazából bárhol érdemes lehet lelassulni egy-két órára, kiülni vagy kifeküdni olyan helyre, ahol minél nagyobb felületet láthatunk az égboltból és akár szabad szemmel, vagy egy kézi távcső segítségével megfigyelni az átrepülő keringő madarakat. Sok nagytestű madárfajra jellemző, hogy a felszálló meleg légáramlatokat kihasználva köröznek fel nagy magasságokba. Egy-egy ilyen felszálló légáramlatban, úgynevezett termikekben akár több 10 ragadozó madár is megfigyelhető egyszerre. Egy városi parkból, az erkélyükről vagy akár a saját udvarukból is megfigyelhetik így a legnagyobb hazai ragadozó madarakat, parlagi és rétisasokat, vagy egerésző éveket, vörösvércséket. Sőt, olyan ritkaságok is szem elé kerülhetnek ilyenkor a légtérben, mint a törpesas, a békászósas, kígyászéj vagy az Európában előforduló kesejű fajok, melyek sokszor valóban csak a légterünket érintik. A Gál Ferenc Egyetem idén is képviselteti magát a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-a és 29-e között. Értékes nyereményekkel készülnek,
valamint az érdeklődők még többet tudhatnak meg a szegedi teológiai, szarvasi pedagógiai, gyulai egészségügyi és szociális, illetve békéscsabai gazdasági képzésekről. A Keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat országos tanévnyitó ünnepsége augusztus 29-én szombaton 16 óra 30-kor ünnepi istentisztelettel kezdődik a Székesegyházban a szakkollégiumokat fenntartó történelmi egyházak képviselőinek részvételével. A hálózat 15 éves fennállása alatt közel 1000 roma és hátrányos helyzetű fiatal szerzett diplomát az országban működő 11 roma szakkollégium támogatásának köszönhetően. A rendezvény házigazdája a Szeged-Családi Egyházmegye fenntartásában működő Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium. Mennyből alászállott élőkenyér mottóval, adorációs lelkinappal készül a szegedi folyamatos szentségimádás mozgalom az idei 168 órás szentségimádásra augusztus 30-án vasárnap. A nap előadója Szabó Ráhel domokos szerzetes nővér lesz, aki az oltári szentség ószövetségi előképeibe vezeti be a hallgatóságot. A program a Szent József Jezsuita templomban szentmisével kezdődik 10 órától és 16 óráig tart. A szervezők szeretettel várnak minden adorációban résztvevőt, vagy ez iránt érdeklődőt bármelyik plébániáról. A Dóm művészeti szalon bérleten kívüli előadásaként szeptember 4-én pénteken 19 órakor Géza 80 címmel Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi estjét láthatja a közönség a Szegedi Dóm látogatóközpontban. A műsor a 80 éves Bereményi Géza verseiből, dalszövegeiből és próza részleteiből válogat. A szövegekhez Cseh Tamás, Rutka Róbert, Dés László és Másik János zenéi kapcsolódnak. Az est közreműködője Fűr Anikó Jászai Mari Díjas színművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, valamint Rutka Róbert Artisius és Fonogram Díjas zenész, zeneszerző, énekes és producer. Az előadásra egyetlen alkalommal szeptember 4-én kerül sor. A jegyára a Dom művészeti szalon bérlet tulajdonosainak 5000 forint, egyéb esetben 7500 forint. Utóbbi online is megvásárolható a jegy.hu felületén. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Az aszály lesz az egyik fő témája 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, mondta Vaszkó László vásárigazgató az MTI-nek. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi agrár expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában. A legelső nap földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, mondta hozzátéve, hogy az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról. Ezen a programon előadás tart Búza László, az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár, ahogy a szarvasmarha szakmai fórumon is, de hasonló egyeztetést szerveznek a juhtenyésztőknek is. A Farmer Expo ünnepélyes megnyitóját augusztus 27-én csütörtökön 9 órakor tartják a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A háromnapos rendezvényre, amely 17.000 négyzetméteren terül el, és 340 kiállítónak ad helyet, mintegy 20.000 látogatót várnak, tette hozzá a vásárigazgató. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem, az egy hónapos kurzus alatt összesen 116 bizonyítványt adtak át a szervezők. A résztvevők fele 4 hétig tanult magyarul, míg a másik fele 2 hét után váltotta egymást. A záróvizsga mindenkinek sikerült, így a nyelvtanulók boldogan tértek haza augusztus 15-én, írja az Unireb. Ezen a nyáron meglepően sokan tanultak magasabb szintű csoportokban. Ez azért is nagy öröm, mert azt jelenti, hogy jelentős volt azoknak a száma, akik nem adták fel a magyar nyelv elsajátítását a kezdő szint után. Viszonylag sokan voltak a résztvevők között, akik maguk is tanárok vagy egyetemi oktatók az országukban, és talán ezzel is magyarázható, hogy nagy volt az igény a társalgó elnevezésű programra. Ezen a nyáron is a folklor program volt a nagy kedvenc. Minden hétfőn különböző tájegységekkel ismerkedhettek meg a résztvevők. Az egy hónap alatt több kvízt, játékos vetélkedőt is tartottak a szervezők, a beach partin Magyarország élővizeiről, a záróvacsora után pedig általában a magyar kultúra témában mérték össze tudásukat a nyelvtanulók. A Debreceni Egyetem oktatóit is kitüntették nemzeti ünnepünkön, írja a Dehír. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából az országházban. Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapott, Kovács Imre szociológus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára, Szegedi Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ bőrgyógyászati klinikájának igazgatója, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta Molnár Zoltán Imre trombitaművész, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának trombita tanára. A Magyar Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át Elritók Nóra, Apácai Csere János díjas pedagógus, a Berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapítója. Folytatja munkáját a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar vezetőjeként Lakatos Péter, a kart már 7 éve irányító dékán szerint a felsőfokú zenei képzés legszélesebb spektrumát fedik le, de a bővülés és a fejlődés továbbra is elsődleges cél a Debreceni Egyetem zeneművészeti karon. Az újabb 5 évre megválasztott kari vezető fontos feladatának tartja, hogy hazai és nemzetközi szinten a jelenleginél is vonzóbbá tegye az egyetemi zenetanulást, a zeneművészeti kart pedig továbbra is a legjobb intézmények
között tartsák számon, olvasható az egyetem oldalán. Már több mint 3 évtizede szoros szakmai és érzelmi kötődés jellemzi Lakatos Péter, valamint a Debreceni Egyetem viszonyát. A zongoraművész tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte. Mint mondta, az elmúlt 30 évben sokat tapasztal, de fontosnak tartja, hogy a rutinból eredő tudás, a vezetői felelősségvállalás ne változtathassa meg az embert. Egy intézmény esetében ugyanis arra van szükség, hogy változatlan tartással, hozzáállással, alázattal és elhivatottsággal végezze a munkáját a vezető. Augusztus 16-án ünnepelte templom búcsúját a Polgári Nagyboldogasszony Egyház község. Az idei ünnep különösen is a hálaadás napja volt a 168 éves templomért, a közösségért és mindazokért, akik szolgálatukkal építették és ma is építik az egyház községet. Az ünnepi szentmisét 3 úrangyala címmel orgona zene és áhítat előzte meg. Szabó Farkas Petra szoprán énekét, Kecskés Ádám és Dékány András orgonajátéka kísérte. Az ünnepi szentmise szónoka Maga László atya az egyházközség 2011 és 2024 közötti plébánosa volt. Homiliájának kezdetén arra emlékeztetett, hogy ahogyan az ember életében van születésnap és névnap, úgy egy templomnak is felszentelésének évfordulója és titulusa ünnepe. Az ünnepi szentmise körmenettel folytatódott, majd a templomkertben szeretett vendégség várta a résztvevőket. A közös asztal mellett hívek, családok, vendégek és régi ismerősök találkozhattak egymással, így a liturgikus ünnep közösségi együttléttel folytatódott. Új tűzoltó parancsnokot kapott Berettyóújfalu, augusztus 16-i hatállyal értesült a Hajdú Pressz. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság püspökladányi katasztrófavédelmi kirendeltség Berettyóújfalui hivatásos tűzoltó parancsnokság szolgálati helyen tűzoltó parancsnoki beosztás ellátásával bízta meg Ecsedi József tűzoltó őrnagyot, közölte a katasztrófavédelem. Az őrnagy 2008-ban beosztott tűzoltóként kezdte pályáját, a megfelelő végzettségek megszerzését követően referens, majd műszaki biztonsági tiszt lett. Ebben a beosztásban szolgált 2025. június 16-áig, majd a püspökladányi tűzoltó parancsnoki beosztással bízták meg. A beosztás maradt, de laktanyát váltott. Ecsedi József tűzoltó őrnagy a parancsot Gerebenics Károly tűzoltó ezredes vármegyei igazgatótól vette át Berettyóújfaluban. Aki még nem járt az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesületnél, el sem tudja képzelni, micsoda élmény az ott lakóknak a hétvégi séta. Aki teheti, tegyen próbát, akár emberségből, akár azért, mert segíteni jó, mert jót tenni jó. A menhely lakói és azok, akik annyit dolgoznak értük, minden támogatást megérdemelnek, írja a De Hír. Ahogy az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület közösségi oldalán olvashatjuk, most szombaton, augusztus 29-én és 30-án vasárnap délelőtt nem lesz séta, cserébe viszont vasárnap megrendezik a nyárzáró nagy sétát, amiről az egyesület oldalán lehet érdeklődni. Összegyűjtötte a HAON a legjobb kiránduló helyeket Debrecen környékén. Ezek azoknak is jó választást jelentenek, akik családi programot keresnek, és azoknak is, akik a természetben töltenének néhány órát. A Debrecentől mintegy 17 kilométerre található Hármas hegyalja a vármegy egyik népszerű kiránduló helye. A város szélén fekvő Pallag csendes, zöld környezete ideális célpont egy rövidebb sétához. A Borostyán tanösvény a debreceni nagyerdő élővilágát bemutató 3,5 km hosszú és 11 állomáson vezet végig. A Civakva program nyomán megújult Tócópatak környezete új szabadidős lehetőségeket teremtett. A vezérutcai víztározónál park és játszótér várja a családokat, József pedig 1 km hosszú futókört alakítottak ki. Az erdős puszták nyugati részén található Ördög árok, vagy más néven Csörsz árka a történelem és a természet kedvelőinek kínál különleges élményt. Fiatal válogatott játékos a Deac új igazolása, írja a HAON. Varga Balázs személyében fiatal, ugyanakkor nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar játékos érkezett a Deachoz. A 191 cm magas balkezes csatár pályafutása során már fiatalon bizonyította tehetségét, fejlődését pedig éveken át a finn jégkorong egyik legerősebb utánpótlása rendszere segítette. Varga Balázs a korosztályos válogatottakat végigjárva fokozatosan jutott el a felnőtt nemzeti csapatig. A 2024-2025-ös szezon második felében hazatért, és a Fehérvár AV19-be igazolt, a legutóbbi idényt is itt töltötte. Az Ice Age-elben összesen 29 mérkőzésen 4 gólt és 6 asszisztot jegyzett. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Szent István király ünnepén templombúcsúra gyűltek össze a nyírkarászi hívek. Az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök mutatta be a Szent István király tiszteletére szentelt templomban. A szentmise kezdetén a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, majd az új kenyér megáldásának szertartására is sor került. A főpásztor homiliájában Szent István király örökségére irányította a hívek figyelmét.
1: Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene, a nép, amelyet örökségül választott magának, mondja az ószövetségi zsoltáros. Vajon boldogok vagyunk-e mi? Mert Isten nem csak egy népet választott ki, hanem amikor megtörtént a megváltás csodálatos műve, amikor Jézus az életét odaadta értünk a kereszten, aztán feltámadt és meghívott minden népet országába. A tanítványait, apostolait arra küldte, hogy menjenek és tegyenek tanítvánnyá minden népet, és hogy keresztelkedjenek meg, vagyis vegyék föl a keresztjüket, hogy éljenek az Isten törvényei, a szeretet törvénye szerint. És így lehetünk mi is Isten népe, így lehetünk mi is boldogok, mert az Úr bennünket is kiválasztott. És olyan szenteket állított a nemzetünk tagjai között, akik rámutatnak életükkel az Isten jóságára, a gondviselő szeretetére, a megváltás csodálatos művére és a megszentelés, a megszentelődés valóságára. Igen, a mi nemzetünk, a nemzeti történelmünk élén ott van egy szent család. Szent István király, felesége Boldog Gizella és fiuk Szent Imre herceg. És Szent István az intelmekben olyan mélységet és magasságot érintett meg, mintha szentírás lenne. Ahogy hallottuk az ószövetségi szentírási részletben, a bölcsességi irodalomban, a példabeszédek könyvéből, fiam, figyelj szavamra, nyisd ki füledet beszédemre, nagy gonddal őrizd a szívedet, hiszen belőle indul ki az élet. Csodálatos szavak, és körülbelül ilyen stílusban írja Szent István azt a gyönyörű mondatot, hogy minden ember egyenrangúnak születik, és semmi sem emel föl, csak az alázat, és semmi sem taszít le, csak a gőg. És azt írja Szent Imrének az intelmekbe szintén, hogy a kegyesség és az irgalmasság díszítse a lelki életedet, de a többi erény is hassa át és ékesítse az egész életedet. Olyan csodálatos szavak, amiket újra meg újra elő kell venni, csak azért, hogy ráérezzünk, rádöbbenjünk arra, hogy milyen gyökereink vannak. Tegnap, illetve a hét első három napján paptestvéreinkkel elutaztunk zarándoklatra, kirándulásra. Elmentünk Tihanyba hétfőn, aztán ott miséztünk is a gyönyörű kolostorban, aztán elmentünk Veszprémbe, a királynék városába, ahol Gizellát is megkoronázták, és aztán tegnap hazafelé jövet útba ejtettük Székesfehérvárt, ahol Szent István király élt, ahol fölajánlotta az országot, ahol igazán oda tette Isten oltárára az egész nemzetet, és a boldogságos szűzanya pártfogása alá helyezte. És ezeken a megszentelt tereken járva átélhettük azt a magasságot és mélységet, amire a nemzetünk történelme felhatalmaz. Hiszen ha ilyen nagy szentjeink vannak, ha ilyen gyökerekkel rendelkezünk, akkor tudunk igazán jól úgy élni, hogy megálljuk a helyünket. És Gyula írja, a szél kihívására a fa a gyökereivel válaszol. Mennyi vihar ér bennünket most is. Milyen sok nehézség, hogy ez a szárasság, ez a háború, ez a gyűlölködés, ez a rengeteg sok mindenféle rossz, és a betegségek, az egyéni szenvedések, az egyéni tragédiák. Hogy tudjuk megállni a helyünket, hogyha nem kapaszkodunk a gyökereinkbe? Ehhez persze megújulás kell. Az a megújulás, hogy visszatérünk a gyökerekhez, visszatérünk őseink hagyományaihoz, visszatérünk a hitünkhöz, hogy megerősödjünk hitben, reményben és egymás iránti szeretetben, hogy alázatosan tudjunk bocsánatot kérni egymástól, és tudjunk irgalmasan megbocsátani egymásnak. Hogy tudjunk új lehetőségeket adni a másiknak. Hogy ez a gyűlölködés, ami annyira eluralkodott egész Európában, így a mi hazánkban is, hogy ez végre megszűnjön, hogy végre testvérnek tekintsék egymást az emberek.
0: Az eseményről egy képes beszámoló nézhető és olvasható a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán, a dnyn.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi halgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében. Magyarországon a mintegy 162 ezer hektárnyi halgazdálkodási vízterület a felszíni vizek meghatározó eleme. A hasznosításukhoz szükséges ökológiai vízmennyiség biztosítása közérdek. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt, írták. A tárca hosszabb távon abban látná a megoldást, ha a halgazdálkodási vízterületeket sikerülne minél inkább integrálni a vízkormányzási rendszerbe. Olvasható a közleményben. Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi aszbest szennyezés miatti aggodalmak súlyosságát, tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője, az aszbest betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön. A dokumentumban felhívják a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. Az aszbest szennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vasvár megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, az Oldai Plató több utcájában aszbest tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az aszbest levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte, még nem tudják ki a felelős, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. A miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés csütörtöki ülése. Magyar Péter arról beszélt, hogy a paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva, köszönetet mondott azoknak a szakembereknek és honvédeknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 40-45 milliárdot lehetett volna megtakarítani, ha nem késlekedik a kormány a paksi helyzet kezelésében. A kormány döntéseinek késedelmében egyetértett a Fidesz és a KDNP is Torockai Lászlóval. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál a pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának dikasztériuma és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden kiadott közös nyilatkozatában. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben, hangsúlyozta a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtót pedig bezárták. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.

0: Antonio Vivaldi 405-ös jegyzékszámú D-moll cselló koncertójának első tételét hallották. Előadta az Accademia Bizantina, valamint Ottavio D'Antone. Közreműködött Mauro Valli. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világ

0: A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, eljött csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szent Atya rádió szódatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsoltvas kereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeliden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
1: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik

0: legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
1: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
2: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az ember élet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet. Majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Gecemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni, le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér, különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugójó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi halgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Olvasható az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalának csütörtöki bejegyzésében. Magyarországon a mintegy 162 ezer hektárnyi halgazdálkodási vízterület a felszíni vizek meghatározó eleme. A hasznosításukhoz szükséges ökológiai vízmennyiség biztosítása közérdek. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt, írták. A tárca hosszabb távon abban látná a megoldást, ha a halgazdálkodási vízterületeket sikerülne minél inkább integrálni a vízkormányzási rendszerbe. Olvasható a közleményben. Elismeri az Európai Bizottság a magyarországi aszbest szennyezés miatti aggodalmak súlyosságát. Tájékoztatta a testület környezetvédelemért felelős főigazgatóságának vezetője, az aszbest betiltását szorgalmazó nemzetközi szervezet koordinátorát. A levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista juttatta el az MTI-hez csütörtökön. A dokumentumban felhívják a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. Az aszbest szennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vasvár megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, az Oldai Plató több utcájában aszbest tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az aszbest levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte, még nem tudják ki a felelős, de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával vette kezdetét az országgyűlés csütörtöki ülése. Magyar Péter arról beszélt, hogy a paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva, köszönetet mondott azoknak a szakembereknek és honvédeknek, akik a tényleges munkát végezték a paksi atomerőmű és a Duna mellett, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy 40-45 milliárdot lehetett volna megtakarítani, ha nem késlekedik a kormány a paksi helyzet kezelésében. A kormány döntéseinek késedelmében egyetértett a Fidesz és a KDNP is Torockai Lászlóval. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál a pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden kiadott közös nyilatkozatában. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben, hangsúlyozta a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Végül hazánk időjárásáról. Túlnyomon derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, adásunkat most zenével folytatjuk. Csendüljön fel Félix Mendelssohn Bartholdy, D-moll hegedű versenyének első tétele. Előadja Kocsis Albert, valamint a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, a karmester Petró János.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll hegedű versenyének első tételét hallották. Előadta Kocsis Albert és a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Petró János.
1: 6 óra 15 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A kérdésre, hogy te miért harcolsz, sokszor az a válasz, azért, hogy észrevegyék, hogy mire van szükségem, hogy elismerjék a szeretteimért végzett munkámat, a munkahelyen elért eredményeimet. Ez kimerítő küzdelem, mert a nők így, mintha másoktól várnák saját értékességük elismerését. Ilyenkor panaszkodnak, lemondóan vádaskodnak, de a környezetük nem érti, hogy valójában mit is akarnak. Harcuk burkolt, nem nyílt. Nem önnön forrásaikból élnek, hanem abból, hogy mások milyen értéket tulajdonítanak, vagy nem tulajdonítanak nekik. A panaszkodás azonban elveszi egy nő erejét, és nem történik változás. Pedig pont agresszivitásának erejére lenne szüksége ahhoz, hogy odalépjen a másik emberhez, és világosan kimondja, hogy mi a fontos számára. Ha a nő kiáll önmagáért, és egyértelműen megfogalmazza, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát, ezzel tiszteletben tartja önmagát. Tekintettel van arra, ami benne eleven. Így lesz ereje, amely egy biztos támpontot ad, amely segít, hogy elérje, amit szeretne. Ha tisztelem önmagamat, akkor bensőmből olyan erők fakadnak, amelyeket addig nem is ismertem. Akkor a másikkal együtt küzdhetünk egy olyan megoldásért, amellyel mindketten tudunk élni. A harcos nő negatív oldala az áldozat szerep. Az áldozat nem nyíltan éli meg agresszivitását, hanem az áldozat szerepen keresztül. Nem mer védekezni, szenved, és ezért másokat tesz felelőssé. Ez az áldozat szerep azzal a veszéllyel jár, hogy a nő hagyja, hogy mások kihasználják, vagy önmaga ellen fordítja agresszivitását. Éppen azoknak a nőknek kell megtanulniuk jól harcolni, akik úgy érzik, hogy az életük szakadatlan küzdelem, és belefáradtak. Judit megmutatja nekik, hogyan harcoljanak, anélkül, hogy kimerülnének, nem csak önmagukért, hanem az egész népért. A harcos nő számára az jelent csapdát, hogy minden ellen harcol. A mitológiában az amazonok testesítik meg a harcos nő árnyoldalát. A görög eposzokban az amazonok harcos nőkből álló népként szerepelnek, akik híresek bátorságukról. Harcra kelnek a görög hősök ellen. Trója falai előtt Penthesileia, az amazonok királynője, megküzd Achilleusszal. Halálos sebet kap a férfitól. Achilleus beleszeret a haldokló Penthesileába. Ma azokat a nőket hívjuk amazonoknak, akik egyoldalúan csak a harcos nő archetípusával azonosulnak, és megkeményítik a szívüket. Elvágják magukat az érzéseiktől. A nő általában egy mélyebb okán ölti magára ezt a páncélzatot, és lőnyilakat maga körül mindenfelé. Meg kell védenie önmagát, nehogy újra mélyen megsebezzék. Ám ha egy nő teljesen azonosul ezzel az archetípussal, egyoldalúvá válik. Elszigeteli magát a nőies vonásaitól. Magának és környezetének is árt. Egy egyház intézmény vezetője mesélte, hogy mindig nagyon jól kijött mind a férfi, mind a női munkatársakkal. A nőkkel is mindig jó volt a kapcsolata, ám az egyik kolléga nője pokollá tette az életét. Minden próbálkozása, hogy tisztázzák a konfliktusokat, csődöt mondott. A férfi lassan már aludni sem tudott, nyomasztotta, hogy nem tudja megbeszélni a dolgokat ezzel a nővel. Kételkedni kezdett magában, pedig egyértelműen egy amazonról volt szó. Az elvált asszony a volt férjétől elszenvedett sérelmeit minden férfira kivetítette, és valóságos férfi gyűlölet alakult ki benne. Nehéz egy ilyen amazonnal együtt dolgozni. A tökéletes bizalom terére van szükség ahhoz, hogy egy ilyen nő le tudja venni a páncélját, és igent mondjon önmagára és a sebeire. Az amazon nem integrálta az animuszát, hanem hagyta, hogy az uralja őt. Így teljesen azonosult a harcos nővel, elfolytván női vonásait. Megkeményíti önmagát, mert attól fél, hogy nőies tulajdonságai akadályozni fogják az állandó küzdelemben. Az amazonban leginkább azt a bennünk lévő nőt ismerem fel, aki nem tudja, hogyan védje meg sebezhető pontjait. Ezt mindannyian ismerjük. Ilyenkor mi, nők, vagy meghátrálunk, vagy tüskéket növesztünk, hogy mindenkit távol tudjunk tartani magunktól. Ám az egyik esetben elveszítjük, a másikban pedig olyan harcra pazaroljuk erőnket, amely sehová nem vezet. Harcolni azt jelenti, hogy megoldást is találunk, különben értelmetlen a harc. Az értelmetlen harc pedig magányossá teheti a nőt, mert a másik nem akar belemenni egy értelmetlen küzdelembe. Életünknek vannak különösen érzékeny részei.
Gyakran bátorság és lemondás kell ahhoz, hogy ezt egyáltalán beismerjük. Ám ha úgy tudunk tekinteni érzékenységünkre, mint elevenségünk egyik alkotó elemére, akkor magunkat is meg tudjuk védeni. Azáltal, hogy határozottan fellépünk a másik emberrel szemben, és leállítjuk, ha nem tartja tiszteletben azt, ami értékes számunkra, akkor megvédjük magunkat. A harcos nő archetípusa megszabadítja a nőt a harc félreértelmezésétől, megtisztítja a nő erejét, hogy ott tudja használni, ahol mások számára áldássá válik.

0: Ludwig van Beethoven, opusz 30, numeró 3-as, 8. G-dur hegedű szonátájának első tételét előadta Yehudi Menuhin és Kentner Lajos.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
3: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnágórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezető szerint. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus szíve templomban. Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval, adta hírül a Magyar Kurír. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák, sőt néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. A lelkinap csúcspontja a délelőtti hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 papkon celebrált. A püspök örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek a találkozóra. Hordozzátok fiaitokat és leányaitokat, unokáitokat, családjaitokat a szívetekben. Isten ígérete pedig az, hogy velünk van akkor is, amikor látszólag nem segít, amikor nem gondolnak rá, amikor a megszokottól eltérő körülmények vannak, amikor olyan helyzetbe kerülnek, amit mi semmiképpen nem kívánnánk nekik, mondta a főcelebráns homíliájában. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnagórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat 70 évvel azután, hogy 1956. augusztus 26-án a Częstochowai jásnagórai kolostorban letették a lengyel nemzet megújított hűségesküjét Szűz Máriához, Lengyelország királynőjéhez. Adta hírül a Vatican News. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. A Szentatya kiemelte, hogy az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális. 70 évvel később 14. Leó pápa visszatért ehhez az üzenethez. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére a lengyel híveket. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. A természeti katasztrófának magyar áldozatai is vannak. A Magyar Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a nepáli villámárvíz károsultjait. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
4: A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le, miután a Tibet felől érkező Bótekósi folyó vízszintje rendkívül gyorsan megemelkedett. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számolt be az MTI. A külügyminisztérium csütörtökön közzétett bejegyzésében összesen 3 magyar állampolgár érintettségéről számolt be. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának, jelentette be a Sándor Palota közösségi oldalán. A magyar katolikus Caritas 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Amikor egy pillanat alatt mindent elvisz a víz, egy pillanat alatt válhat nincstelenné az ember, az élet pedig kilátástalanná és reményvesztetté. Ilyenkor az első válaszunk az, hogy nem hagyjuk magára azt, aki bajban van, mondta Zagyva Rihárda, a katolikus Caritas országos igazgatója. A Caritas igazgatója rámutatott arra is, hogy Nepál földrajzilag távol van tőlünk, de a Caritas nemzetközi hálózatának és helyszínen dolgozó Caritas Nepálnak köszönhetően a segítségünk nincs messze. Az 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a károsultakat, továbbá minden utalást, támogatást köszönettel fogad a szeretett szolgálat, olvasható a Magyar Katolikus Caritas sajtóközleményében.
0: Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirendelőtt az országgyűlésben, tudatta az MTI. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. A kormányfő azt mondta, az egész ország hálás azoknak, akik a paksi munkálatokban részt vettek. Az ülésteremben ekkor a Tisza frakció tagjai felállva tapsoltak. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát csütörtökön a parlamentben újságíróknak nyilatkozva, tudatta az MTI. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője kérdésre válaszolva úgy értékelt, sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága csütörtökön Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A szavazáson a Fidesz nem vett részt. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videóban. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át, tudósított az MTI. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programokat, fűzte hozzá. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Az átlagosnál melegebb idő várható augusztus utolsó hétvégéjén. Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban 36 Celsius fok is lehet. Szombaton hidegfront érkezik, elszórtan záporral, zivatarral, és a front mögött némileg csökken a hőmérséklet. Vasárnap a csúcsérték 29 és 34 Celsius fok között alakul. Derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Súlyos rakéta és drón támadás sorozat érte Kijevet és több más ukrán várost. Nyíri Kata jelenti.
5: Több hullámban indított kombinált rakéta és drón támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen az éjszakai és a kora reggeli órákban. A fővárosban, Kijevben egymást követő hangos robbanások sorozata rázta meg a belvárost, miután a légvédelem megkezdte a ballisztikus rakéták elhárítását. A városi hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhanó roncsok és törmelékek legalább két nagy fővárosi kerületben, a Podolszki és a Shevchenkivszki járásokban okoztak károkat. Többek között egy lakóház belső udvarára és infrastruktúrális létesítményekre zuhanva. A csapásmérések nem csupán a fővárost érintették. Zaporizsjából és a déli Odesszából is folyamatos robbanásokról számoltak be a helyi katonai közigazgatások. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz erők az előző nap folyamán útnak indított több mint 160 öngyilkos drón mellett ezúttal precíziós rakétákat is bevetettek a polgári és energetikai célpontok ellen. A mentőegységek Kijevben és a vidéki nagyvárosokban jelenleg is dolgoznak a tüzek eloltásán és a lakossági segítségnyújtáson. Orosz légi és tűzérségi csapások érték Zaporizsja városát és a környező kistérségeket az éjszaka folyamán, aminek következtében több polgári lakos megsérült. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a bombázások több magánházban, melléképületben és infrastrukturális elemben okoztak súlyos anyagi károkat. A mentőcsapatok és a kármentesítők órákon át dolgoztak a romok eltakarításán és az érintett területek biztosításán. A regionális katonai közigazgatás kiemelte, hogy az orosz erők az utóbbi időben ismételten a lakóövezeteket és a civil közműhálózatokat veszik célba a térségben, kényszerű védelmi intézkedéseket és fokozott légiriadóztatást vonva maguk után. A sérültek szakszerű orvosi ellátásban részesültek, miközben a szakemberek a megrongálódott elektromos vezetékek és közművek helyreállítását végzik.
0: Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselők is részt vehetnek. Közölte Kirilló Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője csütörtökön. Az ukrán politikus azt mondta, hogy Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban további fejlemények várhatók. 15 ember vesztette életét az Oroszországban az épülő Amuri gázkémiai komplexum területén kedden keletkezett tűzben, közölte csütörtökön a cég sajtószolgálata a Max platformon. A tájékoztatás szerint a halottak közül egy orosz állampolgár, 14 pedig külföldi. Az összes áldozat alvállalkozó cégek alkalmazottja volt. A korábbi híradások kínai halottakról szóltak. 39 sérültet kórházban ápolnak, közülük 9-et Moszkvába szállítottak. Szerdai bejelentés szerint összesen 152 ember szenvedett különböző súlyosságú sérüléseket. A sajtószolgálat szerint a keresési és mentési műveletek lezárultak. A katasztrófa ügyében a biztonsági előírások megsértése címén büntető eljárás indult. A tűz okát nem közölték. Őszre helyreállítják a megrongált magyar címert Székely udvarhelyen, bizakodik a polgármester. Gáspár Sándor tudósít.
6: Egy éve már, hogy megrongálták Székely udvarhelyen a magyar címert, a Szent Koronáról letörték a felső résszel a bronzkeresztet. A polgármesteri hivatal a Mártonáron téren kiállított Magyarország címer megrongálása és a Szejkefürdői mofettára festett magyar ellenes felirat miatt is rendőrségi feljelentést tett. A mofettát azonnal ki is javították, a tettes ugyan nem került meg. A címer esetében viszont kiderült, hogy szerencsére nem magyar ellenesség áll a háttérben, hanem egy szellemileg sérült férfi garázdálkodása. A letört márványdarabokat a helyszínen eldobálta, de a bronzkeresztet azóta sem találják. 6 éve egy állandó kiállítás részeként helyezték el a Székelyudvarhelyi Mártonáron téren a város, Udvarhely vármegye, Magyarország, Erdély és a testvérváros Pest-Szentlőrinc kőből kifaragott címereit. Zavadszky Walter alkotásaival az 1941. szeptember 5-én kihelyezett, majd az elmúlt rendszerben eltávolított domborműveket pótolták a patkóban. A megvalósításhoz szükséges összeget Budapest, Soroksár, Budavár és Pest-Szentlőrinc közösen ajánlotta föl a városnak, Székelyudvarhelynek. A megrongált címer kiavítása viszont húzódik, mert a család ugyan vállalta, hogy megtéríti a kárt, de a szobrász véleménye szerint az egész koronarészt kellene újra faragni, ami viszont sokba kerülne. És úgy vélik az önkormányzatnál, hogy túlságosan megterhelné a károkozó családját. ezért olcsóbb megoldást keresnek, mondotta Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere. Ettől függetlenül, bármi is legyen a megoldás, a szimbólumot idén ősszel mindenképpen helyreállítjuk, szögezte le a polgármester. A költségeket a városi büdzséből fedezik, ám azt kénytelenek lesznek visszafizettetni az elkövető családjával. Az egyelőre nem hangzott el, hogy közösségi gyűjtést indítanának, vélhetően az ügy bürokratikus lezárását szabályozó előírások miatt.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok! A pécsi fővonal Mecsekalja-Cserkút és Pécs közötti szakaszán néhány reggeli vonat helyett pótlóbuszok közlekednek biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nyugodt a reggeli vasúti közlekedés, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét, mint az a vonat info térképen is látható. Kőbánya Kispest és Pesszentlőrinc közötti karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes szombatig a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. A nyugatiból az E50-es jártok 5 perccel korábban indulnak reggel, délután és este, az óra 30 perckor indulók pedig kimaradnak. Az S50-es jártok menetrendje csak pár perccel módosul. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályadvarról indulnak és oda is érkeznek. A Napfény Intercity-k és a Civis Interrégiók menetrendje csak kismértékben módosult. Fontos, hogy vasárnaptól november elejéig újabb ütemmel folytatódik a pályakarbantartás a Ceglédi vonalon, ezért érdemes előre tájékozódni. Vác és Verőce közötti karbantartás miatt módosított menetrend érvényes a Szobi és a Veres-Egyházi vonalakon is. Ma délutántól estig a Z70-es vonatok Szobról 5 perccel később, óra 1 perckor indulnak, a nyugati pályadvarra pedig 6 perccel később érkeznek. A Vácról Veres-Egyházon keresztül a nyugati pályadvarra induló S71-es jártok Rákospalota Újpestig alapmenetrend szerint közlekednek, onnan 3 perccel korábban indulnak. Vasárnapig pótlóbusz jár a H5-ös hév vonalán Békásmegyer, Pomáz, illetve Szentendre között.

0: miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányosítják építkezés miatt ma 23 óráig. Az áthaladást jelzőrök segítik. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A forgalom egy sávon váltakozva halad Csepelen a Vasgereben utcában a 2. Rákóczi-Ferenc útnál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Hazánk várható időjárásáról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa köszöntötte a lengyel nemzet jásnagórai fogalmainak megújítására összegyűlt lengyel zarándokokat. Mindent elsöprő árvíz pusztít a nepáli-tibeti határtérségben. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások az ukrán elnöki hivatal vezető szerint. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kellen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
3: 2026. augusztus 28-a van, péntek, Isten éltesse Ágoston nevű hallgatóinkat. Az Ágoston egy latin eredetű név, az Augustinus név magyar alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Augusztus 28-án az egyház Szent Ágoston püspökre és egyház tanítóra emlékezik. Fiatal korában sokáig kereste életének értelmét, míg nem édesanyja, Szent Mónika kitartó imái és Szent Ambrus hatására megtért. Hippó püspökeként a keresztény gondolkodás egyik legnagyobb alakjává vált. Vallomások című műve a világirodalom első önéletrajzi alkotásai közé tartozik, tanításai pedig ma is meghatározók a keresztény teológiában. 1896. augusztus 28-án született Márton Áron, Erdély legendás katolikus püspöke. A II. Világháború idején nyilvánosan tiltakozott a zsidók üldözése ellen, később pedig következetesen kiállt az erdélyi magyarság jogaiért és a magyar nyelvi oktatás megőrzéséért. A kommunista hatalom ezért letartóztatta, hosszú éveket töltött börtönben és házi őrizetben, de meggyőződését soha nem adta fel. Erkölcsi tekintélye egész Erdélyben példaadóvá vált, boldoggá avatási eljárása jelenleg is folyamatban van. 1911-ben ezen a napon Lányi Antal pilóta elsőként repülte át a Balatont. A repüléstörténet hőskorában végrehajtott vállalkozás Badacsony és Fonyót között alig 6,5 percig tartott, mégis óriási szenzációnak számított. A partra érkezve több ezres ünneplő tömeg fogadta, a nézők levették kalapjukat és közösen énekelték a himnuszt. A Balaton első átrepülése a magyar repülés történetének egyik emlékezetes mérföldköve. 1916. augusztus 28-án hunyt el Szegedi Maszák Hugó, újságíró, grafikus, a magyar távirati iroda egyik alapítója. Az 1880-ban létrehozott MTI megszületésével a magyar sajtó megszabadult attól, hogy kizárólag a bécsi távirati iroda híreire támaszkodjon. Az intézmény azóta is Magyarország hivatalos nemzeti hírügynöksége. 1921. augusztus 28-án kitört a nyugat-magyarországi felkelés. A rongyosgárda és a hozzácsatlakozó önkéntesek fegyverrel próbálták megakadályozni, hogy Ausztria átvegye a trianoni békeszerződés alapján neki ítélt nyugat-magyarországi területeket. Az ellenállás nyomán nemzetközi tárgyalások kezdődtek, amelyek végül lehetővé tették a soproni népszavazást. Sopron és több környező település végül Magyarország része maradt, a város pedig

0: megérdemelte a Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város címet. 1963. augusztus 28-án Washingtonban elhangzott Martin Luther King leghíresebb beszéde, az I Have a Dream, azaz Van egy álmom. A polgárjogi mozgalom vezetője több mint 200 ezer ember előtt szólalt fel a faji megkülönböztetés megszüntetéséért és az egyenjogúságért. Beszéde az amerikai történelem egyik legismertebb szónoklatává vált, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a következő években megszülessenek a polgárjogi reformok. Az első világháború eseményei ezen a napon tovább folytatódtak Erdélyben. A Románia által előző este megindított támadás során a román hadsereg átlépte a Kárpátok vonalát, és az úgynevezett Ipotéca C haditerv szerint néhány nap alatt a Marosig, majd onnan az Alföld fele kívánt előre nyomulni. A kezdeti sikerek után azonban a monarchia német támogatással ellentámadásba ment át, Nagyszebennél és Brassónál pedig döntő vereséget mért a román csapatokra, végül pedig Bukarestet is elfoglalta. Végül 1988. augusztus 28-án a nyugatnémet Ramstein légitámaszponton rendezett repülőnap tragédiába torkollott. Az olasz Frecce Tricolori műrepülőkötelék bemutatója közben három repülőgép összeütközött, a lángoló roncsok pedig a nézők közé zuhantak. 70 ember vesztette életét, és több mint 1000-en sérültek meg. A Ramsteini katasztrófa alapjaiban változtatta meg a légi bemutatók biztonsági szabályait világszerte.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Édes jó Istenem, új napra virrattunk. A te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk, soha a szemedet. Terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

Kedves hallgatóink! Hamarosan Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretettel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Ágoston püspök ünnepén. 354-ben született Szent Ágoston. Édesanyja Szent Mónika volt épp az elmúlt napon, ünnepeltük őt is. Ágoston meglehetősen fiatal korában kicsapongó életet élt, de 18-20 éves korában elkezdett komolyan foglalkozni a lelki életével és a szellemi életével is. Róbába ment, ott tanult csillagászatot, matematikát, filozófiát. Később azonban Milánóban hallgatva Szent Ambrus prédikációit, a kegyelem szépen lassan belecsöpögött az ő szívébe, és megérlelte arra őt, hogy egy alkalommal, és hát mögötte ott állt a könnyező, imádkozó édesanyja Mónika, és megérlelte őt arra, hogy kimondja egy szép napon, hogy toll elége, hallja a szót, vedd és olvasd, és elindul a Szentírás útján, a Jézusi úton. Szent Ágostontól nagyon sok szép gondolatot ismerünk, én most csak egyet szeretnék kiemelni, mostanában gyakran idézem. Azt mondja Ágoston, hogy ha Isten az első helyen van az életünkben, akkor minden más a helyén van. Ma, amikor Istent ki akarják az életükből az emberek, maga a társadalom is lökni, rombolni az Isten hitet, akkor érdemes elgondolni, hogy fontos azért az Isten az életünkben, mert különben az értékrendünk felborul. De Istennel helyes értékrendben, az evangéliumi értékrendben élhetünk. Szent Ágostont ünnepeljük, 430-ban halt meg, Hippo városa püspöke volt. Viktóriáért ajánljuk fel a Szent Misénket, a Jóisten adjon örök nyugodalmat elhunyt Viktóriának. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk.
2: Védkeztünk ellene.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
2: És add meg nekünk közösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

könyörögjünk. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. A keresztre feszített Krisztusról szóló ige hirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban. Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a görög bölcselő, a zsidó írástudó, vagy az e világ tudósa? Nem, de megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak, legyenek bár zsidó vagy pogány származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten gyöngessége pedig erősebb az embereknél. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
1: Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűző, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet. Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szólta: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek titeken. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! A szűzek és a vőlegény találkozása Jézussal való találkozásunkat jeleníti meg. Reflexzerűen gondolhatunk arra, hogy ez az utolsó ítéletnek a találkozása. De ez lehet a mindennapok találkozása is. Észreveszem-e nap mint nap az Úr érkezését? Az eukarisztiában, a Szentírás szavain keresztül, a másikban, aki ott él mellettem, szüleimben, házastársamban, gyerekeimben, sorolhatnám tovább az emberi kapcsolatokon. Keresem-e azt a találkozást a szentmisében, imáimban, jó cselekedeteimben? Döntő és visszavonhatatlan esemény ez, hiszen ettől függ az én örök boldogságom vagy boldogtalanságom. Jézus ezzel a példabeszéddel fel akar készíteni a vele való találkozásunkra, hogy sorakozzunk fel az okos szűzek mögé. A balgák alábecsülik ezt a találkozást. Nem gondolnak arra, hogy erre komolyan kellene készülni, hogy oda kell erre figyelni. Alábecsülik, vagyis azt jelenti ez a mindennapjainkban, hogy Isten nemhogy nincs az első helyen az életükben, ha már Szent Ágostonnak ezt a gondolatát idéztem, hanem egyáltalán nincs az életükben helye az Istennek. Alábecsülik az Istennel való találkozást, Jézussal való találkozást. Sokáig, testvéreim, nyugtalanított az okos szüzek részéről ez a miért ez az elutasítás. Hogy lehettek ennyire irigyek? Nem akarták társaiknak az üdvösségét. Aztán később tanulmányaimban is, meg elmélkedéseimben is rá kellett döbbennem arra, hogy szó sincsen erről. Itt nem irigységről van szó, hanem Jézus azt hangsúlyozza, hogy a vele való találkozás mindegyikünknek külön-külön személyes találkozás ez. Mindegyikünk azzal áll az Úr Jézus Krisztus elé, amije van. Nem vihetem azt, amim nincsen, ami nem az enyém. Igen, értem, lehet imádkozni. Értem, be lehet mutatni egy szentmisét. Sőt, jó is van ez így, de ez nem pótolja az én személyes jelenlétemet a szentmisében. Ha értem, valaki imádkozik, az nem pótolja azt, hogy én nekem magamnak is imádkoznom kell. Sok mindent meg lehet helyettem csinálni, de amit nekem kell megtennem, a jót, azt más nem tudja, mert az az én feladatom, az az én kötelességem. Mindenki azzal megy, és áll oda az Isten elé, Jézus elé, amilyen van. Az éjfél arra utal, hogy valahányszor az Úr távol van, mindig éjszaka van. Ilyenkor beborít a homály, a kísértés órája ez valójában. És nem szabad engednünk, hogy erőt vegyen rajtunk az unalom, a szétszórtság, a csüggedés, a fáradtság, hanem az élet túlságosan hosszú ahhoz, hogy mindvégig megőrizzük a hitünket és szeretetünknek a frissességét. Figyelmeztető hang. Jön az, ugye éjfélkor, ott van a nem tudjuk igazában, de én azt gondolom, hogy ez az egyháznak a hangja. Figyelmeztet bennünket, Anya Szent Egyházunk, hogy az Úr érkezésére, hogy itt a vőlegény, menjetek elébe, legyetek készen erre a találkozásra. Az a várakozás nem könnyű, ennek ellenére soha nem szabad felhagyni a várással. Várni azt jelenti, hogy figyelmet szentelünk annak, akire várunk, odafigyelünk rá, Jézusra gondolunk, várjuk az ő jelenlétét, vágyakozunk rá. Jézus szeret minket, és várja, hogy viszonozzuk szeretetét. Ezt tették az okosszüzek. Ez a mi feladatunk is. Amen. Kérjük testvéreim, a mindenható Isten, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületi hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy megszűnjék az írástudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk! Szent misénk szándékára imádkozunk elhunyt Viktóriáért. Adja meg az Isten neki az örök boldogságot. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Isten igazságát szüntelen kutatta, s megtanulta. Gondos jó szavakkal bölcsen tanította egyházunkat.
1: Ebből számunkra a véleményt alahány.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiéte, kedves legyen a mindenható Atyaisten erőt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész mennyezetre. Üdvösségünk áldozatát bemutatva kérve kérünk, irgalmas Istenünk, hogy szentséget családi asztala, az egységjele és a szeretet összetartó kapcsa legyen közöttünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Ákoston püspök ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
1: Szent vagy, szent vagy, szent vagy.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és övére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatén.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom.
1: Áldott úrunk, és hitelünk feláldását, amit elhívsz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Ágoston püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Isten szeretete kiárad szívünkben, ezért merünk így imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinken, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Békében. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Váljék a szentáldozatot.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyulasz. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak, mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni. Jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szenteljen meg Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, hogy mi, akik titokzatos testének tagjai lettünk, azzá váljunk, amit magunkhoz vettünk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hálás.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent Misét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A hatóságok őrizetbe vettek 12 marokkói bevándorlót, akik kövekkel dobáltak meg katonákat csütörtök hajnalban, jelentette az EFE spanyol hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva. A katonai terepjáróra akkor támadtak rá, amikor egy megfigyelő álláshoz érkezett. A járművet egy 30-40 fős csoport vette körbe, és kövekkel kezdte dobálni. A négy katona gyalog próbált biztonságos helyre jutni, és értesítette a rendőrséget, miközben az elkövetők elmenekültek. A hatóságok a támadásban résztvevők közül eddig 12 embert vettek őrizetbe. Voltak, akik a tengerbe ugorva próbáltak megszökni, ezért a parti őrséget is bevonták a kutatásba. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának, jelentette be a Sándor Palota a közösségi oldalán. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi, számol be az MTI. A Sándor Palota csütörtökön közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban 3 magyar honfitársunk is eltűnt. A Magyar Katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a rászorulókat, továbbá adománygyűjtést kezdett a további támogatásokhoz. Megkezdte a Klebersberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első és nyolcadik osztályos gyermekek részére, mondta a Klebersberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-2027-es tanévhez kapcsolódó tanszer csomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig 208.825 tanszercsomagot szereztek be, összesen majdnem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból, írta az MTI. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte, adta hírül a Magyar Kurír. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom ezúttal nem egy hosszabb zarándokútra, hanem egy bemelegítő programra hívja a fiatalokat. Regisztrálni a Domonkos Ifjúsági Mozgalom honlapján lehet. Nagyvárad adott otthont augusztus 25-e és 27-e között a magyar nyelvű papnevelő intézetek előjárói éves találkozójának, tudatta a Magyar Kurír. Az eseményen az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálisok és prefektusok vettek részt. Az előjárók a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhették Nagyvárad, valamint az egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét is. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! A pécsi fővonal Mecsekalja, Cserkút és Pécs közötti szakaszán néhány reggeli vonat helyett pótlóbuszok közlekednek biztosító berendezési hiba miatt. Máshol nyugodt a reggeli vasúti közlekedés, a vonatok szinte mindegyiket tartja a menetrendjét, mint az a vonat info térképen is látható. Kőbánya Kispest és Pesszentlőrinc közötti karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes szombatig a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. A nyugatiból a Z50-es jártok 5 perccel korábban indulnak reggel, délután és este, az óra 30 perckor indulók pedig kimaradnak. Az S50-es jártok menetrendje csak pár perccel módosul. A Nyírség Intercity-k továbbra is a keleti pályadvarról indulnak és oda is érkeznek. A Napfény Intercity-k és a Cívis Interrégiók menetrendje csak kismértékben módosult. Fontos, hogy vasárnaptól november elejéig újabb ütemmel folytatódik a pályakarbantartás a cegléri vonalon, ezért érdemes előre tájékozódni. Vác és Verőce közötti karbantartás miatt módosított menetrend érvényes a Szobi és a Veres-Egyházi vonalakon is. Ma délutántól estig a Z70-es vonatok Szobról 5 perccel később óra 1 perckor indulnak, a nyugati pályadvarra pedig 6 perccel később érkeznek. A Vácról Veres-Egyházon keresztül a nyugati pályadvarra induló S71-es jártok Rákospalota Újpestig alapmenetrend szerint közlekednek, onnan 3 perccel korábban indulnak. Vasárnapig pótlóbusz jár a H5-ös hév vonalán Békásmegyer, Pomáz, illetve Szentendre között. Pótlóbuszok közlekednek ma még Gyékenyes és Vízvár, szombatig Szerencsés Nyíregyháza, hétfőig Gyöngyös és Vámosgyök, vasárnapig Baja és Bátaszék, december közepéig pedig Kiskunfélegyház és Szentes között is, mindezek pályakarbantartás miatt. A hőség miatt kérjük, hogy mindenki elegendő ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal utazon, a saját kulacsokat több mint 300 állomáson lévő ivókutaknál is meg lehet tölteni. A Balatonhoz utazóknak pedig érdemes időben, elővételben megvenni a jegyeket, helyjegyeket. Péter Károly, Málinform, viszont hallásra!
5: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacso-Pungrác úti felüljáró előtt, továbbá a budai alsórakparton észak irányban a Petőfi hídnál. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton, várhatóan 6 és 18 óra között darúzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. Megélt hit és baráti légkör címmel jelent meg cikk a Magyar Kuríron a hamarosan 50 éves Blankenstein táborról. Blankenstein Miklós papi szolgálatában kiemelt helyet foglalnak el a nyári felnőtt táborok. Idén 47. alkalommal adtak találkozót egymásnak a testvérkék, akik egykor gyerekként, egyetemistaként ismerték meg egymást, és ma már a nyugdíj felé haladnak. A 60-70 táborozó közül sokan már a nyugdíj felé haladnak, többen nagyszülők, ki a maga beágyazottságának megfelelően éli az életét. A tábor egy hete alatt a program részeként előadásokon, eszmecseréken, lelki napon, napi szentmisén, kirándulásokon vesznek részt. Emellett pedig hangsúlyos szerepet kap a köztük lévő barátság ápolása is. A Magyar Kurír a cikkben megszólaltat rendszeres táborozókat, és beszámol a tábor hangulatáról is. A litera.hu-n jelent meg Radics Viktória publikációja Nádas Péter halálának alkalmából Miben hiszünk címmel. Egész lényét mozgósította, amikor írt, odaadta magát az írásnak, tégy velem, amit akarsz, társadra akadtál. Nem véletlenül nevezte szerzetesi munkának a szép írást. Nádas Pétertől Radics Viktória búcsúzik. A szerző halálhoz való kapcsolatáról a Kossuth-díjas író személyiségéről vallatszik írója. Elment Nádas Péter, a személy, a személyiség, a karakter, az elbeszélő. Aki kedves volt hozzánk, készséges volt velünk, aki gyakran kimondta az igazat, megnyílt számára a makacs égi testek közötti üresség. Zárja Radics Viktória gondolatait. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. augusztus 28-a péntek van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 8 óra 8 perckor madárismertető sorozatunk a Madárvárta következik, ebből hallanak most egy rövid részletet.
6: Bokorlakó poszátánk van ma, nekem nagyon tetszik, elegáns, a szürke többféle árnyalatát viselő zömök kis madár, ő a kis poszáta. Ő a legkisebb poszáta, azért van a nevében a kis?
7: Hazai poszáták közül a legkisebb poszáta, de egyébként nem összességében a legkisebb poszáta. Az angol neve az olyan szempontból pontosabb, hogy a mezei poszáta az még egy hasonló faj, ami szintén nálunk is van.
0: A Madárvárta 8 óra 8 perckor kezdődik, várja Önöket a szerkesztő Posgai Nóra. 8 óra 22 perckor hazai turisztikai magazinunk a Messzelátó ajánlója következik. 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 36 perckor a ma délutáni Pereg Mára film című műsorunkból hallhatnak részletet, 8 óra 45 perckor pedig a pillanat felvételt hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben, most pedig Elvis Presley felvétele szól. Well, it's one for the-

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
2: A technológia erkölcsi határairól szóló figyelmeztetésektől, valamint a fiatalokhoz intézett pápai felhívásoktól volt hangos az elmúlt hét a Vatikánba. A szentszék a nyári szünet utáni első teljes munkahetén egy olyan témát emelt a nemzetközi diskurzus középpontjába, amely alapjaiban határozhatja meg a következő évek globális biztonságpolitikáját. A Vatikán hivatalosan is közzétette a 2027-es béke világnapjának központi témáját. A pápai üzenet fókuszában a mesterséges intelligencia katonai alkalmazása és a fegyverkezési hajsza áll. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium által kiadott dokumentum félreérthetetlen üzenetet fogalmaz meg a világ vezetői felé. A Szent Atya a közzétett dokumentumban kifejezetten óv attól, hogy a katonai döntéshozatalt vagy az emberi életről való határozathozatalt algoritmusokra bízzák a nemzetek. Fegyvermentesíteni a technológiát, a békét szolgálni. A politika, mint megelőző felelősség. Egyetlen algoritmus sem teheti erkölcsileg elfogadhatóvá a háborút. A technológiának minden körülmények között az embert és a kiengesztelődést kell szolgálnia, nem pedig a rombolás automatizálását, mondta a pápa. A Szent Atya nyilatkozata hangsúlyozza, hogy a politikai vezetők nem háríthatják át a felelősséget az autonóm fegyverrendszerekre, és a nemzetközi jogban sürgős szabályozásra van szükség, mielőtt a katonai mesterséges intelligencia alkalmazása visszafordíthatatlan következményekkel járna. A hét egyik legmozgalmasabb eseményére Assisiben került sor, ahová Leó pápa a ferences fiatalok találkozója alkalmából látogatott el a Porciunkola ünnephez kapcsolódóan. A Szent Szűz Mária angyali királynéja bazilikában összegyűlt több ezer fiatal előtt a pápa a béketeremtés gyakorlati lépéseiről és a közösségi felelősségvállalásról beszélt. A fiatalokhoz intézett beszédében a Szent Atya kiemelte, hogy a mai világban a béke nem passzív állapot, hanem aktív döntések sora. Ne féljetek a békét építeni egy olyan világban, amely túl gyakran választja a megosztottságot és az egyéni érdekeket.

0: A béke nem a fegyverek hallgatása, hanem a szív csendje és a kéznyújtás bátorsága. Ti vagytok a jelen reménye, akik megmutathatjátok, hogy a párbeszéd mindig erősebb a falaknál. A pápa külön hangsúlyozta a fiatalok szerepét a társadalmi igazságosság megteremtésében, arra buzdítva őket, hogy ne váljanak a digitális elszigetelődés áldozataivá, hanem keressék a személyes találkozást a szegényekkel és a peremre szorultakkal. A júliusi pihenőidőszak lezárultával a Szentpéter Bazilikában és a téren újraindultak a szerdai általános kihallgatások. A Szentatya a hívők ezrei előtt a vasárnapi liturgia fontosságáról és a pihenés spirituális dimenziójáról tartott katekézist. A pápa óva intett attól, hogy a vasárnapot csupán a fogyasztás vagy a teljesítménykényszer napjává silányítsuk, és kiemelte a közösségi jelenlét gyógyító erejét. A vasárnapi liturgia nem egy puszta kötelesség vagy kötelező pipa a naptárunkban, hanem a közösség életének valódi forrása, amely megújítja a mindennapi küzdelmeinket. Ha elveszítjük a vasárnap szentségét és a pihenés képességét, a munka rabszolgájává válunk, és elveszítjük a kapcsolatot az embertársainkkal. A beszédben a Szentatya külön tért ki a családok helyzetére, szorgalmazva, hogy a munkaadók és a társadalmi intézmények tegyék lehetővé a közös családi pihenést és a lelki feltöltődést. Az urangyala imádság alkalmával és a hét folyamán tett diplomáciai nyilatkozatokban a Vatikán ismét határozottan kiállt a világ meglévő konfliktus övezeteinek békés rendezése mellett. A pápa külön megemlékezett a szudáni polgárháború áldozatairól, az ukrajnai háború pusztításairól, valamint a Kolumbiát ért természeti csapás károsultjairól. A Szentatya felhívásában a nemzetközi közösség cselekvési kötelezettségét sürgette. Kérve kérem a világ vezetőit és a szudáni konfliktusban szemben álló feleket, tegyék le a fegyvereket és engedjék be a humanitárius segítséget a szenvedő lakossághoz. Ne feledkezzünk meg a gyötört Ukrajnáról sem, ahol a háború nap mint nap ártatlanok életét oltja ki. Imádkozzunk, hogy a fegyverek zaja végre átadja a helyét a valódi párbeszédnek, mondta a pápa. A vatikáni diplomácia képviselői emellett a héten több kétoldalú egyeztetésen is kiemelték, hogy a humanitárius folyosók biztosítása és a civil lakosság védelme minden nemzetközi tárgyalás előfeltétele kell, hogy legyen. Az elmúlt hét vatikáni eseményei tehát egyértelműen megmutatták a Szentszék kettős törekvését. Miközben a pápai tanítás a hívők mindennapi lelki megújulása és a közösség fontosságára összpontosít, a globális szintéren a legégetőbb technológiai és geopolitikai veszélyekre hívja fel a figyelmet.
1: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megkezdte a Klebersberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első nyolcadik osztályos gyermekek részére, közölte a Klebersberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosok számára tisztasági csomagot, a hetedik osztályosok számára pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Augusztus 25-én ünnepélyes nevelő testületi konferenciával megkezdődött a Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki szakmai előkészítésére. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát is jelen volt. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Levó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrászművész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án vasárnap 16 óra 40 perckor kezdődik Győr főterén, a Széchenyi téren, hálaadó szentmisével. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte, adta hírül a Magyar Kurír. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom ezúttal nem egy hosszabb zarándokútra, hanem egy bemelegítő programra hívja a fiatalokat. Regisztrálni a Domonkos Ifjúsági Mozgalom honlapján lehet. Le tudja-e lassítani az ötnapos gyaloglás a mai instant online világban nevelkedő fiatalokat? Hogyan válhatunk elfogadókká? Mire tanít a zarándoklat több száz fiatalt? Augusztus 15-én érkezett meg Mária Pócsra több száz fiatal az ifjúsági gyalogos zarándoklatba bekapcsolódva. A csaknem egyhetes zarándoklat lelkinapját tartó Martos Levente Balázssal, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökével, Pétót Nóra, a nyíregyházi egyházmegye kommunikációs munkatársa beszélgetett arról, hogyan válik a testi-lelki erőfeszítés belső szabadsággá, és miként válhatnak a könnyező istenszülőhöz érkező fiatalok a béke követeivé a hétköznapokban. Az interjú a Magyar Kurír cikkében olvasható. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A Lokomotív GT-s lágere szólt. 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő, Posgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Szervusz, Gergő!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Bokorlakó poszátánk van ma. Nekem nagyon tetszik, elegáns, a szürke többféle árnyalatát viselő zömök kis madár. Ő a kis poszáta. Ő a legkisebb poszáta, azért van a nevében a kis?
2: Hát a hazai poszáták közül a legkisebb poszáta, de egyébként nem összességében a legkisebb poszáta. Az angol neve az olyan szempontból pontosabb, hogy a mezei poszáta az még egy hasonló faj, ami szintén nálunk is van. Ezt angolul mind a kettő fehér torkú, tehát white throat néven fut, és az egyik az a kis fehér torkú, és ez a kis poszáta egyébként azért is fehér torkú, hogyha az ember megnézi a fizimiskáját, akkor néha szokták mondani ezekre az ilyen jellegű madarakra, hogy ilyen zorro állarca van, tehát hogy egy fehér torok, és viszont egy ilyen állarcszerű mintázat van a fején, tehát ez a szürke fejtető és egy kicsit sötétebb pofa színezett, igen, nagyon kontrasztos fehér torokkal.
1: Igen, nekem nagyon tetszik a kis poszátának ez a sportnapszemüvegszerű, hát, kicsit sötétebb árnyalatú. Nagyon aranyos. Egyébként érdekesség, hogy ezt találtam, hogy a latin neve a curuca, az a klasszikus irodalmi latinból jön, Juvenalis ókori római költő használta ezt a szót a szatíráiban, általánosan meghatározatlan, kistermetű, rejtőzködő énekes madarakra használták ezt, és amikor Linné kategorizálta, akkor ezt a irodalmi latin szót választotta a nevének, mert hogy ilyen kis szürke. Az élőhelye milyen?
2: Bokros erdő, szegély vegetáció, vagy ahol parkos jellegű területek vannak, de kertekben is előfordul. Tehát valamennyi fás vegetáció kell neki, de inkább ezeket az ilyen bokros és ligetesebb, vagy félig nyílt területeket használja előszeretettel. Egyébként az elmúlt időszakban személyes tapasztalatom is, hogy egyre gyakoribbá válik a városokban, mármint hogy a kertvárosi részeken, és hát nagyon hangos madárról beszélünk. Nyilván hangos mondjuk egy barát poszáta is, amelyiknek az éneke az ilyen nagyon dallamos.
1: Gyönyörűen énekel a barát poszáta, de a
2: igen,
1: kis poszáta is?
2: A kis poszátának meg van egy ilyen, hát nem vagyok egy jó hangutánzó, de egy ilyen cseregős jellegű, és ilyen nagyon hangos szakasza az énekében, ami alapján könnyen fölismerhető. Néha egy picit hasonlít a házi rozsdafarkúnak is, annak is az énekének az egyik szakaszában van ilyen jellegű, és az ember nem figyel, akkor nem tudja, hogy éppen melyik, de azért aki ismeri a kisposzát, az tudja, hogy ez a kisposzáta. Vannak dallamosabb részek is az énekében, de ez az, ami nagyon, nagyon hangosan hallatszik, és az elmúlt időszakban kertvárosokban lassan már olyan helyen menni, ahol ne az első lenne, amit így meghallok, mert valószínűleg egyre nagyobb mértékben tudott alkalmazkodni ezekhez az élőhelyekhez, és foglalja el ezeket a kertvárosi területeket.

0: Tehetek valamit, hogy az én kertemben is megtelepedjen valami fészkelő helyet neki, vagy télen etetni esetleg? Itt van-e télen egyáltalán?
1: Nem, nincs annyit télen, tehát a kis poszáta hosszú távú vonuló, tehát elvonul tőlünk, és hát nyáron is azt gondolom, hogy nem feltétlen igényel specifikus intézkedést, tehát hogyha egy olyan kertet ápolunk, ami madárbarát úgy általában, meg természetbarát, azaz vannak benne fák, bokrok, meg olyan részek, amik rovarvilágnak adnak megfelelő életteret, akkor ez számára alkalmas lehet, a költő helyének is valamiféle bokros vegetációra van szüksége, és ilyen módon azt gondolom, hogy segíthető, de egyébként magától is most jelenleg inkább a terjeszkedő fázisban van.
0: Fészkelése.
1: Tényleg alapvetően ilyen bokrosokba, vagy valami alacsonyabb növényzetbe építi a fészkét, ami hát egy klasszikusabb csésze alakú fészek, és van egy ilyen viselkedés, amit leírtak már több esetben, hogy a hím épít egy fészek kezdeményt, illetve több fészek kezdeményt is épít, és akkor a tojó megvizsgálja ezeket, és akkor azt fejezi be a hím, amelyik leginkább a tetszését nyilvánította ki a tojó, és ez egy ilyen kicsit ilyen humanizálható ezáltal a madár, mert egy ilyen viselkedése van, de mégis ez nyilván részben a hímeknél ez egy ilyen minőségjelző is, hogy ő képes több fészket is a legjobbat tudja építeni.
0: Aztán lehet, hogy később minden tojónak ugyanazokat a kezdeményeket megmutat.
1: Elképzelhető.
0: Együtt nevelik a fiókákat, a poszátáknál gyakran azért a pár ott együtt dolgozik.
1: Igen, a pár mind a két tagja részt vesz a fióka nevelésben, és hát ahogy mondtam, elsősorban rovar táplálékot fogyaszt, mint ez tipikusan azért a poszátákra jellemző, de ugyanúgy a többi fajvonulás közben, vagy abban az időszakban, amikor a rovar táplálék nem olyan bőséges, akkor fogyaszthat különböző bogyókat is, vagy éppen akár virág nektárt vagy port is fogyaszthat. Egyébként érdekes, hogy amikor tavasszal érkeznek ezek a kis poszáták, és hogy talán, hogyha emlékszel Ócsán, amikor tavasszal fogdossuk, akkor így a tollazatuk esetenként egészen össze van állva, pont azért, mert akkor a tavaszi vonulás során a vonulási útvonalon fogyasztják ezeket a virág nektárt, port, és ez így ráragad a fejükre. De azért egyébként költési időszakban elsősorban rovartáplálékot fogyasztanak.
0: Mennyi van belőle? Egyre több van, azt mondtad, és világszinten is?
1: Az adataink azért nem teljesen egyértelműek, tehát lehet, hogy kicsit ilyen átrendeződés is van, hogy hol költenek, de egy ilyen 50-100 ezer pár között, tehát egy ilyen közepesen gyakori fajról van szó, vagy viszonylag gyakori, nem a leggyakoribbak közé tartozik, de a következő kategóriába. És a trend azért valamelyest növekvő is úgy általánosságban, de az, amit itt most a városi részben mondtam, az inkább személyes megfigyelés, de ezt sokan megerősítették, hogy hasonlókat tapasztalnak országszerte. De Európa nagy részén költ, és elég jelentős példányszámban, tehát nem csak nálunk gyakori faj, hanem összességében is egy ilyen több 10 milliós állománya van, ilyen 30-50 millió közötti pár, tehát ez egy gyakori faj.
2: A Madárvártában Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával a szerkesztő Posgai Nóra beszélgetett. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: 8 óra 19 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Legendák és valóság. A csicsói kápolna története.
2: Csicsó még a török hódoltság idején is lakott település volt, sajnos ez a mai időkben már elnéptelenedett, és itt a Kaposföldjében található ez a csodálatos, talán Magyarország egyik legrégebbi kegyhelye, a csicsói kegyhely. A segítő Szűz Mária és a Szent Háromság tiszteletére lett szentelve 1745-ben. A templomot a lotaringiai származású katona, Claudius Florimundus Merci kezdi építeni 1731-ben, majdan ő elhunyt a pálmai csatában sajnos 1734-ben, örökbefogadott fia, Anton Merci fejezi be a templom építését, és 1745-ben lesz szentelve.
1: Honnan ered a hőgyész elnevezés?
3: Úgy érdekes, hogy hőgyésznek a címre állította az a hermelin. A Árpád-kori királyoknak a királyi palástjához, ugye hermelinből készültek ezek a királyi palástok, ugye nagyon sok hermelint kellett vadászni. És ugye annak van annak a téli szőrzete, bundája, egy hófehér, és a farotnak a legvége egy fekete. Most ugye ezen a vidéken nagyon sok hermelin élt, és itt hermelin vadászok voltak, és mivel a hermelint régen hölgymenyétnek hívták, és a hermelint vadászokat pedig hölgyészeknek. A hölgyész kifejezés, a hölgyész elnevezés, ez az Árpád-kori vadászati, vagy vadászembereknek a foglalkozási nevéből származik.
1: Székely tárgyi emlékek tára, néptánc és hagyományéltetés a Tolna vármegyei községben.
4: Beszélhetünk itt, mi a legrégebbi, mi az, ami nagyon ritka darabról?
5: Hát, talán a festékes.
4: A festékes, ez valamilyen szőnyeg?
6: A festékes az talán a legjellemzőbb. A festékes az egy kicsit olyan szent dolog volt, erre nem léptek rá. Tehát ez az esküvőkön volt, a háttérben, a lakodalmakon odaültették eléje az ifjú párt. Ha fotózkodtak, mert azért voltak ilyen vándorfotósok Bukovinában is, akkor ezt tették hátra, illetve amikor nem volt templomuk, de misét azért a pap tartott, hiszen az Elekes Dénes bácsi is jött velük például, akkor egy asztalra ugye rátette a kellékeit a plébános úr, ezt megletették eléje. Plébános állt rá, mert akkor ez szent helynek számított, megszentelt helynek.
1: Hőgyészi témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Augusztus 25-én ünnepélyes nevelő testületi konferenciával megkezdődött a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubilómi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki, szakmai előkészítésére. Az ünnepi eseményen Veres András győri megyés püspök és Hortobágyi Cyril pannonhalmi főapát is jelen volt. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrászművész tervezett, és a Magyar Pénzverőben készítettek el. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án vasárnap 16 óra 40-kor kezdődik Győr főterén, a Széchenyi téren, hálaadó szentmisével. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom szeptember 11-e és 13-a között zarándoklatot szervez Körmendről Vasvárra, ahol már a 13. század óta dokumentált a szerzetes rend jelenléte, adta hírül a Magyar Kurír. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom ezúttal nem egy hosszabb zarándokútra, hanem egy bemelegítő programra hívja a fiatalokat. Regisztrálni a Domonkos Ifjúsági Mozgalom honlapján lehet. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
5: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a városhatártól befelé, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombaton éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Lapszemle. Megélt hit és baráti légkör címmel jelent meg cikk a Magyar Kuríron a hamarosan 50 éves Blankenstein táborról. Blankenstein Miklós papi szolgálatában kiemelt helyet foglalnak el a nyári felnőtt táborok. Idén 47. alkalommal adtak találkozót egymásnak a testvérkék, akik egykor gyerekként, egyetemistaként ismerték meg egymást, és ma már a nyugdíj felé haladnak. A 60-70 táborozó közül sokan már a nyugdíj felé haladnak, többen nagyszülők, kiki a maga beágyazottságának megfelelően éli az életét. A tábor egy hete alatt a program részeként előadásokon, eszmecseréken, lelki napon, napi szentmisén, kirándulásokon vesznek részt. Emellett pedig hangsúlyos szerepet kap a köztük lévő barátság ápolása is. A Magyar Kurír a cikkben megszólaltat rendszeres táborozókat, és beszámol a tábor hangulatáról is. A litera.hu-n jelent meg Radics Viktória publikációja Nádas Péter halálának alkalmából Miben hiszünk címmel. Egész lényét mozgósította, amikor írt, odaadta magát az írásnak. Tégy velem, amit akarsz, társadra akadtál. Nem véletlenül nevezte szerzetesi munkának a szép írást. Nádas Pétertől Radics Viktória búcsúzik. A szerző halálhoz való kapcsolatáról a Kossuth Díjas író személyiségéről vallatszik írója. Elment Nádas Péter, a személy, a személyiség, a karakter, az elbeszélő, aki kedves volt hozzánk, készséges volt velünk, aki gyakran kimondta az igazat, megnyílt számára a makacs égi testek közötti üresség. Zárja Radics Viktória gondolatait. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: 8 óra 35 perc. Szeptember 4-én elkezdődik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fesztivál jelenleg a legnagyobb magyar filmes rendezvény, amely a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Magyarországra. 16 óra 4 perctől Pereg már a film című műsorunkban Bíró Tibor fesztivál igazgatót hallhatják majd. Most egy rövid ízelítő következik.
6: Azt gondoltuk, hogy itt az egyik legfontosabb dolog jelenleg is egyébként, hogy utánpótlást nevelni a művészfilmeknek. Tehát, hogy a fiatalokkal, akik most már a millió egy lehetőség közül önmaguktól, nem biztos, hogy akár 20 éves koruk is egy művészfilmmel találkoznának, mert nem vezeti őket rá erre senki. Ez az ötlet volt az, hogy akkor rendezvényeket kéne csinálni, ahol megismertetjük velük ezeket a filmeket. És így kezdődött el a Fiatal Filmesek találkozója, ami már akkor is titkoltan egy kicsit főpróbája volt annak, hogyha ezt esetleg fesztivállá fejlesztenénk tovább. És ezek általában ilyen hétvégi 3-4 napos összejövetelek voltak, magyar alkotókat hívtunk meg új filmjeikkel, és hát a közönség itt élőben tudott beszélgetni, kérdezni, találkozni a filmesekkel. Pozitív volt a fogadtatása. Másrészt meg a filmszakmában azért nagyon sokan emlékeztek arra, ami itt a 60-as, 70-es években volt, hogy ugye volt egy miskolci rövidfilm és televíziós fesztivál, ami jó alapot jelentett ahhoz, hogy mi teljesen más tematikával elindítjuk ezt a fesztivált. Most a fesztivál előtt is egy hosszabb tájékozódási folyamat volt, hogy mi az, amiben egyáltalán labdába rúghatunk, mert filmfesztivál több száz van. Nagyon széles spektrumon, tehát ugye a top fesztiválok, az úgynevezett A-kategóriás fesztiválok, mint Cannes, Berlin, meg néhány, ők ugye csak világpremiéreket tudnak bemutatni, ezért nagyon csekély a számuk. Mi soha nem tűztük azt ki, hogy mi ilyen lépcsőfokot meglépjünk, ennek egyrészt anyagi okai vannak, másrészt pedig nem készül a világ filmterméséből annyi értékes alkotás, hogy végtelen számú fesztivált megtöltsön. Ezért mi a fiatalokat céloztuk meg, ezzel indultunk, mert ugye ne várjuk el azt, hogy mondjuk egy olyan induló fesztiválra olyan neves alkotók, akik mondjuk mehetnek Carlo Vivariba vagy Cannes-ba a filmjükkel, hogy majd éppen nálunk fognak landolni, szóval ez illúzió lett volna. Viszont a fiatalok az a leghálásabb közönség ebben a témában, hiszen ők kezdők, csinálnak egy filmet, lehet, hogy még moziban nem is vetítették a filmjüket, fesztiválon meg pláne nem. Nagy számban, százasával jelentkeztek már az első fesztiválra is, és a világ minden részéről.
4: Pereg már a film. Mozgóképes magazinunkat ma 16 óra 4 perckor hallgathatják meg.

0: Az Omega és Gereben Zita felvételei szóltak. 8 óra 45 perc van. Kedves hallgatóink, a pillanat felvétel következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Augusztus 20-a alkalmából díjátadó ünnepséget rendeztek a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban. A népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát honorálták. Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár adták át a díjakat. Röviden alkalmam volt beszélgetni Heidl Györggyel, aki az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára a minisztériumnak. Őt kérdezem. Ebben a roham tempóban, amely az választások óta, a kormány alakulása óta lezajlott, milyen helyet foglal el a mai nap? Nem a legrangosabb, nem a legnagyobb kitüntetések átadása történt itt, hanem a kultúraszervezés, népművelés, népművészet, közösségszervezésben jeleskedő, akár a legkisebb faluból is érkezett díjazottakat láthattuk itt viszont önökkel.
2: Ezek nagy díjak voltak, a maguk kategóriájában ezek a díjak, a nagy díjak. Hogyha persze mondjuk egy Széchenyi díjhoz vagy Kossuth díjhoz hasonlítjuk, akkor lehet egy ilyen fajta hierarchiát felállítani, de itt a önmagukhoz kell hasonlítani ezeket. A díjátadásoknál azért általában megszoktuk azt, én elég sok ilyen átadáson voltam dékánként.
1: És a Pécsi Egyetemen,
2: és ez a most államtitkárként ez az első ilyen alkalom. Van bennem mindig a protokolltól egyfajta ilyen tartózkodás. Nem érzem magamat nagyon jól protokolláris helyzetekben, bár állítólag ez nem látszik. Viszont amikor elkezdődik egy ilyen díjátadás, és látom azokat a honfitársainkat, akik óriási teljesítményt nyújtva eljutottak oda, hogy a közösség megköszöni nekik a munkájukat, és ezeket a mosolygós tekinteteket figyelem, akkor őszintén mondom, hogy meghatódok. Különös ez az ív, hogy a formalizmustól, ettől a protokolltól az ember eljut az a személyes meghatottságig. Ez történt ma is.
1: A egyházakkal való kapcsolat is az ön portfóliójában van. Augusztus 20-a egy nagyon jeles nap, állam és egyház kapcsolata Szent István óta nagyon fontos kérdés, létkérdés. Mikor bontakozik ki az az új

0: volt, hogy egyházakhoz tartozom, különböző egyházakhoz. Most egy állami vezetőként természetesen egy másik sapka is van rajtunk, és az egyház és az állam közötti lényeges különbségeket és az autonómiáját az egyházaknak tiszteletben tartjuk, és ezt nagyon fontosnak is tekintjük. Folyamatosan van találkozásunk az egyházi vezetőkkel, vagy nem csak vezetőkkel, hanem sokan megkeresnek minket, illetve vannak azok az alkalmak, ünnepségek, amikor együtt vagyunk. A kapcsolatnak a lényeg az, hogy először is legyen egy személyes bizalom, hogy lépjünk egymás felé, és aztán azokról a kérdésekről is majd érdemben tudjunk az egyházakkal beszélgetni, az egyházi vezetőkkel, az egyházi közösségek képviselőivel, amelyek esetleg jogszabályi változtatásokat igényelnek, de ezt mindig az érintettekkel egy való dialógusban fogjuk megtenni.
1: Heidl György államtitkárral beszélgettünk, most pedig a díjátadón Tar Zoltán által elmondott ünnepi beszédből idéznék néhány részletet.
2: Régi hagyomány, hogy Szent István ünnepe előestéjén adjuk át ezeket az elismeréseket. Hiszen ez az ünnep minden évben ugyanazt a kettős kérdést teszi fel nekünk. Mit őrzünk meg abból, amit ránk bíztak, és mit teszünk hozzá ahhoz, amit majd tőlünk örökölnek. Tudom azt is, hogy nem vagyok egyedül most itt ebben a teremben, amikor örömemet fejezem ki, amiatt, hogy a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Helyünk Európában a megoldást és együttműködést keresők között van. Ez az út ugyanakkor erős nemzeti öntudatot követel, és nyelvünk, kultúránk magas szintű ápolását várja el tőlünk. Amikor miniszterelnök úr engem kért fel a kulturális terület és a társadalmi kapcsolatokért felelős feladatok ellátására, úgy éreztem, hogy az egyik, ha nem a legfontosabb területet bízta rám. Mert azt gondolom, hogy a kultúra az a szövet, ami összetartja és meghatározza az országot. Másként fogalmazva, minden cselekedetünk a kultúra szövetében zajlik, és itt nyer értelmet. Emiatt is egyszerre érzékeny és meghatározó jelentőségű, hogyan és mi történik ezen a területen. Nincsen ugyanis gazdasági fejlődés, nem lehet versenyképes az ország, ahogyan oktatás és orvoslás vagy kutatás sincsen e szöveten kívül. Általa értelmezzük közös történelmünket és saját helyünket is a világban. És kultúránkból fakadnak, ezáltal jelennek meg legfontosabb értékeink is. A szabadság, a sokszínűség és a közösség, az összetartozás. Meggyőződésem az, hogy még egy egészen különleges és kivételesen fontos feladat az, ami reánk hárul. Reánk a kulturális területen dolgozókra. Megszüntetjük a politikai befolyást, átláthatóvá és értékalapúvá tesszük a támogatási lehetőségeket. Ennyi és nem több vagy más a kormány, a politika feladata.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium augusztus 20-i ünnepségén Tar Zoltánnal és Heidl György államtitkárral találkozhattunk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugta adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Szeptember 9-én kezdetét veszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Szenior Egyeteme. Jelentkezni szeptember 8-án 16 óráig lehet. A Pázmány Szenior Egyetem 2014. szeptemberében indult azzal a céllal, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az élethosszígtartó tanulás jegyében keresztény szellemiségű tanulási, ismeretszerzési és találkozási lehetőséget kínáljon az idősebb korosztály számára. A részletes program és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk és a kurzusok tematikái az egyetem honlapján érhetők el. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szent misét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt, a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. A jubileumi megemlékezés állami programjairól információk az esemény hivatalos honlapján találhatók. Augusztus 25-én ünnepélyes nevelő testületi konferenciával megkezdődött a Cucor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 400. tanéve. A jubileumi alkalom egyszerre adott lehetőséget a hálaadásra, az intézmény gazdag örökségének felidézésére és a tanév feladatainak lelki szakmai előkészítésére. A 400. tanév ünnepélyes megnyitása augusztus 30-án vasárnap 16 óra 40-kor kezdődik Győr főterén, a Széchenyi téren hálaadó szentmisével. A jubileumi konferencia keretében bemutatták a 400. tanév emlékére készült érmet is, amelyet Lebó Ferenc Munkácsi Mihály díjas magyar érem és szobrászművész tervezett. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási magazinunk mai adásában a Tolna vármegyei hőgyészközségbe látogatunk. Kirándulunk a település határában található Csicsói kápolnához, felidézzük a búcsújáró hely és a domb lábánál fakadó forrás történetét. Szó lesz a tematikus tolnai zöldút hálózat lehetőségeiről, elemeiről, hőgyészközség kastélyairól, templomáról. Megnézzük a bukovinai székelykör gyűjteményét, majd műsorunkat a Német Nemzetiségi Tájházban zárjuk. Tartsanak velünk! Hőgyész a Tolnai Hegyhát déli részén, a Donát patak völgyében megbújó település. A Csicsói Szentháromság és Szűz Mária neve templomot a község egykori szőlőhegyén találjuk. Maráth Józsefné, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnöke kalauzol.
1: Csicsó még a török hódoltság idején is lakott település volt, sajnos ez a mai időkben már elnéptelenedett, és itt a Kapos völgyében található ez a csodálatos, talán Magyarország egyik legrégebbi kegyhelye, a Csicsói kegyhely. A segítő Szűz Mária és a Szentháromság tiszteletére lett szentelve 1745-ben. A templomot a lotaringiai származású katona, Claudius Florimundus Merci kezdi építeni 1731-ben, majdan ő elhunyt a pármai csatában sajnos 1734-ben, örökbefogadott fia, Anton Merci fejezi be a templom építését, és 1745-ben lesz szentelve, és ezen a két napon van is a templom búcsúnapja.
0: Miért pont ide építette?
2: Erre a domboldalra.
1: Igen, régen ez makkos erdő volt az 1700-as években. A gróf nagyon szeretett ide kilovagolni, de a kondás itt makkoltatta a disznókat, és egyik este hazatérve nem találta az egyik anyadisznót a kis malacokkal, elmondta a grófnak, hogy nincs. A gróf pallós joga révén azt mondta, hogy ha nem találja meg az anyadisznót, felakasztatja a kondást. És így bolyongott itt a makkos erdőben, és három nap után rátalált egy területen, és ott egy Mária szobrot túrt fel, és ennek a helyén egy forrás fakadt. Tehát ami mai nap is itt van, ez a forrás. Egyik legenda szerint Mária szobrot, másik legenda szerint Mária képet túrt ki a disznó, és ott volt a forrás. Ennek megörülve a gróf templomot emeltetett ide a forrás fölé. Ez a legenda része, de valószínű, hogy a gróf ezt temetkezési helynek szánta, mivel 1767. január 22-én hunyt el Hőgyészi kastélyban, és ide temették a templom közepén lévő kriptában. Ez a valószínűsíthetőbb része.
0: Vannak információs táblák, illetve itt az egyik épület oldalán egy nagy Magyarország térkép, ezen fel vannak tüntetve, nyilván úgy is, mint térkép, mint helyszín, és kép formájában is, Mária kegyhelyek.
1: Tehát itt Csicsó is szerepel.
0: Mindjárt meg is keressük, itt van Andocstól nem messze. Igen. Van a két település, ugye közel van egymáshoz. Igen. Kapcsolat?
1: Van kapcsolat, hát szintén a legenda szerint az andocsi szentélyt az angyalok a váluk kalocsáról hozták, és Csicsóban megpihentek. És így van a két település között, amit az andocsiak is nagyon tartottak, hisz minden évben eljöttek Mária napi búcsúra zarándokként. Ha bemegyünk a templomba, megmutatom, hogy milyen ajándékot hoztak a századik zarándoklatukkor 1936-ban. 136 aláírt név van a hátoldalán, és az andocsi szűzanya képe van lefestve.
0: Na, akkor menjünk be a templomba. Szabadtéri oltár is van, tehát igen, akár kinn is lehet misét tartani.
1: Igen. Mert a régi világban nagyon sokan jártak ide, környezet településekről, lovaskocsikkal, gyalog, tehát ez egy nagyon keresett kegyhely volt. És a 2000-es évekre eléggé elnéptelenedett, és ezt próbáltuk fellendíteni, és a mai búcsúkor azért 200-an vagyunk már.
0: Minden oldalról megyünk
1: és
0: be.
1: És a templomba nem annyira fértünk már el, és azért próbáltuk ezt megépíteni, ezt a szabadtéri oltár.
0: Na, innen tudunk belépni.
1: Nem, hát barokk stílusban épült a templom. A két eredeti oltárképünk az megvan, felújítás alatt van. 2019-ben elkezdtünk egy gyűjtést, hogy az oltárképek, tehát a szentély is rendbe legyen téve, és a szószék készen van már, az oltár még nincs teljesen készen.
2: Ez az oltárkép?
1: Ez a segítőszűz.
2: Segítőszűz? Valahol láttam, Bodajkon láttam valami
1: igen,
2: hasonló.
1: Igen, Bodajki is ugyanez. Tehát ez a passzaui Mária képnek a másolata. Elvileg az ide települt németek hozták magukkal, szintén legenda talán.
2: Melyik az Andocsi?
1: Ott az Andocsi. Tehát mindig Mária napkor, szeptember 8-ai búcsúnapkor jöttek mindig, és a hátoldalán aláírták az akkori. Érdekes, mert a 2000-es években jöttek szinte utódok, tehát gyermekek, unokák, és megtalálták a nagyszülők aláírását a hátoldalon.

0: Hát akkor nézzük meg a Szent Kutat. Le tudunk odáig menni, igen, amennyire az út engedi. Igen. Gesztenyefák, hársfák, tehát nagyon szép környezet.
1: Igen, az újakat, mert volt, amit sajnos ki kellett vágnunk, és újakat telepítettek, engedtek az új hársfa telepítés, és a fenyőfa. Ezek is egy jó pár évvel ezelőtt lettek újra telepítve.
0: Igen, Szent Kút itt jelöli is a tábla, is. Merre. Igen. Hú, mennyi szöcske, ugrál most a melegben, a nap rásüt a domboldalra, és olyan forró a talaj. Ugrálnak jobbra-balra itt a lábunk.
1: Igen, mindig azt mondjuk a barátnőmmel, Judit barátnőmmel, hogy ez a béke és nyugalom szigete.
0: Igen, csend van. És itt ereszkedik az út, itt pedig és a kapos völgye a tárul fel.
1: A forgalom is itt zajlik, tehát igen, a Budapest-Pécsi vasútvonal.
0: Le lehet szállni a Szakályhőgyészen, akár egy gyalogtúrával, egy gyalog zarándoklattal is ki lehet ide jönni.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Liliomokat ültettetek ide oldalra, ez időnként virágzik. Igen, ez az árnyék liliom, azt hiszem?
1: Ez az árnyék liliom. Ez a Szent Kut lent.
0: Igen, és ez a kis kápolna.
1: Ez egy kis kápolna. Ez a néhai esperesünk hagyatékából épült, mivel úgy gondoltuk, hogy nincs nyitva a templom. Tehát ha valaki ide kijön, hogy egy fohászt és egy gyertyát tudjon gyújtani.
0: Akkor itt meg tud állni, be igen, tud jönni, és rálát a templomra is, igen, és igen, itt a domb oldalában igen, van kialakítva egy félköríves tégla igen, kápolna. Igen, igen. Mária szobor igen, van a hátsó részen, és itt fakad a forrás.
1: És itt van a forrás, hát nagyon gyengén folyik, csak...
0: Na nézzük, víz az van, a méhecskék isznak, de most igen, nagyon leállt a csordogálás. Igen, igen. Itt kellene, hogy menjen
1: igen,
0: tovább.
1: Igen, igen, és ott a kút maga, tehát a kút építmény. Hát most szerintem a legkritikusabb, mert ennyire még nem volt, hogy nem folyott. Csordogált általában mindig. Tehát én még talán nem is láttam, hogy nem folyott.
0: És akkor ez folyik tovább, patak igen, lesz belőle?
1: Nem, nem, nem.
0: Belmegy az erdőbe?
1: Igen, eltűnik. Igen.
0: A templomhoz hasonlóan a Csicsói forrásnak is van legendája.
1: Tehát a 60-as években még eléggé elterjedt, hogy a hőgyészi gyermekek a Csicsói kútban vannak születésük előtt, és onnan válasszák ki a szülők őket, és a gólya onnan hozza a gyermekeket.
0: Tehát akkor ez olyan áldásos víz volt?
1: Igen, igen, igen. Hát volt egy csoportunk 2 évvel ezelőtt, egy Baranya megyei településről egy hölgy azt mondta, hogy 100 éve született a nagyanyja, akinek nem volt családja, és elzarándokolt Baranya megyéből ide, Csicsóba, gyermekáldásért, mert azt hallotta, hogy a csicsói szentvíz gyermekáldásban segít. És hazatérve még született 3 gyermeke.
0: A Hőgyészi Értékőrző Egyesületet 2011-ben alapították. Elsődleges céljuk a templom környékének, a közelben fakadó forrásnak és a község szakrális emlékeinek, keresztjeinek rendben tartása, gondozása.
1: Tehát a Csicsói templom a fő gondnokságunk, de viszont Hőgyészen az összes keresztet felújítottuk, a határban lévő kereszteket. Van egy kis kápolna, amit szintén 2012-ben el volt süllyedve földbe, és kiemeltünk, és felújítottuk. De a kereszteket is karban tartjuk. Fel vannak újítva, és folyamatosan karban tartjuk. És ide Csicsóba is azért rendszeresen járunk ki. Várunk esetleg még pályázatot, mert lenne még mit ilyen szakrális teret felújítani. Próbálkozunk.
0: A Csicsói kegytemplomnál Marát Józsefnével, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnökével beszélgettünk. A kegyhely erdei földúton közelíthető meg, időjárástól függetlenül autóval is, de elsősorban gyalogosan.

0: A Dombvidék kiváló adottságokkal rendelkezik a természetjárás és túrázás kedvelőinek. A Tolnai Zöldút hálózat részleteiről Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét kérdezem.
1: Hőgyész a Tolnai Hegyhát központja, mondhatom nyugodtan, mert a legnagyobb település és az északi déli részt pont félúton osztja meg. A régi átkelő hely volt, aki a Kapos felől érkezett, tehát a Balaton és nyugat felől érkezett, és akart keletebbre haladni Szekszárd irányában. Szintén Aponyi Rudalomnek egy központja volt, ugye aponyaknak három kastélya van Tolna megyében, Lengyelen, Hőgyészen és Medinán. Ebből a legjelentősebb uradalmi központ az a hőgyészi volt, ugye mezővárosi rangot kapott a török idő után. 5 téglagyár volt a településnek. Úgy érdekesség, hőgyésznek a címere állatta az a hermelin, ugyanis a Árpád-kori királyoknak a királyi palástjához, ahogy a hermelinből készültek ezek a királyi palástok, ugye nagyon sok hermelint kellett vadászni. És ugye annak van annak a téli szőrzete, bundája, egy hófehér, és a farotnak a legvége egy fekete. Most ugye ezen a vidéken, Árpád-korban nagyon sok hermelin élt, és itt hermelin vadászok voltak, és mivel a hermelint régen hölgy menyétnek hívták, és a hermelint vadászokat pedig hölgyészeknek hívták, a hölgyész kifejezés, hölgyész elnevezés, ez az Árpád-kori vadászati, vagy vadászembereknek a foglalkozási nevéből származik. Sajnos manapság már hermelinnel nem találkozunk az erdőkbe, viszont a természetszerűsége nagyrészt megmaradt, mai napig is Natura 2000-es erdőként van nyilvántartva a terület. Rengeteg túra lehetőség van, annak ellenére annyira nem ismert a terület. A Tolnai Zöldút, ez egy mozgalom, egy nemzetközi mozgalom, és mindig azt szorgalmaz, hogy a helyi értékeket, a helyi lakosság bevonásával, a helyi kulturális és természeti értékeket bemutatja, összefogja, és nem egyes szolgáltatókat emelnek ki, hanem egy együttműködésen alapszik. Nagyon fontos az, hogy nem egy darab intézményről beszélünk, hanem egy település hálózathoz, és ezeket köztük össze mindenfajta virtuális és nem virtuális útvonalakkal. Jelenleg a Tolnai Zöldút mozgalmat 16 település képviseli, aminek a 6 millió közepe pont Hőgyész, a másik vége Lengyel. Ezek között mindig, minden évben különböző útvonalakon teljesítménytúrát szervezünk az utóbbi 5 évben. Ezt mi Tolnai Zöldút teljesítménytúrának hívjuk.
0: Gyalogos teljesítménytúrákat képzeljünk?
1: Is, ugyanis nem csak gyalogosoknak próbálunk segítséget nyújtani, vagy lehetőséget nyújtani, hanem a többi jármóddal, az természet mindenfajta jármódban szerető emberének. Ezért van mountain bike-os 2 útvonal is minden évben, a 8 gyalogos útvonal mellett van egy lovas útvonal, és van még érdekesség a kenús útvonal. Most értem szerintem az erdőn keresztül mennek kenúval az emberek, a hátukon nem cipelik, hanem a Kapos folyó ugye nyugatról határolja ezt a területet, és a Tolnai Zöldút települések közül 5 a Kapos mellett fekszenek, úgyhogy értelemszerűen könnyű volt kitalálni, hogy ezen a régen még jobban széterülő folyamocskán, vagy nem patak, nem is folyó, most jelenlegi csatornaként van nyilvántartva hivatalosan, mert ugye 2 gát közé van beszorítva, de nagyon sok kenusnak ez a vágya, hogy egy ilyen vadregényes, ilyen bokrokkal benőtt, néha van benne szénabála is, amikor legurítják a gátoknak az oldaláról, tehát érdekes szituációkba keveredik itt az ember, hogyha kenúzni szeretne. A vízmélység olyan 80 centi 1 méter, tehát nem veszélyes.
0: És akkor csak ezt az 5 települést érinti kenúval, így a Zöldúton belül.
1: Igen, de mi a 16 település úgy tudom összekötni, hogy ez a 12 útvonal, amiből csak egy a kenú, a másik 11 az pedig vagy kerékpár, vagy ló, vagy gyalog. És ugye a leghosszabb a tavaly először a 100 km-es útvonalat is bepróbáltuk. Én nem adtam volna arra, hogy itt 10 embernél többen fognak eljönni erre, és meglepő módon már tavaly 80-an.
0: 100 kilométer gyalogosan?
2: Igen, 100
0: ez
2: kilométer.
0: Ugye mivel teljesítmény, ezt mennyi idő alatt kell neki tényleg teljesíteni? Tehát 100 kilométer azért az nem kevés. Egy nap alatt, 24 óra alatt ez megy?
1: A szintidő 24 óra alatt, de a tavaly az első 100 kilométeres gyalogos túránknál a leggyorsabb résztvevő az 13,5 óra alatt teljesítette. Én nem tudom képzelni, hogy hogyan tudta megcsinálni.
0: És ugye milyen terepen? Tehát ugye a Tolnai dombságot azt jellemzően vannak emelkedők, völgyek, nem egyenesen, nem alföldi szakasz.
1: A szintemelkedés általában a 100 km-es útvonalon olyan másfél és két kilométer, tízszer föl kell mászni minden dombra. A túrázók azt mondják, hogy ez egy kellemes 100 km-es táv, mert az ország nehezebb 100 km-es túrára itt készülnek föl, tehát a Kinizsi 100 vagy a Sárga Rigó 70, meg vannak ilyen több olyan túra az országban, ahol nagyobb szintemelkedések vannak, viszont minden túrázó azt hozza, hogy nem csak a szép látvány, hanem a vendég szeretet, az szinte sehol.
0: Mi kapcsolódik még ehhez? Tehát azon kívül, hogy van egy induló pont, van egy érkező pont, le kell járni 50 kilométert, 10 kilométert, nyilván attól függ, hogy hány települést szeretne érinteni, hogy mi van a pontokon, a pihenőpontokon, a települések a pihenőpontok?
1: Nem csak a települések, hanem a településeken, a települések közötti szép erdei. Tehát olyan helyeket keresünk, ahol amúgy is egy túrázó ki tudja pihenni a fáradalmait, és a falusi lelkes önkénteseink mennek ki a saját maguk által készített süteményekkel, pereccel vagy pogáncsával, és ez az igazi vendéglátás, ugye ezt hozzák nekünk mindig elő a túrázók, hogy azért szeretnek hozzánk jönni, mert ilyen kedvességet nem nagyon tapasztalnak meg, mert nem csak az, hogy eléjük tesszük a házilag készített pogácsát, hanem beszélgetünk is velük, és minden túrázónak vannak érdekes kérdései, a helyi lakosok pedig nagyon örülnek, hogy az ország egészen másik végéből idejön, mondjuk volt Nyírbátorból is például túrázónk, vagy volt Dunaszerdahelyről, vagy Nagyváradról, akik meglepődnek, hogy milyen kedves és bájos táj a Tolnai dombvidék, nincsenek hatalmas nagy sziklaormok, mert elvelőszt borít mindent, viszont ezek a szűk, meredek falu vízmosások, völgyek, ugye itt vannak a Kárpát-medence legjelentősebb szurdokai, lösz szurdokai, ez ugye a löszbe bájt mély utakat jelenti, több száz éven keresztül, ahogy használták a lakosok lovaskeszerékeire, vagy a traktor, a utóbbi időben az emberek a települések közötti erdőbe meghúzódó utakat, ezek mélyültek, és van olyan út, ami 10 méteres partoldalra rendelkezik, ugyanis az össznek az a tulajdonsága, hogy merülegesen törik. Nem jellemző rá az, hogy így 45 fokba kopik le az oldalfala, hanem hogyha elkezdik így mosni az eső, akkor egy függőleges oldalfalat ki tud alakítani, és majd az a függőlegesen omlik be esetleg, és akkor de maradni fog a függőleges látvány.
0: Hányszor van ilyen teljesítménytúra egy évben?
1: Idén volt az 5. teljesítménytúra, és évente eddig egyet rendeztünk, és idén már 2300 része volt az ország minden részéből. A következő évben 2027-re az a tervünk, hogy mivel látjuk a határait ennek a teljesítménytúrának azáltal, hogy ne veszítsen a minőségéből, nem lehet végtelenségig fokozni, ezért azt találtuk ki, hogy a következő évben, 2027-ben tervezünk az egy nagy túrán kívül még 5 darab kisebb túrát, ami kevesebb település, kevesebb útvonalat és kevesebb szervezőt érinti, mert a nagy túrára, ami májusban szokott lenni, május második hétvégén minden évben, ott már lassan 200 szervező, aznap 200 szervező áll rendelkezésre a 2300 túrázónak.
0: Lehet-e úgy bejárni, hogy teljesítmény túrán kívül a Tolnai Zöld út 16 települését?
1: Igen, ugye én azt javaslom mindenkinek, hogy mivel Lengyel-Anafüldő a térség turisztikai központja, itt van a legnagyobb turista vendég, itt van a legnagyobb infrastruktúra, szálláshely, útvonalaknak az indulópontjai. Érdemes bejelentkezni ide Lengyel-Anafüldőre, információt kérni, és akkor általában személyre szabott ajánlatot tudunk adni. Manapság digitális világban élünk, és ugye mindenkinek van okostelefonja már, el tudjuk küldeni egy navigációs fájlt a telefonjára a túrázónak, és egy egyszerű applikációval akár úgy tud navigálni az erdőbe, hogy nincsenek festett jelzések, de el tud jutni egyik településre a másik településre úgy, hogy a legszebb részeket érinti. Érdemes szállást foglalni, a környező településeken mindéken van egy-egy ilyen egyszerű kis vendégház, turistaház, nagyon sok önkormányzatnak van kis saját kis vendégháza, amit érdemes kivenni, és akkor úgy kap már egy személyre szabott ajánlatot az utazásra, vagy a túrázásra, hogy nem tud eltévedni, mert tehát az egyet ne váljanak, tehát nincsen minden út kifestve, mondjuk a Bakonyba vagy a meccsekben megszoktak, hogy rengeteg jelzett turista útvonal van. Itt is van turista térkép, tehát lehet vásárolni, de ugye kevés a jelzett turista útvonal a területen, mondjuk egy más középhegységhez képest.
0: Az iménti percekben Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét hallották.

0: Hőgyész a török kor után teljesen elnéptelenedett. Hasonlóan a környék több településéhez német családok betelepítésével indították újra az életet. A község központjában két kastélyt, templomot, német és székely emlékszobákat, köztéri alkotásokat, köztük székelykapukat, ulmi deregjéket is láthatunk. Stefán György, hőgyészi helytörténész kalauzol.
1: Itt a kastély mögött folyik egy, most már le van degradálva, sőt sajnos most nem is folyik, mert aszály van, de le van degradálva faluároknak, holott az egy valamikori patak. És minden, hogyha így vesszük, mondjuk azt, mert hát a török után elnéptelenedett a vidék, tehát itt minden német telepítés lett, minden ilyen német falu valamilyen patak partján van. Most azt vagy megbecsüli, sajnos a vége felé, ahogy jöttünk előre az újkor felé, már nem becsülték, már ledegradálták, de ezek valóságos patakok voltak, vízfolyás mentén. Itt van ez a platánfa, szembe velünk. Ez a platánfa, ez az én gyerekkoromban itt ez a rész a hercegkel, én 57-ben születtem, 60-as években voltam gyerek, akkor játszottunk, akkor ez még már nem volt lekerítve, de kőfal volt, téglafal, maga vette körül a birtokot, méghozzá ottal ez a mostani mentőállomás épületem úgy keresztbe ment, ezt a részt hercegkertnek hívták, és gyönyörű cserjék voltak, meg itt van egy utca, Kertész utca, ott is hercegkertnek hívta, na és ezek telepített, mert ezek a valamikori, hát a 50-es években ezt kiszakították a park területéből, meg az állami gazdaság irodaházát is kiszakították a park területéből. Ott is van valami forrás, itt átmegy az út alatta, átvezet ez a betongyűrű, ott folyt ki a víz, de sajnos ezen a nyáron elopott.
0: Ha szembenézünk, az a fák mögött a parkban látjuk az egyik kastélyt. Érzésem szerint ez az öregebb, ez a régebbi.
1: Ez, annak érdekes a története, amikor a törököt, miután a törököt kiűzték, akkor itt ez a vidék, főleg a török harcok miatt, de még a Rákóczi szabadságharc is rátette egy kicsit, ez teljesen néptelen volt. Egy pécsi püspök akkoriban egy vizitációs körúton járt itt 1720 előtt valamikor, és egyetlen lelkét se talál, csak beszakadt templomokat, és ez egy eredetileg egy szép laki botka birtok volt, ők amikor a török jött elpucoltak innét, de birtok igényüket megtartották, ma ennek még lesz később szerepe, mert az irataik megmaradtak. A Merci átadta az aponyiaknak, annyira érdekes a dolog, és a Merci ez egy lotaringiai származású francia katona, később tábornok lett, édesapjával együtt részt vett Buda 1686-os ostrománál, édesapja halálos sebét kapott, egy hónap múlva meghalt, ő megúszta, és kinevezte a királynő, akkoriban indult meg Németországból a németek kiáramlása, a Bácskába, a Bánságba, ott is ugyanez van, teljesen lakatlan volt minden, és ő volt a fő telepítési biztos. Időközben, elkésve, mert hőgyész valahogy nagyon rossz aranykoronájú földekkel bír, elkésve már csak ez a birtok maradt, meg egy gróf Cincendor nevű tábornok örököseitől tudta megvenni ezt a részt. 1723-ban már elkezdte építetni a kastélyt, mert neki ez egy reprezentatív, ő egy főúr volt, neki ez ő sokkal többet volt Bécsben, mint hőgyészen egyébként. Ő főúr volt, és neki ez egy reprezentatív céllal kellett ez a kastély, és a szocializmusban, amikor ez nevelő otthon volt, akkor ki volt írva a kastély falára, hogy épül barokk stílusban 1760 körül, Várnagy Antal kifejtette ilyen régi leírások alapján, ez 1730 körül kellett, hogy épüljön. Ő gyermektelen volt, és unoka nővére, vagy unoka húga egy távoli rokonának a fiát, Anton Merside Argentot lett a neve, azt ő adoptálta, és 1722-től kezdve már ő kezdettől fogva itt volt hőgyésze. Más kérdés, hogy utána ő is temesi válság kormányzó, stb. Lett, de ő életvitelszerűen, ő nyugszik Csicsóba, életvitelszerűen itt élt hőgyésze. Tehát tulajdonképpen a Merciekhez fűződik ez az építés, ők építették például, ahova át fogunk menni a Liechtenstein kastélyt is.
0: Sétálhatunk is arra közben.
1: Jószágigazgatói laknak építették.
0: De az egy kicsit újabb stílusában hasonló, de kisebb épület, kisebb kastély.
1: 1773-ban, amikor az aponyiak megvették a birtokot, a Mercitől. Egyébként aponyiak 5 nemzedéke birtokolta, Aponyi György, aki soha nem lakott itt, de 5 nemzedéke birtokolta ezt a kastélyt. A legnagyobb volt az Aponyi György fia, aki 1817-ben halt meg. Ő építette a katolikus templomot, ő épített egy zeneiskolát lenne a főutcán, szellemi életet ő nagyon nagyra
0: fellendítette. Szintén egy nagyon szép főúri épület mellett haladunk. Pont utcafronton van, úgyhogy láthatjuk, a stílusa hasonlít a kastély épülethez. Mi volt ez, mi most, illetve most mi volt régen?
1: Most a Széchenyi utca, a kastélynak a Széchenyi utca felüli oldalán vagyunk. Ez az épület, erről sem maradt sajnos meg hivatalos irat semmi, de annyit lehet tudni, hogy ezt az Aponyi Géza, az utolsó hölgyészen lakó Aponyi, a fiának, Aponyi Rudolfnak, vagy más néven Rezsőnek, aki később Tolna, ő után, Aponyi Géza után, édesapja után, ő lett Tolna megye főispánja, annak építette, az lakott ebbe állítólag egy darabig. És később, hogy a háború alatt mi volt, vagy mi nem tudom, a szocializmusban már a nevelő otthonhoz tartozott, a lány nevelő otthonhoz, akkor itt gazdasági részleg volt, tehát papi, itt intézték a gazdasági dolgokat, de amikor 90 körül eladták a nagy kastélyt, akkor ide költözött át a nevelő otthon. Most is körülötte van 3 vagy 4 ház már megépítve, és olyan módon vannak, hogy szinte családszerűen vannak egy nevelő, és mintha család lenne, szobák, konyha, minden, főznek nekik rendesen, szóval ilyen ellátást próbálnak nekik biztosítani itt.
0: Olyan, mint egy kis kastély tulajdonképpen. Viseli magán a kastélyépítészet jegyeit, tető is emelt, magas kémény, a nyilászárók, a régiek, oldalt látjuk a díszeket, a faldíszeket, tehát meghagyták a külsőt, még zsalogátteres ablakok is vannak helyen.
1: Úgy is hívták, hogy kis kastély.
0: Akkor megérkeztünk a jelenlegi római katolikus templomhoz. Egy dombra jöttünk fel, igen. Körben kálvária, stációkat látjuk, szemben vele egy vörös márványra emelt korpusz kereszten, rajta Szűz Mária, és itt van a bejárata is a templomnak.
1: Ezt 1799-ben szentelték, Aponyi Antal építette. A templomban van egy diadalív, ott fel van írva latinul a neve, méghozzá úgy, hogy a névből kiemelve a betűk, amik római számok, és azok is kiadják az 1799-et. Ezt körülbelül már 1791-ben kezdték, hát nyilván, mert ez egy hatalmas templom, tornya 44 méter magas, és a harangokat a régi középkori templomba hozták el, ami most nem tudom, hogy azokból egyáltalán van-e, mert azok sajnos az első világháborúkor kettőt elvittek, utána még a második kor is, és akkor majd pótolták, de most nem tudni, hogy melyik maradt meg, de a Aponyi Antal egy nagy harangot Bécsben rendelt még 1799-re, 3 harang van egyébként most a templomban.
0: És akkor ezek közül az egyik még a régi templom?
1: Egyik a régi templom élet, itt templomtól jobbra, főbejárattól jobbra, ott a lélekharang, azt viszont a Csicsói templomba hozták be ide. Mert hát ott egy harang ma is van, de már nem kellett. Ott...
0: Egy kis haranglábon áll.
1: Igen, egy kis haranglábon áll, igen.
0: És akkor a kereszt, ugye volt róla szó, hogy ugye a településen sok kereszt van?
1: Településen az 50-es évekig az elmondások szerint minden bejövő, hát a falu, minden utca véget ér, nyilván, de az utca véget ér, de az út nem, mert a földutak kivezetnek a határba, sőt, hát a határból, amikor még gyalog jártak, akkor közelebb volt egy-egy szomszédos helyre elmenni, tehát például a Tátra utcát régebben Teveli útnak is nevezték, az egy olyan utca, hogy szomszédos Tevelre lehetett földes úton elmenni. Na most ezt a népi emlékezet úgy tudta, hogy azért van minden utca végén kereszt, hogyha ide jön a vándor, akkor azonnal látja, hogy jó katolikus helyen jár. És ezt karba is tartották.
0: Meg mennyi maradt meg?
1: Hát már ezekből a keresztekből megmaradt a vörös kereszt, megmaradt a fehér kereszt, megmaradt egy talapzat lenne a Szekszárdra vezető főút mentén, és maradt egy a Széchenyi utcában, de ez nem olyan régi, ez közvetlen háború előtt állították. Az maradt még, de az sincs a hely, mert építettek, odéptették, de megvan, és hát most kereszt már nincs még, de van egy kis fogadalmi kápolna itt a határba, ami volt egy fakereszt és egy kápolna.
0: Az iménti percekben Stefán György helytörténészt hallották. A településen egykor óvónőképző intézet működött, ennek épülete ma is áll. A Liechtenstein úgynevezett kiskastély zárva van. Kerítésen kívülről tekinthető meg a felújított épület. Mellette találjuk a Székelykör közösségi és néprajzi bemutató termét. A zene után itt folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nyáron a Székely Közösségi Ház udvarát a néptánc csoport utánpótlás csapata töltötte meg. Bíróné Csöglei Gabriellával, a Hőgyészi Székely Kör elnökével és Csöglei Istvánnéval beszélgetünk.
1: Ez a Hőgyészi Székely Körnek ugye a székházában van, a székelyházban, ez egy bukovinai tárgyűjtemény. Próbáljuk egy picit elkülöníteni, mert ugye annyira beleolvad a magyarországi, illetve az erdélyi székelységben, a köztudatban, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne azt, amit meg tudtak menteni, és föl tudtunk kutatni, elkülöníteni. És tényleg így is van kiírva, hogy bukovinai székely tárgygyűjtemény. Tehát ami megmaradt, és úgy gondolták, hogy ezt meg kellene őrizni, azt mindenki a szekrényének a legaljába, bédugdostasott, ugye megőrizgette. És ahogy az idősek kihaltak, érdekes módon azért majdnem minden családban volt egy olyan ember, aki értékelte ezeket az apró dolgokat, és továbbvitte. Tehát a gyűjtés az folyamatos. A kiállításokat, amikor elkezdte az Egyesület a bál mellé társítani, tehát mindig egy picivel többet bemutatni, akkor kerültek elő ezek a szekrények aljákból. Sokáig dobozoltuk, pincékben, padlásokon őrizgettük, amit összegyűjtöttünk, és amikor már olyan szinten volt, hogy valahol egy állandó kiállítás keretében kéne bemutatni, akkor kezdtünk el kutakodni, hogy hogy jutatnánk mi hozzá egy épülethez. És ez az épület, ez a Székely Kör tulajdona, saját tulajdona, mi magunk tartjuk fenn, többnyire pályázati pénzekből természetesen, mert a tagság nagy része azért már előregedett. Van most már lassan egy középkorosztályunk, aki mint tag be tud segíteni anyagilag is és munkával is, és akkor itt van nekünk egy szobánk, amiben az eredetieket válogattuk. Illetve van már benne olyan is, ami az eredeti alapján készült, de mellé tesszük az eredetit is.
0: Látunk lakástextileket, viseleteket, szakrális képeket, egy felvetett ágyat, nagyon szép párnákkal, használati tárgyakat, igen, itt a sarokban. Tehát minden, ami a székelységhez kapcsolható.
1: Ami a bukovinai székelységhez kapcsolható, igen. Igen.
0: Beszélhetünk itt, mi a legrégebbi, mi az, ami nagyon ritka darabról?
2: Hát talán a festékes.
0: A festékes? Ezt minek nevezik? Ez valamilyen szőnyeg?
1: A festékes az talán a legjellemzőbb.
0: Rá is látok, fölfüggesztő.
1: Van minden korszakból szinte. Egy kicsit mindenki másképp csinálta, van az úgynevezett kicsi virágos, van az úgynevezett nagyobb virágos, tehát attól függően, hogy mekkora a mintája. A festékes az egy kicsit olyan szent dolog volt, erre nem léptek rá. Tehát ez az esküvőkön volt, a háttérben, a lakodalmakon odaültették eléje az ifjú párt. Ha fotózkodtak, mert azért voltak ilyen vándorfotósok Bukovinában is, akkor ezt tették hátra, illetve amikor nem volt templomuk, de misét azért a pap tartott, hiszen az Elekes Dénes bácsi is jött velük például, akkor egy asztalra ugye rátette a kellékeit a plébános úr, ezt megletették eléje. Plébános állt rá, mert akkor ez szent helynek számított, megszentelt helynek.
0: Ez egy szőttes.
1: Kézzel szőtt, annak idején növényi festékekkel megfestett fonalak.
0: Falra tették, ágyat terítettek le vele? Tehát ilyen szerepel?
1: Falra tették legtöbbször, illetve a vetett ágynak volt egy meghatározó helye. Ugye a vetett ágyban nem aludtak, az a hozomány volt, és amikor férjhez adták a leányt, akkor a szekerre feltették az ágyat, és a vetett ágy gazdagsága mutatta azt, hogy milyen gazdag volt, és milyen ügyes az a menyecskeinek való, akit visznek.
0: Párnákat raktak elsősorban, de egyéb ágyneműket, terítőket, és ez a szőttes is rajta volt.
1: Igen, igen. Tehát a vetett ágynak, hogyha úgy nézzük a részei, hogy alul van az ablakos, utána van ugye a hímzett, akkor tették rá a festékest, És a hosszú párnákat, na most a hosszú párnák, azok általában páratlanul voltak rajta. Hogyha szegényebb volt, akkor 3 párnát is lefektették. Aztán jött az 5, a 7, de olyat is láttam, hogy 9 hosszú párna volt rajta.
0: Használták a párnákat, vagy egy ilyen státuszszimbólum volt?
1: Ez inkább státuszszimbólum volt, illetve később az ifjú pár azért használt mindig el belőle, mert ugye egy ilyen hosszú párnán feküdtek.
0: Az egyik része van csak hímezve, úgy látom, a párnáknak az a fele, az a sarka, ami kifelé mutat.
1: Igen, a párna vége volt mintával ellátva. Legtöbbször beleszőtték, de volt, aki keresztemesen díszítette már. Na, azon van a donna, és utána a pili párnák, vagy úgynevezett németes párnák, és akkor még a kicsi párna is, hogyha már valakinek annyira jól ment.
0: A hőgyészi székelykörben több mint 20 éve működnek felnőtt, ifjúsági és gyermek néptánc csoportok. Fellépéseik, táncaik a helyi és a székely hagyományokat tükrözik. Bíróné Csöglei Gabriellát hallják.
3: A társcsoport nagyon vegyes korosztály, a 6 éves kortól az 50 éves korig hagyományőrző, tehát nálunk vegyes a korosztály. Utánpótlás csoportunk is van, kinőtte magát, külön foglalkozunk velük, és külön a felnőttekkel. Nem felmenő rendszer, de mégis benne van, hogy ahogy felnőnek a kisebbek, bekerülhetnek a nagy csoportba. Ez egy nagyon nagy kihívás számukra, és nagyon vágyják, felnéznek a nagy táncosokra. Ugye az alapbukovinai székely táncokat tanulunk, táncolunk, és ezt a hagyományt mutatjuk be a színpadon. Természetesen vannak többnyire erdélyi táncok évközben, minden évben meg van egy tematika, amit a vezetőnk Herceg Gábor felállít. Van mezőségi táncunk, felcsiki táncunk.
0: Népviseletben táncoltok? Tehát ilyenkor törekedtek arra, hogy a külsőségekben is megmutatkozzon a székelységetek?
3: Mindenképpen, mindenképpen. Tehát egy fellépés nálunk 98%-ban élőzenével, tehát már ragaszkodunk az élőzenéhez, a Bácska Banda kísér minket, többnyire eredeti hű viseletekben, ami tudom, hogy nem helyes. Mindenképpen meg szeretnénk mutatni azt, hogy hogy néztek ki régen a viseleteink, de sajnos tönkre mennek a folyamatos használatban. Ezek felgyűjtött darabok többnyire. Felvásárlunk kasmír anyagokat, szoknyákat, anyagokat. Van egy segítőnk a Kasdona, Fekete Sebestyén Ibolya, aki nagyon ügyesen szétszedi és összerakja a rakásokat. A szedetting hozzá, most éppen itt látok a tájgyűltemény szobába, ha azt nézem, a szedettinghez rezes lájbi,
0: kismellény,
3: így van, sötét bordó színe van éppen, amit látunk, és valóban rezes, rokolya kötényjel hívják ezt különböző falvakban koronásnak is, ez a nagy koronás, amit itt látunk, de van kis koronás is.
0: A korona a díszítésre utal?
3: Igen, van benne minta, ami a koronához hasonlít. Ez egy ünneplő viselet egyébként, de többnyire szokást adunk elő, ünnepi jeleneteket. Folyamatosak a fellépések, nálunk szünet nem igazán van, mi ezt éljük. Hobbinak indult valamikor, de szerintem a táncosok többségének ez már egy életforma, úgy, ahogy nálunk is, vagy családon belül, ez az alap.
0: Az épület mögött rézsükert található. Az ott termesztett fűszerekkel ízesítik tájjellegű ételeiket, köztük a székely galuskát, más néven töltött káposztát, vagy a tárkonyos zöld babos savanykás csorbalevest. Bíróné Csöglei Gabriellával, a hőgyészi székelykör elnökével beszélgettünk. Hamarosan a Schwab tájházban folytatjuk utunkat.

0: német nemzetiségi tájházban vagyunk, engem Fáj Tibornak hívnak, és a Hügyeszi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak vagyok a tagja, a lelnöke. Többnyire én szoktam ezt a tájházat bemutatni a vendégeknek, amikor jönnek.
1: A Hügyeszi Általános Iskola udvarán van egy épület, most ha kinézek, akkor mellettünk a sportpálya, itt az iskola épület, igen. Nem biztos, hogy ez tájháznak épült.
0: Nem, egyáltalán nem, ez egy gondnoki lakás volt a régi szép időkben, de itt kaptunk vendégségben helyet, itt húzzuk meg magunkat, viszont tervezzük, hogy egy végleges helyre kerüljön az egész, hogyha itt esetleg akármilyen változás lenne nekünk, akkor is legyen helyünk. Ez egy német közösségi házat szeretnénk felújítani, illetve elkészíteni, ahol egyrészt rendezvények és események is megvalósulásra kerülhetnének, illetve helyet kapna ez a gyűjtemény is. Úgy látom, hogy ennek a gyűjteménynek biztos jövő van minden esetre.
1: Mit tudunk a gyűjtemény történetéről? Három helyiség berendezve, hitelesen berendezve, csak nyilván maga az épület szoba kialakítása nem autentikus, de a tárgyak régiek.
0: Néhány évtizeddel ezelőtt az akkori német nemzetiségi önkormányzat tagjai, élük az elnökkel, a Monodi Márta nénivel, elhatározták, hogy megpróbálják megmenteni a régmúlt idők, letűnt időknek a használati tárgyait, berendezéseit, ruháit, eszközeit, és ennek egyében nekiálltak összegyűjteni. Elsősorban Hőgyész településen, bár néhány tárgy a környező falvakból is került ide, de túlnyomó részt hőgyészi tárgyak ezek, és hát szívesen adták az emberek, és hát talán az utolsó előtti órában lehettünk még, amikor ezeket meg lehetett menteni, hiszen amik itt van, ilyeneket már manapság azért nem nagyon egyáltalán nem használunk, tehát maximum itt egy ilyen gyűjteményben, vagy múzeum jellegű helyen tudjuk megmutatni az érdeklődőknek, hogy nézett ki ez az egész egy, nem tudom, 100 évvel ezelőtt mondjuk.
1: Akkor belépünk a tiszta szobába, jó? Mondjuk, hogy ez a tiszta szoba. Be van rendezve bútorokkal, de a zöme az a viselet. Babákon látunk, életnagyságú babákon látunk női, férfi, illetve gyermekruhákat.
0: Igen, ebben a szobában ugye két nagy ágy van, a szokásos kinézette, ahogy ez annak idején általában ilyenek voltak, illetve két szentképpel az ágy fölött, ami akkor is szokás, hogy gyakorlatilag majdnem minden házban. Emlékszem, nagyszüleimnél is talán pont ilyenek voltak fönt. Hőgyész az szinte teljesen katolikus volt a 1720-as évektől kezdett betelepítésektől, bár nagyon sok helyről érkeztek, de túlnyomó rész katolikusok voltak.
1: Két ulmi deregét is láttam a településen, egy nagyobbat és egy kisebbet itt az iskola előtt.
0: Ennek az a történet, hogy először kisebb volt meg, és akkor az idő vasfoga megette, és akkor csináltattunk egy újat, ez már jó pár éve volt, de közben kitaláltuk, hogy lesz újítva a régi, és azt is megmentjük, és így most kettő van. Tehát ez egyik jelkép a német betelők tőleknek, ugye, amivel lejöttek Bécsig a Ulmból, a német területekről a telepesek. Amit ebben a szobában még láthatunk, ami még érdekes lehet mondjuk, egy pár van ugye fekete ruhába öltöztetve, és eznek az a kuriózuma, hogy talán nem annyira gyakori, hogy a mennyasszonynak fekete ruhája van, hiszen abban az időben az volt a divat, hogy a mennyasszony is fekete ruhába öltözött. És ami jellegzetes az itteni viseletekre, a gazdag és igényes hímzés, és nagyon sokoldali hímzés, ez annak tudható be, hogy a gróf Bécsből hozatott magának, többek között Bécsből is hozatott magának segítőket a kastélyba, aki közül volt olyan, aki remekül nagyon jó tudott hímezni, és hát egy mellékhálásba úgymond a helyi asszonyokat megtanította nagyon szépen hímezni, ezért nagyon gyönyörű hímzések készültek itt a mindennapi viseletekhez.
1: Ez viszont már egy fehér hölgyruha, következő.
0: Az úgynevezett Weisskrantz fehér ruha, ezt már elsárazókorukban megkapták a kislányok, akkor még kicsit jobban összeszedték, mert nyilván kisebb kellett, de hát svábokként ugye az is spórolás volt, és ez úgy lett kialakítva, hogy lehessen nagyobbítani, és ez még az első bálig kitartotta az illető hölgynek. Pár imakönyv is került ide, ugye itt ezekbe, ami annak idején szokás volt, azért ez naplóként is működött, hogy ki mikor született, ki mikor halt, meg mikor mi történt, ezekbe is hasonló írás. Sok felfedezhető.
1: Gótbetűs, igen.
0: Igen. Hát igen, az régebben tudtak olvasni még a gót nagyon sokan.
1: Kilépünk a konyhába, egyel beljebb kell jönni, itt pedig egy berendezett közösségi tér, mondjuk sarokülővel.
0: Igen. Hát egy sarokgarnitúrával, ezekkel a klasszikus régi fonocékekkel még, ami ugye nagyon elterjedt volt régebben, sőt, manapság még mindig van egy-két, hát nálunk is van például még egy pár.

0: az edényekkel. Ugye a falon az elmaradhatatlan kendő, a szép felirattal, vagy közmondással, vagy jó tanácsa, több is. Illetve hát a szentképek azok mindenhol elmaradhatatlanok voltak.
1: De hímzett falvédők, amiket látunk többet is.
0: Ja, igen. Illetve ez is egy régi polcán, nagyon régi felirattal is.
1: Kelengyés láda, megfordulunk, rengeteg vasaló, sparhelte.
0: Ugye erődénk is ismerték a vezeték nélküli technológiát, ez a vasaló is vezeték nélkül dolgozott. Igen, abból többet kaptunk kicsit.
1: És ennek is ez a szenes változata, sőt, még szabóvasaló is van, ez tömör, fém.
0: Illetve itt is van egy gyerek sarok kialakítva, ugye a régi eredeti bölcsővel, a gyerekruhákkal, gyerekjátékokkal is, amik hát ugye viszonylag egyszerűek voltak, de hát mégis nagyon jó.
1: Csutka, kukoricacsutka, dió, hát amivel játszottak a gyermekek, csúzli, ugye elengedhetetlen kisfiúknak. Mivel foglalkoztak itt a németek? Tehát kis iparosok
0: voltak? Nagyon sokan voltak iparosok, hát nyilván földművelés az kellett, hogy legyen, de nagyon sok iparos, ez törekvés is volt a Melszigróf részéről, hogy minél több iparos kerül. Nagyon, hát ő egy mezővárosi rangot is kapott pár száz évvel ezelőtt még, akkor még azért többen lakták, és tényleg nagyon fejlett volt a falu.
1: A Hőgyészi Német Nemzetiségi Tájház előzetes bejelentkezéssel látogatható. A gyűjteményt Fejt Tibor mutatta be. Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyében jártunk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok! Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni, ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugta adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvény sorozattal emlékezik tiszteletreméltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. Szeptember 9-én kezdetét veszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Karának Szenior Egyeteme. A Pázmány Szenior Egyetem 2014. szeptemberében indult azzal a céllal, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az élethosszig tartó tanulás jegyében keresztény szellemiségű tanulási, ismeretszerzési és találkozási lehetőséget kínáljon az idősebb korosztály számára. A részletes program és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk és a kurzusok tematikái az egyetem honlapján érhetők el. Jelentkezni elektronikusan a Pázmány Senior Egyetem honlapján található regisztrációs felületen lehet szeptember 8-án 16 óráig. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kedves hallgatóink, következik a kamarai percek. A Magyar Fejlesztési Bank 2026. augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A mintegy 43,9 milliárd forintos forrás részlet még nem érkezett meg az MKIK tőkealapkezelő ZRT-hez. Az MFB a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, valamint arról, hogy az új vezetés elkötelezett a bankkal korábban egyeztetett befektetési stratégia következetes végrehajtása mellett. Az MKIK ehhez minden szükséges dokumentumot, információt és garanciát megad. A program kedvezményes hitel- és tőkefinanszírozással segíti a magyar kis- és középvállalkozások beruházásait és növekedését. A forrást az MFB biztosítja, az MKIK tulajdonában álló MKIK tőkealap kezelő ZRT pedig a magántőkealap kezelőjeként felel a befektetések lebonyolításáért, a szerződéskötésekért és a finanszírozás vállalkozásokhoz történő eljuttatásáért. A program eredetileg bejelentett 150 milliárd forintos keretét három, egyenként 50 milliárd forintos részletben tervezték biztosítani. Az első részletet az MFB már az alaprendelkezésére bocsátotta, ennek terhére valósul meg a program első finanszírozási szakasza. A mostani döntés a másodikra vonatkozik, az MFB és az alapkezelő 168 pályázó vállalkozást értékelt pénzügyi, gazdasági, működési és üzletbiztonsági szempontból, közülük 145 felelt meg maradéktalanul a feltételeknek, így az eredetileg 50 milliárd forintos részletből 43,9 milliárd forint szolgálhatja a finanszírozásukat. A harmadik, további 50 milliárd forintos részlet nem tárgya az MFB mostani döntésének. Rendelkezésére bocsátásáról az MKIK információi szerint jelenleg nincs végleges döntés, ezért a teljes, eredetileg bejelentett keret jelenleg nem áll az alapkezelő rendelkezésére. A vezetőváltás előzménye, hogy az MKIK elnöke 2026. júniusában szabályszerűségi vizsgálatot indított az alapkezelő működésével kapcsolatban. Az ügyvédi, számviteli és informatikai szakértők bevonásával zajló átvilágítás első megállapításait követően került sor a vezérigazgató visszahívására és munkaviszonyának megszüntetésére. Ezek a lépések az MKIK álláspontja szerint jogszerűen történtek, a vizsgálat első fázisa várhatóan a jövő hét folyamán zárul le, megállapításairól először az MKIK vezetése kap tájékoztatást. Az MKIK álláspontja szerint a volt vezérigazgató részéről az elmúlt napokban több sajtóorgánunkban megjelent állítások tényszerűen megalapozatlanok, és a vizsgálat menetére nincsenek hatással. Az átvilágítás dokumentumok alapján szakértők bevonásával zajlik, azt nyilatkozatok nem befolyásolják. Az MKIK elnöke kitart a tények teljes körű feltárása mellett, és ettől a személyét vagy a kamarát érő megalapozatlan és nemtelen támadások sem tántorítják el. Az alapkezelő működése folyamatos, az MKIK álláspontja szerint a döntéshozatalhoz, a képviselethez és az operatív működéshez szükséges szervezeti és aláírási rend az új vezérigazgató kinevezéséig is biztosított. Az MKIK és az MKIK tőkealapkezelő ZRT együttműködik az MFB-vel, és haladéktalanul a bank rendelkezésére bocsátja a kér dokumentumokat, információkat és garanciákat. A befektetési időszak 4 hónapos meghosszabbításával elegendő idő állhat rendelkezésre, a szerződés kötések és a finanszírozás lebonyolítására. Ezek tényleges ütemezését a forrás beérkezése és a kötelező ellenőrzések lezárása határozza meg. A teljesen előkészített ügyleteknél ezt követően rövid időn belül sor kerülhet a szerződés kötésre és a folyósításra. Kedves hallgatóink, a kamarai perceket Fülöp Tamástól hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: 10 óra 8 perc. Következik a ténykérdés. Vallomások a vallomásokról. A mai nap szentje Szent Ágoston több mint 1500 év távlatából is aktuálisan szól hozzánk vallomásaiban. Magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk. Aki énekel, kétszeresen imádkozik. Idézzük gyakran Hippói Szent Ágoston ismert gondolatait. Kicsoda az idézeteken túl Szent Ágoston? Püspök, egyháztanító, szent gyermek, tudós, filozófus? Vallomásaiban hogyan kerül közel az Úrhoz? Mire mutat rá 2026-ban is az egyháztanító? Ezekről gondolkodik és vall a szerkesztő Kelen Ágoston.
3: Szent Ágoston 354-ben született Tagaste városában. Apja patricius vallástalan volt, míg édesanyja, Szent Mónika sokat imádkozott fia megtéréséért. Ágoston fiatalon a tudományok és az ékesszólás területén sajátított el hatalmas tudást és képességeket. Megismerkedett az ókor nagy szerzőivel és filozófiájukkal. A kereszténységhez fokozatosan eretnek tanításokon átjutott el. Megtérésében közbejárt érte Milánó püspöke Szent Ambrus. Nevéhez köthetőek az irodalmilag is kiemelkedő vallomások, az Isten városáról és egyéb szentírás magyarázatok is. Szent Ágoston megtérése után elhagyta korábbi kicsapongó életét és püspökként szolgált. 430-ban Hippóban tért vissza az atyai házba. Fogadd el tőlem vallomásaim áldozatját. Nyelvem ajánlja fel, amelyet azért alkottál és azért igazgattál beszédre, hogy dicsérő vallomást tegyen nevednek. Gyógyítsd meg csontjaimat is, hogy mondhassák, Uram, ki hasonlatos hozzád. A szívnek előtted kitárása nem oktatás neked arról, mi történik benne, hisz a zárkózott szív nem rekeszthete ki magából pillantásodat, sem senki kényessége nem akaszthatja meg kezedet. Amikor akarod, meglágyítod, könyörületből vagy büntetéskép, s nincs ki elrejtse magát tüzettől. Ahogy dr. Vas József írja a vallomások 1917-es magyar nyelvű kiadásában, sokan emlegetik, de kevesen ismerik Szent Ágoston művét. A vallomások alapgondolata és tanítása talán mindenki számára ismert, hiszen gimnáziumban, irodalomórán is előkerül a mű, azonban Szent Ágoston önreflexív gondolkodása az idézeteknél és az átfogó megtérésnél több és mélyebb. Napjainkban igen népszerűek a lélekbúvár önkereső könyvek. Szent Ágoston a modern szemlélettel fejti fel saját maga, az olvasó és elsősorban az Isten előtt azt az utat és keresést, ahogy eljutott hozzá. Amikor ma levesszük a polcra ezt a könyvet, minket is vallomásra késztet akarva akaratlanul, hogy reagáljunk saját hit és magánéletünkre. Megvizsgáljuk múltunkat, ami a Szent Ágostoni idő filozófiában már nincs, és jövőnket, ami még nincs. Szent Ágoston írása végtelenül osztható, de valós jelen helyzetünkből mozdít ki. Az írás túlmutat az önvizsgálaton, ugyanis lelki gyakorlatra invitál. Hippóváros püspöke megtérése utáni évekről is értekezik, kiemelve azt, hogy a kísértés, a bűnnel való küzdelem nem szűnik soha. A lélek munkája jelenben keresi Istent. Szent Ágoston arra hív, hogy merjünk kimozdulni a komfortból, és az igazságot keresni örökké. Történt, hogy ő meg én magányosan ott álltunk az egyik ablaknál. Tudom, Uram, hogy ez is a te kezed titkos igazgatása volt. Távol a Tomektől, ott pihentük ki hosszú szárazföldi utazásunk fáradalmait, és ott készültünk a tengerre. Magánosan, édeskedvesen beszélgetünk. Megfeledkezve a múltakról, csak a jövő felé szálltunk, s a te jelenlétedben, Uram, örök igazság, arról tárgyalgattunk, milyen lesz majd valamikor a szentek örök boldogsága, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szívben föl nem hatott. Nem egyedül jut el az igazsághoz, hanem anyja álhatatos imáján keresztül. Szent Mónika reménye, hite és kitartó imádsága a felelősségvállalás példája. Milyen megrendítő felismerés lehetett Szent Ágostonnak, amikor felismerte, hogy anyja imái és a Szentlélek vezette el a kertbe, ahol meghallotta a hívó szót. Tólelegge, vedd és olvasd. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, juthat eszünkbe Jézus tanítása. Szent Mónika anyai példa a fiúk megtérésért való imádkozásban, és Ágoston az anyákért való hálaadásban követendő. A hitben való nevelés kudarca ma sem ismeretlen. Azonban a gyermekekért való hit kiimádkozásában kötelességünk követni Szent Mónikát. Anya mellett ott áll mindig egy bölcs, egy tanító, akitől nem rest tanulni. Nehezen találja meg Milánó püspökét, Ambrust, de eljut hozzá. Napjainkban kevésbé divatos a mester-tanítvány kapcsolat, hiszen látszategyenlőségre törekszik a világ. Szent Ágoston vallomásaiban alázattal mer követni és megkérdőjelezni, mert tanítvány és mester is lenni. Feltehetjük magunknak tehát a kérdést, hogy mi merünk-e mesterek vagy tanítványok lenni. Leroskadtam. Azt sem tudtam, hogyan, az egyik fügefa alá, és szabadon eresztettem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből kedves áldozatul neked, és talán nem ezen szavakkal, de ebben az értelemben szakadatlanul panaszkodtam előtted. És te, Uram, meddig, ó, meddig haragszol egészen? ne emlékezzél régi gonoszságainkra. Mert éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam, mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakítja meg ez az óra életem gyalázatosságát? Így sóhajtoztam, s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. Egyszerre csak fiú vagy leány hangot hallok a szomszédházból. Énekelt, s ezt ismételgette. Tólelegge, tólelegge, vedd és olvasd, vedd, olvasd. A kertben gyermekhangot hall, és így jut el a szentírás olvasásához. Egy középkorú férfi sír. Jézus ismer sírni, érzelmeivel foglalkozni. Szent Ágoston érzéki és észbéli megtéréséről is vall. A hit kegyelem és döntés. Talán keveset gondolkozunk arról, hogy miért keressük az Istent. Gyakrabban tesszük fel a kérdést, hogy hogyan keressük az Istent. Szent Ágoston vallomásaiban az emlékezés filozófikus távlataira mutat rá. Hiányból keressük az Istent, azaz egy meglévő tudást próbálunk előhívni, vagy új tudás után vágyakozunk. Összefoglalva a szent gondolkodását, feltehetjük a kérdést úgy is, hogy az Istenre vissza szeretnénk emlékezni, vagy meg szeretnénk tanulni, hogy ki az Isten. Osip Mandelstam orosz költő mondja, gyerekként közelebb halálunk, mint túl az életünk felén. Szent Ágoston is a múltban elvesztett ismeret előhívását látja istenkeresésünk motivációjának. Az egyháztanító a Bibliához való kapcsolatunkra is segít reflektálni. Mennyire ismerjük Isten igéjét, és hogyan tudjuk beépíteni életünkben? A vallomásokban a Szentíró nem mindig pontosan idézve utal a Biblia szavaira, azonban egyértelműen érezhető az írás ismerete gondolatai mögött. Talán az igazi biblikus, aki nem a szavakat, hanem a benne lévő igazságokat ismeri és használja és gyakorolja életében. Hippóváros püspöke a Genezis szavait fejtegetve ismeri fel az idő teremtettségét és értelmezi Isten téridőn kívüli örök létezését. Ott is éppen úgy pihensz majd bennünk, ahogy most működöl bennünk. S a nyugalom, amelyben részesülünk, éppen úgy tiéd lesz általunk, mint minden művek most a tiéd általunk. Mert a te életed, Uram, örök cselekvés, örök pihenés. Látsz, de nem idő szerint. Cselekszel, de nem idő szerint. Pihensz, de nem idő szerint. És mégis a te munkád, minden látás, ami időben történik, sőt minden idő és minden elpihenő kibontakozásunk az időből. Szent Ágoston vallomásai vallanak saját megtéréséről is, azonban elsősorban az Atya gyógyító és felemelő erejéről. Vedd és olvasd, tólelegge szólíthat meg minket Ágoston szavain keresztül az Úr. Uram, én igazságom, velem voltál egész vándorlásomban. Oktattál, mit kerüljek, mit keressek. Mikor bensőbet átvizsgáltam és tanácsod okából elét tártam. Végigkutattam, mennyire tudtam érzékeimmel a külső világot. Megfigyeltem saját eleven testemet és magukat érzékeimet is. Azután bejártam emlékezetem rejtek helyeit, sok tágas csarnokát, amelyek színig tele vannak bámulatos módon szerzett temérdek emlékkel. Láttam és megrendültem. Ha te nem vagy, mindez értelmetlen nekem, de megértettem, hogy azok közül egyik sem te vagy. És én magam, a keresgélő vándor, én jártam végig az egészet. Én igyekeztem mindent külön választva a maga értéke szerint megbecsülni. Én vagyok az, aki részint az érzékek jelentéseit átveszem és vizsgálat alá vetem, részint a már belém hatolt benyomásokat érzem, s magukat az érzékeket, az én előőrseimet ismerem és számba veszem. Én veszek az emlékezet rengeteg kincses házába már elhelyezett dolgokról egy némelyeket tárgyalás alá, másokat oda visszarejtek, ismét másokat feledésből kiások. A vallomások könyvei nem misztikus rajongást, nem teológiai spekulációt tartalmaznak, nem is a világtól elszakadott és világnegáló szellem termékei. Ágoston írása a legbensőbb és legigazibb átélés dokumentuma. Színes, üde, ragyogó, igaz és gyarlóságaival vesződő emberi lélek számára a szó legnemesebb értelmében modern. Szent Ágoston vallomásai igen aktuálisak ma is, és igen tanulságosak. Önismereti, térben való létezés és megtérés történet. Vedd és olvasd, Tólelegge. Búcsúzik a szerkesztő, Kelen Ágoston.
0: Elhangzott a ténykérdés. Vallomások a vallomásokról című adása.

0: Johann Adolf Hasse művét Erin Hedley adta elő. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csapó Angélát, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagját, a népművészet mesterét. Ezt a beszélgetést a mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzítjük. Csapó Angéla az édesanyjától tanulta ezt a mesterséget. Miért szeretett bele a textilszövésbe?
2: A 80-as években még gyerekfejjel láttam édesanyámat szőni, a hímzéstől kezdve a makraméig sokféle kézműves tevékenységet kipróbált, és a szövés egy volt a sok közül, ezt tetszett ma legjobb. Jobban ez fogott meg a legjobban, de a nagyszüleim hímeztek, horgoltak. Nekem a szövés valahogy bejött. Gyakorlatilag egyre mélyebbre süllyedek, ha lehet ilyet mondani, de pozitív értelemben, mert ebbe csak elmélyülni lehet. Akit egyszer megérintett, annak gyakorlatilag már az egész sorsa meg van pecsételve. Nagyon gazdag, nagyon változatos, egy varázslatos dolog a szövés.
1: Hogy került kapcsolatba a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel? Miért tartja fontosnak, hogy az ő céljukkal azonosuljon? A tudás átörökítése a jövő nemzedék számára.
2: 88 óta foglalkozom komolyabban szövéssel, ugye addig évekig néztem édesanyám, hogyan sző. Nagyon sok minden technikát kipróbáltam, és 96-ba kezdtem el emberekkel is foglalkozni, mert többen megkerestek, hogy ugyan mutasd már meg, hogy te hogy csinálod, illetve sok mindent láttak, mivel érdeklődéssel fordulok sokféle technika iránt. Mindenevő vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem beleszülettem egy bizonyos témába, hanem mindenre nyitott vagyok. És aztán, ahogy elkezdtem emberekkel is foglalkozni, rá kellett jönnöm, hogy ez legalább annyit ad, hogy embereknek adom át a tudást, vagy segítek egy-két technikát, vagy egy-két alapanyagot megismerni, és tényleg fantasztikus dolog, amikor jó emberekkel jó irányba megyünk. Szóval nagyon sokféleképpen tudok emberekkel szőni együtt, ami nekem azt jelenti, hogy ez együtt szövés, hogy egy örömteli, élményteli, nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert akármilyen mondatot mondok, vagy akármilyen mozdulatot mutatok, minden válik valamivé. Tehát én magam is szeretek szőni, de amikor így embereken látom, hogy jó helyre potyan egy-egy magocska, akkor az legalább olyan jó érzés. Amikor el kell varázsolni az embereket, ez nagyon sokszor ugye vizuális élmény is, hogy hogyan pakolom ki a fonalakat, hogyan tálalom az eszközöket, tehát jó legyen ránézni. Most is például itt a sátor mellett van egy kis sziget, ahol kicsit erősebb színek vagy élénkebb színekkel próbálom megfogni a szemeket. Tehát aki nem is sző, de nagyon sok ember, ahogy elmegy mellette, látszik rajtuk, hogy jó ránézni, jó megsimogatni, nyilván ezekhez hozzá lehet nyúlni. Bevonz a tekintetet, ha kellemes a színhatás, vagy kellemes a tálalás, mert sok minden múlik ezen is, hogy mit látnak az eszközzel, az anyaggal.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

A rózsa. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy gazdag kereskedő ember, annak két szép leánya. Azt mondja egyszer a kereskedő a leányoknak: na, édes leányaim, én most elmegyek idegen országba, mondjátok meg, mit hozzak onnét nektek. Mondja az idősebbik leány: nekem, édesapám, hozzon egy olyan aranyköntöst, hogy a derekát egy karikagyűrű átalérje, s ha leteszik a földre, ott szépen megálljon. Mondja a másik: nekem, édesapám, csak egy rózsát hozzon. Csodálkozott a kereskedő erősen, s mondta a kisebbik leánynak: no, neked ugyan nem nagy a kívánságod, hozhatok én rózsát szebbnél szebbet, nem egyet, de százat. De jól van, ha rózsa kell, rózsát hozok neked. Elbúcsúzott a kereskedő a lányaitól. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt két szép rozmarinbokor, s meghagyta a lányainak, hogy azokat este reggel öntözzék, amíg oda jár, mert valahányszor elfeledik az öntözést, mindannyiszor egy-egy ága hervad el a rozmarinbokornak. Megígérték a leányok, hogy ne ígérték volna meg. Elment a kereskedő, ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, s amint egy nagyvárosba ért, ott mindjárt vett is egy aranyköntöst az idősebbik lányának, éppen olyat, amiért a szíve kívánt. Egy karikagyűrű átalérte, s ha a földre eresztették, ottan szépen megállott. Haj, de halljatok csodát! Ment városról városra, faluról falura, s rózsát nem talált sehol. Sem csúnyát, sem szépet. Talált rózsabokrot eleget, de rózsát egyet sem. Megszomorodott erősen a kereskedő, s mind csak sóhajtozott magában. Istenem, Istenem, lám csak egy rózsát kért a kisebbik leányom, s azt sem tudok szerezni. Föltette magában, hogy addig meg nem nyugszik, még ha térdig másik is a lába, amíg rózsát nem talál. Ment, mendegélt hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken át, benézett minden kertbe, amerre csak járt, látott szebbnél szebb virágokat, csak rózsát nem. Látott rózsabokrot is eleget, de mintha valamennyiről éppen akkor vágták volna le a rózsát, csak a helye látszott. Már egy kerek esztendeje volt, hogy eljött hazúról, azt hitte, hogy no már a világ vége sem lehet messze. Amint megy, mendegél, meglát egy gyönyörű szép szigetet. Hát azon a szigeten annyi a virág, hogy a szeme nem telt be a nézésével. Volt ott rózsa is, nem egy, de száz, nem száz, de ezer, szebbnél szebb, égővörös, haloványvörös, sárga, mint a színarany, s fehér, mint a fehér liliom. Bemegy a szigetre, s amint ott mendegél, egy aranysövényű kerthez ér, amelynek a kapujában két sárkány állott istrázsát. Gondolja magában, na, ide jó helyre kerültem, innen ugyan nem viszek rózsát. De még jobban meggondolta: egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom. És neki indult a kapunak. Hát hallgassatok ide, mi történt. Nem történt a világon semmi. Az a két sárkány meg sem moccant. Nem ám, mert kő volt mind a kettő. Megy tovább, s látja, hogy egy ember ott áll az ösvény szélén. Köszön neki illendőképpen. Adj Isten jó napot, földi! De bizony a földi azt sem mondta, befellegzett. Közelebb megy hozzá, nézi, nézi, aztán megtapogatja, s hát ez az ember is tiszta kő. Tovább megy, néz erre, néz arra, s hát itt egy deli szép úrfi, ott egy gyönyörűséges szép kisasszony. Volt ott száz is, ha nem több, s mind meg voltak merevedve állóhelyükben, csupa kő volt valamennyi. Nem talált egy élő lelket, akivel beszéljen. Ott volt a kert közepén egy ragyogó szép palota. Gondolja, fölmegy oda, majd csak talál ott valakit. Fölmegy a garádicson, be akar nyitni az ajtón, de még a kilincsre sem tette rá a kezét, kinyílt az ajtó magától, s utána be is csukódott. Éppen a konyhába lépett, s hát ott ég a tűz, nagy lobogva, sül fő sok mindenféle drága étel, de szakácsnének híre nyoma sincs.
Uramisten, tűnődött magában. Hová kerültem én? Talán valami elátkozott országba? Indul a szomszéd szobába, annak az ajtaja is megnyílik magától, s amint belép, be is csukódik utána, ott sincs senki. De volt a szoba közepén egy asztal, aranyabrosszal megterítve, aranytányérok, villák, kanalak, kések, éppen két személyre való. Ő bizony gondolja, akármi történik vele, asztalhoz ül, s ha enni hoznak, eszik. Le is ült az asztalhoz, s ahogy leült, színig volt a tányér levessel, de nem csak az övé, hanem szemben vele a másik tányér is. S ahogy elkezdett kanalazni, látta, hogy vele szemben is mozog a kanál, fogy a leves. De hogy ki eszik ott, azt el nem tudta képzelni, mert nem látott senkit. Aztán sorban kerültek az asztalra a mindenféle jó pecsenyék, borok, gyümölcsök, került oda még kávé is. Evett, ivott mindenből, evett, ivott az a másik is, az a láthatatlan valaki, de már azt igazán a jó Isten tudja, hogy ki. És mikor aztán jól megebédelt, fölkelt az asztaltól, ment a szomszéd szobába, ott sem talált senkit. Keresztül ment vagy 100 szobán, s hát a legutolsóban 2 ágy meg van vette. Nem kérdezte senkitől, mert nem is volt kitől, szabad-e nem-e, az egyik ágyba belefeküdt, s mind csak azt nézte, hogy vajon a másik ágyban fekszik-e valaki. Egyszerre csak elkezd suhogni a párna, s a dunna a másik ágyban, mintha nyugatatlanul forogna egyik oldaláról a másikra valaki. Neki bátorodik a kereskedő, gondolja, egy élete, egy halála, már csak mégis megnézi, hogy ki fekszik abban az ágyban. Oda megy, végig tapogatja az ágyat, de bizaszt tapogathatta, senki sem feküdt abban. Nagy bosszusan visszafeküdt az ágyába, de ahogy lefeküdt, csak megszólalt egy hang a másik ágyból. Jobb, ha alszol, amíg jó dolgod van. Ennyi ilyen olyan adta, hát mégis van ott valaki, kérdezi a kereskedő. Kiszökik az ágyból, oda szalad a másikhoz, jól megrázza a dunnát, s mondja, szóljon, ki van itt. Nem volt ott senki, nem felelt senki. Visszafekszik megint az ágyába. S hát, ahogy lefekszik, az ablak alatt elkezdenek énekelni a madarak, de olyan szomorúan, hogy a kereskedőnek a szíve majd megszakad belé. Istenem, Istenem, mégiscsak elátkozott ország lesz ez, sóhajtozott magában a kereskedő. Aztán egyszerre csak hallja, hogy valaki a szobában elkezd sírni keservesen. Nézett erre, nézett arra, és ismét csak nem látott senkit, csak a keserves zakogást hallotta. Hát, jól van. Nagy nehezen elaludott, s reggel, ahogy fölébred, kinéz az ablakon. De azt emberi száj nem tudna elmondani, ami gyönyörű szép rózsa volt az ablak alatt. Egyik szebb volt a másiknál, s a szegény kereskedő nem tudta, hogy melyiket szakítsa le, mert ahogy egyhez hozzányúlt, mindjárt szebbet pillantott meg. Egyszer mégis megakadt a szeme egy gyönyörűséges szép fehér rózsán, fehérebb a fehér liliomnál. Utcu neki! Kiugrott az ablakon, elévette a fehérvári bicskáját, és lenyisszentette a rózsát. De csak hallgassatok ide, mi történt. Ahogy levágta a rózsát, valami keserves sírás, jajgatás tört ki a rózsafa tövéből. S kerekedik egyszerre nagy nehéz fekete förgeteg, dörgött az ég, hullott az istennyila olyan sűrűn, mint amikor a szilvafát rázzák. Aztán egy nehéz, fekete felleg mind alább-alább ereszkedett, egyenesen az ő feje fölé, s abból a fekete fellegből kigombolyodott egy csodálatos, szörnyűséges teremtés, akinek kígyó bőre volt, serte szakálla, ripacsos arca, s az egész teste úgy össze volt töpörödve, mint a pirított szalonnabőr. Reszketett a kereskedő, mint a nyárfa levél, s lelkét Istennek ajánlotta. Bizonyosan hitte, hogy most már vége az életének. Akkor aztán megszólalt az a csuda szörny, és mondta neki, leszakasztád a legszebb rózsát, a rózsáknak a királynéját. Hát tudd meg, hogyha 7 nap alatt
ide nem hozod a legszebb s legkedvesebb leányodat, szörnyű halálnak halálával halsz meg. Egy szót sem szólt a kereskedő, azt is lassan mondta. Hazaindult nagy búsan, a szíve majd megszakadt, ha arra gondolt, hogy az ő szép leányát ide kell hozni ehhez a csudaszörnyhöz. Hazamegy, s hát otthon is csak szomorúság várta. A nagyobbik leányának, amíg ő oda volt, mind csak a mulatságon járt az esze. Nem gondolt a rozmarin bokorral, este reggel nem öntözte. Kiszáradott, csak a száraz kórója maradott. Hanem a másik leány, az bezzeg ápolta a rozmarin bokrot, virult annak minden ága. Sírt a kereskedő, mikor a leányát meglátta, s mondta neki, hoztam rózsát, leányom, édes leányom. Elhoztam a legszebbet, amely a világon volt. Haj, de ez a rózsa is lesz az én halálom. Aztán elmondta, hogy mi történt. Mondta a leány, ne búsuljon, édesapám, jó az Isten, majd megsegít. Csak maradjon itthon békességben, elmegyek én abba az elátkozott országba. Elbúcsúztak egymástól keserves könnyhullatások közt, s addig ment a leány, míg arra a szigetre nem ért. Éppen úgy járt, mint az édesapja. Nem találkozott senkivel, még a csudaszörnyel sem. Ott járt-kelt egymagában, hol a kertben, hol a palotában, nem volt egy lélek, kihez egy szót szóljon. Így teltek-múltak a napok nagy szomorúságban. Hanem egyszer álmot látott a leány. Azt látta álmában, hogy eljött hozzá egy tündérkirályfi, az őt elvitte ebből az elátkozott országból, elvitte egy aranykertbe, ottan koronát tettek a fejére, s királyné lett belőle. Ez a királyfi még egy aranyhajszálat is hagyott nála. De amikor reggel fölébredt, bizony nem volt aranyhajszál, hanem serteszőr, amit talált. Na, telt múlt az idő. Amint egyszer járt-kelt a kertben, fölsóhajtott nagy búsan. Istenem, Istenem, bárcsak egy oktalan állat vetődnék ide, hogy ahhoz beszélhetnék. Ahogy ezt a szót kimondotta, elejébe toppan a csuda szörny, s mondja, beszélni akartál, hát itt vagyok. Meghiet szörnyen a leány, a szava elállott. Egy szó nem sok, annyit sem tudott szólni. Mondta a csuda szörny, hát jól van, látom, hogy félsz tőlem, nem beszélsz velem. Nesze, adok neked egy harangvirágot, ha ismét megkívánod a beszélgetést, rázd meg ezt a virágot, csengetez, mint az aranycsengő, s a szavára itt leszek te nálad. Azzal a csudaszörny eltűnt. Teltek múltak a napok, s a szegény leány mind tűnődött magában, hát ha az a csudaszörny az a tündér királyfi, akit álmában látott. Addig s addig gondolta ezt, hogy egyszer csak megrázintotta a harangvirágot, s ím abban a pillanatban előtte termett a csudaszörny. Hívtál? Itt vagyok. Félt a leány most is, hanem azért mégis elkezdett beszélgetni. Beszéltek erről, arról, s mindenről. Azután, hogy nem, minden nap megrázintotta a harangvirágot, s ha nem látta a csudaszörnyet, ha nem beszélhetett vele, olyan volt, mint az árva, akinek sem apja, sem anyja. Egyszer, amint beszélgettek egymással, felsóhajtott a leány. Istenem, Istenem, ha én még egyszer megláthatnám az édesapámat. Azt mondta a csudaszörny, nesze, itt van egy karikagyűrű. Este lefekvéskor háromszor fordítsd meg a kicsi ujjadon, s reggel otthon ébredsz fel. De azt megmondom, hogy egy hét elteltével visszajöjj, mert különben szomorú vége lesz az életednek. Hát, csak ugyan reggel otthon ébredt fel a leány. Volt nagy álmélkodás, volt nagy öröm. De bezzeg hamar búra változott a nagy öröm, mikor a leány megmondta, hogy egy hét alatt vissza kell mennie. Elbúcsúzott az édesapjától, mikor a hét letelt, keserves sírással visszament a csudaszörnyhöz. De alig volt ott egy hetet, kettőt, ismét kezdett sóhajtozni.
Istenem, Istenem, de szeretném még egyszer látni az édesapámat. Jól van, mondá a csudaszörny, nesze, itt van ebben az iskátujában egy csudaír, kend meg azzal a válladat, aztán szárnyak nőnek belőle, s hazarepülhetsz a gondolatnál is sebesebben. De visszajöjj egy hét múlva, mert különben szomorú vége lesz az életednek. Hazarepült a leány, s elmondta otthon, hogy milyen jól bánik vele az a csudaszörny, hogy minden szavát megfogadja, s ő bizony szívesen megy vissza hozzá egy hét múlva. Hallja ezt az idősebb leány, megirigyelte a húga szerencséjét, eldugta a csudaíres iskátuját, s mikor a hét nap letelt, a leány nem tudott szárnyat növeszteni magának, gyalog kellett, hogy visszainduljon az elátkozott országba. Megérkezik a szigetre, rázintja a harangvirágot, de a csudaszörny nem jelent meg. Kereste mindenfelé a kertben, s újra meg újra rázta a harangvirágot. A csudaszörny nem volt sehol. Nagy bánatában bement abba a kicsi kertbe, ahol az apja a rózsát szakasztotta, s hát uramisten, mit látnak szemei? Ott fekszik a rózsabokor tövében a csudaszörny, megmerevedve, holtan. Föléje hajlik a leány, költögeti sírva, költi, de nem hallja. Aztán fölemeli a fejét, s megcsókolja a homlokát a csudaszörnynek, s hát ím, sóhajt egyet. Megcsókolja másodszor is, s hát ím, megmozdul. Megcsókolja harmadszor is, s hát ím, fölegyenesedik a halott. De halljatok csodát, nem volt az többet kígyóbőrű, serteszakállú, ripacsos arcú csudaszörny, hanem volt, mit gondoltok, mi volt? Egy szépséges, szép tündér királyfi. Ott mindjárt egymásnak a nyakába borultak, s mondták mind a ketten, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. S ott mindjárt elmondta a leánynak a tündérkirályfi, hogy őt egy ördöngős szüleboszorkányozta meg, amért, hogy feleségül nem vette a leányát. Kővé változtatott embert, állatot az ő országában, őt magát pedig csudaszörnyé, s megátkozta, hogy addig csudaszörny maradjon, amíg egy szép leány meg nem csókolja. Na, csaptak aztán nagy lakodalmat, hét országra szólót, fölkerekedtek szélhintóba, s hip-hop, ott voltak a kereskedőnél. Ottan újra nagy lakodalmat csaptak, engem is meghívtak, ettem, amit kaptam, s mikor nem volt semmi, szépen elinaltam. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Az elmúlt percekben a 100 Folk Celsius slágerei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Tizenegy óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Tájékoztatta az oktatási hivatal az MTI-t. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Először rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Augusztus 7-e és 13-a között Vácot rendezték meg az Európai Kolping Ifjúsági Hetet, írta meg a Magyar Kurír. A résztvevő német, svájci, román, magyar, cseh, ukrán, osztrák és afrikai fiatalok élettel és inspiráló beszélgetésekkel töltötték meg a Dunakanyart. A tábor kiemelt célja volt, hogy a különböző országokban élő kolpingos fiatalok megismerjék egymást, barátságot köttessenek, nemzetközi kapcsolataik erősödjenek. A váci fiatalok játékos feladatokkal átszőtt városnézést szerveztek, a nemzetközi est pedig arra teremtett kiváló alkalmat, hogy a különböző helyekről érkezett ifjak nemzeti sajátosságaikat is megismertessék egymással. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Következik a hangoló. 1926. augusztus 28-án született Zárai Márta énekesnő. A hangoló első felében az ő felvételeiből válogatunk.

Zárai Márta és Vámosi János énekelt. 1894. augusztus 28-án született Karl Böhm osztrák karmester. Hallgassák meg Mozart C-dur Jupiter szimfóniáját a berlini filharmonikusok előadásában Karl Böhm vezényletével.

0: Mozart C-dur Jupiter szimfóniáját a berlini filharmonikusok játszották Carl Böhm vezényletével. Elhangzott a hangoló.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MTI-vel. A konzorcium 6 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el, amelyet korszerű, a megújuló energiaszektor sajátosságaihoz igazodó kibervédelmi megoldások fejlesztésére fordítanak. Fontos célnak nevezték az iparági szereplők kibertudatosságának növelését is, amit képzések, szakmai események és tájékoztató anyagok támogatnak majd. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyés püspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Augusztus 7-e és 13-a között Vácot rendezték meg az Európai Kolping Ifjúsági Hetet, írta meg a Magyar Kurír. A résztvevő német, svájci, román, magyar, cseh, ukrán, osztrák és afrikai fiatalok élettel és inspiráló beszélgetésekkel töltötték meg a Dunakanyart. A tábor kiemelt célja volt, hogy a különböző országokban élő kolpingos fiatalok megismerjék egymást, barátságok köttessenek, nemzetközi kapcsolataik erősödjenek. A váci fiatalok játékos feladatokkal átszőtt városnézést szerveztek, a nemzetközi est pedig arra teremtett kiváló alkalmat, hogy a különböző helyekről érkezett ifjak nemzeti sajátosságaikat is megismertessék egymással. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletreméltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvény sorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, a nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtót pedig bezárták. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 25. fejezetéből az elsőtől a 13. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emeljék magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő Bencés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, eljött csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szent Atya rádió szódatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeriden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
0: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
4: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az ember élet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet. Majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Gecemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok, és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
5: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
5: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban a Csík zenekar felvételei szólnak.

0: Mai guzsajosunkban a Csík zenekar felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MTI-vel. A konzorcium 6 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el, amelyet korszerű a megújuló energiaszektor sajátosságaihoz igazodó kibervédelmi megoldások fejlesztésére fordítanak. Fontos célnak nevezték az iparági szereplők kibertudatosságának növelését is, amit képzések, szakmai események és tájékoztató anyagok támogatnak majd. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Karitász bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTI-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Karitász országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoport 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet Balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt, a Karitász által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van, a magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáróhelyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatnak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletre méltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. Az emlékév során a Főegyház megye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvény sorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A liturgia főcelebránsa Székely János, szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk aktuálisan futó projektekről, önkénteskedésről, szükségről és átlátható segítségről. Majd beszámolunk arról, hogy egy miskolci népművész több évtizedes a faművességhez és a magyar hagyományok megőrzéséhez kötődő munkásságát ismerték el csütörtökön a Miskolci Vármegyeházán. A díjazottal beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Katalin, itt a stúdióban, szervusz!
1: Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást!
0: Mondjuk el először is, hogy mivel is foglalkozik a Superszum Közhasznú Alapítvány, és hogyan is jött létre?
1: A Superszum Közhasznú Alapítvány idén januárban volt 6 éves, úgyhogy ünnepeltünk is egy kicsit. Három miskolci édesanyja összefogásából jött létre, volt benne azóta tagváltás, de ugyanúgy miskolci édesanyák működtetjük, ugye rengeteg önkéntessel, tehát ez azon felül, hogy hárman édesanyák, ugye benne vagyunk mi tagok az alapítványban, rengeteg önkéntessel próbáljuk a mindennapi működést fenntartani és működtetni az alapítványt. Borsod megyére mondanám most már, a krízis helyzetbe jutott és rászoruló kisgyermekes családok megsegítéssel tulajdonképpen a célunk, vagy pedig olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek van, vagy fogyatékkal élő gyermek van, és valamilyen módon ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését, ezeknek a gyermekeknek a terápiáját nem tudja a család kifizetni, megpróbálunk ezeken a családokon is valamilyen módon segíteni.
0: Mi lehet a titkotok? Egy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy népszerűségre tettetek szert, és ismertségre. Hogy csináltátok? Adjunk tanácsot akár civil szervezeteknek.
1: Nem biztos, hogy én tanácsot tudnék adni, de el tudom mondani, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Mindenkit szeretettel várunk a csapatba. Tehát mi nem úgy működünk, hogy te nézd meg, hogy mi csinálunk, és te adj nekünk, és támogass minket, hanem hogyha szeretnéd tényleg tudni, hogy valóban mit csinálunk, és a te támogatásod, a te pénzed, vagy az önök pénze hova kerül, én először mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön és legyen a csapat tagja, legyen az önkéntesünk, és válassza ki azt a projektet, vagy azt a támogatandó célt, ami neki a legmegfelelőbb. Tehát lássa is azt, hogy mi mit dolgozunk önkéntesként azokon a projekteken, és egyre többen jönnek, és egyre több embernek tetszik, és egyre több ember önkéntes mondja azt, úgy fiatal, mint idősebb önkéntesek, hogy nagyon jó ez, és egy jó kis csapat alakult ki, de nyitottak vagyunk mindig. Én nem hiszem, hogy ezt a munkát, ezt az önkéntes munkát az adományokból és a támogatásokból nekem valamilyen módon, szponzorizált módon kellene reklámoznom. Én ebben a marketingben, ebben a környezetben nem hiszek, hogy a mások pénzét én erre költsem, és éppen ezért, hogyha szájról szájra terjed, és egy átlátható tevékenységet próbálunk ugye megmutatni az embereknek, és ezt végezzük, én szerintem ez hat az emberekre, és azt mondja, hogy ez nekem jó, ez nekem tetszik, és szeretnélek benneteket még jobban megismerni, és tényleg nyitottak vagyunk, bárki jöhet hozzánk önkéntesnek, vagy segíteni. Én nem hinném azt, hogy nekünk reklámozni kellene magunkat, és én nem is hiszek ebben egyébként.
0: Az átláthatóság egy nagyon fontos dolog a bizalom kialakításában. Milyen eszközök vannak erre? Persze jöjjön oda és nézze meg, hogy az az adomány, vagy az a pénz akár, amit adott, az jó helyre kerül, de mégis hogyan lehet azt bizonyítani, vagy egyáltalán az átláthatóságot biztosítani?
1: Nagyon nehéz egyébként ezt bizonyítani, és én szerintem, hogyha valaki a csapattagja, akkor nem is kell, ő azt magától látja. Tehát nálunk például alapból nincs készpénzelvétel. Tehát én nem fogadok el adományként, ahogy valaki bejön és támogatni szeretne egy projektet, én nem fogadok el semmilyen módon, tehát utaljon, hogy annak például ugye nyoma maradjon. Én még mindig azt mondom, hogy legyen a csapat tagja, jöjjön és nézze meg. Tehát én nem szeretnék senkinek bizonygatni semmit, mert hogyha már odajött hozzánk és ránk bízta az adományát, ránk bízta azt a felajánlandó összeget, vagy tárgyadományát, ami az egyébként lehet, hogy évekig nagyon szorosan kötődött, vagy éppen a szüleinek egy olyan hagyatékából hozta el nekünk, hogy szeretné tényleg, hogy jó helyre kerüljön, ha már mi ezt a bizalmat megkaptuk, akkor én már azt hiszem, hogy kialakult köztünk valami, és onnan kell dolgozni tovább, onnan kell tovább lépni, és hívni az embereket, hogy legyen a csapattagja. Nem lehet tudni, hogy ki miben tudja támogatni egyébként a csapatot. Itt most nem csak arra gondolok, hogy bárki ruhát válogathat, vagy cipőket válogathat, vagy éppen csomagokat készíthet össze a családoknak, hanem mi önkéntesek csinálják nálunk a weboldalt, a social media oldalakat, a messenger üzeneteket, a telefonkezelést, a könyvelést, tehát itt minden szektorban van valaki, aki azt mondta, hogy én ezt tudom neked adni, én ezt tudom neked biztosítani, és ebben támogatlak, hogy én ezt megcsinálom neked havonta, vagy akár naponta a telefont kezeli. És ilyen önkéntesek is nekem kincset érnek.
0: Hogy tudod megszólítani az önkénteseket? Elég nehéz néha rávenni az embereket arra, hogy a szabad idejükkel jót tegyenek, jót cselekedjenek. Te keresed őket, ők keresnek téged, hogy működik ez legtöbbször?
1: Eljövök hozzád. Eljövök hozzád, megszólítjuk az embereket. Igen, és ugye a belvárosban kaptunk az önkormányzat támogatásával egy nagyon jó raktárhelységet. Teljesen üvegvitrines az egész, ugye Jókai utca 13-15 szám alatt van ez a üzlethelyiség volt régen, és mindenhova kiplakátoltuk, hogy önkénteseket keresünk, mindenféle ilyen színes szalagokkal körbe ragasztottuk, és akik arra elsétálnak, ugye óvodából, iskolából viszik haza a nagymamák a gyerekeket, vagy a szülők viszik haza a gyerekeket, olvasták többször, hogy önkénteseket keresünk, és a nyitvatartási időben bekopogtak hozzánk, hogy ők szeretnének jönni, nem szeretnének otthon ülni, nem szeretnének friss nyugdíjasként tényleg csak tévésorozatot nézni, vagy úgy érezni magukat, hogy ők már nem hasznosak semmilyen téren, és a délelőttjüket, amikor mondjuk nem kell az unokáikra vigyázni, akkor azt nálunk töltik.
0: Hozzánélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy az idei Furmint februárnak, tehát február 13-án ti lesztek a támogatott szervezete.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Február 13-án lesz idén a Furmint február Miskolcon a Városháza dísztermében, és meghívtak titeket is, mesélj erről az együttműködésről.
1: Fantasztikus volt, amikor megkerestek minket, az az érzés, hogy mi leszünk ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak a támogatottjai, akkor valamit jól csinálhatunk, hogyha tényleg ide is elhívják a Superszum közhasznú alapítványt, vagy pedig egy olyan támogatott célt láttak a mi projektjeink között, ami tényleg érdekelheti az oda meghívott embereket, vagy az oda érkező támogatókat, vagy az éppen bemutató embereket. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tényleg ugye Áginak, aki ugye megkeresett engem és meghívott erre a rendezvényre. Ágival is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor mi leültünk egymással szemben, mint párhuzamosan mentünk nagyon sokáig. Én nem tudtam róla sok mindent, ő nem tudott rólam sok mindent, utána egymásról tudtunk sok mindent, de még mindig nem volt közös kapcsolódási pontunk és közös projektünk és munkánk. És egyszer Áginak egy felhívására én jelentkeztem, és azt mondtam, hogy Ági, szerintem te vagy az én emberem, aki nekem tud segíteni egy bizonyos projektben, és onnantól kezdve mi működünk együtt. De nekünk meg volt a kémia, nekünk meg volt minden, és Áginak is csak meséltem arról, hogy mi mit csinálunk, és hitt bennem, és hisz bennünk, és hisz a csapatban, és hisz abban, amit mi képviselünk és csinálunk. És ezért meghívott minket erre a rendezvényre.
0: Milyen célra fordítjátok majd a befolyt összeget?
1: Nekünk most nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött. Mi a karácsonyi időszakot is, és már az előtte levő november hónapot is tulajdonképpen autó nélkül, egy furgon nélkül, szállítóautó nélkül nyomtuk végig. Mindenkit megpróbáltunk mozgósítani, hogy az előző támogató autót, amit ugye a szerződésünk lejárt, és ez az autó, ez egy bemutató autó volt, amit mi ugye 6 hónapra megkaptunk az egyik miskolci autókereskedéstől, és ez eladásra került, tehát ezt be kellett kereskedelembe kellett adni ezt az autót, és el is vitték azonnal. Tehát mi ott álltunk, hogy sajnos nem tudunk vásárolni, mert nem volt rá pénzünk, pályázatot nem nyertünk, pedig többet is beadtunk, és most úgy döntöttünk, hogy volt már 7 jótékonysági futásunk másokért, és most megpróbálunk majd például, ez is egy nagyon jó új hír, hogy a 8. jótékonysági futást valószínűleg a Superszum közhasznú alapítvány új vagy használt szállító járművére szeretnénk majd fordítani. Nekünk ez most létszükséglet, tehát érzem, hogy lassan nem fogunk tudni működni. Lassan tényleg egy helybe fogunk állni, és nem fogunk tudni eljutni Borsod megyébe, vagy pedig ugye most már egy Erdélybe is, erről is majd nagyon szívesen mesélek. Voltunk ott is, ugye karácsonykor, és nem fogunk tudni eljutni sehova. Egy helyben állunk. Most jelen pillanatban a szállítás nekünk nagyon nagy gond.
0: Mikor lesz a jótékonysági futásotok? Rendszeresen van ilyen jótékonysági futás, ugye évente többször is?
1: Évente többször, most már 2-szer, ugye tavaly szeptemberben egyéb okok miatt elmaradt, de tavasszal szerintem pünkösd és húsvét között lesz majd. Ugye egyeztetünk arról, hogy mikor szabad a városháztér az önkormányzattal, és mikor tudjuk majd megrendezni, és mikor tudják nekünk biztosítani majd a helyszínt. Nagyon sokan érdeklődnek egyébként, hogy mikor lesz megint Superszum jótékonysági futás. Nem kizárt egyébként, hogy helyszínt is változtatunk, ugye, hogyha végképp nem találjuk meg a megoldást a városháztérre és a népkertbe. Hát megyünk, és ott egyébként egy ilyen juniális, majális gyereknappal egybekötött valamilyen ilyen tevékenységet még kigondolhatunk. Megvan rá tényleg az eszköz, megvan rá a csapat, megvannak rá egyébként a segítők, a támogatók még nem, úgyhogy itt, hogyha hamarosan kiírjuk majd a projektünket, akkor a támogatókat szeretettel várjuk majd.
0: Annyi projektetek van, hogy nem is tudom, hogy miből szemezgessünk, vagy melyiket emeljük ki, vagy beszéljünk róla bővebben, de például a legutóbb, amikor itt jártál, akkor a pedagógusokat díjaztátok, akkor kezdődött a felhívás. Számoljunk be erről is, hogy milyen futó projektjeitek vannak és voltak.
1: Tavaly ismét átadtuk a Superszum háladíjat. 2 pedagógust premiáltunk ezzel a díjjal. Monokon voltunk, ahol Szajkó Szintját premiáltuk. Én úgy gondolom, hogy a legjobb helyre került az egyik díjunk. Én nem ismertem a Szintiát, és nem is jött rá egyébként talán csak 2 olyan jelölés, amit mi végigolvastunk, és azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Nekünk meg kell ismerni, és meg kell egy kicsit nézni, hogy valóban ilyen pedagógus létezik-e. Szintia egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt már, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példája annak, hogy hogy a roma pedagógusok mit tudnak elérni a gyerekekkel. Én imádom a Szintiát, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon becsülöm azért, amit ő elért. Tehát ő Monokon egy általános iskolai pedagógus, a másik pedig ugye Palcsó Tünde, aki a Brunswick Teréz óvodának a vezetője itt Miskolcon. Ő kapta, és ők az udvart fogják fejleszteni, a zöldebb udvar projektet fogják ebből majd ebből a pénzből majd egyébként finanszírozni, és még visszatérve Szintiára, ő azt mondta, hogy ilyen fejlesztő termet és egy ilyen tehetséggondozó termet szeretne kialakítani Monokon. Én hallottam ott a gyerekeket szavalni, énekelni, láttam őket táncolni, és a legjobb helyre fog kerülni egy ilyen terembe, egy ilyen berendezett terembe ez az összeg, ez a fél-fél millió forint majd.
0: Milyen jelenleg futó projektjeiteket emelnéd ki?
1: Jelenleg a futó projektünk ugye Méri, a nigériai kismama, aki véletlenül csöppent elénk, és így az ölünkbe. Ő ösztöndíja, nem állami ösztöndíja volt itt az egyetemen, és vállalta azt, hogy amikor megtudta, hogy terhes, akkor is belevág ugye itt ebbe a 3 hónapos képzésbe, meg volt a visszajegye Nigériába, de sajnos komplikációk léptek fel, és hát tulajdonképpen veszélyeztetett lett a terhessége, és feküdnie kellett egészen a szülésig majd, hogy nem. Ebből kifolyólag ugye neki az orvosok megtiltották, hogy hazarepüljön Nigériába. A kollégiumban ugye újszülöttet sajnos nem lehet vinni, ezért megpróbáltunk egy olyan megoldást, és hát ugye neki is, meg a kollégiumban ugye mentorával és a koordinátorral egy olyan megoldást találni, hogy a sejemléti római katolikus plébánián fogadtuk be Mérit, és most már majd ugye a kisfiút is, mert közben Méri megszült, és mindenben támogattuk kooperációban a Várovárt Alapítvány miskolci koordinátorával, ugye Évivel, valamint ugye a római katolikus plébániai kormányzójával, ugye Máté atyával, így hárman, ugye nagyon jó kooperációban mindent megpróbáltunk ugye megadni Mérinek, aki meg közben megszült. Sajnos komplikációk léptek fel nála a szülés után is, úgyhogy ugye majd ki is lesz írva nálunk, hogy ma megint megműtik a Mérit, császármetszéssel szült, és sajnos komplikációk léptek fel, úgyhogy még mindig nem jöhetett haza a kisfiával. És hát tulajdonképpen neki nincs TB-je, tehát nincs támogatottsága, hogy ő tulajdonképpen kifizesse majd ezt a számlát, a császármetszést, ugye kapott 4 egység vért, az is azért egy olyan embernek, akinek nincsen TB-je, azért ez egy tetemes összeg, a gyermekellátása, valamint ugye a napok után ugye is fizetni kell a kórházba, tehát már most ott járunk, hogy a számlák ugye 1 millió forint körül vannak, elértük 2 nappal ezelőtt a 1,5 millió forint összeget, ami összegyűlt, tehát nekik a hazaútra is ugye megpróbáljuk biztosítani a repülőjegyet majd, úgyhogy várjuk, hogy kijöjjön Méri a kórházból a kisfiával, kicsit megerősödjön, felépüljön, és akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan tovább, és hogy mikor tudnak majd hazamenni, de tényleg egész Miskolc, de inkább azt mondom, hogy az egész ország összefogott értük, és aki csak tud, ugye támogatott minket ebben, gyönyörű a kisfia, úgyhogy ez a múlt heti történet, egyébként a gyűjtések folyamatosan zajlanak nálunk, és készülünk a pünköstkor ismét Erdélybe.

0: Na, akkor a folytatásban beszéljünk Erdélyről. Hogyan is segítetek ott, mit csináltok ott?
1: Gyergyószent Miklóson voltunk egy árvaházban, ami minket nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 36 gyerek volt ebben az árvaházban, és olyan körülményeket láttunk ott, amire nem is számítottunk. Nem is számítottunk, úgyhogy én szerintem azok az adományok, amiket mi vittünk, ott is a legjobb helyre kerültek, és ott a tulajdonképpen 100 forintnyi összeg jut a fejenként a gyerekekre háromszori étkezésre. Plusz a ruházatot is meg kell valahogy oldaniuk a gondozóknak. És még a ruházat hagyják, mert azért az ember bead egy zsák ruhát, hogyha a gyereke kinőtte. De ott vannak nagy magas kamaszok is. Ott ugye 6 éves kortól vannak 18 éves korig gyerekek, ott csecsemők nincsenek. Elképesztő. Elképesztő, amit mi ott láttunk, és az a szeretet a gyerekek szemében. Az a millió, amit mi ott találtunk, az például a konyha, nincs felszerelésük a konyhában. Tehát egyetlen egy nem működő mikrójuk van. 3 fazék. Úgyhogy mi ezt is gyűjtjük most, ugye a nagy lábasokat, a nagy fazekakat, és érkezett is már, hál' Istennek, úgyhogy mi pünköstkor 2 furgonnal szeretnénk ismét belevágni ebbe az erdélyi útba, és visszavenni Gyergyószent Miklósra, és ezt a zárvaházat úgy megtámogatni, ahogy azt szuperszum módra kell, ruhákkal, tartós élelmiszerrel, valamint a konyhai felszerelésekkel. Ágyneművel például az is nagyon fontos, ugye a 36 gyereknek a takaró, a megfelelő ágynemű, és ugye hát valami kis édesség, valami kis ajándék, mert ugye voltak 6 éves gyerekek is, akik a játékokat azonnal vitték így karácsonyra, hogy kimentünk. Én napokig, sőt mondhatni, hogy hetekig a hatás alatt voltam. Majd onnan átmentünk Homoródarócra, Nem volt közel, ugye? És ott egy általános iskolába mentünk, vagy bocsánat, óvoda és általános iskola, ilyen integrált intézmény, ahol a gyerekeket egy teremben tanítják, a másodikos, negyedikes gyerekeket, egy másik teremben az elsős, harmadikos gyerekeket, és ugye a magyar nyelvet próbálják nekik tanítani, mert egyébként ugye magyarul is beszélnek ott nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát oda például könyveket, iskolai felszereléseket fogunk majd vinni, valamint az udvarra játékot, mert mint hogy az Alföldön lettünk volna, tehát amerre láttunk, csak síkság, puszta, még egy, vagy 2-3 fa volt az udvaron, és a gyerekeknek kinti játék nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, oda is szeretnénk visszamenni. Tehát nekünk ez a 2 intézmény, ami a szívünk csücske most Erdélybe, és készülünk vissza majd. Szeretnénk ugye a csíksomlyói búcsúval így egybekötni, az meg egy másik olyan projekt, amiben én nagyon szívesen elvinném csapatépítő jelleggel az önkénteseket, úgyhogy ez most így egy ilyen tervünk.
0: Szoktatok önkéntesekkel kirándulni, vagy ilyen közös programot csinálni?
1: Igen, szoktunk. Nálunk egyelőre egy főzés, ami, mert az önkénteseknek nem mindenkinek van autója, tehát hogyha lenne egy 9 személyes kis buszunk például, abba tudnánk adományokat is rakni, és tudnánk ugye utazni is bármerre. Egyébként itt a Római Katolikus Plébánián Sejemréten szoktunk főzni nagyon sokszor. Odafigyelünk tényleg mindenkinek a születésnapjára, odafigyelünk, hogy karácsonykor mi megbeszéljük azért az elmúlt évet, odafigyelünk, hogy havonta nekünk legyen egy olyan közös délutánunk, amikor előre is tervezzünk, és megbeszéljük, hogy az elmúlt egy hónapban mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit kevésbé jól, mi az, amin változtassunk, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy így volt, és így történt, és menjünk ezen az úton tovább. Odafigyelünk egymásra, hogyha valamelyikünk rosszul van, vagy valamelyikünk szomorú, valamelyikünknek egészségügyi problémája van, mi mindannyiunk ott áll a másik mögött. És nem engedjük el a kezét, és hogyha valaki rosszul van, vagy éppen idősebb emberek azt mondják, hogy én már nem akarok jönni, mert olyan problémám van, akkor mi elmegyünk érte, és elhozzuk, és gyere, és ott a helyed, és csak ülj, és beszélgess velünk, mert hogyha mi ezeknek az önkénteseknek elengedjük a kezét, és már ennyi kimozdulás, ennyi program, ennyi lehetőségünk sincs arra, hogy emberek között legyenek, és beszélgessenek, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar rossz irányba fordulhat az egészségük, és ez is fontos egyébként, hogy nem csak tárgyi segítséget és adományt adunk embereknek, hanem mi beszélgetünk, és megkérdezzük minden hozzánk betérő segítséget kérő embertől, hogy egyébként hogy van, mibe tudunk tényleg segíteni, és mondja el a problémáját, mert lehet, hogy rossz irányból közelíti meg, és nem is akkora probléma, vagy pedig eltitkol egy olyan dolgot, amit egyébként nagyon-nagyon-nagyon meg kéne oldani, mert tényleg egy nagyon nagy probléma, és éppen csak legyint rá, vagy betakarja a problémát. Beszélgessünk. Ez nálunk alapvető dolog.
0: Mekkora a csapat, ha az önkénteseket nézed?
1: Hát, hogyha az önkénteseket nézem, a nagy magja az egy olyan 20 fő.
0: Az szép.
1: Igen. Tehát, és akkor tényleg, hogyha a posztokkal van valami, a weboldalon van valami, mindenki tudja, hogy kit kell hívni. Hogyha az üzenetekkel, telefonhívásokkal van, akkor is tudják, hogyha a szállítással, a csomagok összekészítésével, arra is megvan a megfelelő ember. Hogyha nem tudnak jönni a nyitvatartási időben adományokért az önkormányzatok, arra is megvan azok a két-három ember, aki ott lakik ugye a raktárunk közvetlen közelébe, vagy éppen fölötte, adunk neki kulcsot, és semmi gond, jövök és nyitom, és készítsük össze, és csináljuk együtt. Tehát mindenre most már úgy kialakult mindenkinek a feladata, és olyan örömmel jönnek, és olyan szeretettel csinálják, én olyan büszke vagyok rájuk, és úgy köszönöm nekik a munkájukat, tényleg.
0: Az előzőekben mondtál egy olyat, hogy az önkormányzatok jönnek, járnak az adományokért? Tehát mesélj arról, hogy hogy jut el az egyes kisebb falvakba, településekre, rászorulókhoz az adomány.
1: Megpróbálnak az önkormányzatok jönni, és itt a nagy önkormányzatokról beszélek, hogyha van ugye a falusi busz, akkor általában azért a polgármester szokott egy olyan támogatói céllal küldeni falugondnokot, vagy valakit, aki ugye elvezeti ezt a kis buszt. Eljönnek, nálunk egy ilyen rotációs körben vannak ezek a települések, vagy az önkormányzatok, a támogatott önkormányzatok, aki kapott, ez megy a sor végére. És akkor amint van megfelelő mennyiségű adomány, már úgy nagyjából tudjuk, hogy mennyi mennyiség fér be ezekbe a tipikus falusi vagy a falubuszokba, ugye, akkor szólunk nekik, és akkor 2-3 napon belül nekik jönniük kell. Tehát nekik ezt így intézni kell, mert megfulladunk. Úgyhogy jönnek is. Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is. Tehát mi már úgy kialakítottuk ezt a kis kört, persze újak is jöhetnek, de mi nem tudunk szállítani. Pedig, hogyha bejön egy nagyobb, el is tudnánk menni nagyobb mennyiségű adományért Pestre, Szentendrére, bárhova jártunk is eddig, nem tudunk. Hogyha kocsit kell bérelni bárkitől, bárhonnan, az nekünk pénz. Az nekünk egy olyan kiadás, ami, hogyha már kétszer bérelünk egy hónapban, abból már esetleg egy leasinget ki tudnánk ugye fizetni. Vagy pedig, hogyha lenne egy olyan támogató autós kereskedő cég, aki azt mondaná, hogy van egy használt kis busza, amit egyébként nekünk támogatás céljából oda tudna adni, hát fantasztikus lenne. De tényleg. Valamennyi pénzt próbálunk gyűjteni is rá természetesen, de nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sokan nem értik azt, hogy miért is fontos egy ilyen autó, miért is fontos az, hogy szállítani tudjunk azt, hogy el tudjunk menni az adományokért is. Nagyon sok kismam otthon van egy babakocsiba, egy kis csecsemével, és azt mondja, hogy oda tudnám adni az elmúlt 6 hónapos a gyereket, az elmúlt 6 hónap összes dolgát oda tudnám nektek adni, de nem tudom szállítani. Mi se. És nem tudjuk odaadni másnak így, mert már nem tudjuk el se hozni. Viszont ugye így az adatokat egymásnak nem adjuk ki, tehát a GDPR miatt én nem fogom kérni felajánló adatát a segítségkérőnek, és akkor ott állunk felemelt kézzel, hogy ezt hogy oldjuk meg, miből, hogyan, miként. Úgyhogy ha valakinek bármilyen ötlete van, akkor keressen meg minket ezzel kapcsolatban is.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Az előzőekben nagyon sok minden elhangzott, hogy mire van szükségetek, és mit éppen mit gyűjtötök, de azért próbáljuk meg összeszedni, hogy ha a hallgatóink tudnak az anyagiakon túl, amire természetesen nagy szükség van, hogyan és mivel segítsenek.
1: Nagyon fontos, hogy elsősorban évszaknak megfelelő adománnyal jöjjenek hozzánk. Az adományok tiszták, és rendezettek legyenek, tehát nem lomtalanítás és nem személygyűjtés egy alapítvány, nem csak mi, hanem bárhova, ahova mennek. Nagyon fontos, hogy olyan dolgot hozzanak, amit egyébként még ők is szívesen hordanának, vagy pedig a gyerekeikre ráadnák. Nem törött, nem koszos, nem agyonhasznált, és nem tényleg használhatatlan peniszes dolgokat. Amit állandóan gyűjtünk, tulajdonképpen a háztartási dolgok, a melegtakaró, az ágyneműk, a törölközők, ezeket folyamatosan gyűjtjük, tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ezeket is folyamatosan gyűjtjük. Folyamatos gyűjtés van ugye a csecsemő dolgokból, kiságy, babakocsi, csecsemőknek való felszerelések és eszközök, valamint hát ugye a ruha. Tehát amikor egy családban három gyerekre egy cipő van, és akkor nem mennek a gyerekek óvodába, mert csak egy cipőjük van, és a védőnő jön hozzánk azonnal a családdal és a három gyerekkel, hogy adjunk nekik még két cipőt, mert egyébként a rengeteg hiányzás miatt az édesanyát sajnos előveszik, és jelentést írnak róla, vagy jelzést küldenek ugye a megfelelő szervek felé, hogy a gyerekek nem mennek az intézményekbe, akkor én elgondolkozom azon, hogy hova kerül ez a rengeteg jó felajánlás. Mi nem tudunk érte elmenni, és nem tudjuk így odaadni ezeknek a családoknak, tehát tényleg szállítás.
0: Említetted, hogy 6 éves lett a szervezet. Mi a legnagyobb siker, amit kiemelnél ez alatt ebből a 6 évből, vagy mik azok az események, amikre nagyon szívesen emlékszel és kiemelnéd?
1: Amit én kiemelnék, talán a háladíj, az az egyik, mert az teljesen saját önerőből és saját projektből és saját kezdeményezésre indítottuk el itt Borsod megyében. Ugye tulajdonképpen 6 pedagógusunk van, akiket támogattunk, és 6 olyan projekt és 6 olyan munkásság, amit a szülők valamilyen módon támogatni szerettek volna, ezen az úton szeretnénk tovább menni. Kiemelném a Mikulás projektjeinket. Mikuláskor ugye 600 gyermeket láttunk tavaly előtt is, és tavaly is vendégül a Tudományos Technika Házában. Kiemelném a fogyatékkal élő gyerekek támogatását, tehát az egész Tüskevár iskola ott volt tavaly is, és tavaly előtt is a Mikulás ünnepségen, és ezeket a gyerekeket együtt tudtuk megnevettetni az egész éges óvodástársaikkal és iskolástársaikkal. Együtt ültünk a Tudományos Technika Házában, és együtt vártuk a Mikulást. Ez nekem egy annyira fantasztikus élmény, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy én akkor nem jövök, hanem mindenki együtt, összefogva. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, én ezt is kiemelném. Kiemelném a jótékonysági futásokat. Ugye már 7 jótékonysági futásunk volt, több mint 50 millió forintot gyűjtöttünk ezekkel a futásokkal, ugye a 6 családnak, és ugye a gyeknek. Úgyhogy ezt is kiemelném, ugye az onkológiai osztálynak gyűjtöttünk laminárboxra, valamint egy gyűjtsajtfagyasztó szekrényre, ugye már meg is érkezett. Rengeteg olyan támogatás, orvosi eszközöket vásároltunk, leégett háznál próbáltunk valamilyen módon újjávarázsolni házat, vagy legalábbis az életet valamilyen módon egy kicsit más irányba terelni, tehát lehet, nem is ment oda-vissza például az ember, akinek a háza leégett, de segítettünk neki önkormányzati lakáshoz jutni, berendezni, új életet kezdeni. Nagyon sok olyan édesanyja keres meg minket, akik elmenekülnek abból a szituációból, abból a családból, ahol éppen vannak, mert bántalmazó kapcsolatban élnek. Ezeknek az embereknek munkát találni egy új városban, ha nem is új identitást logikus módon, de valahogy elbújtatni őket, elrejteni őket egy kicsit a gyerekekkel együtt, mert nem szeretnének tovább abban az életkörülményben élni, ahol eddig voltak. És amire én elég büszkébb vagyok, hogy az önkénteseken kívül egyre többen hisznek bennünk. Én ezt tudnám elmondani a legnagyobb sikernek, hogy ennyien hisznek bennünk, és ennyien bíznak bennünk, és ennyien keresik a Superszum alapítványt azzal, hogy nektek szeretnénk adni akár az 1%-ot, ugye, akár a támogatásunkat, akár tárgyadományokat. Én ezt tartanom egyébként így a legnagyobb sikernek.
0: Segítő civil szervezetként gondolom a konkurencia itt áldás. Tehát országos szinten mennyire vagytok egyedülállóak, vagy foglalkoznak mások is hasonló profillal és hasonló lelkesedéssel és sikerekkel?
1: Én nem tudom, hogy én a konkurencia szót nem szeretném használni. Igen, idézőjelbe, azért, mert hogyha valaki olyan szinten és úgy csinálja ezt a tevékenységet, mint ahogy mi, azt az embert én magam mellett szeretném tudni, és nem konkurenciaként szeretnék ránézni. Én szeretném, hogyha ő is elismerné azt, amiben én és mi hiszünk, mint ahogy én is nagyon szívesen megismerném és elismerném, amiben ő hisz, és amit ő képvisel, és amit ő csinál, és én az összefogás erejében hittem, hiszek, és szeretnék ebben hinni mindig is, és szeretném, hogyha ezek az emberek megtalálnák a Szuperszum közhasznú alapítványt, és együtt tudnánk dolgozni, mint ahogy például a Váravárt alapítvány, nem csak a miskolci, de például a soproni csapatával is, vagy a budapesti csapatával. Budapesten is van testvér alapítványunk, rengeteg olyan ember ismer minket. Tényleg budapesti tudom mondani, hogyha az M3-oson megyünk 60-ba, Gödöllőn, Érden, Budapest több körületében, Szentendrén, Leányfalun, ahol vannak önkéntesek, akik nekünk gyűjtenek, és az adományokat, amikor egy furgonra való van, akkor elmegyünk. De itt jön a képen megint, hogy furgonbérlés. tehát egyre többen hisznek, és látják azt, hogy Borsod megyében mi hogy tevékenykedünk. Én hiába kérek egy budapesti csoportban, vagy hiába küldök hírlevelet budapesti embereknek, hogyha nekik nincs egy minimális kötődésük Borsod megyéhez. Nem voltak itt, nem látják, nem tudják, akkor azt fogják mondani, hogy az a terület engem nem érdekel. Az Borsod megye oldja meg bárki más, oldja meg az állam, oldja meg az ott élő emberek. Tehát én itt kell, hogy idézőjelben kérjek és keressek támogatókat, vagy kérjek támogatóktól, mert itt látják a tevékenységünket ezek az emberek, és ők is itt élnek velünk, és látják ezeket a problémákat, és ezeket a hiányosságokat, amiket egy civil szervezet megpróbál a tevékenységével egy kicsit befedni, és segíteni azokat az embereket, akik máshoz már nem tudnak fordulni, mert amit máshol nem kapnak meg, azt mi merjük, tudjuk és csináljuk. Minden civil szervezet. Mert ezért alakul, és azért hiszem azt, hogyha nincsen fizetés egy civil szervezetben senkinek, hanem önként csinálja, akkor az igazi a tevékenysége. Hogyha ezt önzetlenül, alázattal, nagyon nagy empátiával és szeretettel csinálja.
0: Ez így végszónak is tökéletes, még mondjunk elérhetőségeket.
1: A Szuperszum közhasznú alapítványnak Facebook oldala van, Instagram oldala van, weboldala van, szuperszum.hu. Minden e-mail címet, telefonszámot megtalálnak mindegyik oldalunkon. Miskolcon az irodánk a Fazekas utca 9 szám alatt van, és a mellette levő épület, ami már Jókai utca 13-15, pedig az adományraktár találják meg.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm ismét a meghívást, köszönöm szépen.
2: Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem. Most zenélünk, majd Szondi Sándorral, a faműves népművésszel beszélgetünk, aki múlt héten vette át az erdélyi Magyar Örökség díjat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésén.

0: Szondi Sándorral, népi iparművésszel beszélgetek az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével. Miért pont a fa? Mikor kezdett a fával foglalkozni?
1: Jaj, hát nagyon régen, 1970-ben, és ennek pontosan 56 éve. És 72-ben már a sárospataki faragó tábornak alapító tagja lehettem, és onnantól kezdve a mai napig megállás nélkül megyen a alkotói tevékenység.
0: Miért pont fával dolgozik?
1: Hát mindig el szoktam mondani, hogy én esztergályos voltam, és nekem a fém az nagyon kemény volt. A fa az egy engedékeny anyag, és hát imádok vele foglalkozni.
2: Puha.
1: Engedékeny.
0: Leggyakrabban milyen tárgyakat, emlékeket készít?
1: Hát ugye 56 éve mondom, hogy faragok, és ezen idő alatt rengeteg olyan tárgyat csináltam, ami a népművészetnek a tárgyai, és nehezen tudom felsorolni, mert nekem a célom az volt, hogy minden szakmai területet kipróbáljak, sőt, technikai területet, ezeket zsűriztessem, és a végcélom pedig az volt, hogy ebből egy galériát hozzak létre, ami jelen pillanatban is látható, több mint 400 darabos alkotás a lakóházam emeleti egyik szobájában, tehát van egy galériám.
0: Mire a legbüszkébb az eddigi munkái közül?
1: Én azt hiszem, hogy a leégetett deszkatemplom újjáépítésekor én kaptam meg a művészeti vezetést, és hát ugye a ajtórátét dísz, ami körülbelül 180, ha nem 200 darab volt, valamint a főbútor családot tekintve a úrasztala, a papiszék, padvégek és a szószék. Tehát gyakorlatilag minden területen kivettem a részemet.
0: Van utánpótlás? Tanította is a mesterséget?
1: Ó, hát én rengeteg fafaragó tábort vezettem, és ezen időszak alkalmával mindig voltak jelentkezők, úgyhogy jelen pillanatban is a kisgyőri fafaragó táborba járok, immár több mint 10 éve, és ott mindig vannak, sőt, arra is büszke vagyok, hogy a már idős emberek is jönnek hozzám szakmai tanácsért.
0: Jelenleg is dolgozik? Tehát még tud dolgozni?
1: Megállás nélkül most már letettem a komoly, nehéz köztéri munkák faragásáról. Most már inkább az asztalnál ülve finom, aprólékos ékszereket és kedves ajándékokat csinálok a rokonoknak, barátoknak, hogy azért mindenkinek legyen legalább egy emléktárgya.
0: Mit szólt a kitüntetéshez, amikor megtudta?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy boldog voltam, mert a felterjesztő éppen a kisgyőri polgármester volt, akit elmondhatok itt is, hogy valamikor, amikor ő 10 éves volt, ő is a tanítványom volt, és ma is emlékeztünk vissza a beszélgetés során, hogy emlékszem még, Sanyi bácsi, amikor 15 éves voltam, és tanítottál, igen, sok tanítványom van, sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetéshez.
1: Nagyon szívesen és örömmel tettem meg, annak ellenére, hogy ugye már sokan ebben a korban nem igen fognak vésőt, de én 82 évesen még mindig dolgozom, és azt hiszem, hogy a kezemből ki se kerül a véső halálomig.
3: Az elmúlt percekben Szondi Sándor faműves népművésszel beszélgettünk az Erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjével.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Szondi Sándor faműves népművésszel, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet, te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted. Minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Tomi Emanuel felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A tisztás többségű országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Az Unger Anna vezette hivatal a legfőbb ügyészség mellé költözik be. A hivatal élére 3 másik elnök helyettest még keresnek, mert az eddigi jelentkezéseket érvénytelennek nyilvánították. Az egészségügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán számolt be arról, hogy felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az eddigi főigazgatót, Vikonkál Norbert Miklóst, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Durai Gábor Zoltán követi az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatói székében. A miniszter hozzátette, a felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden 10. fekvőbeteg ellátás, és csaknem minden 8. műtéti eset a Honvéd Kórházhoz kötődik. A miniszter szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a magyar honvéd egészségügy meghatározó bázisa. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MTI-vel. A konzorcium 6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el, amelyet korszerű, a megújuló energia szektor sajátosságaihoz igazodó kibervédelmi megoldások fejlesztésére fordítanak. Fontos célnak nevezték az iparági szereplők kibertudatosságának növelését is, amit képzések, szakmai események és tájékoztató anyagok támogatnak majd. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Budajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Elhunyt Harald, Norvégia királya. A norvég királyi család közleménye szerint Európa legidősebb uralkodója péntek reggel hunyt el az oszlói egyetemi kórházban. 5. Harald király 35 évig ült a norvég trónon. Királyként egyben Norvégia államfője is volt. A 89 éves uralkodó augusztus 17-én került kórházba. A hírek arról szóltak, hogy nagyon legyengült, egy véráramfertőzés következtében. A hírre több száz ember ment Oszló belvárosába, virágokat vittek a palota elé és imádkoztak a hazájában igen népszerű királyért. Végül a várható időjárásról. Fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk, ami szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
3: Következik a zenepavilon.
4: Tisztelt hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. Egy zenepavilon mellett megesik, hogy kioszkot is fölállítanak, és az ilyen nyárvégi napokon a térzelem mellé esetleg némi frissítő dukál. Arra gondoltam, hogy ma a nyári délutánra tekintettel mégsem lehet óborokat vagy aranyló aszút, de igazából pezsgőt sem kínálni. Itt van nekünk viszont a gyöngyöző bor, olaszul a Frizzante. Következzék a zenei Frizzante nagymestere Gioacchino Rossini, tőle hallunk majd 3 nagyszerű nyitányt a mexikói állami szimfonikus zenekar és Enric Batis felvételéről. Rossiniről úgy tartjuk, hogy a végopera könnyed, valóban Frizzante habzóbor jellegű olasz vígopera mestere. Meglepő, hogyha az ember végignézi az életművét, amelynek legalább a felét komoly műfajú operák teszik ki. Előttem Winkler Gábor kiváló opera kalauza, és kijelölgettem benne azokat a műveket, amelyeket Rossini nem a vígopera műfajában írt. Itt van például a Demetrius és Polibio dráma szérió komoly opera. A Tancred, amely melodráma vagy hősi opera. Az Aureliano in Palmira című opera dráma Secco két felvonásban. A Tovaldo és Dorliska című két felvonásos dráma szemiszérió, tehát fél komoly dráma. Az Otello, amelyet nem olyan régen részletében idéztünk már. Az Armida című dráma per musica besorolású mű. Egy tragikus, szakrális opera a Mózes Egyiptomban, a Ricardo és Zoriade, az Ermio, de amely Azione tragica, tragikus darabként szerepel az életműben. Az Eduardo e Cristina című két felvonásos operai dráma, a Tóasszonya, amely zenedráma besorolást kapott. A Celmira ugyancsak két felvonásos zenedrámaként szerepel. A Semiramide, amely tragikus zenedráma megjelölést visel. És a Korinthos ostroma, amely lírai tragédiának számít, végül pedig a Tel Vilmos, amely négy felvonásos opera. Szóval az életmű bővelkedik a komoly drámai művekben, de talán mert abban több a konkurens, Rossinitől mégis leginkább a vígoperák maradtak műsoron. Ha nem is teljes operák, akkor legalább nyitányok. Így van például a Tolvaj szarkával, amelynek a nyitányán kívül nem nagyon halljuk részleteit, nem csoda, nehéz színpadra állítani, nem csak azért, mert roppant szövevényes a története, de azért is, mert a főszereplője valóban egy szarka, aki elcsen bizonyos ezüstneműket, amely tolvajlásokkal egy ártatlan szolgálólányt vádolnak, aki majdnem bitóra kerül, míg aztán minden jóra fordul, de ezen kívül van az operában katonaszökevény, áruhás, koldus, szóval mindenféle, nem csoda, hogy nem nagyon kerül színre. Első X-ben 1817. május 31-én játszották a milánói Scalában, és Magyarországra már két év múlva 1819-ben eljutott a pesti német színház színpadára. Következik tehát a Tolvaj szarka nyitánya a mexikói állami szimfonikusok élén Enrique Batis.

A tolvaj sarka nyitánya után a sajemlétra nyitánya következik, majd ezt a művet 1812-ben a Teatro San Moisé, tehát a Szent Mózes Színházban mutatták be Velencében. Annyiban kapcsolódik nem csak a tolvaj sarkához, de az olasz vigoperei hagyományhoz is, hogy természetesen szerelmi félreértések körül zajlik a történet. Több szerelmes pár egymásra féltékenykedik, és félreértések során keresztül döbbennek rá, hogy ki kibe szerelmes. Maga a sajemlétre pedig hát ki lehet találni, hogy egy titkos házasság kelléke, hogy a titokban jegyet váltott fiatalok találkozhassanak az ablakon keresztül. Következzék tehát Rossini Sejem létre című operájának nyitánya a Mexikói Állami Szimfonikusok előadásában.

Frizzantét, gyöngyözőbort, zenei gyöngyözőbort kínáltam önöknek már a zenepavilonban, nem mehetünk el rossz színű vígoperái mellett úgy, hogy végül ne hangozzék föl a szeviai borbély nyitánya. A történet ismerős nem csak Rossinitől, de Mozarttól is, a forrása Pierre Augustin Beaumarchais formabontó és némiképpen az arisztokráciát fricskázó vígjátéka. A művet 1816. február 20-án mutatták be Rómában, a Teatro Argentinában, vagy Teatro Argentinában. Kolozsváron volt a magyar bemutató 10 évvel később, 1826-ban, és azóta is az egyik legnépszerűbb Rossini opera. Következzék tehát a szeviai borbély nyitánya, a mexikói állami szimfonikusok élén Enrique Batis. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a Zenepavilonban egy hét múlva találkozunk.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a Zenepavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tóregéje. 5. befejező rész.

Na Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna. Nemzetünk maradék tisztessége.

0: Andok Mózes kiszédül a guruzsmás, ördöngös borka barlangjából, bent hagyván Kész Mátyásnét, fiával, a lázas Andrással, ki Andok Mózes leányának, Annának volt jövendőbelie. Mózest a lába vinné az ajtón túl is messzebbre, de valami visszahúzza. Valami, amihez úgy érzi, neki is köze van. Mit tartogatnak még ezek a baljába forduló napok? Mit? Tér vissza kutakodó tekintete az égbolt magosába. Meddig szaporítja sújtásait az Isten? Borka odabent kovás tüzet gyújt, hosszan fújja a lángot, majd dúdolni kezd. Föld édesanya, te néked mondom először, ennek a legénynek a szívibe erős fájás ereszkedett. Húsát szaggatja, piros vérit megissza, tördeli 100 ízit, 100 porcikáját. Föld édesanya, mondom neked másodszor, hogy fájása benne meg ne maradhasson, oszoljon, romoljon, siessen el tengerszigetibe, kegyetlen óriásoknak szálas húsát szaggassa, vérét igya a te parancsolatodból, föld édesanyám. Kész Mátyásné hüppögésbe csendesül. Föld édesanya, mormolja Borka után. Föld édesanya, ha már társam vagy az anyaságban, engedd meg, hogy én is kérelemmel fordulhassak hozzád. Teszem, mert anya a másik anyát megérti. Meg kell, hogy értse. Mivel te, miképp a nevedből kiveszem, az anyák anyája valál, hatalmad is vagyon. Kérlek, mák szemnyit szakíts ki hatalmadból. Jobbítsd vele fiam állapotját, add vissza erejét, esze világosságát. Föld édesanya, ha még nem indítatott volna fel szíved, tekints veszésnek indult gyümölcsemre. Szabadítsd meg eléje számlát kínjaitól. Annál is inkább, eleddig csak leledzett, az élet ízét még meg sem kóstolta. Borkát megzavarja Készné mormogása. Mit teszel? Imádkozok. Borka mérgesen forgatja szemét az asszonyra. Mindent elrontasz? Amolyan pogány ima. Itt semmilyen imának nincs helye. Kész Mátyásné szája elé kapja a kendőcsücskét, lélegzetese zavarja Borka varázslását. Borka megint a tűzre fúj. Ó, füst, hűszolga, szállj fel a magas levegő égbe, vidd el izenetemet a vízasszonyának. Éjszaka árnyai, hosszú lábú rémek, vigyétek szavamat a vízasszonyának. Földüreg lakói, föld anyaszolgálói, kukák, manók, iramodjatok a vízasszonyához. Éjszaka leánya, hűvös éjszellő, hívásomat vidd el a vízasszonyának. A hegy, a szent tölcs őrzője, a vénséges Borka leghűségesebb szolgálója, hívja, ide vár. Az ajtórés alól erős surrogás hallik. A vízasszonya láthatatlan Borka mellett terem. Vizemörök csendjét miért háborgatod? Borka szolgálatkész hajlással fogadja. Bocsáss meg nekem, bűnös fejemnek! Nagy beteg az a legény, aki miánt hívattalak. Kedves a szívemnek! Hűséges szolgálód voltam mindig. Kérlek, adj erőt szavaimnak, és tedd gyógyítóvá kezem simogatását. Segíts, hogy Kész András ismét újdon ember legyen. Ha túlmerész a kérés, kevesebbel is beérjük. Fájón, szenvedőn, de éljen. A víz asszonya frissületet kavar.
1: Embernek fiát én miért gyógyítsam? Tündér népemet a víz alá kergették.
0: Borka bocsánat kérően esdekel.
2: Magad is tudod, hogy véges az eszük. Elfelejtették, mennyi jóval tartoznak neked.
1: Elfelejtették, mert gonoszságot gonoszságra halmoznak.
2: Kérlek, bocsásd meg vétküket. Testvéredet, a földanyát, s benne a te teremtő nedvességedet most is imádják.
0: A víz asszonyában
1: apadatlan a megvetés. Csak a haszonért.
2: Nem minden Ike gondolkodik haszonban.
1: Ez a legény?
2: Ő sem.
1: Felében már jó. Amit még tudnom kell róla, hívő-e? Mert hitetlenének mi haszna gyógyítás az én gyógyításom?
2: Borka sietősen mondja. Hívő? Hogy ne lenne hívő? Téged keres napok óta.
1: A víz asszonya Andráson tartja szemét. S mi okkal?
2: Nagy bánata van, erős szerelmi bánat.
1: Mit tehetek érte?
2: Mátkáját a gonosz halálba kergette.
1: A víz asszonya ismét sértettségig emeli hangját. Mégis neki áldoznak, hódolnak.
2: Borka könyörgőre fogja. Mindig segítője voltál a szerelemben hűnek.
1: A víz asszonya András szíve fölé emeli kezét. Lássuk, hűséges-e valóban. Kész András, lassan ébredni kezd mély kábulatából. Tudtam, hogy rád találok.
2: Napok fáradalmával téged kereslek.
1: Kinn hatalmas villámlás erezi be az eget. A víz asszonya András arcához közelít. Miért kerestél embernek, fia? Miért vered fel vágyaddal vizemnek csendjét?
2: Kész Mátyásné némult öröm, fia dadogását folyásnak hallja. Akárkivel szövetkezett, az ördög tanítása szerint cselekedik-e vagy máséból csodát művel, nyitja álmélkodó szemét Andrásra. A rizgéstől hosszú minutákig azt is elfelejtettem, hogy hol vagyok. Most már látom, hogy nem a pokol mezejére vitte a fiamat, hanem a füvek kertjébe, s még annál beljebb, a füvek szárító barlangjába, ahol a keserű gyökér, a farkas hézag gyökér, a pásztor tarsoly épp úgy gyógyulásra csombolyodik, mint a keresztes fű, a csengő fű, ahány korság, annyi űzőszer. Hozzatok ki a fiamból minden nyavaját. S ti is láthatatlan tündéreim.
1: Kész András tördelt szavakat hallat.
2: Álmodok. Élek.
1: A vízasszonya megenyhül a szenvedő arc látásától. Hivattál. Itt vagyok. Kész András erősen zihál.
2: Fáj a szívem.
1: Beteg vagy.
2: Éppen ezért légy irgalmas, s segíts rajtam.
1: Mit kívánsz? Kész Andrást eltorzítja a kín.
2: A mátkám, add vissza a mátkám.
1: A vízasszonya maga mellé néz, tündérét kérdi.
2: Nálunk van?
1: A tündér üvegesen csengi.
2: 3 napja hozták, hosszú, szőke, fonatos haja van.
1: És miért nem hoztátok elém?
2: Bánat köti a szívét.
1: Kész András lázas sóhajtással suttogja.
2: Csak még egyszer láthatnám.
1: A víz asszonya megszánja Andrást.
2: Látni fogod, de csak akkor, ha feleded őt, és engem szeretsz.
1: Kész Mátyásnénak elakad a lélegzete. Borka se tudja, hova tenni a szokatlan kikötést. András a levegőbe taszít.
2: Eredj innen! Hazudnak, akik azt mondják, hogy segítője vagy az ember fiának.
1: ezért kerestelek, egy napot űzve az erdőben?
0: Ezért. Kész András görcsös kapaszkodással nyújtja előre a kezét.
1: Anna, Anna, elhagytalak téged.
0: Kész Mátyásné ámulatára a vízasszony hangja Anna hangjára cserélődik.
3: Nem, András, én hagytalak el téged.
0: Kész Mátyásné ijedelemmel menekül ki Borka barlangjából.
2: Uramisten, a túlvilág!
0: Andok Mózes hasztalan próbálja szóra bírni az asszonyt. Kész Mátyásné fülére tapasztja kezét, csak tátogásra futja erejéből. Andok Mózes megragadja az asszony vállát.
1: Szólaljon meg, koma asszony!
2: Anna!
1: Mi van Annával?
2: Oda benn!
1: Mi van oda benn?
0: Kész Mátyásnét hideglelés rázza.
2: A szavát hallatja.
0: Andok Mózes előtt összefut a világ.
1: Él?
2: Nem mutatkozik, csak...
1: Csak?
2: Beszél.
0: Andok Mózes ajtóstúl ront Borkára.
1: Igaz, amit...
0: Borka Andok Mózes elé szökik.
2: Igaz, de mindjárt nem lesz.
1: Látni akarom.
2: Az Istenért ne lármázza szét őket.
1: Látni akarom.
0: Borka kifelé tuszkolja.
2: Amint megmutatja magát, koppintok hármat.
0: Andok Mózes zavarodással szédül ki az ajtón. Borka András mellé kucorog, szemjáratása a sarkokat lesi, hát ha valamelyikben felragyog Anna arcmása. Kész Andrást fáradás húzza, egyik minutáról a másikra mély álomba merül. Anna hangja messziről érkezik vissza.
3: András! Ébredj, András!
0: Kész András a hang erősödésére eszmél.
2: Anna! Miért tetted, Anna?
3: Nem tudom. Végig az hajtott, hogy halásom megvált titeket.
2: Vácmántól megváltod, de
3: a többi begyógyul.
2: Aki bennem
0: élteti mások gyógyulását. Kész András nehezen rakja helyükre Anna szófűzését, fel is adja rakosgatásukat. Megelégszik azzal, hogy minden rezdülésétől végtelen melegség önti el.
2: Ugye visszajössz hozzám?
3: Ahová én mentem, onnét nincs visszatérés.
0: Andrást nyilallás rántja görcsbe.
2: Ó, jaj!
3: Mi bajod, András?
2: Fáj. Megint mindenem fáj.
3: Emeld magasabbra a fejedet. Így né. Én majd meggyógyítalak.
0: Kész András arcába mélyezti körmeit.
2: Mire mennék a gyógyulásommal? Nélküled mire?
3: Bele kell nyugodnod. Bele kell nyugodnotok. Mert amíg azt érzem, hogy békétlenek vagytok miattam, nekem sincs nyugodalmam.
2: Nem tudok. Nem akarok belenyugodni.
3: Muszáj.
0: Kész András jobbra-balra hányja a fejét.
2: Miért kellett ennek így történnie? Miért?
3: Az embernek bele kell törődnie abba, aminek megváltoztatásához nincsen ereje. A halál örök, de az életet azt lehet, meg kell változtatni.
0: András lejti karját.
2: Meg, de hogyan?
3: A falu megszabadult attól a gonosz lélektől.
2: Az életetek árán.
3: Áldozat nélkül semmi sincs.
2: Tudom, hogy nincs. Csak azt nem tudom, hogy mi lesz velem nélküled.
3: Nyugodj meg. Melletted leszek, míg élsz. Azt az egyet ígérd meg, hogy nem hagyod el apámékat s a falut.
0: Kész András szeme megtelik könnyel.
1: Nincs hozzá elég erőm.
0: Ígérd meg.
1: Mi haszna ígérném? Nélküled nincs miért.
0: Nekem meg nyugtom nem lesz. Hát nincs semmi, amért érdemes volna élned. András hosszú szünet után válaszol.
1: Igazságod van. Az életedet adtad értünk.
0: Adtuk.
1: Adtátok.
0: Meglátod, minden jóra fordul.
4: A fiú erőtlenedéséig halkul.
1: Csodálnivalóan erős vagy, Anna.
0: Higgy bennem, András, és te is erős leszel.
1: Igen, erős.
0: Anna távolodásából szól. Nyugovással megyek vissza.
4: Kész András kapna utána.
1: Ne hagyj el, Anna!
0: Ne félj. Nem hagylak el soha. Benned élek.
4: András feje hátra hanyatlik.
1: Már nem félek.
0: Érezned kell, hogy én foglak.
1: Érzem.
0: Azt is, hogy nem vagy egyedül.
1: Azt is érzem.
0: Látod? Megint betöltelek.
1: Nincsen ízem betöltetlen.
0: Virágot nyit a szíved.
1: Madarakkal beszéltet őt.
0: Üzenj vele reggel, este.
1: Üzenettől hangos az ég.
4: Borka ajtót nyit.
2: Immár bejöhettek!
4: Kész Mátyásné és Andok Mózes szinte egyszerre nyomakodik a szűkületes ajtón. Kész Mátyásné a fiára veti magát.
2: András! Ja Istenem, meghalt!
4: Borka fáradtan, de újra bájolásra készen.
2: Erdők asszonya! Ki megérintett gyógyító kezeddel a füveget, hajolj le hozzá! Vizek asszonya, engedd ki karjaid öleléséből ezt a lelket, oldd le lábairól a fájdalom hínárjait, és simítsd orcájára tavirózsáid illatát, hogy feledjen, békesség költözzön a szívibe.
4: Kész Mátyásné Borka bájolásába kapaszkodik.
2: Nem halt meg? Csak aluszik.
4: Az asszony törődése elsimul.
2: Hála nektek!
4: Andok Mózes szeme szegletről szegletre szökik.
1: Anna!
4: Borka nehezen viseli Andok Mózes vizslató tekintetét.
2: Az imént még itt volt.
4: Andok Mózes megint megjáratja a szemét.
1: Itt?
4: Borka az ablakra menekíti nézését.
2: Akarom mondani, a víz asszonya ide varázslotta.
1: Hova ide?
2: András mellé.
1: S most hol van?
2: Visszatért vízi nyugovásába.
4: Andok Mózes viaszfehérre sápad.
1: Hova?
4: Borka köténye alá rejti kezét.
2: Tündér társai közé.
1: A két szemeddel láttad?
2: Látni nem láttam.
4: Andok Mózes elveszti türelmét.
1: Beszélj világosan, mert...
4: Borka egészen kicsire zsugorodik.
2: Csak a hangjáig jöhetett vissza.
1: Kővé váljak, ha értem.
2: A víz asszonya így parancsolta.
1: András se látta?
2: Ő se.
4: Andok Mózes megrázza Andrást.
1: Ébredj, András!
4: Kész András zavart nézéssel tápászkodik fel.
2: Szólításomat halltam volna.
1: Jól haltad.
4: S ha már az eszed a füled után nyílt, sietséggel kérdem, fiam, tényleges, hogy beszéded volt Annával? Kész András visszanyeri arcszínét. Tényleges. Andok Mózes hívése többre kíváncsi.
1: Reménylőt mondott te.
3: Reménylőt.
1: Mégis mit? Minden szót harapó fogóval kell kihúzni belőled.
4: Kész András lábától a homlokáig megnyugvás.
3: Azt, hogy bennem él.
1: Más semmit?
3: Meg azt, hogy ne hagyjam el Kenteket, se a falut.
4: Andok Mózest fájdalom görnyezti András mellé.
1: Magyarán meghal.

Kész András szívéhez emeli kezét. Igaz lelkemre mondom. Andok Mózes homlokát hideg veríték lepi el. Ha így van, induljunk vissza a tóhoz, s tudassuk mindenkivel. Kész Mátyásné sietősen szedelőzködik. Vastag kendőjét a fiára teríti. Kész András odahagyva fájásait elevenséggel lép le az ágyról. Köszönöm, Borka nénőm, hogy megsegített betegségemben. Borka emelt szerényedéssel ragadja karon Andrást. A vízasszonyának köszönt, ne nekem. Hagyja azt a tündért. Pedig ő gyógyította meg, ő adta vissza szíved békességét. Kész András simításra fogja Borka arcát. Az én szívemben soha többé nem lesz már békesség. Kész Mátyásné lélekerősítő szavak után kutakodik. Bele kell nyugodnod, hogy Anna... Anna él. Bennem él. És ez az, ami miánt nem lehet nyugovásom. Kész Mátyásné újra sírással küszködik. Mit forgat az eszed, fiam? Kész András a vájatnyi ablakra tapasztja tekintetét. Ami mától a dolgom. Mindenütt megsokasodott a gyom. Ha halogatjuk az irtást, fejünkre gyomosodik a világ. Látják? Odakünn már hajnallik. Piros az ég alja.

A pirosság ugyan még várat magára, de a sötétség hirtelen hömpölyögni kezd, egészen a sűrű bozótokig hátrál. A fény közeledésére éled az erdő. Kezdi énekét a pinty, a citromsármány, a kormos légykapó, a barát cinege, a barát kaposzáta, meg annyi világosságot váró csicsergés. Ébredhet fasokaság, madárkirályság, Andok Mózest semmi nem tudja vidítani. Házam madarát elvesztettem. Nincs az az elevenedés, amelyik helyébe állhatna. Állnak össze egymást kergető gondolatai. András visszaerősödése is csak levelek közt derengő vigasz. Ha ezer és ezer keze lenne, akkor se menne sok ragyomlálásával. A föld burjánzása még hagyján, azzal még elboldogulnánk. Ha nem egyeb az ember állaté immár világ végezetéig. Irtatlan írtás marad. Kész András a szekérderékból Andok Mózes mellé ül.

0: Andok Mózes nagy messzeségből fordítja vissza gondolatát. Megelevenedtél. Ha szomorúan is, meg. Néhány nap s gyomírtásig erősödsz. Már reggel?
1: Ne olyan hevesen.
0: A törpébével könnyű elbánni.
1: Ha nem, nehezebb.
0: Sokan vannak.
1: Svácmánnál is svácmánabbak.
0: Hatalom nélkül? Láthatatlan, de még nagyobb hatalommal. Azt kell hinnem, vakon látja. Majd magad is megtapasztalod. Engem felvérteztek a tündérek.
2: Andok Mózes

keserű nevetéssel hajol előre. Mint a mesében, ahol a király vetődjön pokolba, mennybe, oltsák ki a szemevilágát, király marad. A mi mesénk tanulsága se hangzik másképp. Emelhetnek, bátoríthatnak minket az istenek. Emelkedésünkben, bátorodásunkban sem szakadhatunk el szegénységünktől. Kész András tovább vértezi magát. Segítőim vannak. Andok Mózes rábólint, de egészen mást mond. Tudod mit, fiam? Inkább énekelj. Melyiket? Amit az imént énekeltél. A hozd fel Isten azt a napot? Azt. Éppen ide pászol. Virrad. Andok Mózes előrejti vállát. Nekem most kezd igazán esteledni.

0: Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. Az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Az UNICEF tájékoztatása szerint a hazai gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban. 2026 áprilisában 325 csecsemő és kisgyermek élt kórházban, közülük 4-ből 3-nak már nem volt indokolt a kórházi tartózkodása. Ebben az időszakban csaknem 1400 gyermek élt veszélyeztető családi környezetben, 1200 pedig gyermekvédelmi gondoskodásban várt megfelelő elhelyezésre. A tisztás többségű országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a katolikus Karitász bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vára Nyár program keretében. Közölte a szervezet az MTI-vel pénteken. Azt írták, a katolikus Karitász országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet Balaton-Akali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Karitász által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A nemzetközi vándorlás akadályozta meg Romániában tavaly a jelentősebb népességfogyást, derült ki a Román Statisztikai Intézet pénteken közzétett éves demográfiai összegzéséből. Az Ager Press hírügynökség által idézett jelentés szerint 2026. január 1-én Romániának 19.041.000 állandó lakosa volt. Tavaly az elhalálozások száma 104.000-rel meghaladta a születésekét, de ezt a nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege nagyjából ellensúlyozta. A bevándorlók száma 102.000-rel meghaladta a kivándorlókét, Románia így továbbra is bevándorlási célországnak számított. Medúzák tömeges megjelenése miatt részlegesen le kellett állítani egy észak-franciaországi atomerőművet, írta az MTI. A Dunkerque és Calais között található Gravelines-i létesítmény 6 reaktor blokkjából 2-t már korábban leállítottak, mert medúzák kerültek a tengervíz szűrőrendszerébe, amelyet a hűtéshez használnak, közölte a francia elektromos művek. A Gravelines-i atomerőmű Franciaország egyik legnagyobb nukleáris létesítménye. A francia hatóságok többek között halászokkal is együttműködnek, akik befogják a medúzákat, majd a parttól távolabb visszaengedik őket a tengerbe. Az időjárásról fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk, ami szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható. Jelenleg a hőmérséklet 29 és 36 Celsius fok között alakul, késő este 20 és 27 fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 16 órakor hallhatják.
4: Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban a hét kulturális témáiból válogatunk, melynek keretében újra figyelmükbe ajánljuk a táján immár 11. alkalommal megrendezendő Kerekdom Fesztivál színes program kínálatát, ezt követően pedig Mohácsra irányítjuk a figyelmet, ahol a hétvégén egy történelmi musical ősbemutatója állít emléket az 500 éve megtörtént tragikus eseménynek. Mindenekelőtt azonban felidézzük beszélgetésünket a Magyar Művészeti Akadémia két korábbi ösztöndíjasával, amely révén Liszt Ferenc utolsó remek művébe és a gitárművészet rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja 2018-ban indult, azzal a céllal, hogy támogassa az alkotó és előadó művészeti tevékenységet, és erősítse a 3 éves ösztöndíjat elnyerők szakmai kapcsolatait. Az új pályázati támogatási időszak szeptember 1-én indul. Az erről szóló sajtótájékoztatón a Hild villában Zsoldos Szilvia járt, ahol 2 egykori ösztöndíjassal beszélgetett. Elsőként dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész érdemes művésszel, aki az MMA segítségével írta meg ősszel megjelenő könyvét, amely Liszt Ferenc a Bölcsőtől a sírig című utolsó szimfonikus költeményét elemzi. Ezt követően pedig Csáki András junior prima és Liszt díjas gitárművészt kérte mikrofon elé, aki a klasszikus és a historikus gitár közötti különbséget is megvilágítja.
1: Ha jól értettem, akkor az önök egy zenész család.
2: Dr. Várnagy Andrea vagyok, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész. Igazából nem teljesen zenés család, művés család. A lányommal léptem föl most is, aki a négykezes partnerem nagyon sok koncerten, és van egy színművész lányom, tehát ő a másik ágat képviseli a művészetnek, és hát a kisfiam, aki a Sáros Pataki református kollégiumban tanul, de én azt gondolom, hogy ő is nagyon fogékony lesz a művészetek iránt. Ezt ilyenkor gyerekkorban nagyon jó, hogyha az ember magába tudja vinni az élet nehezebb napjaira is, mert valóban az Isten legnagyobb ajándéka a művészet, ami színesíti, gazdagítja az életünket, és őszintén remélem, hogy anyaként ezt tovább tudtam nekik adni.
1: Hogyan kapcsolódik ön az MMA művészeti ösztöndíj programjához?
2: Én az elsők között voltam, aki ebben a csodálatos programban részt vehet. Nagy meghatottsággal léptem át egyébként megint a Hild villának a küszöbét, és pont eszembe jutott, amikor ösztöndíjasként megkaptam a hírt, és csodálatos volt ez a 3 év. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan, hogy elnök úr ezt említette, nagyon sok olyan barátság, olyan inspiráció született bennem, amik a zenevarázslatot, az én mozgalmamnak a munkáját nagyon-nagyon inspirálták. És aztán nagyon-nagyon jó volt, amikor részt vehettem az Essentia Artis programjaiban, ugye a Vigadóban volt szintén koncertünk, és most is az MMA áll a mögött, hogy a tavaly megvédett doktori disszertációmat könyvformájában adják ki. Liszt von der Wiegebisztum Grabe, vagy a Bölcsőtől a sírig, a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel címmel, amely Liszt utolsó szimfonikus költeményét kutatja, és valóban egy hiánypótló könyv lesz, mert ez a nagy közönség számára, ez a szimfonikus költemény talán nem annyira ismert, és én nagyon remélem, hogy ezáltal ezt a remek művet kicsit közelebb tudom vinni a nagy közönséghez, és ebben az MMA ott áll oszlopként, és támogatja az én könyvem kiadását.
1: Mit jelent önnek Liszt Ferenc és a művei?
2: Hogy az ember halad a korral, mennek az évek, szinte minden művész életében előjön az, hogy Liszt Ferenc olyan művészi és olyan emberi nagyság volt, ami gyakorlatilag tényleg példaképét tette mindannyiunk számára. A kötet nem csak a doktori disszertációt foglalja magában, hanem nagy interjúkat számomra nagyon fontos művészekkel, olyanokkal is, akik az én művészi utamat támogatják. Marton Éva, aki szintén azt fogalmazta meg számomra, hogy egyszer csak tényleg azt érezte, hogy Liszt az, aki valóban egy állócsillag a zeneegén, de az egyik legnagyobb kuriózum ebben a könyvben, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját nekem adta. És ő ezt egy ajándékként is szánta nekem, és ebben beszél az elmúlásról, az élet értelméről, és arról, hogy ő igazándiból egy Liszt reinkarnációnak érzi magát. Amikor én ezt az interjút átküldtem neki, akkor elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy egy méltó emléket állít majd ezzel az interjúval számára, és azt mondta, hogy tökéletes, és remélem, hogy sokak kezébe kerül majd ez a könyv.
1: Miről beszélgetett a nagyművészekkel ennek a kötetnek a kapcsán?
2: Pontosan arról, amit engem most kérdezett, tehát, hogy miért Liszt Ferenc? Mi az, ami meghatározza az időskori, a progresszív zenét író Liszt Ferenc életét? És azt, hogy ő hidat épített, az impressionizmus, vagy mondjuk ebben a műben a 3. tétellel már egészen Bartók zenéjéhez. Tehát, hogy mit látnak abból, hogy az ünnepelt sztárból egyszer csak egy letisztult, szinte csontzenét író, nagy-nagy zeneszerző vált, és mit jelent az ő hangjegyek mögé rejtett üzenet? élete. És valahogy azt látom, hogy minden művész életében, ugye itt van Tóth Péter, aki zeneszerzőként nyilatkozik ebben a könyvben, vagy Király Csaba professzor, vagy Martos Levente püspök úr, tehát mindenféle szempontból próbáltam ezt megvilágítani, és még egy érdekessége van, hogy grafológiai elemzés is végeztettem, hiszen Eckhart Máriától én megkaptam ennek a műnek az eredeti kéziratát, nyilvánvalóan annak másolatát a washingtoni könyvtárból, és fantasztikus, hogy milyen jellemrajzot adott Lisztről.
1: Erről el lehet valamit árulni? Tehát, hogy mi derült ki akkor ebből a grafológiai elemzésből?
2: Ami számomra a legszebb üzenettel bírt, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a művön, évekig áthúzta, korrigálta. Én láttam a lefedett eredeti kottában, hogy miket vetett el, milyen változatokat, azok is remekek voltak egyébként, de hogy mennyire csiszolta ezt a művet, és én először azt gondoltam, hogy talán ez már egy ilyen időskori bizonytalanság, talán egy tétovaság, és pontosan ezt hozta ki a grafológus Urbán Gabriella, hogy igazándiból annyi csapás érte, annyira sok nehézség vette körül. Valóban voltak torpanások az életében, de egy valami sosem változott. Az ő lendülete, az, hogy ez a fiatalos hévvel írja az újabb és újabb változatokat, tehát ezt lehet látni a kéziratból, és az a törekvés, hogy olyan remek művet alkosson, amely valóban a hangjegyekkel mondja el, hogy az élet egyetlen értelme, hogy megtaláljuk az utat Isten felé, és hogy neki tetsző életet éljünk.
1: Ez annyira érdekes, hogy valakinek az is sokat mond, ami nem látható, vagy ami nem a végeredmény.
2: Ez így van, és erről például az interjúban Tóth Péter zeneszerzővel beszéltünk. Ő azt mondja, hogy az van készen, ami már véglegesített. És hogy ez érdekes dolog, hogy én belenézhettem ebbe az alkotói folyamatba. És ugye én a nagy közönségnek írtam ezt a könyvet, illetve hát most remélem, hogy már októberben a Liszt születésnapra ez meg is jelenik. Van benne egy kéziratelemzés fejezet, ami akár a szakmának, akár talán a laikusoknak, a nagy közönségnek is szól, hiszen egy kicsit elmagyarázom, hogy miért mehetett abba az irányba. Nyilván ezek fikciók, de nagyon-nagyon jó eljátszani a gondolattal, hogy mi indíthatta a zeneszerzőt, hogy igen, arra tegye rá a végleges jelet.
1: Még egyszer mondjuk el a könyvnek a címét, és akkor ugye, ha jól értem, októbertől talán már megvásárolható.
2: Így van, Liszt Ferenc von der Wiege bis zum Grabe, avagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel.
1: A lányával játszott most négykezest. Mi az a plusz, amit a négykezes ad?
2: Azt, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt érezni, együtt lélegezni, együtt örülni a sikernek, vagy esetleg együtt találni vigaszt, miután valami nem úgy sikerül, az én azt hiszem, hogy a mai technikai kütyükkel körülvett világban muszáj néha azt a belső csendet, békét megtalálni, és a másikkal együtt muzsikálni, és együtt lenni.
3: Csáki András vagyok, gitárművészként diplomáztam a Zeneakadémián, 2009 óta ott tanítok, és az évek során junior prima és Liszt díjat kaptam. Én 21 és 24 között voltam ösztöndíjasa a Művészeti Akadémiának, én akkor a 19. század elejé gitározásnak a historikus előadás módját vizsgáltam, akkori korabeli forrásokat olvastam külföldi nyelven, ezek alapján csináltam egy tanulmányt, illetve vettem egy hangszert is az ösztöndíjas pénzből. Historikus kópiának hívják ezeket a hangszereket, ami ugye a 200 évvel ezelőtti hangszernek a másolata. És ez azért nagyon fontos, mert külsőleg is eltérnek ezek a hangszerek, de a működési módjuk is egy picit más. Például ugye a gitáron van egy olyan technika, hogy mi bal kézzel is tudunk csak ráütni vagy elpengetni, nem kell jobb kézzel megpengesem ahhoz, hogy szóljon. Ezt nagyon sokat használták a 19. század elején, és ez a modern gitáron olyan furcsa, mert amikor pengetek egy hangot, ez a modern gitáron sokkal hangosabb, mint a bal kézzel pengetett. És ezért egy ilyen kiegyenlítetlenséget okoz. Ahogy a historikus kópián elkezdtem játszani, olyan fajta húrokkal és azokkal az utasításokkal, amik a kottában olvashatóak, mindjárt érthetővé vált minden.
1: Ez alatt mit értünk?
3: Például azt ugye, hogy amikor jegyezve van a kottában, hogy mondjuk ugye ennél a balkéz ráütésről beszélünk, csak balkézzel kell valamit eljátszani. És ugye a modern gitáron ez nem szólt jól. Ezért nem csak balkézzel játszottuk, hanem rásegítettünk jobb kézzel is. Na most ezen a hangszeren viszont, hogyha csak balkézzel játszom, akkor tökéletesen szól, és nincs szükség arra, hogy én jobb kézzel pengessem, mint a modern hangszeren. Tehát más új rendek is vannak. Csináltam is egy videót egyébként erről, két variációs művet is felvettem úgy, hogy az ismétléseknél mindig a modern hangszeren ismétlek, és első eljátszásnál pedig a historikus kópiával kezdem a felvételt, és utána ugyanazt a periódust eljátszom a másik hangszeren, és ezt így összetudták ugye vágni, és akkor így hallható is a különbség a két hangszer hangzása között, meg hát látható is természetesen.
1: Tanít is a Zeneakadémián. Esetleg ezt a historikus gitárt is tanítják?
3: A klasszikus gitárban mi ugye gyakorlatilag a reneszánsztól a teljesen kortársig mindenfélét tanítunk. Én beszoktam vonni most már ezt a romantikus gitárt, tehát oda szoktam adni a tanítványaimnak is kipróbálni ezt a hangszert, hogy megérezzék érzetekbe, mennyire más azon a hangszeren játszani, mint modern hangszeren játszani. A külföldi iskolákban, külföldi kollégáimnál már gyakorlatilag ez egy ilyen mindennapos gyakorlat, hogy játszanak rajta. Én a mai napig is ezt az MMA-s idő alatt csináltam olyan koncertet, hogy játszom mindkét hangszeren, és akkor vannak olyan darabok, ahol megszavaztatom a közönséget, hogy melyiken szeretnék hallani. És akkor mindig változik az eredmény. Van, akinek tetszik ez a historikus hangszer, és azt szeretné még hallani, van, aki meg a modern mellett teszi le a garast.
1: Mennyire népszerű hangszer a gitár? Ritkán van szimfonikus zenekarokban gitárra szükség. Sokan választják ezt az életpályát?
3: Életpályának talán nem annyira sokan választják, de nagyon sokan tanulják, hiszen rengeteg előnye van. Ugye ez egy viszonylag olcsó hangszer, és nagyon sokféle műfajban lehet vele boldogulni. Tehát, hogyha valaki klasszikus alapokat megtanul, avval azért nagyon-nagyon sok felé el lehet jutni. Én kifejezetten ezt a nagyon klasszikus részét csinálom, tehát imádok Bachot játszani, én imádom ezt a régi zenét, tehát nem véletlenül a romantikus periódusnak is ezt az átnézését, a különböző iskolák, metodikák végigolvasását választottam témámul, mert én nagyon szeretem ezeket. De az biztos, hogy ez inkább egy réteg valami. Szimfonikus zenekarral leginkább szólistaként bukkan föl az ember. Én például november 18-án fogom a Zeneakadémia nagy termében szimfonikus zenekarral úgy játszani, hogy akkor szólista leszek. Tehát nem a zenekar része, hanem a gitár fog versenyezni a zenekarral. Van néhány olyan szerző, Mahlernek van a 7. szimfóniája 4. tételében gitár, tehát néha vannak ilyenek, hogy egy-egy szimfonikus műbe is írnak klasszikus gitárt. De azt gondolom tényleg, hogy alapszinten sokan tanulják, hozzánk az egyetemre is sokan jönnek, és aztán sokan tanítani kezdenek, koncerteznek mellette, műfajt váltanak. Nagyon sok olyan tanítványom van, aki elmegy utána esetleg jazz tanszakot elvégezni. Tehát, hogy sok felé lehet belőle mozdulni, meg nagyon sokan elmennek külföldre tanítani. Sajnos általában a nagyon jók, de hát, ha majd egyszer ők is visszatérnek és megosztják a tapasztalataikat velünk is.
0: Zsoldos Szilvia interjúját hallhatták, először dr. Várnagy Andrea zongora művésszel, akinek Liszt Ferenc utolsó remek művét elemző könyve októberre kerül a nagy közönség elé. Majd Csáki András gitárművésszel, aki szólistaként legközelebb november 18-án lép fel a Zeneakadémián. A Magyar Művészeti Akadémia új ösztöndíjasai pedig szeptember 1-én kezdik meg munkájukat. Most következő felvételünkön Farkas Zsolt és Várnagy Andrea muzsikál.

0: Szeptember 18-a és 20-a között tája csodálatos lankái vibráló közösségi térré alakulnak a Kerekdom Fesztivál programjainak köszönhetően, amelyek valamennyi művészeti ágból nyújtanak ízelítőt. A képzőművészet, a klasszikus zene, a sport, a családi programok és a könnyű zenei események mellett a környék borászatainak rendezvényei is várják a közönséget, idén már 11. alkalommal. Oszkó Jakab Natáliát, aki a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója is, Tóth Zsófia kérdezte először arról, hogyan változott az elmúlt 10 év alatt a Kerekdom Fesztivál.
1: Nagyon jó volt egyébként elkezdeni egy fesztivált, hiszen a Művészetek Völgye Fesztivált fiatalabb csapatunk átvette Márta Istvánéktől, de a Kerekdomb az, amit teljes egészében mi kezdtünk el, és 11. alkalommal kerül megrendezése. Az elején még kicsit bátortalanul fogtunk neki az új terepen, nézegettük a helyszíneket, illetve kevesebb borászat állt mellénk, idén már 22 borászat tárja ki kapuit, és egyre többen és többen evidenciaként kezelik, hogyha táján kezdenek meg bármit is, bármilyen tevékenységet, lakáséttermet vagy új kezdeményezést, akkor bejelentkeznek nálunk is. Úgyhogy mi egy ilyen alapeleme lettünk ennek a településnek. Hát ez az egyik legfőbb hatása, illetve az a hatás is visszajutott már hozzánk, hogy nagyon sok környékbeli panzióra egyébként úgy érkeznek a vendégek, hogy lehet, hogy pont nem tudtak a fesztiválra eljönni, vagy voltak, de a Kerekdomb okán ismerik azt a települést, hiszen egyébként az egész Kerekdomb fesztivál alatt 18-tól 20-ig több településen, Golopon, Monokon, Legyesbényén, Szerencsén, Rátkán át, és fesztiválbusz érkezik, és le tudjuk tenni az autót, hogy végre megkóstolhassuk azokat a finom és híres tájai borokat, meghallgatva a családi sztorikat a borászatoknál, és az egy nagyon jó visszajelzés, hogy a Kerekdom Fesztivál vált azzá, ami miatt több település is újra térképre került.
2: Rendkívül gazdag az idei program kínálat is. Kezdjük az elmélyülésre vágyóknak szóló lehetőségekkel.
1: Fontos elmondani, hogy 20 program helyszínünk is van. Például van egy színházi helyszínünk a közösségi házban, itt Györei Zsolt Latabárné fiát láthatjuk Peller Károllyal, amit Györei Zsolt és Peller Károly együtt rendezett, de láthatjuk Lackfi János Medvelesét, amit Csibi Gergely és Márton Robert játszik, rendezője Őze Áron. Márfi Márk lassanyját, illetve egy Her előadást is láthatunk itt egyébként. Az Alkotóházban a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével különböző mesterségeket nézhetünk még meg, lehet, hogy talán utolsó utáni pillanatban egyébként, de van komoly zenei helyszínünk is, a Miskolci Zeneakadémiával összefogva, ott pedig egy gitárduóval, Bach cselló estel, illetve magánénekesekkel találkozhatunk, illetve az Ezüst és Ében Fuvola Együttes műsor is. Vannak kiállításaink, vagy a Tokaj Ártvány Barka Galériában irodalmi és zenei programokkal találkozhatunk. Itt lehet csendtörékeny, üres, udvaros Dorottya estére beülni, vagy Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszédistennel előadására. Ezek azért mind ilyen csendesebb, elmélyülősebb előadások, de hát hogyha valaki zenére vágyik, arra is van lehetőség.
2: Az evangélikus templom is bekapcsolódott a helyszínek közé. Milyen múltja van annak, hogy a templomtérben is tartanak koncerteket a Kerekdom Fesztiválon?
1: És méghozzá milyen templomtérben, hiszen ebben a templomban keresztelték meg Kossuthot is, úgyhogy erre nem csak egy emléktábla emlékezik meg, hanem benne van a hangulatában, úgyhogy azt hiszem a Bach, illetve Canticum Cordis ének előadásoknak is van egy ilyen plusz történelmi nagyjainkat felidéző hangulata is, illetve hát a közösségi ház is végre nem csak ezt a tájai közösséget szolgálja, hanem a színházi programokkal, az ide látogató turistákat is, akik fesztiválozni jöttek alapvetően.
2: És akkor beszéljünk az igazi fesztivál hangulatot hozó programokról is.
1: Igen, például a Vincellérház nagy színpadán, a Parnograszta, a Bohemian Betyársz, a Blaha Louisiana-val, a Quimby-vel találkozhatunk, vasárnap pedig nevethetünk egy jót a Momentán Társulat rögvest interaktív improsóján. De vannak ugye olyan különleges pincészetekben lévő eldugott kis bájos színpadaink, például a Szűcs pincészetben a Kálelulugyival, Cimbali Benddel találkozhatunk, de Ferenci Gyuri is itt lép föl, meg Bodor Áron rendesebb részem előadását is itt láthatjuk. A Bagolyvárban Mirtus, Ter, Bianca Hajdu, Flanger Kids, meg Kollár Klemenc László dalköltő estje is megfordul, illetve van két kisebb borászatunk, ilyenek például a szóló borászat, ott különböző szomelié előadások, illetve kézműves program vár minket. A Somszög birtoknál Winkler Nórával találkozhatunk, és kereshetjük a képzőművész és a bor összefonódását, a Déva bornál bor és Idil Déva bor testközelből beszélgetéseken, előadásokon vettünk részt. A Palota borházban Lenke, Bongor, Várhegy utca, Telehold, Kacaj, Lóci játszik előadókkal találkozhatunk, a Nyerges udvarban pedig Lófiával, Szepesi Matyival, a Lázár tesókkal, Bogival, és a T3 borászatban, illetve több egyéb borászatban nagyon sok családi várnak minket, hiszen ezek egyébként legtöbbször családi pincészetek, és amikor már lemegyünk, iszonyatosan érdekes végighallgatni, hogy a háború alatt kit bújtattak itt, hogy készített valakinek a dédapja is bort, vagy hol gyűltek össze misézni, ad abszurdum egyébként az egész háborús helyzettől, ugye a második világháború, meg első alatt menekülve az emberek. Ez mind ott van tája borászataiban, pincészeteiben beleszövődve.
2: Ha azt nézzük, hogy milyen célközönségnek szól ez a fesztivál, akkor mit láthatunk?
1: Olyan fiatal felnőtteknek, meg középkorú felnőtteknek és idősebbeknek szól az egész fesztivál koncepciónk, akik még szeretnék az utolsó pillanatát a nyárnak megfogni, kicsit csendesebben, néha elmélyültebben, egy jó pohár bor mellett kikapcsolódni, de gondolunk pont emiatt a családosokra is, sok olyan gyermekfoglalkozás van, ami mellől egyébként egy-egy kóstolóra is el tudunk szülőként szökni, és hát neki készülni itt az év további részének.
2: Ugyanakkor a legkisebbeknek szóló programokkal is találkozhatunk a Kerekdom Fesztiválon.
1: Így van, hiszen a Somszög birtoknál a Kalandozó Komédium várja a gyermekeket, és ott lehet akár mindenféle fajátékokkal, furfangos játékokkal lekötni gyermekünket. A Majló Kastélyban pedig a Ringató programtól, a Kazulka gyerekkoncerten át, kisfilmekkel, zenebatyú élmény programmal, és sok egyébként akár fenntarthatósággal is foglalkozó különböző előadás és kézműves foglalkozáson kapcsolódhatunk ki, úgy közösen, családilag, hiszen valljuk be, ebben a rohanó világban nem mindig van időnk így leülni, és valamit közösen csinálni.
2: És ha már fenntarthatóság, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nemzetközi fenntarthatósági díjat nyert a Művészetek Völgye, ami ugye azért is fontos, mert hiszen a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál is ugyanahhoz az alapítványhoz kapcsolódik, ez pedig a Művészetek a Vidékfejlesztésért alapítvány.
1: Így van, kaptunk egy nagy nemzetközi díjat, az EventX-nek az Impact Awardját, ami nemzetközi szinten ad elismerést annak a munkának, amit a Művészetek Völgye Fesztiválon próbálunk közvetíteni, mint értékrendet, illetve a MARESZ, Magyar Rendezvényszervezők Országos Szövetségének is a fenntarthatósági külön díját megkaptuk, és külön szívmelengető számomra, hogy az első munkahelyem a Művészetek Palotájának, egyébként a rendezvény szervezési produkciós igazgatója, Korencsi Endre adta át nekem. Tényleg így mind személyesen, mind szakmailag azt hiszem egy olyan emlékezetes pillanat, amire sokat vágyott is, bevallom az ember, illetve biztos, hogy velem marad, és évvégén is ez lesz az egyik pillanat, amire jó szívvel emlékszem.
2: Milyen elemei vannak annak, hogy megkapja ezt a díjat a Művészetek Völgye?
1: Csináltunk már nemzetközi minősítést is, hiszen tavaly elsőként kaptuk meg a Good Event, a Global Sustainability Tourism Council mércéi szerint szabott minősítését és tanúsítványát. Ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jól átgondolt 11 témakörre bontott, kb. 100 kérdésre kell válaszolni, és ehhez természetesen alátámasztó dokumentumokat is csatolni, és már egy-egy ilyen tanúsítvány meg díj is arra ad lehetőséget, hogy mi is átgondoljuk egy koncepció szerint, hogy mindenben megteszünk-e eleget, vagy akár kaphatunk új ötleteket is.
2: A Kerekdomb Fesztivál esetében szintén alapvető a fenntarthatóság?
1: Így van. Először ugye kijárjuk az utat a Művészek Völgye Fesztivállal, hiszen ott azért 48 színpadon 4200 programmal 10 napon keresztül, és egy nagyobb látogató volumennel lehet egyébként ezeken a számokon, meg metodológiákon gyorsabban csiszolni, és természetesen, ami beválik, azt a Kerekdombban is bevetjük. Aztán majd ki tudja, hogy esetleg elindítjuk a Kerekdombot is hasonló elismerések elnyerésének útján.
0: Oszkó Jakab Natália fesztiváligazgatót Tóth Zsófia kérdezte az idei Kerekdomb Fesztiválról, amely tehát szeptember 18-a és 20-a között várja a látogatókat táján. A részletes program a kerekdombfest.hu oldalon érhető el.

0: 1526. augusztus 29-e az egyik legsötétebb nap a magyar történelemben, amikor Mohács mezején egy egész nemzedék legjobbjai adták életüket a hazáért. Az évfordulóhoz kapcsolódva különleges történelmi musical érkezik Mohácsra, ahol augusztus 30-án mutatják be a Fekete Vőlegények című vadonatúj és ingyenesen megtekinthető előadást, amely P. Gulácsi Irén azonos című regénye nyomán készült. A nagyszabású darab írója és rendezője Moravec Levente, aki évtizedek óta viszi színpadra a magyar történelem fontos pillanatait. Őt kérdezte telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Mielőtt rátérnénk az augusztus végén műsorra tűzött új darabotokra, először adjunk egy kis bevezetőt a hallgatóknak, hogy mióta rendezel történelmi musicaleket, illetve melyek voltak a fontos mérföldkövek számodra e tekintetben.
2: 2003-ban találkoztam először igazából a történelmi musicallel, az Egri csillagok megrendezésével bíztak meg, az Agria játékok akkori vezetői, és ez az előadás, ez már 23 éve megy. Ez egy nagyon szép szám szerintem. Majd ezt követőleg 2009-ben mutattuk be a Zrínyi 1566-ot a Szigeti Várban, és onnantól kezdve elkapott a gépszi, beleszerettem ebbe a műfajba. Ezt követte a Fejedelem című musical 2011-ben, ami a Rákóczi szabadságharcot dolgozta fel. Majd jött a Sárkány szív, ami Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond hatalomváltását taglalta. Ez volt az első lovas történelmi musical. Jött a Csodaszarvas, volt egy seregünk, ami a második magyar hadsereg sorsával foglalkozott, szintén történelmi és szintén zenés mű volt. Aztán egyre gyorsult a dolog. Ez már a Fekete Vőlegények, amit most mutatunk be, ez már nem is tudom, hogy hányadik ilyen történelmi mű.
1: Amit ugye tehát szintén augusztus 30-án mutattok be, akár csak a Zrínyi 1566 című történelmi musicalt, és ahogy említetted, tehát ennek az ősbemutatónak a címe a Fekete Vőlegények, ami a Mohácsi csata 500. évfordulójának állít emléket, amely, ha jól tudom, egy közel 100 éves történelmi regényen alapszik.
2: Igen, Gulácsi Irén írta, és ilyen személyes kötődésem is van. Ugye 5 éves volt, amikor édesapám meghalt, egy hatalmas könyvtárat örököltünk tőle, és valamikor a 90-es években édesanyám beköttette Gulácsi Irénnek a Szétfoszló regényét, és azt adta nekem karácsonyi ajándékba, tehát ilyen kettős kötődés volt. És azt szoktam, hogy nincsenek véletlenek, illetve a véletlen Isten egyik művész neve, amikor azzal foglalkoztam, hogy hát jó lenne írni Mohács 500 alkalmából egy történelmi musicalt, akkor fölnéztem a könyvespoltra, és így a szemembe ötlött ez a három kötetes regény, és én még nem olvastam. És nem is tudtam, hogy milyen apropóból levettem, hoppá, mondom, hát ez Mohács. És beleszerettem a regénybe. És végül is Nagy Zoltán zeneszerző barátommal nekiálltunk, és megírtuk, és aztán a sors úgy hozta, hogy be is mutathatjuk augusztus 30-án Mohácson.
1: És mi az, ami egyébként igazán megfogott ebben a regényben, amiért szerinted a most bemutatott darab egy korhű betekintést adhat a Mohácsi csata történéseibe, és az azt megelőző és körülölelő viszonyokba?
2: Már közhelynek számít, hogy aki a múltját elfeledte, az a jövőt nem érdemli meg, de a múltunk az segít eligazodni a jelenben, a jelen kuszaságában, és hogyha odafigyelünk és megértjük az üzenetét, akkor van esélyünk arra, hogy nem tévedünk el a jövőben. Hogy mi fogott meg a regényben? A regény. Az elképesztő történelmi pontossága, ugye Gulácsi Irén legendásan híres volt, hogy utána járt a dolgoknak, kikutatta, kikereste és megírta. Ugye ez egy háromkötetes regény, amiből mi igazából az utolsó kötetből dolgoztunk, mert az kapcsolódik erősen a Mohácsi tragédiához.
1: Természetesen egy olyan történelmi eseményről beszélünk, ami a tragikussága nyomán nagyon is bevéste magát a magyar emlékezetbe, de esetleg milyen újdonságokkal tud szolgálni, akár a történelmi pontosság nyomán ez az előadás, akár a cselekményt, akár a különböző történelmi karaktereket illetően.
2: Talán a szapolyai személye és a hozzá kapcsolódó ténykedései kerülnek új megvilágításba. Ugye Szapolyait elég rendesen elásták az előző történelmi tanulmányok, hogy áruló volt, hogy nem vett részt, hogy késlelkedett, hogy nem ért oda a csata helyszínére. azt hiszem, hogy itt sikerül egy kicsit más megvilágításba helyezni az ő személyét és ténykedéseit.
1: Hogyan látod egyébként, mennyire népszerű manapság a történelmi musical műfaja, és mik azok az erősségek, amikkel minél több ember érdeklődését felkeltheti?
2: Nagyon erőteljesen érdeklődnek a nézők a történelmi művek iránt. Ha belegondolunk, a fiataloknak most már nem igazán lehet eladni most ez rossz szóval a történelmet szárazon, oktató jelleggel. Viszont a zene az mindig érdekli a fiatalokat. Nekünk ebből a szempontból egy nagyon szép emlékünk, amikor az egyik gimnázium tanulói fölmentek az igazgatóhoz, és kérvényezték, hogy innentől kezdve az iskolai állami ünnepségeken a himnusz után elénekelhessék a Bon közös akaratot, ami a 1566-nak a fináléja. Tehát sikerült megfogni őket.
1: Hát ez tényleg mindenképpen örömteli hír. A mostani darab zenéjét ugye Nagy Zoltán szerezte, akivel szintén igen, együtt alkottad meg a júliusban bemutatott Nemzetébresztő című történelmi lovas musicalt, amely Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak állított méltó emléket. Hova vezethető vissza a ti közös múltatok, és mit szeretsz a vele való munkában?
2: Zoli az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és mintán elég sokat rendeztem Egerben, így jött össze a kapcsolatunk számtalan alkalommal. Ő volt az éppen adott zenés darabnak a zenei vezetője, és egy irodában üldögéltünk együtt, öltöztünk át a próbákra, és egyszer csak úgy fölvetődött, hogy mi lenne, hogyha mi írnánk valamit közösen. Az első időszakban mi zenés vígjátékokkal foglalkoztunk, és amikor Széchenyi Krisztián, a Széchenyi család leszármazottja megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát kéne Széchenyi Istvánról írni egy történelmi musicalt, akkor valahogy úgy kézenekő volt, hogy őt kerestem meg, hogy mit szólna hozzá, hogyha elindulnánk közösen ebben a projektben, és hát szerintem mondhatom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát állítólag ez most a csúcs az alkotásaink közül.
1: Ahogy az már megszokott nálatok, nem csak a történet és a zene, hanem a látvány szempontjából is egy igencsak grandiózus előadással készültök. Említsük is meg szerintem, hogy kik fognak ebben a darabban ezúttal közreműködni.
2: Nagyon-nagyon sokan. Kezdjük mondjuk a tánckarral, a Széchenyi produkciónak a tánckara, akik mögénk álltak. Tóbisz Titusz, aki szlovákiai működésemkor, amikor a Thália Színháznak voltam a művészeti vezetője, nálam kezdte a pályát, most már híres operaénekes, időközben kikileng idézőjelbe könnyebb műfaj felé, tehát a musicalek felé, tehát ő Szlovákiából érkezik. Tomori Pált, Törökújhelyi Tamás játsza második Lajost, Krajnik Balog Gábor, Máriát, Pacskó Dorka, Kanizsai Dorottyát, Nádasi Veronika, Szapolyai Barabás Kis Zoltán, és játszik még Bács Péter, Imre Szebasztián, Bardóczi Attila, Petőc András, Kósa Zsolt, Komáromi Németh János, Hartwig Benjamin, Olá Vince, biztos ki fogok hagyni valakit, úgyhogy elnézést kérek előre is. A koreográfiát Széchenyiné Plesovszki Petra és Széchenyi Krisztián jegyzi, és van a mazsorett csoport, a pécsi mazsorett csoport, akik dacára annak, hogy egy mazsorett együttes, nagyon szép és komoly feladatokat látnak el már évek óta a mi előadásainkban.
1: Már az esti fények közepette a Mohácsi Deák téren lesz látható a Fekete Vőlegények című ősbemutató, tehát augusztus 30-án. Szerinted alapvetően mit ad hozzá élmény szempontjából is a szabadtéri előadás, különösen egy történelmi musical esetében?
2: Én szeretem azt, hogyha a történelmi darabok valamilyen módon kötődnek a helyszínhez. Az Egri csillagok ugye az Egri várban játszódik, és ott is játszuk. A Zrínyi 1566 Szigetváron, a Sárkány szív Orfűn, ahol számtalan sárkányhoz kapcsolódó hely van. Így kézenfekvő, hogy Mohácson bemutatni fekete vőlegényeket, egy mohácsi történetet, az nagyon felemelő azon a helyszínen játszani színházat, ahol ez valójában megtörtént. Ezek mindig olyan pluszt adnak az előadáshoz, amik megemelik, alátámasztják, segítik a produkció befogadását.
1: Egy kis ajánlásként így a beszélgetésünk végén, mit mondanál, milyen fontos útravalót, üzenetet vihet haza a néző az előadás után, aminek köszönhetően esetleg másként tekint majd a magyar történelemnek erre, hát igen, csak gyászos eseményére.
2: Gyermekkorom óta bánkoltam a magyar széthúzás miatt. és mindig azon voltam, hogy ezekben a történelmi darabokban kihangsúlyozzam az összetartozás, az összetartás fontosságát. És ebben a Mohácsi előadásban azt hiszem ez nagyon erőteljesen kiemelkedik.
0: Moravec Leventével, a Fekete vőlegények című történelmi musical írójával és rendezőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Mohácsi tragédia 500. évfordulójára készült, ingyenesen látható előadás augusztus 30-án vasárnap este 8 órakor várja az érdeklődőket Mohácson, a Deák téren.

Kobzos Kis Tamás Mohács Mohács című felvételét hallották. Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csapó Angélát, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagját, a népművészet mesterét. Ezt a beszélgetést a mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzítjük. Csapó Angéla az édesanyjától tanulta ezt a mesterséget. Miért szeretett bele a textilszövésbe?
2: A 80-as években még gyerekfejjel láttam édesanyámat szőni, a hímzéstől kezdve a makraméig sokféle kézműves tevékenységet kipróbált, és a szövés egy volt a sok közül, ezt tetszett a legjobb. Ez fogott meg a legjobban, de a nagyszüleim is hímeztek, horgoltak. Nekem a szövés valahogy bejött. Gyakorlatilag egyre mélyebbre süllyedek, ha lehet ilyet mondani, de pozitív értelemben, mert ebbe csak elmélyülni lehet. Akit egyszer megérintett, annak gyakorlatilag már az egész sorsa meg van pecsételve. Nagyon gazdag, nagyon változatos, egy varázslatos dolog a szövés.
1: Hogy került kapcsolatba a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel? Miért tartja fontosnak, hogy az ő céljukkal azonosuljon? A tudás átörökítése a jövő nemzedék számára.
2: 88 óta foglalkozom komolyabban szövéssel, ugye addig évekig néztem édesanyám, hogyan sző. Nagyon sok minden technikát kipróbáltam, és 96-ba kezdtem el emberekkel is foglalkozni, mert többen megkerestek, hogy ugyan mutasd már meg, hogy te hogy csinálod, illetve sok mindent láttak, mivel érdeklődéssel fordulok sokféle technika iránt. Mindenevő vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem beleszülettem egy bizonyos témába, hanem mindenre nyitott vagyok. És aztán, ahogy elkezdtem emberekkel is foglalkozni, rá kellett jönnöm, hogy ez legalább annyit ad, hogy embereknek adom át a tudást, vagy segítek egy-két technikát, vagy egy-két alap anyagot megismerni, és tényleg fantasztikus dolog, amikor jó emberekkel jó irányba megyünk. Szóval nagyon sokféleképpen tudok emberekkel szőni együtt, ami nekem azt jelenti, hogy az együtt szövés egy örömteli, élményteli, nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert akármilyen mondatot mondok, vagy akármilyen mozdulatot mutatok, minden válik valamivé. Tehát én magam is szeretek szőni, de amikor így embereken látom, hogy jó helyre potyan egy-egy magocska, akkor az legalább olyan jó érzés. Amikor el kell varázsolni az embereket, ez nagyon sokszor ugye vizuális élmény is, hogy hogyan pakolom ki a fonalakat, hogyan tálalom az eszközöket, tehát jó legyen ránézni. Most is például itt a sátor mellett van egy kis sziget, ahol kicsit erősebb színek vagy élénkebb színekkel próbálom megfogni a szemeket. Tehát aki nem is sző, de nagyon sok ember, ahogy elmegy mellette, látszik rajtuk, hogy jó ránézni, jó megsimogatni, nyilván ezekhez hozzá lehet nyúlni. Bevonz a tekintetet, ha kellemes a színhatás, vagy kellemes a tálalás, mert sok minden múlik ezen is, hogy mit látnak az eszközzel, az anyaggal.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: A Zselic-Szentpáli népdalkör felvétele hangzott el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás, ám a pedagógusoknak csak egy kisebb része jutott képzéshez. Az Oktatásügyi és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett, írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online képzéseken, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen használatáról. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán pénteken. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH az elvárásoknak megfelelően működjön. A hivatal feladata a korrupció elleni hatékony fellépés, a felelősök megtalálása, valamint a korrupció újratermelődésének megakadályozása, emelte ki a miniszter. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A mintegy 43,9 milliárd forintos forráslészlet még nem érkezett meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT-hez. A Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, valamint arról, hogy az új vezetés elkötelezett a bankkal korábban egyeztetett befektetési stratégia következetes végrehajtása mellett, áll a kamara közleményében. Iskola és óvoda igazgatók, egyházi intézményfenntartók képviselői, összesen mintegy 400 tanügyi vezető vett részt a Katolikus Pedagógiai Intézet augusztus 26-ai országos tanévnyitó konferenciáján. Előadást tartott Csapodi Csaba, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium miniszteri biztosa, Rubovszki Rita, az MKPK oktatási főtanácsadója, és a hivatás évéről beszélt Martos Levente Balázs püspök. Az MKPK 2027-re meghirdette a tematikus évet, amelynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az intézménysorozat felelőse Martos Levente Balázs. A hivatás éve mottója: gyere, téged hív! Most fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról feltyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik fölénk, ami szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, késő este 20-27 Celsius fok várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 17 órakor hallhatják. 16 óra 4 perc. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Indul a fesztivál szezon a filmesek számára. Műsorunkban két fesztiválról beszélgetünk, a székesfehérvári Fedokról és a miskolci Cinefestről. Előbbiről már is egy izgalmas Szent Ignácról szóló filmalkotás kapcsán. Azonnal kezdünk!

0: Beválogatták a FEDOK Dokumentumfilm Fesztivál programjába Tolvaj Ferenc Szent Ignác útja című alkotását. Az október 8-a és 10-e között megrendezendő Székesfehérvári Fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A Szent Ignác útja gondolatébresztő külső és belső utazás, mely az élet igazi kalandját, az útkeresést és önmagunk megtalálásának lehetőségét kínálja. A filmben szereplő négy fiatal zarándok lelki gyakorlatát mi magunk is végigélhetjük. A Szent Ignác útja című film társforgatókönyvíróját, Balázs Zsuzsát kérdeztem.
1: Azt gondolom, hogy Szent Ignáchoz nagyon-nagyon lassan növünk fel, hiába vagyunk a 21. században, mert mit tanít nekünk Szent Ignác? Az, hogy hogyan legyünk a jelenben. Mi állandóan a jövőben vagyunk, a múltunkban vagyunk, úgy is fogalmaztam, hogy igazából a kísértő, vagy a szétdobáló, vagy az ördögnek a lakcímkártyája az a jövőbe, és a múltban van. De most Ignác arra tanít bennünket, hogyan tudjuk a jelenben, mindenfajta körülmények között megtalálni Istent mindenben. Hogyan tudjuk megtalálni önmagunkat, és arra is forradalmi szinte az ő lelki gyakorlata, és azért érzem azt, hogy mi még mindig nem nőttünk fel lelkileg ehhez. Ez lehet, hogy 500 év múlva se fogunk tudni igazából, mert nem vagyunk szentek, csak úton vagyunk. Szóval azért izgalmas nagyon, azt hiszem, egyre jobban Szent Ignácnak a lelkisége, mert arra is rávezet és megtanít bennünket, hogy nem tökéletesnek kell lennünk, hanem teljesnek. A teljesség pedig úgy is lehet, hogyha valami oknál fogva én fogyatékos vagyok, de attól én még érezhetem magam lelkileg Istenhez közeli állapotban és teljesnek. Ez egy óriási felismerése az embernek, hogy változni kell, a teljesség felé törekedni, és nem kell nekünk tökéletesnek lenni. És ez nagyon jól látszódik a filmben, mert négy fiatal zarándok indul el a maguk kis bajukkal, szorongásaik, félelmeikkel, mint ahogy bennünk is ott vannak, akár mi is elindulhattunk volna ezen az úton, és hogy tudják integrálni a mindennapjaikban Szent Ignáci gondolatokkal és a jezsuita lelkivezető segítségével. Hihetetlen megnyílások vannak a filmben. Az egyik zarándok lány fogalmazza meg éppen, hogy hát látszik a többieken, ahogy a csendben, a vándorlásban alakulnak, ahogy megváltoznak arcok, gondolatok, olyan gyönyörűségeket mondanak ki a zarándokok, amit nem lehet megírni forgatókönyvben. Ez a szépsége, az egyik nagy szépsége a filmnek, hogy egy lelki belső utat jár be úgy, hogy gyakorlatilag nincs megírva. Tehát megint visszatérve Ignácra, a jelenben vagyunk. A jelenben hogy tudok szemlélődve benne lenni, benne állni úgy, hogy azért leteszem, elengedem a múltamat, és elengedem valahogy a jövőmet azért, hogy megértsem magamat, hogy mi zajlik legbelül a szívemben, a lelkemben, és hogyha ezt megértem, és főleg úgy értem meg, hogy nem kell tökéletesnek lennem, csak a teljesség felé valamilyen szinten törekedni, akkor a zarándoklat végén is talán sokkal könnyebben fogom tudni megélni a mindennapokat. Ezért nagyon aktuális Szent Ignác, és azt gondolom, hogy még 500 év múlva is aktuális lesz.
0: Kik ezek a fiatalok, akikről szó van?
1: Nagyon sokan jelentkeztek. Ebből X mennyiségű embert behívtunk egy castingra, úgymond, és én beszélgettem el velük. Gyakorlatilag egyszerűen összeállt a kép, hogy ők azok négy ember, akiknek az úton kell lenni. Sokszor mondom, hogy a Szentlélek is súgott, és amikor felszálltak a repülőre és elindultak, akkor az úgy benne volt, hogy jó választás volt? Mert mi van, hogyha ez a négy ember ott nem tud jól működni? Mi van, ha nem nyílnak meg? És ez a film arról is szól, hogy a belső utat mutassa meg. És mi van, ha nem történik meg? De most így utólag, és tényleg nagyon sokszor átgondolva, rágva és szerkesztve ezt a filmet, ez egy nagyszerű választás volt. Mert olyan belső mély igazságokat, felismeréseket mondanak ki a két fiú és két lány, hogy sokszor elakad a lélegzetem, hogy te jó Isten. És olyan őszintén, hogy ezt tényleg nem lehet megírni. Ezt nem lehet forgatókönyvbe kitalálni sem, ami ott, akkor, abban a pillanatban a lélek mélyéről feljön. És ez csoda volt látni, megélni, hogy őszinték a mosolyok, a tekintetek, hogy ott valami mélyen történik, és hogy érdekes módon attól is én tartottam, hogy hogy fogja őket zavarni a kamera, hogy azért olyan, mint egy lelki gyónás, hiába, hogy szemben a lelki vezető van, de azért körülöttük van egy stáb, és csodálatos módon működik. És nem tudom, hogy hogy tudták ők kizárni azt, hogy egyrészt ne játsszák meg magukat. Mert nyilván azért csak ott van egy kamera, és mondhatok, amit akarok. De mégse ez történt. Ez olyan, mint egy ilyen fülbesúgás. Mintha csak a lelkivezetőmnek mondanám el azt, amit én felismertem. És közben nekünk mondja. És még az benne szerintem a nagyon szép és jó, hogy ez nem csak a Balázs, Katalin, Júlia és Beninek a története, hanem sok százezer millió Balázsnak, Beninek, Júliának és Katalinnak a története. Hogy úgy ki tudták tárni a lelküket, hogy felismerjük azt, hogy ez az én részem is. Ezzel én is küzdök. És olyan jó, hogy te meg elmondtad. És nem csak, hogy elmondtad, hanem a film végére szinte ilyen öngyógyulás van, hogy saját maga reflektál arra, hogy hogyan és mit kell majd az életemben változtatni, vagy mire kell fókuszálnom azért, hogy én egyensúlyba kerüljek. Tehát, hogy ez kicsit mindannyiunknak a története, és ettől nagyon izgalmas a film, az meg csak a habatortán, hogy gyönyörű képeket látunk, gyönyörű tájakban vagyunk, gyakorlatilag nincs senki az úton, csak a négy zarándok, mert kihaltak a városok, és olyan gyönyörű szimbólumokkal van teri, hogy én erről külön tudnék szerintem órákat beszélni, hogy szimbólumok tömkelege van benne, például a gólyák röptéje, ami ugye, hogy felszáll a lélek, rengeteg madár röpte van benne, tehát, hogy felhők, napok, mindennek szimbóluma és szimbóluma van, amit megint nem lehet nagyon megírni, valahogy a Szentlélek is ott rendezgette ezt a dolgot, pedig ugye azért nagyon szűkös keretek között forgattak, 21 nap állt, ha jól emlékszem, rendelkezésre, de hát valami olyan gyorsan kellett mindent csinálni, hogy ezt is egy csodának tartom, hogy azért mégiscsak egy filmforgatás volt a maga őrültségével, hisz egy filmforgatás ez ilyen, és mégis megteremtődött 21 nap alatt valami belül is, mert hogy ez majd látszik.
2: Mennyiben alakít ez a film?
1: Számomra a jelenlétről szól, és arról, hogy mindenféle fogyatékosságaink ellenére is hogyan legyünk teljesek. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban megtanított engem jelenben lenni, hogy itt és most vagyok az, aki vagyok. Csak ez az enyém. Megtanított arra, hogy a szorongás, a félelem, az nincs a jelenben. Az vagy a jövőm, vagy a múltam. Sokkal jobban tudok fókuszálni az itt és mostra. És ebből adódóan azt hiszem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Mert tudom, hogy csak a jelen a miénk. És talán még jobban fel is erősítette ugye a világjárvány, hogy ez mennyire igaz. És talán korábban, bár nagyon milliószor, meg nagyon sokszor hallottuk azt, hogy itt és most, mert ugye ezt szajkózzák. De igazából Ignác a film tanított meg egyre jobban arra, és tudatosan, hogy napjában 5-6-8 magamat figyelmeztetve, mint amikor a telefon megszólal, mint egy üzenet, hogy na akkor most itt vagy? A jelenben vagy? Most érzékeled, hogy hol vagy? Örülsz neki? Mert most ez a tiéd, most ez a teljesség. És arra fókuszálj, ami a teljes, és nem kell tökéletesnek lenni.

0: Beválogatták a FEDOK Dokumentumfilm Fesztivál programjába Tolvaj Ferenc Szent Ignác útja című alkotását. A film társforgatókönyvírójával, Balázs Zsuzsával beszélgettem. Már is folytatódik a Pereg már a film itt a Magyar Katolikus Rádióban. Már csak néhány nap, és szeptember 4-én elkezdődik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fesztivál jelenleg a legnagyobb magyar filmes rendezvény, amely a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra. Olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfilmeket, dokumentum és animációs filmeket, amelyeknek a Cinefesten lesz a magyarországi premierje. Itt láthatja majd például a nagyközönség először Reisz Gábor, Földszint, Mayer Bernadett, Mami Blue és Dubinyák Réka Új lépések című filmjét is, sok más nemzetközi premier mellett. A Cinefest fesztiváligazgatójával, Bíró Tiborral először a rendezvény gyökereiről beszélgettünk.
1: Miskolc az elmúlt évtizedekben is számtalanszor adott otthont filmes eseményeknek. 1939-ben volt az első ilyen esemény, az első magyar nemzeti filmhét, amely itt Miskolcon a Palotta szállóban Lila Füredden került megrendezésre. Ez az akkori történelmi körülmények között sajnos csak két kiadást ért meg. Azonban a 60-as, 70-es években országosan elismert televíziós és rövidfilmfesztivál zajlott minden évben a városban. A rendszerváltás környékén ez azonban szintén megszűnt, és mi azt gondoltuk, hogy újra kéne éleszteni ezt a fesztivál gondolatot, teljesen új tartalommal, egy új koncepcióval. Ezt egy hosszas előkészítő munka előzte meg, hiszen Európában és a világon is elég nagy a filmfesztiválok kínálata. Mi elsősorban a magyar és a környező országok beli helyzethez próbáltunk alkalmazkodni, amikor úgy döntöttünk, hogy egy olyan fesztivált indítunk el, amely a világ minden részéről várja az alkotókat, az alkotásaikat, és elsősorban a fiatal alkotók felfedezésére koncentráltunk.

0: Bíró Tiborral beszélgetünk a Cinefestről. Most azt kérdeztem, hogyan talált a fesztivál választ a 2000-es években megjelenő multiplex kultúrára és a nagymozizási szokásokra.
1: Művészfilmeket vetítünk, van is érdeklődés. És azt gondoltuk, hogy itt az egyik legfontosabb dolog jelenleg is egyébként, hogy utánpótlást nevelni a művészfilmeknek. Tehát, hogy a fiatalokkal, akik most már a millió egy lehetőség közül önmaguktól nem biztos, hogy akár 20 éves koruk is egy művészfilmmel találkoznának, mert nem vezeti őket rá erre senki. Ez az ötlet volt az, hogy akkor rendezvényeket kéne csinálni, ahol megismertetjük velük ezeket a filmeket. És így kezdődött el a Fiatal Filmesek Találkozója, ami már akkor is titkoltan egy kicsit főpróbája volt annak, hogyha ezt esetleg fesztivállá fejlesztenénk tovább, és ezek általában ilyen hétvégi 3-4 napos összejövetelek voltak, magyar alkotókat hívtunk meg, új filmjeikkel, és hát a közönség itt élőben tudott beszélgetni, kérdezni, találkozni a filmesekkel, pozitív volt a fogadtatása. Másrészt meg a filmszakmában azért nagyon sokan emlékeztek arra, ami itt a 60-as, 70-es években volt, hogy ugye volt egy miskolci rövidfilm és televíziós fesztivál, ami jó alapot jelentett ahhoz, hogy mi teljesen más tematikával elindítjuk ezt a fesztivált. Most a fesztivál előtt is egy hosszabb tájékozódási folyamat volt, hogy mi az, amiben egyáltalán labdába rúghatunk, mert filmfesztivál több száz van. Nagyon széles spektrumon, tehát ugye a top fesztiválok, az úgynevezett A-kategóriás fesztiválok, mint Cannes, Berlin, meg néhány, ők ugye csak világpremiéreket tudnak bemutatni, ezért nagyon csekély a számuk. Mi soha nem tűztük azt ki, hogy mi ilyen lépcsőfokot meglépjünk, ennek egyrészt anyagi okai vannak, másrészt pedig nem készül a világ filmterméséből annyi értékes alkotás, hogy végtelen számú fesztivált megtöltsön. Ezért mi a fiatalokat céloztuk meg, ezzel indultunk, mert ugye ne várjuk el azt, hogy mondjuk egy olyan induló fesztiválra olyan neves alkotók, akik mondjuk mehetnek Karlo Vivariba vagy Cannes-ba a filmjükkel, hogy majd éppen nálunk fognak landolni, szóval ez illúzió lett volna. Viszont a fiatalok az a leghálásabb közönség ebben a témában, hiszen ők kezdők, csinálnak egy filmet, lehet, hogy még moziban nem is vetítették a filmjüket, fesztiválon meg pláne nem, nagy számba, százasával jelentkeztek már az első fesztiválra is, és a világ minden részéről. És akkoriban ez le volt limitálva is, hogy 35 év alatti pályakezdő első vagy második filmmel jelentkező alkotók legyenek. Több ilyen fesztivál is van egyébként Európában, de nem olyan sok. Meg hát fiatalokból meg sok van, meg sokan szeretnének filmet csinálni, úgyhogy ez így jól működött. Aztán így, hogyha a fesztiválnak a fejlődési ívét nézzük, akkor ez olyan 5-6 évig elment ez a dolog, de utána viszont már jelentkeztek volna idősebb alkotók is, érdeklődtek a fesztivál iránt, és akkor már fel kellett oldanunk ezt a korhatárkorlátozást. A fesztivál nevéből is kikerült a Fiatal Filmesek, maradt a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, és azt kell mondjam, hogy a fejlődés az úgy zajlott ez alatt az elmúlt 20 év alatt, hogy körülbelül az első 10 év után volt az, hogy gyakorlatilag, ha valamilyen filmet szerettünk volna bemutatni, vagy valakit megkérni, hogy nevezzen, mert mi szeretnénk azt a filmet bemutatni, hogy gyakorlatilag nem kaptunk visszautasítást. Tehát, hogy már bárki szívesen hozta, és én úgy definiálnám a mostani fesztivál helyzetét, meg szeretnénk a jövőben is ezt csinálni, hogy mi a nagy fesztiválok, európai világfesztiválok után következő sorba kerültünk, mert most már az elmúlt 10 évben az rendszeres tendencia, hogy az azonos évi, tehát idén az idei, Cannes-i, Berlini, Locarno-i, Sundance, Carlo Vivari fesztiválok, amelyek ugye A-kategóriás fesztiválok, tehát világpremiéreket mutatnak be, azoknak a filmjei közül választhatunk, vagy neveznek be maguktól nálunk egy úgymond második körös megmérettetésre. Így aztán minden évben el tudjuk hozni a Cannes-i díjnyertes filmek legjavát, a berlini filmeknek a legjavát. Ezeknek egy része az bekerül Magyarországon forgalmazásra, úgy, mint több országban is, de egy részük nem. Tehát körülbelül ennek a fesztiválon bemutatott filmeknek a 30-40%-a az csak itt és csak most. Tehát mi ott egyszeri vetítési jogot vásárolunk meg, arra az időszakra a fesztiválon, és hát azt hiszem ez is vonza a miskolciakat, meg távolabbi régiókból is, hogy jöjjenek. Ugye a fesztiválban például érdekes, olyan lett az érdeklődés, hogy egyszerűen kétszer annyian álltak oda a teremhez, mint amennyien befértek volna. Tehát valamit kellett lépni, hogy valamilyen jegyet vagy helybiztosítást, mert nagyon sokan reklamáltak, akik jöttek Nyíregyházáról, Budapestről, hogy ide jöttek, sorba álltak, aztán megtelt a terem, nem tudtak bemenni. De úgy gondolom, hogy a mozinál is, meg a fesztiválnál is az ország legalacsonyabb helyárait alkalmazzuk, és ezen nagyon nem is szeretnénk változtatni. Vannak olyan fesztiválok, nagy fesztiválok, ahova gyakorlatilag köznépet be se engednek, mert csak a szakma megtölti. Vannak vegyes hibrid fesztiválok, ahol közönség is láthatja, meg a szakma is. A mi esetünkben azt mondom, hogy a mi fesztiválunk az nagyobb százalékba szól a nézőknek, és kisebb részben a szakmának. De azt kell mondjam, hogy a szakma nagy létszámban jelen van a fesztiválon, hiszen most ha az elmúlt évet nézem, az elmúlt éveket nézem, olyan 4 és 600 fő között van az akkreditált szakmai vendégek száma, külföldiek, belföldiek, akik vagy valamilyen szakmai programra jönnek, vagy pontosan azokért a filmekért, amiket csak itt és csak most, ez vonza ide őket, illetve még van egy harmadik vonal is, hogy rendszeresen azok a magyar filmek, amik mondjuk az év vége felé, vagy a negyedik negyed évbe kerülnek majd moziba, vagy közönség elé elkészültek. Ez nagy megtiszteltetés nekünk, hogy ezek a magyar filmek szinte minden évben itt debütálnak Miskolcon, tehát az első premier vetítésük az alkotók részvételével együtt itt zajlik, és ez nagyon jó érzés nekünk, hogy erre törekszenek a hazai alkotók, hogy itt induljon a filmjük, mert úgy gondolják, hogy itt értő és érdeklődő közönségre talál.
0: Az előző szűk fél órában két hazai filmfesztiválról, a székesfehérvári Fedokról és a miskolci Cinefestről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Urbán Péter és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gővel Ágoston. Viszonthallásra!

A Cantus Corvinus énekegyüttes felvételét hallották. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Következik az olvasópróba. Színházművészeti magazinunk egy korábbi adását hallgathatják újra.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Címer József, a dramaturg. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Címer József életműve nem egyszerűen egy pályaív, hanem egyfajta belső vándorlás a 20. század magyar történelmének törésvonalai mentén. 1913. október 24-én született Rákos Csabán, és 2008. december 22-én távozott, két dátum, amelyek között nem csak évtizedek sorakoznak, hanem rendszerek, eszmék, hitek, nagy találkozások, nagy felismerések, nagy csalódások és nagy kiábrándulások. Dramaturgként ezek nem külső körülmények voltak számára, hanem anyag, formálandó, értelmezendő, színpadra emelendő valóság. A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után a Lélektani Intézet munkatársaként kezdte pályáját. Ez a kezdet nem mellékes. A lélektan felől érkezett a színház világához, és talán ezért maradt egész életében érzékeny arra, ami a kimondott szó mögött húzódik. Nem a történet érdekelte elsősorban, hanem az ember, aki a történetet hordozza. A döntés pillanata, a hallgatás feszültsége, az elfojtott indulat. Valójában ezekből építkezett. A háború évei nem hagyták érintetlenül. 1942-ben katonának hívták be, majd illegalitásba vonult, részt vett az ellenállás szellemi munkájában. Az ellenállás, a szabadság, majd az Új Magyarország lapjainál végzett tevékenysége azt jelzi, számára az írás és a gondolkodás nem különült el a történelmi cselekvéstől. Ez a tapasztalat később is ott lüktetett, dramaturgiájában. A színház nála sosem puszta játék, hanem morális tér. A háború utáni években az intézmények világába került. Az Országos Filmhivatal, majd a Színházi Műheti Lap és a Mafilm dramaturgiája, de ez a beágyazottság nem jelentett biztonságot. Kizárták a pártból, majd rehabilitálták, kémkedés gyanújával elbocsátották, segédmunkás lett a GANZ villamossági gyárban. Ez a zuhanás és visszatérés nem csupán életrajzi epizód, hanem szemléleti tapasztalat, a bizonytalanság iskolája. Innen érthető az a fegyelmezett tartózkodás, amely későbbi munkáját jellemzi. Az 1950-es évektől ismét a színház felé fordult. Az Ifjúsági Színház és a Veszprémi Petőfi Színház fő dramaturgiaként dolgozott, majd 1956 után a Víg Színház dramaturgia lett, több mint egy évtizeden át. Itt kristályosodott ki az a munkás módszer, amely nem a látványos újításokra épített, hanem a szerkezet pontosságára, a jelenetek közötti arányokra, a hangsúlyok finom eltolására, arra a nehezen megragadható egyensúlyra, amelytől egy előadás élni kezd. 1968-tól 20 éven át a Pécsi Nemzeti Színház fődramaturgia volt, és itt vált igazán meghatározóvá. Nem csak előadásokat gondozott, hanem szellemi műhely teremtett. Dramaturgiai gondolkodása, amely egyszerre volt irodalmi és színházi természetű, generációkra hatott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közélettől, a Magyar Rádió Felügyelőbizottságában is szerepet vállalt. Külön fejezetet érdemel a kapcsolata I. és Gyulával. Ez a barátság nem pusztán személyes közelség volt, hanem közös szellemi munka. Részt vett a Fáklya Láng és a Tiszták színre vitelében, és ezekben az előadásokban a történelmi dráma nem deklarációként, hanem kérdésként jelent meg. Hogyan lehet múltat játszani úgy, hogy az jelen idejű legyen? Hogyan lehet igazságot mondani anélkül, hogy jelszóvá egyszerűsödjön? Címer válasza nem elméleti volt, hanem gyakorlati. A színpadi forma fegyelmében találta meg. Fordítóként és műfordítóként is jelentős munkát végzett. Bertolt Brecht, Tennessee Williams vagy Albert Camus műveinek magyar megszólaltatása nem puszta nyelvi feladat volt számára, hanem értelmezés. A Vágy villamosa vagy az Állítsátok meg Arturóit igazából olyan fordítói munka, amely nem csak a szöveget közvetíti, hanem a gondolkodásmódot is. A dramaturg itt tehát fordítóvá vált, a fordító pedig
dramaturgá. Saját írásai, a korunk színháza, a dramaturgia regénye, a függöny nélkül, a többes szám első személy egy olyan alkotót mutatnak, aki reflektálni is képes arra, amit csinál. Nem csak művelte a dramaturgiát, hanem gondolkodott róla. Ez a kettősség adja munkásságának súlyát, a gyakorlat és az elmélet egymást erősíti. Czimmer József életműve nem egy lezárt történet, hanem nyitott kérdés marad. Hogyan lehet jelen lenni úgy, hogy közben nem tolakodunk előtérbe? Hogyan lehet alakítani egy művet úgy, hogy közben nem írjuk felül? És talán ezek a kérdések, amelyek a legfontosabbak, amit egy dramaturg maga után hagyhat.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba. A mai témánk Címer József, a dramaturg. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, televíziós szerkesztő. Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogyan látod Íj és Gyulának, mint drámaírónak, és Címer Józsefnek, mint dramaturgnak a szakmai kapcsolatát, hiszen tudjuk, hogy éveken keresztül együtt dolgoztak a Pécsi Nemzeti Színházban, és több olyan Íj és dráma is ugye színpadra került, amelyben Címer József dramaturgként közreműködött. Mi jellemezte elsősorban ezt a szakmai kapcsolatot?
1: Nagyon jó, hogy ez a kérdés előkerül, mert kevés szó esik erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon érdekes része a 20. századi magyar színházi életnek. Ugye ők szerzőként és dramaturgként találkoztak és működtek együtt. Íjésről tudjuk, hogy nem csak lírikusként, nem csak prózaíróként, hanem drámaíróként is a magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége, és színpadi művei talán ma kevésbé vannak jelen, talán ma kevésbé hatnak, mint a prózai írásai, vagy még inkább talán a versei. Ugyanakkor ezek mindenféleképpen megőrzésre érdemes, értékes darabok, amelyek elsősorban történelmi és társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és olyan darabokról beszélünk, amelyek komoly értelmezői és dramaturgiai munkát igényelnek. Éppen ezért volt szükség a színpadra állításukkor egy olyan kiváló dramaturgra, mint amilyen Címer József is volt. Ugye ezek a művek nem pusztán irodalmi alkotások voltak, hanem komplex színházi struktúrák. Történelmi allegória, politikai áthallás, morális dilemmák egyaránt szerepet kaptak ezekben a művekben, és ezekben a színpadi előadásokban is. Ugye ebben a kontextusban válik Címer József szerepe hangsúlyossá. Dramaturgként az ő szerepe, hogyha most az Íj és Gyulával való együttműködését nézzük, nem pusztán szöveggondozó volt, hanem alkotótársként is közreműködött a színpadra állításban. A színpadi működés, a darabok színpadi működésének mondhatjuk, hogy optimalizálásában. Ugye Címer a magyar színházi életben a 20. század közepétől kezdve meghatározó dramaturgiai szemléletet képviselt, vagyis azt, hogy fontosnak tartotta a darabok belső logikájának a tisztázását, egyúttal pedig a jelenetek ritmusának kidolgozását, színpadi hatás erősítését. Íj és művei esetében ez különösen nagy kihívást jelentett számára, és minden későbbi dramaturg számára is, hiszen ezek a művek gyakran filozófikusak és rendkívül rétegzettek voltak, de az eredmények mindenféleképpen igazolják őt, és hát az eredmények színpadi előadásként is maradandóak, azt kijelenthetjük a fennmaradt beszámolók, kritikák, felvételek alapján.
0: Ha művészekről beszélünk, művészeknek a közös munkájáról, mindig fontos úgy gondolom a művészi szabadságnak a kérdése. Te hogyan látod, hogy az ő szakmai kapcsolatukat, ez hogyan jellemezte? Történetesen gondolok itt arra, hogy nyilván ugye, amit Íj és megírt, az ugye a maga teljességében egy színdarab, és hát nyilvánvalóan Címer Józsefnek is ugye a színpadra állítások során biztos, hogy voltak olyan meglátásai, amelyek az ő világát képviselték. Tehát itt ennek a kettőnek a találkozása hogyan érinti ezt a kérdést?
1: Mindig nagyon érdekes kapcsolat az élő színpadi szerző és a dramaturg kapcsolata. Tehát ez mindig érdekes. Az ő esetükben különösen az volt, én úgy látom. Címer alapvetően tiszteletben tartotta íj és szerzői autonómiáját, viszont kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Éppen ezért nem mindig, nem minden esetben volt konfliktusmentes az együttműködésük, viszont azt is elmondhatjuk, hogyha a másik oldalról nézzük ugyanezt, hogy éppen ebből a feszültségből születtek meg azok a színpadi változatok, amelyek működőképesek voltak a közönség előtt. Hát a dramaturg feladata az volt ilyenkor, hogy hidat képezzen az irodalmi szöveg és a színházi előadás között. Címer ezt kimondhatjuk magas színvonalon elvégezte Íj és Gyula műveinek színpadra állításában is. Fontos kiemelni azt is, hogy ami konfliktusokat eredményezett vagy eredményezhetett olykor, az nem csak esztétikai kérdés, hanem politikai is. Ugyanis a korszak politikai és kulturális környezete nagyban befolyásolta az együttműködésüket. Íj és művei gyakran hordoztak hol nyíltabb, hol burkoltabb társadalmi kritikát, ugye ami rendkívül érzékenynek számított ezekben az évtizedekben, a szocializmus évtizedeiben, és a dramaturg szerepe ebben a helyzetben ezáltal is összetettebbé vált. Tehát nem csak esztétikai, hanem közvetítői feladatot is el kellett látnia a szerzői szándék és az intézményi elvárások között. És ebben a tekintetben is fontos partnere volt Címer József Íj és Gyulának, hiszen értette egyrészt a színházi rendszer működését, tudta az elvárásokat, egyúttal értette a szerzői szándékot is, és képes volt a darabokat úgy formálni, hogy azok színpadra kerülhessenek, anélkül, hogy a lényegi mondanivaló, a lényegi üzenet megváltozna, jelentős mértékben csorbulna. Tehát a szakmai kapcsolatuk nem csak konkrét darabokhoz kötődő együttműködés volt, hanem egyfajta szellemi párbeszéd is. Ilyes drámai világának színpadi életképessége azon múlt, részben azon múlt, hogy voltak olyan dramaturgok, mint például Címer József, akik érzékenyen, értő módon tudtak nyúlni a szövegeihez. Címer József tehát egy rendkívül magas irodalmi szintű, gondolatgazdag anyaggal dolgozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy Íj és Gyula és Címer József kapcsolata a szerző és a dramaturg klasszikus, mégis kreatív együttműködésének példája, és az ő munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai ne csak olvasmányélményként, hanem élő színházi élményként is megszólalhassanak és hatni tudjanak az adott közegben, és úgy gondolom, hogy ma is hatni tudnak, tudnának ezek a darabok, ezek az előadások.
0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg most egy rövid részletet Címer József egyik írásából, Lázár Csaba színművész előadásában.
2: Íjést, mint észrevettem, már a Tisztáknál erősen vonzotta a Sartre-féle történelmi drámának, az Ördög és a Jóisten féle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, akárhogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, az a harmadikét gyermetegnek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel így és jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a fáklyalánk dramaturgiájától a magasabb általánosítás, a nagyobb elvontság felé. A fáklyalánk látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe Tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elv között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fáklyalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért. Ennyiben tehát a testvérek az eddigi íjés tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugallta, hogy a cselekménynek Lessingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy íjés Gyula. Mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, így és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság megtartja égi ragyogását, melyből vétetett.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
3: Elhangzott színházművészeti magazinunk az Olvasó Próba. Most hallgassák meg Maurice Ravel F-dur vonós négyesének első tételét, melyet a Quartetto Italiano játszik.

0: A Quartetto Italiano szólaltatta meg Maurice Ravel F-dur vonós négyesének első tételét.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeink.

0: Erről készült fotó és videó összeállításainkat is.
1: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MTI-vel. A konzorcium 6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert el, amelyet korszerű, a megújuló energiaszektor sajátosságaihoz igazodó kibervédelmi megoldások fejlesztésére fordítanak. Fontos célnak nevezték az iparági szereplők kibertudatosságának növelését is, amit képzések, szakmai események és tájékoztató anyagok támogatnak majd. Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett, írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online képzésen, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen használatáról. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A mintegy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT-hez. A Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről és az új vezetés elkötelezettségéről a korábban egyeztetett befektetési stratégia következetes végrehajtása mellett, áll a kamara közleményében. Augusztus 7-e és 13-a között Vácot rendezték meg az Európai Kolping Ifjúsági Hetet. A résztvevők között német, svájci, román, magyar, cseh, ukrán, osztrák és afrikai fiatalok is voltak. A tábor kiemelt célja volt, hogy a különböző országokban élő kolpingos fiatalok megismerjék egymást és nemzetközi kapcsolataik erősödjenek. A Vácra érkező 27, 16 és 32 év közötti fiatal többségében új táborozó volt. A programok közül különösen nagy sikert aratott az élményfestős workshop és a jótékonysági program, amelyen a fiatalok értelmi fogyatékos gyerekekkel táncoltak. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó szerdai villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt, közölte pénteken a kínai állami televízió. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza. Kína bejelentette, hogy mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet-fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, adta hírül az MTI. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabányától kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódik a kocsisor. Az M4-es autót Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. A 12-es főúton Nagymaros belterületén a Millennium soron gázvezeték szakadás történt, a 14-es kilométernél a félútpályán elindult a forgalom. Végül hazánk időjárásáról. Fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak. A felhősebb tájakon, nagyobb eséllyel északnyugaton, előfordulhat zápor, zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. 17 óra 5 perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: A Mohácsi csata történeti előzményeiről beszélgetünk Bészabó János történésszel, korszak egyik hazai kutatójával. Több könyve jelent meg a mohácsi tragédia kapcsán. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Az 1510-es évek azért is jelentettek fordulópontot, mert első Szelim lett az Oszmán Birodalom uralkodója, és ez hatással volt a Magyar Királyságra is.
1: Ez így van. Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szelim szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe. Szakított apjának, Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten. Egyrészt a perzsa sah, a szafavida sah ellen, így aztán Örményország, Észak-Irak területe az oszmán birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat, illetve délebre az egyiptomi mameluk birodalom ellen, amit teljes egészében felszámoltak és meghódítottak, tehát ennek köszönhetően az oszmán birodalomhoz csatolták a mai Szíriát, Libanont, Jordániát, Izraelt és Egyiptomot, meg Szaúd-Arábia lakható részeit.
0: Tehát szuperhatalommá vált.
1: Igen, méghozzá nagyon rövid idő alatt, 1-2 év alatt sikerült véghez vinni ezt az óriási hódítás sorozatot, és ez le is zárult nagyjából 10 évvel Mohács előtt, tehát utána voltak ugyan emésztési gondjai az oszmán birodalomnak, de hát 1527-re megduplázódtak a birodalom pénzügyi bevételei.
0: Ugyanakkor hódító szándékkal jelentek meg a külpolitikában nemzetközi szinten, és talán ezt a magyarok nem ismerték fel idejében.
1: Hát a magyarokban nagyon komoly aggodalom volt már Szelim szultán uralkodása alatt, főleg amikor kiderült, hogy mennyire sikeres hadvezér és hódító, és nagyon szerettek volna Szelimmel békét kötni, és ez 1519-ben sikerült egy fegyverszünet kötése, csak hát ő 20-ban meghalt, és a korabeli diplomáciai szokások szerint, mivel a nemzetközi szerződéseket uralkodók kötötték, ezért az uralkodók életére szólt, tehát automatikusan megszűnt a fegyverszünet az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között azzal, hogy meghalt a szultán, és hát ezt II. Lajos magyar király úgy kommentálta, hogy a szultánnal együtt sírva szállt a béke is ebben a felállásban. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az új szultán, akiről azt gondolták, hogy ő egy békés természetű, nem annyira harcias, nem annyira hódítókedvű személyiség, ez pont azért, mert ez volt a híre, erős bizonyítási kényszert érzett, hogy rácáfoljon erre, mert ez őt ugye nem tette volna alkalmas oszmán uralkodóvá, tehát neki azonnal reagálni kellett bármilyen külső ingerre, és miután az apjának a keleti háborúi nagyon népszerűtlenek voltak, mert ugye muszlimok ellen folytak ezek a harcok, ezért ő egy politikai váltást hajtott végre, tehát Európa felé fordult, a keresztények ellen fordult egyrészt, másrészt meg ugye itt voltak azok a tüskék a köröm alatt, amit még a dédapja hódító Mehmed ott hagyott, tehát a Ródosz szigetén a johannita lovagok, akik kalózkodtak az oszmán vizeken, a magyar királyság, akinek bejárása volt a Balkánra. Szóval, hogy voltak itt még elintézendő ügyek, és akkor tulajdonképpen így választottak egy szimbolikus célpontot, Nándorfehérvárt, amit még hódító Mehmednek sem sikerült elfoglalni, úgyhogy ennek a megszerzése nagyban emelte az ifjú szultán tekintélyét.
0: Az 1510-20-as években Mátyás halálát követően a jogállókorban milyen volt a magyar költségvetés helyzete?
1: A magyar költségvetés az alapvetően nagyon hasonló jeleket mutatott az egész 15. század során, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon találtak ki új bevételi forrásokat az állam számára, a királynak voltak birtokai, meg voltak mindenféle olyan királyi jövedelmei, amit még az Anjou-korban állapítottak meg, hogy abból bevétele van a kincstárnak, és ami ehhez képest újdonság volt, az az 1 forintos hadiadó névre hallgató adónem, amit a török háborúk miatt kellett kivetni, és ugye ezt használta Mátyás is, néha évente többször is beszedte, meg ezt használták tovább a jagellók is, és hát itt is az volt a helyzet, hogy háborús években időnként többször is kivetették ezt az adót. A különbség csak az, hogy a jagellók ehhez mindig összehívtak egy országgyűlést, és annak rendje módja szerint megszavaztatták az adókivetést. De érdemi változást az állami bevételekben nem tudunk kimutatni. Ami megváltozott, az a háborús terhelés volt. Tehát a 10-es évektől kezdve állandósult a hadi állapot a déli határon, Ugye akkor volt jó pár év, amikor nem volt hivatalos megállapodás az oszmán birodalommal, aztán 21-től pedig újra hadi állapotban van az ország, és ennek köszönhetően a haderőt azt rendszeresen le kell küldeni minden évben a déli határvidékre, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Ilyenkor más költségei vannak a végvárok fenntartásának, mert azokat időnként megostromolják, tehát el kell látni őket lőszerrel, utánpótlással, munícióval, helyőrséggel. Ez viszont deficitessé tette az állami költségvetést, amit hitelekkel kellett kipótolni. Tehát ez az, ami jól látszik, hogy nő a hitelállomány a költségvetésen belül. De félreértések elkerülése véget. A középkor az valahogy úgy volt kitalálva, hogy mindent ilyen kisüzemi szinten működtettek a háborút is, tehát a hadba kellett vonulni, az néhány hetes időtartamra szólt a kötelezettség. Annyi idő alatt, 2-3 hónap alatt egy háborút megvívtak a középkorban. Ha egy háború 3 évig tartott, akkor az már hosszúnak számított, és mondjuk Nagy Lajos király, aki sose szenvedett pénzhiányban, 3 év után ő is befejezte a háborúit, mert az olyan költségeket és megpróbáltatásokat rót az államra, amire nem volt fölkészülve a költségvetés. Tehát amit ennyi idő alatt nem lehetett elintézni, azt inkább abba hagyták. De a török háborút nem lehetett abba hagyni, mert ez nem a magyarokon múlott, hogy zajlik a dolog, és ez egy adósságspirálba kergette az országot.
0: Miután első Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521-ben, azt követően a védelmi rendszer is összeomlott?
1: Hát azt követően a védelmi rendszert az oszmánok felszámolták. Tehát utána minden évben újabb és újabb várakat vesznek ostrom alá. Van úgy, hogy egy évben egy várat többször is megostromolnak. Előfordult az, hogy az első ostrom sikertelen volt, de a vár annyira megrongálódott, hogy az őrség inkább elhagyta, és a második ostromot már nem vállalták föl. Tehát, hogy a reorganizáció nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogy az oszmánok támadták a védelmi rendszert. Tehát 26-ra gyakorlatilag az összes fontosabb dunamenti végvárat elfoglalták, és ugye volt egy nagyon fontos vár a Balkánon, Jajca, azt megkörülvették és blokkád alatt tartották, tehát annak az ellátása, utánpótlással való felszerelése az mindig szabályos katonai expedíció keretében történt. Tehát egy hadsereget kellett oda küldeni, hogy bevigyék az ennivalót az őrségnek. Úgyhogy még ami megvolt, azt is csak nagy áldozatok árán lehetett tartani, és aztán 27-ben Jajca is elesik más után.
0: Ez azt jelenti, hogy elhibázott volt a védelempolitika? Egyáltalán volt-e védelempolitika?
1: Hát az, hogy ott voltak ezek a várak a délvidéken, ez a védelempolitika jele volt, és nem nevezném el hibázottnak. A probléma az az erőegyensúly megbomlásában rejlett. Tehát soha addig az oszmánok ilyen nagy nyomást nem gyakoroltak erre a védelmi rendszerre, és valójában ilyen léptékű háború, mint ami 21-ben kezdődött, az legfeljebb Mátyás uralmának elején volt, meg Hunyadi alatt volt, tehát az 1440-es, 50-es években, 60-as évek elején, de volt egy nagyon fontos különbség, amit el szoktunk engedni, nincs a látóterünkben, ugye mindig mi vagyunk a történet közepén, és mások meg nincsenek benne, hogy se Hunyadi, se Mátyás nem egyedül vívta a török ellenes háborúkat. Mindig voltak szövetségesei. Mátyásnak például Velence egy nagyon fontos szövetségese volt. A pápa is egy nagyon fontos szövetséges volt. Rendszeresen hirdette keresztes hadjáratokat. Ugye Hunyadi alatt a lengyelek voltak a szövetségeseink. Tehát, hogy mindig megoszlott. Mátyás alatt mondjuk Nagy István moldvai vajdára is lehetett számítani, és neki is voltak jelentős török ellenes sikerei. És még sokáig fönnállt az oszmánok hátában a karamáni emírség, ami szintén komoly problémát jelentett, és ha nem is mondom, hogy direkt szövetséges volt, bár a velenceiek kapcsolatban voltak Karamánnal, de hogy mindig megoszlottak az oszmán. Hiába volt a birodalom középen óriási, mindig meg kellett osztania az erőforrásait a különböző irányokba, a különböző ellenfelekkel szemben, és ez Magyarországot nagyon sokáig tehermentesítette. Az 1520-as évekre csak mi maradtunk. Minden ellenfelet kikapcsoltak, vagy úgy, hogy legyőzték őket, vagy úgy, hogy békét kötöttek velük.
0: De ugyanakkor az 1520-as években Európában is több konfliktus volt. Gondolok itt németországi parasztháborúra, francia ellentétekre.
1: Európa mindig is megosztott volt, és nagyon sok konfliktus volt folyamatosan a kontinensen. Olyan nagyon távoli segítségre a Magyar Királyság valójában sosem számíthatott, tehát tulajdonképpen a legtávolabb, meg a legnagyobb segítséget Zsigmond kapta még 1396-ban, mert itt voltak francia, meg burgundi lovagok, tehát egészen messziről is jöttek ebbe a keresztes hadjáratba. Egyszerűen a távolság okán a hatalmak egymással voltak elfoglalva, illetve a saját helyi konfliktusaikkal, tehát egy Habsburg-Valois konfliktus, az sokkal erősebb mozgósító erővel bírt, mint az, hogy majd a magyarokat kéne segíteni a Balkánon a törökök ellen, ami több ezer kilométerre van a felektől. Tehát a Mohácsi csata idején 5. Károly német-római császár a spanyol, a hispán királyságaiban tartózkodott, és Granadában élvezte a mézeseteket az ifjú feleségével. Most Granada azért nem a szomszédban van, tehát mire a levél oda jutott, már az is komoly távolság volt. Nem ez volt a segítség elmaradásának az oka, hanem az, hogy Itáliában is egy olyan háború dúlt, ami lekötötte az erőforrásokat.
0: Tehát a déli védvonal elvesztését követően, ha jól értjük a helyzetet, akkor a királyi tanács nem tudott időben egységes, ütőképes haderőt felállítani. Milyen volt a török haderő ezekben az években?
1: Felállították ezeket a haderőket, tehát hogy ez 1526-ban egy 7000 fős haderő vonul le Jajcához, hogy élelemmel lássa el a várat. A probléma az volt magyar oldalról, hogy tudták, hogy ha ostrom alá vesznek egy török várat, mondjuk Nándorfehérvárt, ami egy kulcsvár, akkor nem elég annyi katonát oda vinni, amivel meg lehet ostromolni a várat, oda akkor annyi katonát kell vinni, ami meg tud ütközni egy felmentő sereggel, mert ezt az oszmánok nem fogják tétlenül nézni. És mondjuk Nándorfehérvár esetében ez minimum az egész balkáni oszmán haderő, de lehet, hogy a szultán a fősereggel. Magyarán, ha a magyar hadsereg levonul Nándorfehérvárt ostromolni, akkor annak kb. Az a következménye, hogy Mohács az nem Mohácsnál van, hanem Nándorfehérvárnál, de hogy egy ilyen léptékű csatára lehetett számítani, és valóban egy ekkora hadsereget nem volt egyszerű összeszedni, ami mondjuk a siker reményében tudott volna várat is ostromolni, meg harcolni a szultáni sereggel. És akkor hát, hogy miért nem? Hát azért nem, mert a szultának páratlanul nagy hadserege volt. Tehát most a török kollégák legújabb vizsgálatai alapján valószínűsíthetjük, hogy az oszmán birodalom úgy, hogy a keleti tartományokból el se hozta a katonáit, tehát a meghódított keleti tartományokból, körülbelül 80 ezer embert tudott Magyarország ellen mozgósítani 1526-ban.
0: Tehát az egy nagy szám volt.
1: Az egy nagy szám volt. A korban Európában a hadseregek 5-10 ezer fősek voltak. Ha már valakinek volt egy akkora hadserege, mint II. Lajosnak Mohácsnál, tehát 25-30 ezer katona, az nagyjából a csúcsát jelentette a korabeli viszonyok között a hadviselésnek. 1525-ben a döntő mérkőzés a franciák, Ferenc francia király és a Habsburgok között Páviánál úgy nézett ki, hogy mind a két oldalon volt egy ilyen 25-30 ezer fős hadsereg, és ez a korszak legnagyobb összecsapásai közé tartozik.
0: A mohácsi verességhez mennyire járult hozzá mondjuk a belső széthúzás az országban Mátyás halálát követően?
1: Ez egy kedvenc gondolata a magyar közgondolkodásnak, de hát az a helyzet, hogy volt egy kiváló fordítónk, Kulcsár úr, aki írt a Jagellókorról egy könyvet, és azt mondta, ebben van egy nagyon találó bekezdés, hogy ha valakit betemet a lavina, akkor ugye abból a szempontból, hogy belefulladt a hóba, mindegy, hogy volt-e tüdőbaja, vagy allergiás volt, vagy volt-e más problémája. A magyar királyságnak nem az volt a problémája, hogy a magyarok nem tudtak megegyezni, meg politikai belviszályok dúltak az országba. A magyar királyságnak az volt a problémája, hogy az oszmán birodalom volt a szomszédja, és az oszmán birodalom meg akarta támadni a magyar királyságot. És ugye az erőviszonyok pedig annyira egyenlőtlenek voltak. A sikeres ellenállásnak hosszú távon nem nagyon volt meg az esélye.
0: Ulászló királya választásának melyek voltak a fő okai? Hiszen ez is egy ilyen széthúzás eredményeként történt.
1: Hogy mondjam, Mátyás nagy király volt, de nem szerette, ha ellent mondtak neki. Úgyhogy ő nagyon meggyőzően tudott érvelni amellett, hogy a törvénytelen fiát Korvin Jánost kellene az utódjának megválasztani. Ezt amíg élt, mindenki meg is ígérte. Korvin János azonban egy rossz választás volt Mátyás halálakor, és ezt azért nagyjából mindenki tudta lévén, hogy Mátyás halálával szintén lejárt az összes szerződés, és mindenki benyújtotta a számlát, tehát Magyarország egy 4 frontos háborúba keveredett automatikusan a király halálával, és a résztvevők azok egyrészt a lengyel királyi családnak 2 tagja, az egyik egy lengyel herceg, a másik meg már cseh király Ulászló, aki szerette volna ugye visszaszerezni a saját cseh tartományait, amit Mátyás elhódított. A Habsburgok, akiknek van egy érvényes szerződése Mátyás halálára, amit Mátyás kötött velük, hogyha nincs törvényes fiú utódja, akkor rájuk száll a korona. És az oszmán birodalom, akivel Mátyás halála miatt is lejárt az aktuális fegyverszünet, és hát ők is próbálkoztak. Na most ebben a helyzetben, amikor az országot ilyen óriási ellenséges gyűrű veszi körül, akkor az egy nagyon logikus lépés volt, hogy az egyik ellenséget választották meg királynak, mert, sőt, ez duplán jól működött, mert egyrészt el lehetett hozni Mátyás zsoldosait Csehországból, hogy a többiekkel harcoljanak, mondjuk a Habsburgokkal. Másrészt meg onnantól kezdve lehetett számítani a cseh segítségre is, tehát onnantól kezdve az a personálunió, amit Mátyás szeretett volna elérni a cseh királyá választással, az automatikusan megvalósult. Tehát ugyanaz az államszövetség jött létre olyan formában, hogy Ulászlót választották. Tehát egy fronton felszabadultak az erőforrások, azt rá lehetett fordítani a lengyelekkel szemben, meg a Habsburgokkal szemben, és ráadásul egy jobb politikai konstellációba került az ország, mint korábban volt, mert Mátyás annyira rossz viszonyban volt az összes szomszédjával, hogy teljesen elszigetelte politikailag a Magyar Királyságot. Ugye a Jagelló dinasztia révén, meg a Lengyel-Litván államszövetséggel, meg Csehországgal normalizálódtak a viszonyok, és ráadásul ezt tovább vitték, mert az ifjú második Lajos Túlászló fiát összeboronálták egy Habsburg hercegnővel, akkor még nem lehetett tudni, kik itt fog feleségül venni, de Miksa császár és Ulászló megegyeztek, hogy az unokáik össze fognak házasodni, és így lett az egyik unoka Mária 1521-ben Lajosnak a először ugye 1505-ben a jegyese, aztán 21-ben a felesége. Tehát ha nincs ez a nagyon nyomorult oszmán szomszédság, tehát a rossz szomszédság, vagy az török átok, ugye, akkor Magyarország külpolitikai helyzete ez rendkívül stabil lett volna Európában, hiszen a két legnagyobb és legerősebb dinasztia számított rokonnak és szövetségesnek a korban.
0: De említette második Lajos, ő 10 éves volt, amikor édesapja elhalálozott, tehát tulajdonképpen nagykorúságáig nemesekből, főpapokból álló tanács vezette az országot.
1: Sőt, az édesapja gyámokat jelölt ki neki, és az két külföldi uralkodó volt, a lengyel király meg a német-római császár. Elég érdekes politikai szituáció alakult ki. A magyar rendek, amint lehetett, és ez 15 éves korában a török támadáskor bekövetkezett, nagykorúsították Lajost, és onnantól kezdve a gyámoknak már nem volt beleszólása Lajosnak az ügyeiben.
0: A magyarok mennyiben készültek a mohácsi csatára? Készültek-e, és hogyan, milyen módon?
1: Készültek, hát tudták, hogy jön a szultán, az már 25 decemberében megjött a hír, hogy várható egy támadás. Az volt a kérdés, hogy hova fognak betörni a törökök. Tavasszal országgyűlést tartottak, ott kimondták, hogy mindenki tartsa készenlétben a fegyvereseit, mert nyár közepén már táborba kell szállni. Követeket küldtek a külföldi udvarokba, hogy segítséget kérjenek. Követet küldtek Csehországba, a cseh korona országaiba, ahol a rendek néhány évvel korábban megígérték Lajosnak, hogy megsegítik, ha török támadás éri. Ugye ezek a hadseregek el is indultak Magyarországra, csak augusztus 29-éig nem tudtak csatlakozni a király seregéhez.
0: Mi volt ennek az oka?
1: Hát a távolság és az idő, tehát ezt pontosan lehetett tudni, mert hogy semmi nem történt később, mint 1521-ben, és 21-ből ismerjük a dátumokat. És van Brodarics István kancellártól egy levél, ami beleírja, hogy szeptember közepe előtt nem lesz akkora hadsereg, amivel a siker biztos reményében föl lehetne venni a harcot a törökökkel. Tehát kellett volna még 2-3 hét, hogy ez a hadsereg összegyülekezhessen. Na de hát ezt a törökök is tudták, ők megsiettek. Tehát pont ezért, hogy minél hamarabb sor kerüljön az összecsapásra, mert tudták, hogy minél hamarabb sor kerül az összecsapásra, annál kisebb erőt tud Lajos fölvonultatni ellenük.
0: Brodarics meg is írta saját személyes tapasztalatait a harcról.
1: Igen, egy-két évvel később papírra vetette, és gyakorlatilag ez az egyetlen ilyen beszámolónk a keresztény oldalról a résztvevők közül, pedig sokan túlélték a küzdelmet, és sok mindenkinek lehetett volna mondandója az ott történtekkel kapcsolatban. Nincs szerencsénk, nem ismerünk ilyen szövegeket.
0: Az előzmények kapcsán sok mindenről szót ejtettünk. Ön szerint mi volt a fő oka, vagy mi volt az előzménye, közvetlen előzménye a csatának?
1: Tehát a török támadás, ami elől nem tudtak elhátrálni.
0: Próbálkoztak békeszerződésekkel a 20-as években a magyarok.
1: Igen, csak hát ugye kiderült, hogy a magyar oldalról az lett volna feltétel, hogy mindig is az lett volna feltétel, hogy a törökök adják vissza a várakat. Mert ha ez nincs, akkor ezt a király, ezt a békét nem tudja eladni otthon. A törököknek meg eszeágában nem volt visszaadni semmit sem. Tomori Pál, aki a déli határvédelemmel volt megbízva, ő azt javasolta a forrásaink szerint a királyi tanácsnak, hogy bármi áron kössenek békét, mert a harc az eléggé egyenlőtlen lenne. De úgy tűnik, hogy a hátában a nagyon hangos és felháborodott nemességgel a király bármi áron nem mert békét kötni az Oszmán Birodalommal.
0: Ennyire függött a király a nemességtől?
1: A nemesség nélkül nincs hadsereg. Tehát, hogy valójában az ország fegyveres ereje ők, és lehet békében kormányozni az országot, de háborús helyzetben a nemesség nélkül senki sem boldogul el.
0: A mohácsi tragédiát nevezhetjük így követően. Melyek voltak a fő következményei?
1: Vagy három fontos következményt érdemes talán említeni. Egyrészt, hogy a csatában meghal az az udvari elit, ami a Jagelló rendszernek a támasza volt. Tehát, hogy ott nagyrészt elpusztulnak, sok fontos szereplő elpusztul, ami hát egy új helyzetet teremt a
0: társadalmilag
1: a hatalmi elitben egy ürülés, megüresedés támad, és akkor oda azért majd kandidálnak mások, és meghal a király is, méghozzá úgy, hogy nincs fiúgyermeke. Tehát ezzel a dinasztia is kihal Magyarországon. Ez a csata legfontosabb következménye, mert hogy ezzel megint elindul a versengés a Jagellók trónjaiért, hogy ki legyen a király Csehországban, ki legyen a király Magyarországon. És Csehországban viszonylag egyszerű a helyzet, ott nagyon gyorsan érvényesítik a Habsburgok a trónigényüket, nincs igazán komoly ellenjelölt. De a Magyar Királyságban ez másként van, mert az ország legtekintélyesebb, leghatalmasabb birtokosa, Szapolyai János, az túléli a csatát, ugye ő nem jut el Mohácshoz, és őt választják meg elsőként magyar királynak. Tehát itt kialakul egy versengés, és hát a nemesség többsége először Szapolyai mellé áll, de aztán 27-ben Ferdinánd a szerződésre hivatkozva megjelenik egy hadsereggel a Magyar Királyságban, és Szapolyai nem tudja megvédeni ezzel szemben a saját trónját, nagyon gyorsan elveszít két csatát, és Lengyelországba kénytelen menekülni, és ezek után a magyar nemesség meg felsorakozik Ferdinánd mellé. Tulajdonképpen racionálisan járnak el, mert mindig az erősebb mellé húznak, akitől azt remélik, hogy majd megvédi őket mindentől is, mert az lenne a király dolga. De ez a három dolog, hogy egyrészt van egy elitpusztulás, és a régi rendszer támaszai így kikerülnek a képből, hogy a dinasztiát le kell cserélni, és ez egy versengési helyzetet teremt, illetve, hogy hát több potens játékos van. Az osztrák főherceg ugye a bátyját, Károly német-római császárt használja a segítséggyanánt, Szapolyai meg a vereség után a szultánnal egyezik meg. Na és ez az, ami aztán tartósítja a megosztottságot az országban.
0: Kedves hallgatóink, Bészabó János történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 40. alkalommal rendezik meg augusztus 20-a és 23-a között a Mesterségek ünnepét a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett rendezvényen idén is a magyar népi kézművesség mesterei és számos külföldi alkotó mutatkozik be. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csapó Angélát, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagját, a népművészet mesterét. A kedves hallgatóktól elnézést kérünk itt a háttérzajért. Ezt a beszélgetést a Mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzítjük. Csapó Angéla az édesanyjától tanult ezt a mesterséget. Miért szeretett bele a textilszövésbe?
2: A 80-as években még gyerekfejjel láttam édesanyámat szőni, a hímzéstől kezdve a makraméig sokféle kézműves tevékenységet kipróbált, és a szövés egy volt a sok közül, ezt tetszett a legjobban, ez fogott meg a legjobban, de a nagyszüleim hímeztek, horgoltak, nekem a szövés valahogy bejött, gyakorlatilag egyre mélyebbre süllyedek, ha lehet ilyet mondani, de pozitív értelemben, mert ebbe csak elmélyülni lehet, akit egyszer megérintett, annak gyakorlatilag már az egész sorsa meg van pecsételve. Nagyon gazdag, nagyon változatos, egy varázslatos dolog a szövés.
1: Hogy került kapcsolatba a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel? Miért tartja fontosnak, hogy az ő céljukkal azonosuljon a tudás átörökítése a jövő nemzedék számára?
2: 88 óta foglalkozom komolyabban szövéssel, ugye addig évekig néztem édesanyám, hogyan sző. Nagyon sok minden technikát kipróbáltam, és 96-ba kezdtem el emberekkel is foglalkozni, mert többen megkerestek, hogy ugyan mutasd már meg, hogy te hogy csinálod, illetve sok mindent láttak, mivel érdeklődéssel fordulok sokféle technika iránt. Mindenevő vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem beleszülettem egy bizonyos témába, hanem mindenre nyitott vagyok. És aztán, ahogy elkezdtem emberekkel is foglalkozni, rá kellett jönnöm, hogy ez legalább annyit ad, hogy embereknek adom át a tudást, vagy segítek egy-két technikát, vagy egy-két alapanyagot megismerni, és tényleg fantasztikus dolog, amikor jó emberekkel jó irányba megyünk. Nyilván az elején próbáltam a szövőket, mert ugye elég hamar ugye a kis közösséget is formáltuk. Ez a Motola szövőműhely, ez a Somogy megyei Népművészeti Egyesület keretén belül működik, idestova most már 26 éve, mert ugye 96 óta foglalkozom emberekkel is több helyen, többféle közösségbe próbáltam ilyen szakköri jelleggel, vagy helyi rendezvényeken, vagy táborokba tudást átadni. Aztán egy helyre próbáltuk ugye összevonni a csapatot, hogy egy helyen legyenek, és aztán így a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, meg annó még régen volt Somogy megyei Művelődési Központ, amit ugye jogszabályilag megszüntettek minden megyébe, de a Somogy megyei Művelődési Központnak az épületébe voltunk, mint egyesület jelen, mint ahogy mindenhol máshol is annó, és az egyesület égisze alatt ugye a Motola szövőműhely papírforma szerint hivatalosan 2000 óta működik, de aztán több helyre hívtak az országba, és több alkotó közösségnek a munkájába részt vettek, akár a Deszki, Bánát, szerb hagyományőrző kulturális közösség munkájába is, vagy a Zalaiak is hívtak, Zala megyei Népművészeti Egyesület is hívott többféle projekt munkába, többféle technikát vagy tematika szerint ugye szőttünk már együtt. Jó pár éve most Sárvárra hívnak, a Sárvári Művelődési Központba, most például nyáron nyári tábor vagy gyerekekkel szőttünk, de tavaly is nagyon népszerű volt. Szóval nagyon sokféleképpen tudok emberekkel szőni együtt, ami nekem azt jelenti, az együtt szövés egy örömteli, élményteli, nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert akármilyen mondatot mondok, vagy akármilyen mozdulatot mutatok, minden válik valamivé. Tehát én magam is szeretek szőni, de amikor így embereken látom, hogy jó helyre potyan egy-egy magocska, akkor az legalább olyan jó érzés.
1: Többször említette, hogy szeret emberekkel foglalkozni. Mit jelent ez kisgyerektől felnőttig? És hogy lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, a szövés irányába fiatalokat, időseket?
2: Igen, hát ez a többféleképpen ugye teljesen változó korosztály, tehát azért mondom, például nyári táborok, rendezvények, ahol gyerekek, családok együtt jönnek, vagy baráti társaságok együtt jönnek, de például amikor OK és képzésre kérnek föl, nyilván ott azért keményebb a történet, mert ott ugye azért a vizsgadarabokat is le kell tudni szőni, a vizsgára való felkészülés, ugye tételeket is megtanulni, tehát ott egy picit nyilván más a tematika. A saját műhelyembe 5. éve tartok kurzusokat és különböző tematikus hétvégéket, ezek is mind szakmailag kicsit intenzívebbek vagy erősebb töltetőek, de amikor családi, akkor nyilván lazább keretek között ismerkedünk meg a szövéssel, és az előállított vagy leszőtt tárgyakat mindenki hazaviheti. Amikor el kell varázsolni, tehát amikor el kell csábítani az embereket, ez nagyon sokszor ugye vizuális élmény is, hogy hogyan pakolom ki a fonalakat, hogyan tálalom az eszközöket, tehát jó legyen ránézni. Most is például itt a sátor mellett van egy kis sziget, ahol kicsit erősebb színek vagy élénkebb színekkel próbálom megfogni a szemeket. Tehát aki nem is sző, de nagyon sok ember, ahogy elmegy, megy már mellett látszik rajtuk, hogy jó ránézi, jó megsimogatni, nyilván ezekhez hozzá lehet nyúlni. Bevonz a tekintetet, ha kellemes a színhatás, vagy kellemes a tálalás, mert sok minden múlik ezen is, hogy mit látnak az eszközzel, az anyaggal.
1: Most itt augusztus 21-én a Tóth Árpád sétányon van a Somogy megyei Népművészeti Egyesület több sátra is, de először beszéljünk az ön munkáiról. Miket sző? Hiszen mondta, hogy több oldalról közelíti meg a szövést, amióta beleszeretett.
2: Így van. Édesanyámat először ugye kereten állványon gyapjúszövéssel látom, gyapjúszövéssel foglalkozott, gyapjúszövési technikákkal ismerkedtem meg én is először. Nyilván én is ugye gyapjúszövéssel kezdtem. Itt is ugye a funkció lehet több irányú, tehát nem csak szőnyegeket, párnákat, tarisznyákat, falvédőket lehet szőni, hanem sok minden egyéb mást is, például kabátot, poncsót is. Az ember előbb-utóbb az eszközökkel is ismerkedik, tehát a szövőszék adta lehetőséget, ez hatványozottan ugye megnyílik a világ. A szövőszéken nagyon sok mindent lehet szőni, és nyilván a vászonszövés, amit itt is akár a lakástextiliák, akár a viselethez való alapanyagok előállítása lehet érdekes, de itt is nagyon sokféle alapanyaggal, sokféle technikával dolgozunk, különböző sűrűségekkel. Itt azért a takácsmestereket, ha hallotta valaki, ugye a klasszikus értelemben céhekbe tömörült mesterek, a változatossága is, ugye, mert a takácsok is sokfélék voltak, sokféle funkciójú tárgyat, sokféle céllal szőttek. Az, hogy nekünk lehetőségünk van kézi szövésben még mindig talpon maradni, mert ugye nem minden tudnak még minden iparilag előállítani. A textil ipar is nagyon szép, mert rengeteg olyan izgalmas dolgot meg tudnak oldani, ami tényleg a szemet gyönyörködteti. Én a kézi szövésnél maradnék, amíg élek. A kézi szövés az valahogy nekem jobban bejön, mint a gépi, mechanikus és egyéb eszközök. Tavaly volt lehetőségem egy olyan külföldi tanulmányútra, ahol egy kicsit kitekintést nyerhettem, hogy mások hogyan és mit csinálnak. Nekünk azért a II. Világháború utáni változások azt hozták, hogy ugye a szövőszékeket nem állították föl újra a paraszti önellátó gazdaságokban, mert nyilván ugye az élet megváltozott, az életvitel megváltozott, és sajnos nagyon-nagyon kevesen tudták megtartani ezt a foglalatosságot. Ugye régen a takácsmesterek szőhettek mintásat, 1872-ig C-törvények uralkodtak Magyarországon. Már rég volt gyáripar, de azért még a CS-törvények megvoltak, ugye a paraszti önellátó gazdaságban szőhettek az asszonyok, innek gatyának asztal nem ünnek, ágy nem ünnek valót, vagy a gazdaságnak ponyvát, zsákot. Ugye ez a vászoncseléd, fehércseléd elnevezés is sok szép irodalmi műbe erre utal. A magyar népművészet létezett is, nyilván volt is mindig is, de az, hogy a 19. század második felétől nyilván ez egy kicsit ilyen vulkánkitörésszerűen, robbanásszerűen elég karakteresen megjelenhetett. A falusi takácsok, városi takácsok, uradalmi takácsok ugye sokféle irányba, sokféle funkciói tárgyat szőttek. Az, hogy a parasztasszonyok mit állítottak elő saját szükségletükre, vagy az ünnepnapokra mit állítottak és hogyan mintázták, nyilván az helyi jellegzetesség, helyi sajátosság volt. Hát ugye én somogyi vagyok, kicsit hazabeszélek, mert ugye Somogynak is a szőttes hagyománya rendkívül gazdag, nem csak a múzeumi gyűjtemények, hanem magángyűjteményekben is rengeteg sok minden szépet láthatunk.
1: A kedves hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Somogy megyei Népművészeti Egyesület honlapját, amelyen többek között Somogy népi, szellemi, tárgyalkotó, kulturális örökségének a továbbéltetése, az is olvasható.
2: Az országban 117 államilag fenntartott múzeum van, amit ha valaki szeretne otthon a fotelba ülve is a múzeumdigital.org lapon végignézegethet. Csodálatos, szép, annyira gazdagok vagyunk tényleg. Ugye ez a gazdagság, ez mindig relatív, mert van, aki csak a pénz értékét nézi. Az, hogy nekünk van magyar népművészet kultúránk, ahogy ugye sokaknak már nincs, mert már nincs mit őrizni, az, hogy vágynak rá az egyediségre, az identitástudatra, vagy a hovatartozásra. Ez megjelenik nem csak a viseletekbe, de sokszor a használati tárgyakba is, amit szeretnének ugye maguknak tudni, hogy ez csak az övék. Ugye sokszor ezeket a matricázásokat, brendeket, meg egyebeket is ezzel párhuzamba lehet állítani. De erre mindig igénye volt az emberiségnek. Több tízezer éve szövünk valahol, mindig a hovatartozást is, és valahol az egyediséget és az önálló individuumot is meg akarták mutatni. Ez azért nagyon izgalmas, mert akármelyik múzeumban elmegyünk és körülnézünk, vagy csak így otthon ülve a digitális virág, erre legalább jó. Nincs két egyforma. Mindenki magát megszőtte. Nincs két egyforma tárgy. Annyira gyönyörű tud lenni, hogy egy picit mindenki más, ahogy az emberek is.
1: Idén a 40. mesterségek ünnepén vagyunk. Mit jelent az önök számára a mesterségek ünnepe, mint lehetőség?
2: Ha a magyarországi vagy a határon túli kézműveseknek a legnagyobb ünnepét, ha említjük, akkor ez a legnagyobb ünnepünk. Nem csak az álma alapítás miatt, ugye ez az augusztus 20-a budai vár, és nyilván ugye ez több tekintetben is fontos mindenkinek, de az a mozgalom, ami elindult több évtizede ezelőtt, hogy idáig eljutott, és itt tartunk, azért ez fantasztikus, mert nagyon sok mindennek volt egy pár éves felfutása, aztán mindennek van egy stagnálása, majd egy hanyatlása. Hála Isten, még már az átlag életkor azért nem a tínédzser, mert kevesebb a fiatal és több az idősebb vagy szépkorú. Ugye elég sok a 70-kednek azért a több ezer kézműves között, de ezek mind olyan 70-kedők, akik azért nagyon-nagyon jó kedvel, nagyon-nagyon jó vitalitással, életigenléssel viszik tovább. Kit érdekel, hogy meleg van? Ez a mi ünnepünk az, hogy a kézművesek még mindig csinálják, és még mindig kitartóan boldogan. Ezt nem lehet az emberektől elvenni, ez se az alkotás örömét, se a hitet nem lehet semmilyen úton módon elveszíteni se, meg elvenni se. Az, hogy még ennyien itt vannak, tehát nagyon sok egyesület, nagyon sok mester jelen van. Nagyon sokszor ugye itt találkozunk egymással, például tegnap 20-án ugye nagyon sok emberrel itt van módunk találkozni, tehát egy év múlva fogunk újra találkozni, mert nyilván ilyenkor vagyunk együtt, és itt tudunk egymásnak örvendezni is. Az, hogy megmutatkozunk, jelen vagyunk akár a szötteseinkkel, vagy kerámikus ugye a kerámiáival, vagy a faragók a faragásaikkal, jó egymást látni, jó látni azt, hogy még élünk, még itt vagyunk, mert ugye nagyon sokszor ez is azért számít, hogy tudunk egymásnak is örülni, és akármennyire is embert próbáló, mindig erre készülünk a legjobban, mindenki erre készül a legjobban, még ha technikailag is, vagy fizikailag is fárasztó, mert annyi örömet tud adni, hogy így együtt lehetünk, mert ilyenkor azért tényleg itt van ennek az alkotói közösségnek a színe java, vagy aki él és mozog, mondhatjuk így is. És én nagyon örülök neki, hogy még ennyien itt vagyunk. Én többször is jártam úgy külföldön, hogy fájó szívem, mondják, hogy de jó nektek, mert nektek még ez van. Nekünk még ez van, mert bennünk van, az emberekben van, tehát nem a múzeumban, nem az üvegvitrin mögött, nem a kivetítőn, hanem az emberek fejébe, az emberek szívébe, az emberek keze között van, és ez a legszebb dolog szerintem a világon.
1: A családok részvétele a mesterségek ünnepén segít-e abban, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a kézművesség, a kézműves mesterek munkája iránt?
2: Nagyon sok emberrel foglalkozom, tehát évközben is sokféle konstrukcióba, sok helyen járok, az országban is sok felé hívnak, mindenhol szinte ki vannak éhezve az emberek, mint a szomjúságot, éhséget csillapítanának, azokra a tevékenységekre, amit a két kezével tud tenni, és egy picit oda kell figyelni, picit el kell mélyedni, most teljesen mindegy, hogy ez szövés, vagy faragás, vagy bármilyen népi mesterséget mondhatnék. Igényük van az embereknek erre, mert ugye a mai életvitel, ugye főleg a számítógép, főleg a telefon, csak simogatjuk, beömlik minden, és közben igényelne az, hogy ő maga teremtsen valamit. Ugye az ember az egy teremtő ember, alkotó ember, nem tudom szebben megfogalmazni, hogy valamit létre tud hozni, valamit befolyásolni tud, pozitív irányba előre visz, jót tesz. Erre belső zsigeri igénye van, ugyanúgy, mint a szomjúság, meg az éhség csillapítása. És azért tudom ezt így megfogalmazni, mert sokszor 5-10 év távlatában is, vagy csak pár év távlatában is látjuk, például iskolákba járunk, rendezvényekre járunk, és ott lehet érezni, hogy ugyanaz a korosztály pár évvel később már hogyan reagál dolgokra, és közben ki vannak rá éhezve. Felnőtt is, gyerek is, nagyon sokszor az együttalkotás, hogy szülőt is leültetjük, gyereket is leültetjük. Sokszor ezt szoktam mondani, hogy lesz közös élmény, közös tapasztalat, meg tudjátok beszélni hazafelé, hogy kinek hogy ment, hogy sikerült. Sokszor a gyerek előbb készen van, és a szülőt biztatja, olyan érdekes látni, hogy a közös élmény egy picit gyűrközni kell, egy picit tenni kell azért, hogy legyen valami. Mennyire jól adja ki azt, hogy nem csak megkapják, mert leveszik a polcról és kifizeti a szülő, hanem ezt én tudtam megcsinálni, és csillog a szem, ez fantasztikus érzés. Látni is fantasztikus érzés, meg hogy ezt így megtehetjük, és a legmeglepőbb az, hogy eszméletlen igényük van rá, gyereknek is, felnőttnek is.
1: Említette, hogy nagyon fontos az önök számára nem csak maga a mesterségbeli bemutató a mesterségek ünnepén, hanem az egymással való találkozás. Ahogy mondta, hogy örömmel beszélget a többiekkel, hiszen akár itt a határon túliakkal is találkozhat. Mit jelentenek ezek a beszélgetések? Lesnek el új ötletet egymástól?
2: Arra azért nincs lehetőség, tehát a szakmai beszélgetések nem itt folynak, hanem műhely körülmények között, meg ahol van idő erre. Főként örülünk egymásnak, az, hogy látjuk egymást, hogy hol tart, mit csinál, pont mivel foglalkozik idén, mi az újdonság, mert én is mindig szoktam készülni, legyen néhány új tárgy a standon, mi hogy készült, mert sokszor ugye egy szakmai szemmel más lát, mást talál meg benne, mint az utcaembere. Nyilván az is nagyon jó érzés, hogy mindenkin látjuk a fejlődést, a tovább lépést. Én ezt szeretem legjobban, senki nem áll meg, senki nem stagnál, hanem tovább lép, fejlődik, érdeklődik sok minden iránt. Hát mindenkinek a saját szakmájában mindig van hova tovább menni, vagy több mindent megismerni, vagy több mindent bemutatni. Ez a része is nagyon jó dolog, hogy így látjuk. Hát itt most olyan pergő, sokszor úgy vagyunk, hogy épp hogy csak köszönni tudunk egymásnak örvendünk. Az jó érzés, hogy kíváncsiak egymásra az emberek.
1: Beszéltünk itt a szakmaiságról. Mit jelent a népművészet ifjú mestere, vagy a népművészet mestere elismerés, illetve mit jelent az szakmailag, hogy ő nem csak a népművészet mestere, hanem népi iparművész is?
2: Ugye ezek a szakmai minősítések egyrészt ugye elérhetők, például a Népi Iparművész Címhez jogszabályi háttér van, hogy zsűrizett tárgy típusokból hány darabot kell bemutatni, és nyilván egy szakmai önéletrajz mellékleteként ugye tárgyakból is bemutatni, és egy bíráló bizottság elbírálja, hogy valaki népi iparművészé válhasson. Ez szakmánként más, például annak idején 28 évvel ezelőtt, amikor ugye én ezt benyújtottam, akkor 5 A zsűri szám kellett és 30 B zsűri szám kellett, ugye az A az az örökös, a B is jó, csak hogy ugye az A nagyobb volumenű, vagy tárgyegyüttes, vagy egy kicsit nagyobb munkát mutat be. Most egy picit ennek megváltozott az elnevezése, hogy A meg B meg C. Ugye most mesterremek, ami az A-val egyenértékű, és a míves termék, ami úgymond macskakörömmel a B-vel egyenértékű, és van az ajándéktárgy, ami nem azt jelenti, hogy nem jó minőségű. Nyilván nem lehet az sem silány minőség, csak nagyon jó minőségű, csak a maga a tárgy volumene, mérete, vagy technikailag mondjuk egy ajándéktárgy kisebb, vagy egy egyszerűbb megoldás, de ennek is mívesnek kell lenni. Az a lényeg, hogy a Népi Iparművész Címhez minősített, tehát szakmai tudást tárgyakat kell bemutatni, minősített tárgyakat megfelelő darabszámban. Ez még nem automatikusan vonja maga után, hanem nyilván azért szakmai aktivitást is kell bemutatni szakmai önéletrajzban, és a bizottság el tudja bírálni, hogy megkapja ezt az elismerést vagy sem. A népművészet ifjú mestere és a népművészet mestere, ezek állami kitüntetések, és ezt adják. Itt is nagyon fontos a szakmai munka, a szakmai múlt. Évente egyszer adják augusztus 20-án, és ugye a tárgyalkotó kézműveseken kívül még a népzenész, a néptáncos, a népénekes és a népmesemondó is benne van, és összesen 10 darab ilyen díjat adnak évente. Magyarul sokkal többen megérdemelnék évente ezt a díjat, akármelyik díjat, és fiatalok is nagyon sokan vannak. Ugye az ifjúmester azt jelenti, hogy 35 éves korig adható az ifjúmester, de nyilván rengeteg ügyes fiatal van. Tehát, hogyha most úgy nézzük, hogy csak a tárgyalkotó népi mesterségeket 54 kategóriába sorolják. Ha még külön a népzenészt, a néptáncost, úgy néptáncos is ugye fiúlány, vagy egy pár, a népmesemondót is, és aztán itt sorolhatnak, akkor gyakorlatilag ez a 10 díj, ez elenyésző. Én azt mondom, hogy nagyon sok ügyes ember van, nagyon sok ügyes fiatal van, nyilván sokkal többen is megérdemelnék. Én tavaly kaptam meg a népművészet mestere díjat, ugye idén vagyok 55 éves, ugye ezt tavaly 54 évesen kaptam szinte fiatalon, mert ugye akik velem együtt ültek, ott a díjátadón azok inkább 80 fölött voltak, nem 51 pár évesek. Nyilván, hogy egy szakmai múlt is van, az, hogy én elég intenzíven és aktívan szövök már jó pár évtizede, illetve a tudás átadásban, a közösségi munkában is, ugye somogyiak kapcsán, vagy a szövősök kapcsán, ugye azért amennyire tudtam, részt vettem, meg ezután is részt veszek. Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy ennyire mocskakörön fiatalon kaptam meg ezt a díjat, mivel én folyamatosan aktívan dolgozom. Gyakorlatilag a nap 24 órájában vagy fejbe szövök, vagy a szövőszékbe szövök. Szakmailag sok mindenbe hiszek, de leginkább a minőségbe és a jó szakmai alapokban. Az, hogy a mi hagyományunk, a kultúránk része, ehhez nyilván, ahogy öregszem, egyre jobban ragaszkodom, és ennek kapcsán ugye sokszor véleménykülönbségek is tudnak lenni, de ez nem baj, mindenkinek lehet saját véleménye is. Én, ahogy öregszem, egyre inkább azt mondom, hogy a szakmaiság, a minőség, a jó szakmai alap elengedhetetlen bármilyen fronton, nem csak a szövés kapcsán.
1: Tudom, hogy most itt nem reklámozhatunk különböző üzleteket. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy akik nem jutottak el ide a mesterségek ünnepére, és találkozni szeretnének önökkel, vagy a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásaival, hol érhetik el önöket?
2: Ugye évente a legnagyobb rendezvény, ugye, hogy a mesterségek ünnepén itt mindenki elér bennünket élőbe is, itt lehet kommunikálni is. Rangos és míves, ami kézműveseknek szól, és kézműveseket előnyben részesítenek, például táncház találkozó tavasszal ugye a Budapest Sport Arénába. Sok olyan vidéki helyi rendezvényre megyünk, ahol a helyi kézműveseket vagy a népi mesterségekkel foglalkozókat, tehát igényes színvonalas kézműves rendezvényeken is jelen vagyunk. De ami legegyszerűbben elérhető, például a honlap, ez a somogyimesterek.hu oldal, itt is a mestereink elérhetők. 16 különböző kézműves mesterséggel vagyunk jelen, jelen pillanatban 54 tagunk van, ami nem egy nagy egyesület, inkább egy ilyen kisebb egyesületnek számít, de mi nagyon szeretjük ezt a kis közösséget, mert emberléptékű, mindenki azért van itt, mert szakmáját szereti, együtt lenni szeretünk. A Szennai Skanzen közel van hozzánk, ugye Kaposvártól 13 km, májusban szoktunk közösségi napot tartani, ez azt jelenti, hogy egész nap a kézműveseink kint vannak, lehet foglalkozásokat látogatni, a délután folyamán van egy kis táncház, a Somogy Zenekar és a Somogy Tánc Együttes részvételével. Ugye én annak idején még gyerekfejjel Somogyba táncoltam. Személyes kapcsolatunk is van, meg kötődésünk is van, mivel ez Szenna Iskanzen egy olyan bájos és tüneményes kis hely, hogy a mi egyesületi közösségi napunkhoz nagyon-nagyon jó környezetet biztosít, és évek óta népszerű ez a nap, ahol szintén ugye megtalálhatóak vagyunk így, hogy a mesterekkel élő közösségbe, akár alkotás közben is lehet ismerkedni a mesterségekkel.
1: Engedje meg egy személyes kérdést. Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják, rendkívül csinos, kézműves, ruházatba, blúzba. Miért viseli örömmel?
2: Említettem, hogy gyerekfeje 70-es évek vége óta ugye én néptáncoltam a Somogy Tánc Együttesbe, az, hogy viselet a nevében is benne, viselni kell, tehát meg kell jelenni benne. Egy tartást ad annak, aki viseli, és valami kötődést is a hovatartozása. Ugye itt a mesterségek ünnepén nagyon szigorú szabályzat van a megjelenésre minden egyesületnek. Egységes arculatot kell tükrözni, mind a sátrak, mind a bemutatózás kapcsán. Tehát van egy koncepció minden egyesületnek, hogy hogyan jeleníti meg a saját mestereit, tehát milyen viseletet képviselünk. Mivel nyáron ez nem egy klasszikus népviselet, ez egy ilyen nyári könnyített viselet, viszont a megjelenésünk az egy picit utal azokra a darabokra, amit annó ugye Somogyba is szerettek, ezt a kötény-típust, illetve magát a bőszoknyát és a fehér blúz, az nyilván a népies jelleget tükrözi, de mi azért szeretjük ezt, mert mindenki választhatta a színt, választhatta az apró virágokat, hogy kinek mi tetszik. Mindenki az egyediségét beviszi, de hogyha mi együtt fotózkodunk, vagy együtt vonulunk, vagy együtt látnak bennünket, akkor mindenki tudja, hogy ezek a somogyiak. És mindig meg szoktak dicsérni bennünket nagyon sokszor. Pont ez a kötény meg a viselet, mert egy nagyon érdekes szabása van a köténynek, hogy amikor mozgásban vagyunk, akkor nagyon érdekesen, szinte játékosan játszik a kötény is, és nekünk ez a védjegyünk, hogy úgy mondjam, és ugye nagyon sokszor meg akarják venni, meg el akarják tőlünk kérni, de mondtuk, hogy ez csak a miénk. Ez a Somogy megyei Népművészeti Egyesületnek a viselete. Itt a népművészet az ünnepen, mert nekünk ez az ünnepünk a legnagyobb tényleg ilyen szempontból. Jó érzés itt lenni így, hogy fiatalok is, nekem is ugye gyermekeim, meg a családban a fiatalok segítenek. Sok helyen a mestereknek a gyermekei segítenek, akár a pakolásba, akár a sátorácsolásba, bármiben, és még a fiatalok is büszkék arra, hogy ezzel is egy kicsit ők is részesei, és jó érzés tölti el őket, hogy itt lehetnek ezen a rangos rendezvényen.
1: Kedves hallgatóink, Csapó Angélával, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület népművészet mesterével, népiparművésszel. A mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Szokolai Dongó Balázs muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát

0: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Az egészségügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán számolt be arról, hogy felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az eddigi főigazgatót, Vikonkál Norbert Miklóst, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Durai Gábor Zoltán követi az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatói székében. A miniszter hozzátette, a felelősség nagyságát jól mutatja, hogy Budapesten minden 10. fekvőbeteg ellátás, és csaknem minden 8. műtéti eset a Honvéd Kórházhoz kötődik. A miniszter szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrumkórház és a magyar honvéd egészségügy meghatározó bázisa. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajna valamennyi térségéből a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyi táborába. Az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyan gyermekek, akik a háború következtében elveszítették szüleiket. A táborban a gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében fontos segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk, amelyek közreműködtek a gyermekek kiválasztásában és utazásának megszervezésében. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a Rákóczi táborban. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletreméltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. Végül az időjárásról. Fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak. A felhősebb tájakon, nagyobb eséllyel északnyugaton, előfordulhat zápor, zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 23 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a világújság. A Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán által augusztus elején aláírt mekkai közös védelmi megállapodás rögzíti, ha a három állam bármelyikét fegyveres támadás éri, azt mindhárom fél elleni támadásnak kell tekinteni. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
1: Szaudi tőke és energetikai befolyás, török hadipar és harctéri tapasztalat, pakisztáni katonai kapacitás és atomütőerő. A Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán által augusztus elején aláírt mekkai közös védelmi megállapodás rögzíti, ha a három állam bármelyikét fegyveres támadás éri, azt mindhárom fél elleni támadásnak kell tekinteni. Ugyanakkor a dokumentum bevezeti a kollektív védelem elvét egy olyan stratégiai térségbe, amely eddig nem tudott koherens és tartós regionális biztonsági struktúrát kiépíteni. A tripla szövetségként vagy szunnita biztonsági háromszögként, iszlám NATO-ként jellemezhető egyezménnyel az aláíró középhatalmak túlléptek a hagyományos amerikai biztonsági keretek felhasználásán. Az öbölállamok területeit és energetikai infrastruktúráját ért támadások, az Egyesült Államok és Izrael, valamint az Irán és szövetségesei közötti összecsapások tárgyalások mind a paktum mielőbbi aláírása felé terelték a feleket. Ráadásul a muzulmán világ egyetlen nukleáris hatalmának jelenléte óhatatlanul nukleáris árnyékot vet a paktumra, és ami igazán megváltozik, az a nyugati garanciák eddigi egyedüli kizárólagossága. A kollektív védelem elvét fogalmazták meg egy olyan stratégiai térségben, amely eddig nem tudott tartós regionális biztonságot kiépíteni. Mit jelent ez a szövetség a megváltozó közel-keleti viszonyok relációjában, és milyen fajta kételyek fogalmazódtak meg ezekben az országokban, hogy szükségét érezték egy ilyen katonai szervezet felállításának?
2: Kezdjük az alapoknál, hogy az alapító tagok gyakorlatilag többsége ilyen vagy olyan formában évtizedekig amerikai, méghozzá egyre közeli amerikai szövetséges volt. Törökország, mint NATO tag, Szaúd-Arábia, mint a petrodollár fogalomnak az egyik megalkotója, ugye minden egyes eladott liter olajért dollárban kell fizetni, illetve Pakisztán, aki pedig többek között a 80-as években az afganisztáni szovjet beavatkozás után egy előre volt amerikai bázissá vált, ugye onnan látták el az amerikaiak modern fegyverekkel a mudzsahedeket, akik végül visszavonulásra kényszerítették a akkor már szovjet hadseregnek hívott korábban Vörös Hadsereg nevű harcoló erőt. Tehát ezek az államok egy igen hosszú utat jártak be, és ne felejtsük, hogy Törökországban, illetve Szaúd-Arábiában is több amerikai bázis található. Úgyhogy az első és legfontosabb kérdés, amit föl kell tenni, hogy miért érezték úgy ezek az országok a kitűnő és összetett amerikai katonai kapcsolataik ellenére, hogy további megoldásokra, további védelemre van szükségük, és a válasz egyértelműen a 2025 és 12 napos háborúban Irán ellen található meg, illetve a 2026-ban megindult amerikai-izraeli emirátusokbeli és kuvaiti támadásokban, amelyet Irán ellen indítottak. Ugye az ezekre adott válaszban Irán bebizonyította, hogy rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek nem csak az amerikai, hanem az amerikainál még egy fokkal összetettebb és nagyobb képességű izraeli légvédelmi rendszert is képesek átütni. Súlyos károkat okoztak az öbölmenti országoknak azokon a területeken, ahol amerikai bázisok voltak, ideértve egyébként Bahreint, Katart és az emirátusokat is. Tehát ez a kiinduló helyzet, hogy van egy olyan amerikai jelenlét, amely elméletileg minden veszélytől meg kellett volna, hogy védje ezeket az országokat, de mégse így történt. Úgyhogy az a 2025. decemberi megállapodás Szaúd-Arábia és Pakisztán között, amely egy korábbi katonai együttműködés nyúlik vissza, az került most kibővítésre és átformálásra Törökország csatlakozásával, így létrejött egy olyan körülbelül 350 milliós védelmi tömb, amelynek van egy atomhatalom tagja, és egy olyan eredetési és katonai képességekkel rendelkezik, komoly pénzügyi háttérről nem is beszélve.
1: Később majd bővíthető ez a szervezet, ez a megállapodás is, többek között Egyiptom csatlakozásáról is szót ejtettek a felek későbbi csatlakozásáról. Nézzük egyenként, hogy mit adnak az egyes országok a védelem és a közös biztonsági struktúra érdekében. Szaúd-Arábia az olajinfrastruktúráját és az export útvonalait érezte megsérülve. Törökország mit ad, illetve Pakisztán mit ad ebbe a struktúrába? Pakisztán atomhatalom, ez pedig mennyiben írja át a közel-kelet térségének atomhatalmi ambícióit?
2: Az a támadás, amelyet a szintén amerikai védelemhatalom Katar ellen hajtott végre Izrael 2025-ben, amelyben egy Hamas vezető nem ért precíziós csapást, az már elkezdte fellazítani azt a biztonsági garancia rendszert, amelyet az Egyesült Államok biztosított a térség államainak. Na most, hogyha ezeket a dolgokat figyelembe vesszük, akkor arra következően jöttek rá, hogy igazából a kihívások száma csak nőtt Irán erősödésével, viszont a garanciát nyújtó államok száma viszont csökkent, nekik kell megoldaniuk a saját védelmüket. Na most, ha megnézzük a különböző államoknak a képességét, Pakisztán 200 millió fős lakossággal rendelkezik, egy erős hadsereggel és atomfegyverekkel, ráadásul a kínai felszereléseivel, egész pontosan a J-10C-típusú vadászbombázóval, illetve az erről kilőtt kínai rakétákkal bebizonyította, hogy India legmodernebb vadászgépét, a Rafalét is képes nagyobb távolságról lelőni, olyan távolságról, ahol az indiai fegyverek nem értek el. Tehát ez az egyértelmű katonai és politikai súly van, amit az atomfegyver adja Pakisztánnak a jelentőségét ebben az együttállásban. De Törökország egy NATO ország, ez majd később érdekes kérdéseket fog felvetni. A legnagyobb hadsereggel rendelkezik egyébként, tehát a NATO másik legnagyobb hadseregéről beszélünk, egy relatív modern hadseregről, amely egyre nagyobb mértékben Törökország által gyártott fegyverekkel van felszerelve, és ne felejtsük, hogy Törökország sokáig a drónfejlesztési élvonalába tartozott. Most hol tartanak a török drónok, azt az orosz-ukrán háború fényében nehéz megítélni, de akár a Bayraktarra gondolunk, akár egyéb török drónokra, valószínű, hogy nem hasonló képességű ellenfélre ugyanolyan hatékonyak lesznek, mint a Bayraktarok a háború elején. Tehát az ő súlya az elsőbb a hadiparban található, és hát ami a kapocs, ami összeköti ezt a két államot, a Szaúd-Arábia és kimeríthetetlen pénzes zák funkciója, amelyben olyan fejlesztéseket tud megfinanszírozni, amelyek lényegében korábban elérhetetlenek lettek volna a két állam számára. Most ezt a együttállást abból a szempontból érdemes nézni, hogy ugyan a szövetségnek, vagy a mekkai szövetségnek a egyértelmű éle az Irán ellen irányul, viszont Irán jó kapcsolatokat ápol Pakisztánnal, Szaúd-Arábiával, mint kvázi háborút ül, és Törökországgal meg regionális vetétás. Tehát onnantól kezdve, hogy egy atomhatalommal kerülhet szembe esetleges érdekérvényesítések közben, az azt jelenti, hogy neki is szövetségeseket kell keresni. Emért Irán ezzel a három országgal szemben is képes lezárva tartani a hormuzi szoros, ha az Egyesült Államokkal szemben is tálnak utat tartani, azonban több alkalommal tanuljelét adta annak, hogy reálpolitikát folytat, tehát pakisztáni hajók áthajózhattak az iráni ellenőrzés alatt álló részeken, az egy dolog, hogy fizettek ezért vagy sem, az egy másik történet, de az biztos, hogy a hormuzi szoros a pakisztáni hajók számára nem volt zárva. De most, hogy ez a folyamat, ez hogy megy a továbbiakban, hogy milyen további lépések várhatók a felek részéről, hiszen az iráni atomprogram még mindig egy további nagy kérdés, és ezzel kapcsolatban a Szaúd-Arábia is tett olyan lépéseket, amelyek arra utaltak, hogy atomfegyvere szeretne szertenni, ha Iránnak is lesz atomfegyvere, ez egy másik történet, ezzel kapcsolatban meg kell várnunk a további fejleményeket.
1: Mennyire tarthatja féken Iránt, akár a hormuzi szoros vonatkozásában ez a kialakult, kibontakozott új katonai struktúra a Közel-Keleten, hiszen Pakisztán elsősorban hatalmas hadseregén kívül nukleáris elrettentő erejével jelent biztosítékot elsősorban, vagy stabilitást ebben a katonai szervezetben.
2: Irán elemi érdeke, hogy a kétszer nagyobb és atomhatalom Pakisztánnal ne kever egy ilyen küzdelemben, és nyilván nem véletlenül esett Pakisztánra Szaúd-Arábia választása, amikor elkezdtek egy másik katonai szövetségest keresni. Az egyik része a történetnek, a másik része a történetnek pedig az, hogy azért akármennyire is ütköznek a geopolitikai érdekeik, akármennyire is Irán a sitizmusnak egyik szélsőségesebb változatát képviseli, és akármennyire is Szaúd-Arábiában a vahabiták, akik meg a szunitáknak képviselik a radikálisabb ágát, vannak hatalmon, ettől függetlenül egy muszlim országok közötti háború az semmiképpen nem vetne jó fényt egyik muszlim kormányzata sem. Tehát, hogy van egy olyan ideológiai oldala is ennek a történetnek, ami a megegyezés felé tereli a feleket. Ugye Iránnak most az egyetlen ütőkártya az Egyesült Államokkal szemben az, hogy a hormuzi szoros zárvatartásával akár az USA-t, akár a világgazdaságot olyan helyzetbe hozhatja, ahol az ő érdekei érvényesülnek, a nyomás miatt az Egyesült Államok kénytelen lesz engedni a követeléseinek, és ezt valószínűleg igyekszik maximálisan kihasználni. De azt látom elképzelhetőnek, hogy valamilyen megállapodás keretében, hogy a részben Szaúd-Arábiából is indult támadások jóvátételeként, akármilyen hajó, amelyik kihajózik a hormuzi szoroson át, az azt a díjat megfizeti Iránnak és kisemmitében Ománnak, amiben Irán és Omán már megállapodott. Hogy ez hosszabb távon hogy fog működni, hogy mennyire sikerül a feleknek rendezniük ezt a fajta nézeteltelést egymás között, arról még korai beszélni. Azt már lehet látni, hogyha megindul ez a folyamat, és Irán mondjuk így pozitívan áll ennek a szervezetnek a működéséhez, és nem ő a fő ellensége ennek a történetnek, tehát hogy nem ő akarja a mekkai szövetségnek, vagy a mekkai megállapodásnak a fő ellenségét eljárteni, akkor az Egyesült Államokhoz a következő, akivel kapcsolatban felmerülnek kérdések, hogy milyen hatásai lesznek rá, ez a gyakorlatban is megvalósul ez a szövetség.
1: Hogyha elemezzük ezen országok eredeti stratégiai partnerségi érdekeit, akkor azt látjuk, hogy Szaúd-Arábia nyilván tartós és nagyobb múltú stratégiai partnerséget ápol Washingtonnal, Törökország nyilvánvalóan nem fog kilépni a NATO-ból, és Pakisztán is továbbra is fenn akarja tartani a kapcsolatait Washingtonnal. Tehát akkor tulajdonképpen mi az, ami megváltozik ezáltal a stratégiai együttműködés által a Közel-Keleten, és mi a jelentősége annak, hogy az amerikai, washingtoni meghatározottságra a Közel-Keleten, illetve a NATO szervezetére tulajdonképpen ráépül egy ilyen regionális biztonsági garancia a Közel-Keleten?
2: Kezdjük azzal, hogy a NATO garancia, a NATO kötelezettségvállalás és a mekkai megállapodás között előbb-utóbb várhatóan komoly ütközés fog beállni, tehát ez egy-két éven belül várható, hogy ha nem változik semmi, tehát mondjuk úgy, hogy ceteris paribus, ha nem változtatunk a feltételeken, akkor előbb-utóbb Törökország keveredhet olyan küzdelemben, akár Iránnal, például a kurdok miatt, akár mondjuk más terjeszkedés miatt, amelyet egyébként a két mekkai állammal együtt hajt végre, akár Afrikában, akár máshol, amelyben a NATO érdekei, illetve a Törökország érdekei ütköznek. Tehát tegyük hozzá, hogy a török csatlakozás a NATO-hoz az eleve egy nagyon furcsa helyzet volt, egy abszolút geopolitikai döntés volt, amelyben szüksége volt a nyugati hatalmoknak arra, hogy Törökország sok szempontból más kultúrát képviselő országát azért vegyék be a NATO-ban, mert a Boszporusz feletti ellenőrzése szükség volt. Tehát, hogy ezt a lépést, ezt azért sok szempontból mai napig vitatják, hiszen nem egy klasszikus demokráciáról beszéltünk sem a csatlakozás pillanatában sem most, nem egy nyugati kultúráról beszélünk, a legtöbb NATO tagország Törökország kivételével ugyanezt a kultúrát vajban most a mostani belépések, akár Albániára gondolunk, akár más országokra, azért elég jelentősen felgyították ezt a rendszert, de ettől függetlenül mindenképpen arról érdemes beszélni, hogy ez a folyamat ez Törökország számára okozhat töréseket. Ami az amerikai jelenetet illeti, az egy másik kérdés abból a szempontból, hogy Szaúd-Arábia nem fog mondjuk így két irányba idézőjelbe vett védelmi pénzt fizetni. Tehát, hogyha szigorúan vesszük, akkor a szaudi érdekeknek az alapját az képez, hogy valaki védje meg ezt a gazdag, de relatív gyenge államot. Na most, hogy az Egyesült Államok nem tudta és nem akarta megvédeni, mert voltak arra utaljelek, hogy fontosabb számára Izrael megvédése, mint az öbölmenti szövetségesei, akkor fölmerül az a kérdés, hogy mi szükség van amerikai bázisokra ezen a területen. Tehát, hogyha a folyamat ez folytatódik, amit most látunk, abban az esetben muszáj lesz arról beszélni, hogy az amerikai bázisok létjogosultsága, ha nem is az egész öbölben, de a mindenképpen a mekkai megállapodáshoz csatlakozott országokban kérdőjelessé és bizonyos esetben fölöslegessé is válhat. Az pedig egy elég rossz üzenet lenne amerikai szempontból a világ többi részének.
1: Hogyha megpróbáljuk megvizsgálni a NATO és a mekkai megállapodás közötti különbségeket, akkor elsősorban nyilvánvalóan strukturális különbségeket látunk, hiszen a NATO-t katonai parancsnoki struktúra jellemzi, nyilvánvalóan szervezettebb, szigorúbb belső szabályokkal működik. Hogy lehetne megragadni a NATO és e szervezet, illetve a többi katonai biztonsági védelmi szervezet közötti különbségeket?
2: Ami miatt mindenképpen érdemes arról a mekkai megállapodásról beszélni az az, hogy abból a szempontból is hasonlít a NATO-ra, hogy ez a kölcsönös védelmi klauzulában, amelyről beszélünk, azt tartalmaz, hogy bármelyik ország elleni támadás, a többiek elleni támadásnak is minősül. Mondjuk kérdés az az, hogy például a Szaúd-Arábia és a jemeni lázadók a huszik között fennálló régóta húzódó küzdelmet hogy tekinti a szervezet. Tehát ez az első olyan dolog, amiről muszáj beszélni, hogy itt is vannak olyan elvaratlan szálak, mint India és Pakisztán vitájába, mennyire akar Szaúd-Arábia és Törökország beszállni. Tehát itt ez egy nagy kérdés még azzal kapcsolatban, vagy a török-kurd kérdés, hogy ez mennyire lesz ez a megállapodás felhasználható. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy, hogy a NATO-ban alapvetően itt is van egy közös kulturális kapocs, de ez pedig a szunita iszlámnak a követése. Tehát ebből a szempontból is megállja helyét a párhuzam. A NATO-ban is a legutóbbi időben az a visszatérő kérdés, és például Németország most azért nem kezdte a NATO 4. cikkely szerinti tárgyalást a Lipcsében talált állítólagos orosz drónok miatt, az attól tartanak, hogy egy esetleges nézeteltérés a követendő lépésekkel, vagy akár a drónok megítélésével kapcsolatban az gyengíteni a NATO elrettentési erejét. Tehát a mekkai szövetséget is, vagy a mekkai megállapodásnak a tagjait is ugyanaz a kérdés, ami foglalkoztatja, és kell, hogy foglalkoztatja, hogy ez a elrettentési képesség, ez az elrettentési szándék milyen gyakorlati lépésekben valósul meg. Ezzel kapcsolatban lehet jósolgatni, meg lehet vadásokat kötni, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy konkrét fenyegetése adott válasznál beszélhetünk majd arról, hogy ez a szerződés nem csak papíron maradt, hanem tényleges gyakorlattá vált. Én nem tartom valószínűleg egyébként, hogy akár Törökország, akár Pakisztán a szoros iráni szövetséges huszikkal például próbálná keresztezni Irán érdekeit. Tehát itt még sokfajta olyan lépés van, amely akár erősíteti, de gyengítheti is ezt a megállapodást.
1: Szimbolikus jelentősége van annak, hogy Mekkában aláírt megállapodásról beszélünk, úgyis, mint a szunnita világ egységességéről, vagy egységes kiállásáról. Egyiptom későbbi csatlakozására amennyiben számít a szervezet. Egyiptom mi az, amit hozzáadhat a szervezethez katonailag?
2: Egyiptom is egy 100 milliós ország, amelyik egy komoly fegyveres erővel rendelkezik. Ráadásul az ő viszonyai rendezettek a szomszédaival, legyen szó akár Izraelről is, tehát ebben a környezetben az egyiptomi jelenlét egy újabb súlyt adhatna, már csak azért is, mert a rendkívül decentralizált szunni iszlámban mértékadónak számító mecsetek, illetve medreszék, tehát vallási iskolák az Egyiptomban találhatóak. Tehát már egyrészt a kulturális alapot erősíteni egyiptom csatlakozása, és azt nem meglepő mondani, hogy egy nagyon komoly erővel gyarapodna az addigra akkor 450 millió főt képviselő védelmi szövetség, viszont az egyiptomi vezetés érthető okokból nyilvánvalóan óvakodik belépni egy ilyen kölcsönös kötelezettségvállalásba, mert ugye az ő érdekei jelentősen eltérnek például Szaúd-Arábiájától, például Pakisztánétól és Törökországgal kapcsolatban is van több vitás kérdés, gondolom csak az inkább kiélesedő izraeli török viszonyra. Tehát ebben a kérdésben az egyiptomi óvatosság teljes mértékben érhető, és várható, hogy amíg a jellege ennek a mekkai megállapodásnak kristályosodik ki, de már említett problémák, a kurdok, a huszik, vagy akár az indiai-pakisztáni konfliktus kérdése nem kerül alaposan kitárgyalásra, és a szabályok nem kerülnek egyértelműen lefektetésre, addig nem valószínű, hogy az egyiptomi kormányzat be fog lépni ebbe a megállapodásba.
1: Említette az indiai-pakisztáni konfliktust. Mennyiben tekinthető ez a szervezet a jövő multipoláris világrendjéhez való eljutás egyik lépcsőfokának, amennyiben mondjuk olyan vonatkozásban, tágabb perspektívában is vizsgáljuk ezt a kérdést, ahogy említette például az indiai-pakisztáni kapcsolatok tekintetében is. Tehát milyen módon szól bele például az indiai-pakisztáni helyzetbe ez a katonai szövetség? Tudjuk, hogy Új-Delhi számára nagyon fontos Törökország, és India és Szaúd-Arábia kapcsolatában milyen módon szól bele ez a paktum, és akkor majd Kínára is rátérünk.
2: Az alapvető kérdés az az, hogy ez a szövetség mennyire fog Amerika ellenesnek, vagy mennyire fog amerikai katonai jelenlét kiváltására törekvőnek tűnni, vagy miként fog úgy föllépni. Tehát az alapvető kérdés az az, hogy ez a megállapodás, ez a gyakorlatban milyen lépéseket ölt, és akkor lehet hosszabb távú dolgokról beszélni, hogy a globalizáció nyugodtan tekintetjük az Amerikai Egyesült Államok meghosszabbított karjának. Tehát vannak arra utaló jelek, hogy a globalizált világ helye, ahol az amerikai érdekek érvényesültek korlátlanul, de inkább regionális hatalmak fognak létrejönni, akár hatalmi szövetségek, amelyek az adott területen nem csak gazdasági, hanem katonai szempontból is egyeduralkodók lesznek. Na most ez még nem egy eldöntött tény, tehát most még egy egyértelmű amerikai hátralépést és hátraszorulást látunk. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni lépések fogják megmutatni, például fogtáért az elszámolási rendszerek, tehát a pénzügyi elszámolási rendszerek területén nem látszik még az amerikai irányítású rendszer, hogy a SWIFT-et szokták emlegetni, de több eleme is van ennek. Nem látszik a dollár alapú elszámolás, nem látszik a SWIFT uralmának a megtörése egyelőre, amikor ez bekövetkezik, akkor már lesz alternatívája ezeknek az országoknak. Úgyhogy alapvetően ez egy lehetőség, amely itt kopogtat az ablakon, de még nem jött be az ajtón. Ami meg a kapcsolatok átrendeződését illeti, az megint ugyanazt a kérdést veti föl, mert mindenképpen újszerű ez a megállapodás, mindenképpen sok átrendeződést vetít előre, de kérdés, ez mennyire valósul meg. Ugye Indiának a logikus lépése az lenne, hogy ezzel a tömbben egyértelműen szemben álló Iránnal és Izraellel erősíteni a kapcsolatait, viszont az indiai diplomácia eddig mindenhol és mindenkivel kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedett. Tehát úgy gondolom, hogy ez a lépés is közelebb tolja Indiát ahhoz, hogy föladja a nyugathoz való közeledést, mert a földrajzi távolságot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ennek a mekkai megállapodásnak is egyik a fő problémát az jelenti, hogy nem határosak egymásra ezek az országok, és egész jelentős távolságokra helyezkednek el egymástól, ráadásul sokszor hát nem is ellenséges, de semmiképpen nem baráti területeken kell átrepülni vagy áthajulni, hogy elérhessék egymást. Tehát itt szerintem egy olyan komplikált helyzet áll elő, amelyben az indiai diplomácia is sokszor meg van kötve a keze. Én úgy gondolom, hogy most aktív diplomácia fog érkezetét venni, amikor a nyári szabadságról végül máshol is szokás, hogy nem csak a nyugati kultúrában. Nyári szabadságról visszaérnek a döntéshozók, és szerintem szeptembertől izdani fognak a tárgyalások, sokat fognak repülni a vezetők, hogy ez az új helyzetre valamilyen megfelelő választ kovácsoljanak.
1: Kína szerepe mi lehet vajon a mekkai megállapodásban? Kína a Pakisztán fő stratégiai partnere, fontos kapcsolatot ápol Szaúd-Arábiával, de fontos kapcsolatot ápol Törökországgal is. Tehát tulajdonképpen akár részt is vehet ebben a stratégiai katonai megállapodásban. Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja mennyire nevezhető kontraproduktívnak Kína vonatkozásában a mekkai megállapodás fényében, illetve abban a megállapításban, hogy a közel-keleti országok ráébredtek arra, hogy szükségük van egy regionális katonai szervezet létrehozására.
2: Az amerikai szempontból mindenképpen az lett volna a cél, hogy úgy maradjon a helyzet, vagy ugyanaz a helyzet van, ami korábban volt, hogy éppen az amerikai érdekek szempontjából javuljon. Ez pedig egyértelműen nem történt meg. Tehát ha megnézzük azt, hogy az amerikai katonai beavatkozás, a szövetségesei Irán ellen nem csak, hogy nem érték el a kívánt céljukat, hanem egyrészt rádöbbentették arra Iránt, hogy milyen erővel rendelkezik. Rádöbbentették például a diaszpórában élő, akár emigráns, akár más okok miatt a hazáját elhagyó irániakat arra, hogy a szülőhazájuk szembeszállt a világ legerősebb katonai hatalmával is nem szenvedett megsemmisítő vereséget annyi más országhoz hasonlóan. Sőt, ugye jelenleg ő diktálja a feltételeket, azért nagyon komoly visszacsapást indított el több helyen. Tehát ebből a szempontból mindenképpen kontraproduktív volt az amerikai beavatkozás, az amerika vezető beavatkozás. Hogyha a hosszabb távú hatásait nézzük, és azt nézzük, hogy ez Kínára milyen hatást gyakorol, szerintem mind a három ország tartana attól, hogy ennek a lépésnek a következményeként a kínai jelenlétet, a kínai befolyást erősítse az öbölben, és pontosan arról szól ez a történet, hogy ne mondja meg más, ne mondja meg egy nagyhatalom, hogy mi történik, ne védje meg őket egy nagyhatalom egymástól, hanem ők meg tudják védni magukat, ők le tudják rendezni ezeket a problémákat, és megint hagyj emeljem ki, hogy muszlim országok egymás között. Mennyire megvalósítható, mennyire az első, egy másik kérdés, de a szándék most egyetemen annak tűnt. Ez az első része a történetnek. A másik pedig az, hogy azért a kínai katonai, vagy inkább mondjuk így, hogy a jelenlét Pakisztánban óriási. Tehát a közös kínai-pakisztáni fejlesztés, a IF-17-es, ami a F-16-os egy alternatívája, vagy egy olcsó változata, a lopakodók iránti érdeklődés pakisztáni részről, illetve a pakisztánok átadott a 90-es évek csúcs technológiát képviselő J-10C vadászbombázók mind azt mutatják, hogy ezek az országok nem képesek jelenleg meglenni a kínai haditechnikai beavatkozást. Hogy a Szaúd-Arábia esetében is felmerül a kérdés, hogy korábban amerikai fegyvereivel mi lesz, ha ez az együttműködés élesebbre válik, hogy az Egyesült Államok fogja támogatni például a még mindig csúcskategóriásnak számító 80-as évek elejétől származó F-15-esetnek a működtetését Szaúd-Arábiában. Tehát ezek visszatérő kérdések, ezekre sincs egyelőre válasz, és meg kell várni, amíg valamilyen döntéssorozat elindul, mennyire lesz ez a szövetség, abból a szempontból Amerika ellenes, hogy az amerikai bázisok kivonásába fog járni, vagy alkalomottán fogja retorikai vagy egyéb szempontból ezen a területen lépni, az Izrael kapcsolatos hozzáállását is meg kell várni, mint kiemelt amerikai szövetségesét. Tehát itt sok kérdés van nyitva, egy megdöbbentő lépés volt, egy megdöbbentő, bár várható megállapodás volt az érintett országok részéről.
0: Elhangzott a Világújság. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: a mezzoforte felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. augusztus 28-a, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat! Főbb híreink először röviden. Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a katolikus Karitász. A mohácsi csata 500. évfordulóján nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. Az országgyűlés pénteken 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Az Unger Anna vezette hivatal a legfőbb ügyészség mellé költözik be. A hivatal élére 3 másik elnök helyettest még keresnek, mert az eddigi jelentkezéseket érvénytelennek nyilvánították. Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett, írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online tanfolyamon, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A mintegy 43,9 milliárd forintos forrás részlet még nem érkezett meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT-hez. A Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről és az új vezetés elkötelezettségéről a korábban egyeztetett befektetési stratégia végrehajtása mellett, áll a kamara közleményében. Több mint 130 ezer háztartás és egy egész napelemes ágazat vár hónapok óta arra, hogy kiderüljön, mi lesz az otthoni energiatároló program sorsa. A támogatási rendszer folytatása azért is sürgető, mert a nyári energiakrízis ismét megmutatta, milyen fontos lenne a háztartásokban megtermelt napenergia tárolása. A Telexen megjelent elemzés összefoglalóját Bartók Szilviától hallják.
3: Csaknem fél éve bizonytalan az otthoni energiatároló program sorsa, miközben több mint 130 ezer pályázó és a napelemes telepítő cégek is kormányzati döntésre várnak. A programot még az előző kormány hirdette meg, és a pályázatokat február elejétől március 15-ig lehetett benyújtani. A második ütem indulását azonban március 16-án felfüggesztették. A program célja, hogy a napelemes háztartások legalább 10 kWh kapacitású akkumulátorral egészíthessék ki rendszerüket. Ehhez eredetileg legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ígértek. Az energiatárolók segítségével a napközben megtermelt, de fel nem használt villamos energiát későbbre lehetne eltárolni, ami a háztartások mellett az országos villamosenergia hálózat terhelését is mérsékelhetné. A programra március közepéig mintegy 132 ezer háztartás jelentkezett, miközben a 105,5 milliárd forintos keret az eredeti feltételekkel legfeljebb 42 ezer pályázó teljes támogatására elegendő. A napelemes vállalkozások számára is egyre nagyobb problémát jelent a bizonytalanság. Több telepítő cég még tavasszal jelentős akkumulátorkészleteket halmozott fel a várható megrendelések miatt, a berendezések azonban hónapok óta a raktárakban állnak. A piaci szereplők szerint a bizonytalanság a támogatástól független lakossági beruházásokat is visszafogja. A szakértők több megoldást is felvetettek. Az egyik szerint a támogatási összeget csökkentve akár 50-70 ezer háztartás között lehetne felosztani a jelenlegi keretet. Egy másik lehetőség a forrás jelentős megemelése lenne, amellyel akár valamennyi jelentkező energiatároló beruházását támogathatnák. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntésére továbbra is vár a piac. A szektor szereplői szerint a programot nem törölnék, hanem módosított feltételekkel folytatnák. Ennek részleteiről és időpontjáról azonban egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás.
0: Idén is több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a szünidő folyamán határon innen és túl a katolikus Karitász. A Vára nyár balatonakali tábor záróján Zagyva Rihárd országos igazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Vára nyár nevezésű program hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek szabadidős programjainak összessége, bentlakásos és napközis táborok, valamint fejlesztő napok. Minden évben tanévégével megnyitjuk ezt a programot, és idén közel 4000 gyermek tudott táborozni, ami közel 100 helyszínt jelent. Vannak ugye nagy táboraink, mint ahogy itt Balaton-Akalin vagyunk most éppen, ahol közel 500 gyermek táborozott ezen a nyáron, de ezen kívül nagyon sok kisebb tábort szerveznek helyi plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritasok. Ezek közel 100 helyszínen valósulnak meg, és így áll össze a közel 4000 gyermek táborosztatását megoldó program. A programok során kulturális programok, lelki programok, értéket adó események. Nyilván a Balaton közelsége, például itt az Akali táborhely nagyon fontos szabadidős tevékenység során fejlesztő, szabadidős, kulturális és egyéb értékadó programoknak az összessége. Hogy ne csak szabadidőt tudjanak eltölteni, hanem értéket jelentsen, tanítani tudjunk, ismereteket tudjunk átadni, fejlesztést is jelentsen ezen gyermekek számára, hiszen hátrányos helyzetű településekről érkeznek nagyon sokszor olyan helyről, ahol nehézségekkel küzdenek. Első alkalom sok esetben, hogy ki tudnak mozdulni ilyen táborra, láthatják a Balatont például, hogy el tudják hagyni a településüket, megyéjüket. De nagyon-nagyon sok célja van, és ezek összessége adja ennek a tábornak az értékét. Nyilván a közel 4000 gyermek az Magyarországról érkezik többnyire, ugyanakkor nagyon fontos, hogy gondolunk a határon túli magyarokra, különösen azokra, akik nehézséggel küzdenek, és itt mind a kárpátaljai gyermekekre gondolunk, mint például belső Ukrajnából is fogadtunk néhány csoportot.
0: A katolikus Karitász nyári táborosztatásáról bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben hallhatnak. Először rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyének találkozóját Bodajkon 5 kegyhely 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Augusztus 7-e és 13-a között Vácot rendezték meg az Európai Kolping Ifjúsági Hetet. A résztvevők között német, svájci, román, magyar, cseh, ukrán, osztrák és afrikai fiatalok is voltak. A tábor kiemelt célja volt, hogy a különböző országokban élő kolpingos fiatalok megismerjék egymást, és nemzetközi kapcsolataik erősödjenek. A Vácra érkező 27, 16 és 32 év közötti fiatal többségében új táborozó volt. A programok közül különösen nagy sikert aratott az élményfestős workshop és a jótékonysági program, amelyen a fiatalok értelmi fogyatékos gyerekekkel táncoltak. A Mohácsi csata 5% évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezéseket tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt apró csont maradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. Iskola és óvoda igazgatók, valamint egyházi intézmény fenntartó képviselői vettek részt a Katolikus Pedagógiai Intézet országos tanévnyitó konferenciáján. Előadást tartott Csapodi Csaba, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium miniszteri biztosa, Rubovszki Rita, az MKPK oktatási főtanácsadója, és a hivatás évéről beszélt Martos Levente Balázs püspök, rádiunk vezérigazgatója. Az MKPK 2027-re meghirdette a tematikus évet, amelynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Adta hírül a Magyar Kurír. A katonatemető nem csatatér. Itt már nem ellenséget kell keresni. Hangoztatta Potyó Judit az Úzvölgyében, az ott lezajlott csata 82. évfordulóján. Gáspár Sándor tudósít.
5: Szakadó esőben gyűltek össze az Úzvölgyében a szentmisére, hogy megemlékezzenek az 1944-es augusztus 27-i csatáról, amelyre alig több mint 300 honvéd kényszerült a tankokkal és több ezres létszámban benyomuló szovjet csapatokkal szemben. A temető, a kegyelet és a béke helye, ahol az emlékezés az élők kötelessége. Emelte ki az Úzvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezésen Potyó Judit, Csíkszentmárton község polgármestere, akinek rokona volt a 82 évvel ezelőtti csata első hősi halottja, Potyó Lőrinc. Mintegy 150-en jöttek a megemlékezésre, közöttük Vitéz Barta Mihály is, 102 évesen. Immár egyedüliként volt jelen az Úzvölgyi harcok egykori résztvevői közül. Akkor a magyar csapat több mint háromnegyede elesett. Alig 70-en, 80-an élték túl az elsöprő erejű szovjet támadást. Az első világháború beli 1916. szeptemberi csata hősi halottaira is emlékeztek, a miskolci huszárokra, akik bravúros támadással futamították meg akkor a román hadsereg katonáit. Megemlékező beszédében Potyó Judit polgármester figyelmeztetett: a katonatemető nem csatatér. Itt már nem ellenséget kell keresni. Ennyivel utalt a román nacionalisták évekkel ezelőtti erőszakos temetőfoglalására, meg azokra a hangoskodó megemlékedésekre, amelyek elvitatták Úzvölgyét, a temetőt is, a bennük nyugvó katonákat is, meg az egész földjét is a csíkszentmártoni székelyektől. Több éves per során sikerült újra egyértelművé tenni, hogy Úzvölgye Csíkszentmárton része, vagyis Székelyföld. A megemlékezés során hangsúlyozták, a mai nemzedéknek közösségépítéssel, a hagyományok, a nyelv és a kultúra továbbadásával kell szolgálni a hazáját. Ezzel együtt az Úzvölgyéből hazatérésre készülődő székelyek találgatták, vajon idén szeptemberben is megismétlődik a román nacionalisták rohama, vagy az idén csendesebbek lesznek.
0: 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajna valamennyi térségéből a Rákóczi Szövetség sátorajaui helyi táborába. Az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyan gyermekek, akik a háború következtében elveszítették szüleiket. A táborban a gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében fontos segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk, amelyek közreműködtek a gyermekek kiválasztásában és utazásának megszervezésében. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. Súlyos rakéta és drón támadás sorozat érte Kijevet és több más ukrán várost. A Világbank és az EU újabb forrásokat biztosít Ukrajna helyreállítására. Nyíri Kata jelenti.
6: Több hullámban indított kombinált rakéta és drón támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen az éjszakai és a kora reggeli órákban. A fővárosban, Kijevben egymást követő hangos robbanások sorozata rázta meg a belvárost, miután a légvédelem megkezdte a ballisztikus rakéták elhárítását. A városi hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhanó roncsok és törmelékek legalább két nagy fővárosi kerületben, a Podolszki és a Shevchenkivszki járásokban okoztak károkat. Többek között egy lakóház belső udvarára és infrastruktúrális létesítményekre zuhanva. A csapásmérések nem csupán a fővárost érintették. Zaporizsjából és a déli Odesszából is folyamatos robbanásokról számoltak be a helyi katonai közigazgatások. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz erők az előző nap folyamán útnak indított több mint 160 öngyilkos drón mellett ezúttal precíziós rakétákat is bevetettek a polgári és energetikai célpontok ellen. A mentőegységek Kijevben és a vidéki nagyvárosokban jelenleg is dolgoznak a tüzek eloltásán és a lakossági segítségnyújtáson. Ukrajna pénzügyminisztériuma és a nemzetközi partnerintézmények újabb támogatási megállapodásokat véglegesítettek az ország gazdasági stabilitásának és infrastruktúrájának fenntartására. A döntés értelmében a pénzügyi keretek elsősorban az energiahálózatok gyorsjavítására, a kritikus lakossági szolgáltatások biztosítására és a szociális kifizetések fedezésére szolgálnak. A tárca közleménye rávilágított, hogy a háborús pusztítás okozta károk szisztematikus újjáépítése elengedhetetlen a hátország működő képességének megőrzéséhez. A nemzetközi partnerek megerősítették, hogy a pénzügyi átutalások szigorú felügyelet mellett több lépcsőben érkeznek meg az ukrán költségvetésbe.
7: Kárpát-medencei lapszemle. Márton Áronra emlékeznek szülőfalujában Csíkszentdomokoson. Erdély szent életű néhai püspöke születésének 130. évfordulója alkalmából holnap és holnap után konferenciát és zarándoknapot szerveznek, írta meg a Hargita Népe. Holnap a konferencia középpontjában a fiatalok bevonása áll a püspök életének és örökségének kutatásába. Az előadások többek között Márton Áron 1951-es elítélésével, plébánosi szolgálatával, nevelési munkájával, valamint hagyatékának kutatási és örökségesítési lehetőségeivel foglalkoznak. A programot Kerekasztal beszélgetés, valamint Marosán Csaba Ember katedrális című pódium műsora egészíti ki. Szombaton ünnepi szentmisével folytatódik a program, amelynek főcelebránsa Kovács Gergely érsek, szónoka pedig Giampiero Gloder apostoli nuncius lesz. Finanszírozást nyert újabb 11 tömbház korszerűsítése Gyergyószent Miklóson. A beruházások főként a forradalom negyedet érintik, de a Virág és a Bucsin negyedben is újítanának felépületeket. A kivitelezés ugyanakkor még nem kezdődhet el azonnal, több adminisztratív lépés előzi meg. Olvasható a Székelyhon cikkében. A program elindításáról már 2024 végén egyeztetett a városvezetés a forradalom negyedi lakókkal, a pályázati dokumentációt pedig ezt követően 2025. februárjában nyújtotta be az önkormányzat. A finanszírozás jóváhagyása azonban több mint egy év várakozás után született meg. Amint a Városháza a lap megkeresésére válaszolva közölte, az elbírálás a tervezetnél jóval tovább tartott, mivel a finanszírozó több alkalommal is meghosszabbította a határidőt. Az önkormányzat az elszámolható költségek 2%-át biztosítja, míg a nem elszámolható költségek a lakókat terhelik. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Végül hazánk időjárásáról. Fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak. A felhősebb tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a déli délkeleti szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Szombaton az átmenetileg megnövekedő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a katolikus Karitász. A Mohácsi csata 500. évfordulóján nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. augusztus 28-a van, péntek, Isten éltesse Ágoston nevű hallgatóinkat. Az Ágoston egy latin eredetű név, az Augustinus név magyar alakja, jelentése magasztos, fenkölt. Augusztus 28-án az egyház Szent Ágoston püspökre és egyház tanítóra emlékezik. Fiatal korában sokáig kereste életének értelmét, míg nem édesanyja, Szent Mónika kitartó imái és Szent Ambrus hatására megtért. Hippó püspökeként a keresztény gondolkodás egyik legnagyobb alakjává vált. Vallomások című műve a világirodalom első önéletrajzi alkotásai közé tartozik, tanításai pedig ma is meghatározók a keresztény teológiában. 1896. augusztus 28-án született Márton Áron, Erdély legendás katolikus püspöke. A II. Világháború idején nyilvánosan tiltakozott a zsidók üldözése ellen, később pedig következetesen kiállt az erdélyi magyarság jogaiért és a magyar nyelvi oktatás megőrzéséért. A kommunista hatalom ezért letartóztatta, hosszú éveket töltött börtönben és házi őrizetben, de meggyőződését soha nem adta fel. Erkölcsi tekintélye egész Erdélyben példaadóvá vált, boldoggá avatási eljárása jelenleg is folyamatban van. 1911-ben ezen a napon Lányi Antal pilóta elsőként repülte át a Balatont. A repüléstörténet hőskorában végrehajtott vállalkozás Badacsony és Fonyód között alig 6,5 percig tartott, mégis óriási szenzációnak számított. A partra érkezve több ezres ünneplő tömeg fogadta, a nézők levették kalapjukat és közösen énekelték a himnuszt. A Balaton első átrepülése a magyar repülés történetének egyik emlékezetes mérföldköve. 1916. augusztus 28-án hunyt el Szegedi Maszák Hugó, újságíró, grafikus, a magyar távirati iroda egyik alapítója. Az 1880-ban létrehozott MTI megszületésével a magyar sajtó megszabadult attól, hogy kizárólag a bécsi távirati iroda híreire támaszkodjon. Az intézmény azóta is Magyarország hivatalos nemzeti hírügynöksége. 1921. augusztus 28-án kitört a nyugat-magyarországi felkelés. A rongyosgárda és a hozzácsatlakozó önkéntesek fegyverrel próbálták megakadályozni, hogy Ausztria átvegye a trianoni békeszerződés alapján neki ítélt nyugat-magyarországi területeket. Az ellenállás nyomán nemzetközi tárgyalások kezdődtek, amelyek végül lehetővé tették a soproni népszavazást. Sopron és több környező település végül Magyarország része maradt, a város pedig kiérdemelte a Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város címet. 1963. augusztus 28-án Washingtonban elhangzott Martin Luther King leghíresebb beszéde, az I have a dream, azaz van egy álmom. A polgárjogi mozgalom vezetője több mint 200 000 ember előtt szólalt fel a faji megkülönböztetés megszüntetéséért és az egyenjogúságért. Beszéde az amerikai történelem egyik legismertebb szónoklatává vált, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a következő években megszülessenek a polgárjogi reformok. Az első világháború eseményei ezen a napon tovább folytatódtak Erdélyben. A Románia által előző este megindított támadás során a román hadsereg átlépte a Kárpátok vonalát, és az úgynevezett Ipotéca C haditerv szerint néhány nap alatt a Marosig, majd onnan az Alföld fele kívánt előre nyomulni. A kezdeti sikerek után azonban a monarchia német támogatással ellentámadásba ment át. Nagyszebennél és Brassónál pedig döntő vereséget mért a román csapatokra, végül pedig Bukarestet is elfoglalta. Végül 1988. augusztus 28-án a nyugatnémet Ramstein légitámaszponton rendezett repülőnap tragédiába torkollott. Az olasz Frecce Tricolori műrepülőkötelék bemutatója közben három repülőgép összeütközött, a lángoló roncsok pedig a nézők közé zuhantak. 70 ember vesztette életét, és több mint 1000-en sérültek meg. A Rammsteini katasztrófa alapjaiban változtatta meg a légi bemutatók biztonsági szabályait világszerte.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

0: Dóri Irén és Kertész Anna Mária felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született

0: a Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékeze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: embereket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Kérjük a boldog asszonyunkat, hogy a mennybe való felvétele alkalmából mind több szenvedő lelkeket szabadítson meg a tisztító tűzből. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miként

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Szent István királyhoz, hogy továbbra is esedezzen a szűzanyánál népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk papjainkért és a papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magunkba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás. Ám a pedagógusoknak csak egy kisebb része jutott képzéshez. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett. Írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online képzésen, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Északpesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai-tibeti autonóm terület határvidékét sújtó szerdai villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt, közölte pénteken a kínai állami televízió. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább egy kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték. Kína bejelentette, hogy mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet-fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. Adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak. A felhősebb tájakon, nagyobb eséllyel északnyugaton, előfordulhat zápor, zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

A rózsa. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy gazdag kereskedő ember, annak két szép leánya. Azt mondja egyszer a kereskedő a leányoknak: na, édes leányaim, én most elmegyek idegen országba, mondjátok meg, mit hozzak onnét nektek. Mondja az idősebbik leány: nekem, édesapám, hozzon egy olyan aranyköntöst, hogy a derekát egy karikagyűrű átalérje, s ha leteszik a földre, ott szépen megálljon. Mondja a másik: nekem, édesapám, csak egy rózsát hozzon. Csodálkozott a kereskedő erősen, s mondta a kisebbik leánynak: no, neked ugyan nem nagy a kívánságod, hozhatok én rózsát szebbnél szebbet, nem egyet, de százat. De jól van, ha rózsa kell, rózsát hozok neked. Elbúcsúzott a kereskedő a lányaitól. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt két szép rozmarinbokor, s meghagyta a lányainak, hogy azokat este reggel öntözzék, amíg oda jár, mert valahányszor elfeledik az öntözést, mindannyiszor egy-egy ága hervad el a rozmarinbokornak. Megígérték a leányok, hogy ne ígérték volna meg. Elment a kereskedő, ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, s amint egy nagyvárosba ért, ott mindjárt vett is egy aranyköntöst az idősebbik lányának, éppen olyat, amiért a szíve kívánt. Egy karikagyűrű átalérte, s ha a földre eresztették, ottan szépen megállott. Haj, de halljatok csodát! Ment városról városra, faluról falura, s rózsát nem talált sehol. Sem csúnyát, sem szépet. Talált rózsabokrot eleget, de rózsát egyet sem. Megszomorodott erősen a kereskedő, s mind csak sóhajtozott magában. Istenem, Istenem, lám csak egy rózsát kért a kisebbik leányom, s azt sem tudok szerezni. Föltette magában, hogy addig meg nem nyugszik, még ha térdig másik is a lába, amíg rózsát nem talál. Ment, mendegélt hetet-hét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken át, benézett minden kertbe, amerre csak járt, látott szebbnél szebb virágokat, csak rózsát nem. Látott rózsabokrot is eleget, de mintha valamennyiről éppen akkor vágták volna le a rózsát, csak a helye látszott. Már egy kerek esztendeje volt, hogy eljött hazúról, azt hitte, hogy no már a világ vége sem lehet messze. Amint megy, mendegél, meglát egy gyönyörű szép szigetet. Hát azon a szigeten annyi a virág, hogy a szeme nem telt be a nézésével. Volt ott rózsa is, nem egy, de száz, nem száz, de ezer, szebbnél szebb, égővörös, haloványvörös, sárga, mint a színarany, s fehér, mint a fehér lilium. Bemegy a szigetre, s amint ott mendegél, egy aranysövényű kerthez ér, amelynek a kapujában két sárkány állott istrázsát. Gondolja magában, na, ide jó helyre kerültem, innen ugyan nem viszek rózsát. De még jobban meggondolta: egy életem, egy halálom, akárhogy lesz, megpróbálom. És neki indult a kapunak. Hát hallgassatok ide, mi történt. Nem történt a világon semmi. Az a két sárkány meg sem moccant. Nem ám, mert kő volt mind a kettő. Megy tovább, s látja, hogy egy ember ott áll az ösvény szélén. Köszön neki illendőképpen. Adj Isten jó napot, földi! De bizony a földi azt sem mondta, befellegzett. Közelebb megy hozzá, nézi, nézi, aztán megtapogatja, s hát ez az ember is tiszta kő. Tovább megy, néz erre, néz arra, s hát itt egy deli szép úrfi, ott egy gyönyörűséges szép kisasszony. Volt ott száz is, ha nem több, s mind meg voltak merevedve állóhelyükben, csupa kő volt valamennyi. Nem talált egy élő lelket, akivel beszéljen. Ott volt a kert közepén egy ragyogó szép palota. Gondolja, fölmegy oda, majd csak talál ott valakit. Fölmegy a garádicson, be akar nyitni az ajtón, de még a kilincsre sem tette rá a kezét, kinyílt az ajtó magától, s utána be is csukódott. Éppen a konyhába lépett, s hát ott ég a tűz, nagy lobogva, sül fő sok mindenféle drága étel, de szakácsnének híre nyoma sincs.
Uramisten, uramisten, tűnődött magában. Hová kerültem én? Talán valami elátkozott országba? Indul a szomszéd szobába, annak az ajtaja is megnyílik magától, s amint belép, be is csukódik utána, ott sincs senki. De volt a szoba közepén egy asztal, aranyabrosszal megterítve, aranytányérok, villák, kanalak, kések, éppen két személyre való. Ő bizony gondolja, akármi történik vele, asztalhoz ül, s ha enni hoznak, eszik. Le is ült az asztalhoz, s ahogy leült, színig volt a tányér levessel, de nem csak az övé, hanem szemben vele a másik tányér is. S ahogy elkezdett kanalazni, látta, hogy vele szemben is mozog a kanál, fogy a leves. De hogy ki eszik ott, azt el nem tudta képzelni, mert nem látott senkit. Aztán sorban kerültek az asztalra a mindenféle jó pecsenyék, borok, gyümölcsök, került oda még kávé is. Evett, ivott mindenből, evett, ivott az a másik is, az a láthatatlan valaki, de már azt igazán a jó Isten tudja, hogy ki. És mikor aztán jól megebédelt, fölkelt az asztaltól, ment a szomszéd szobába, ott sem talált senkit. Keresztül ment vagy 100 szobán, s hát a legutolsóban 2 ágy meg van vetve. Nem kérdezze senkitől, mert nem is volt kitől, szabad-e nem-e, az egyik ágyba belefeküdt, s mind csak azt nézte, hogy vajon a másik ágyban fekszik-e valaki. Egyszerre csak elkezd suhogni a párna, s a dunna a másik ágyban, mintha nyughatatlanul forogna egyik oldaláról a másikra valaki. Neki bátorodik a kereskedő, gondolja, egy élete, egy halála, már csak mégis megnézi, hogy ki fekszik abban az ágyban. Oda megy, végig tapogatja az ágyat, de bizaszt tapogathatta, senki sem feküdt abban. Nagy bosszusan visszafeküdt az ágyába, de ahogy lefeküdt, csak megszólalt egy hang a másik ágyból. Jobb, ha alszol, amíg jó dolgod van. Ennyi ilyen olyan adta, hát mégis van ott valaki, kérdezi a kereskedő. Kiszökik az ágyból, oda szalad a másikhoz, jól megrázza a dunnát, s mondja, szóljon, ki van itt. Nem volt ott senki, nem felelt senki. Visszafekszik megint az ágyába. S hát, ahogy lefekszik, az ablak alatt elkezdenek énekelni a madarak, de olyan szomorúan, hogy a kereskedőnek a szíve majd megszakadt belé. Istenem, Istenem, mégiscsak elátkozott ország lesz ez, sóhajtozott magában a kereskedő. Aztán egyszerre csak hallja, hogy valaki a szobában elkezd sírni keservesen. Nézett erre, nézett arra, és ismét csak nem látott senkit, csak a keserves zakogást hallotta. Hát, jól van. Nagy nehezen elaludott, s reggel, ahogy fölébred, kinéz az ablakon. De azt emberi száj nem tudna elmondani, ami gyönyörű szép rózsa volt az ablak alatt. Egyik szebb volt a másiknál, s a szegény kereskedő nem tudta, hogy melyiket szakítsa le, mert ahogy egyhez hozzányúlt, mindjárt szebbet pillantott meg. Egyszer mégis megakadt a szeme egy gyönyörűséges szép fehér rózsán, fehérebb a fehér liliomnál. Utcu neki! Kiugrott az ablakon, elévette a fehérvári bicskáját, és lenyisszentette a rózsát. De csak hallgassatok ide, mi történt. Ahogy levágta a rózsát, valami keserves sírás, jajgatás tört ki a rózsafa tövéből. S kerekedik egyszerre nagy nehéz fekete förgeteg, dörgött az ég, hullott az istennyila olyan sűrűn, mint amikor a szilvafát rázzák. Aztán egy nehéz, fekete felleg mind alább-alább ereszkedett, egyenesen az ő feje fölé, s abból a fekete fellegből kigombolyodott egy csodálatos, szörnyűséges teremtés, akinek kígyó bőre volt, serte szakálla, ripacsos arca, s az egész teste úgy össze volt töpörödve, mint a pirított szalonnabőr. Reszkedett a kereskedő, mint a nyárfa levél, s lelkét Istennek ajánlotta. Bizonyosan hitte, hogy most már vége az életének. Akkor aztán megszólalt az a csuda szörny, és mondta neki, leszakasztád a legszebb rózsát, a rózsáknak a királynéját. Hát tudd meg, hogyha 7 nap alatt
ide nem hozod a legszebb s legkedvesebb leányodat, szörnyű halálnak halálával halsz meg. Egy szót sem szólt a kereskedő, azt is lassan mondta. Hazaindult nagy búsan, a szíve majd megszakadt, ha arra gondolt, hogy az ő szép leányát ide kell hozni ehhez a csudaszörnyhöz. Hazamegy, s hát otthon is csak szomorúság várta. A nagyobbik leányának, amíg ő oda volt, mind csak a mulatságon járt az esze. Nem gondolt a rozmarin bokorral, este-reggel nem öntözte. Kiszáradott, csak a száraz kórója maradott. Hanem a másik leány, az bezzeg ápolta a rozmarin bokrot, virult annak minden ága. Sírt a kereskedő, mikor a leányát meglátta, s mondta neki. Hoztam rózsát, leányom, édes leányom. Elhoztam a legszebbet, amely a világon volt. Haj, de ez a rózsa is lesz az én halálom. Aztán elmondta, hogy mi történt. Mondta a leány, ne búsuljon, édesapám, jó az Isten, majd megsegít. Csak maradjon itthon békességben, elmegyek én abba az elátkozott országba. Elbúcsúztak egymástól keserves könnyhullatások közt, s addig ment a leány, míg arra a szigetre nem ért. Éppen úgy járt, mint az édesapja. Nem találkozott senkivel, még a csudaszörnyel sem. Ott járt-kelt egymagában, hol a kertben, hol a palotában, nem volt egy lélek, kihez egy szót szóljon. Így teltek-múltak a napok nagy szomorúságban. Hanem egyszer álmot látott a leány. Azt látta álmában, hogy eljött hozzá egy tündérkirályfi, az őt elvitte ebből az elátkozott országból, elvitte egy aranykertbe, ottan koronát tettek a fejére, s királyné lett belőle. Ez a királyfi még egy aranyhajszálat is hagyott nála. De amikor reggel fölébredt, bizony nem volt aranyhajszál, hanem serteszőr, amit talált. Na, telt múlt az idő. Amint egyszer járt-kelt a kertben, fölsóhajtott nagy búsan. Istenem, Istenem, bár csak egy oktalan állat vetődnék ide, hogy ahhoz beszélhetnék. Ahogy ezt a szót kimondotta, elejébe toppan a csuda szörny, s mondja, beszélni akartál, hát itt vagyok. Meghiet szörnyen a leány, a szava elállott. Egy szó nem sok, annyit sem tudott szólni. Mondta a csuda szörny, hát jól van, látom, hogy félsz tőlem, nem beszélsz velem. Nesze, adok neked egy harangvirágot, ha ismét megkívánod a beszélgetést, rázd meg ezt a virágot, csengetez, mint az aranycsengő, s a szavára itt leszek te nálad. Azzal a csudaszörny eltűnt. Teltek múltak a napok, s a szegény leány mind tűnődött magában, hát ha az a csudaszörny az a tündér királyfi, akit álmában látott. Addig s addig gondolta ezt, hogy egyszer csak megrázintotta a harangvirágot, s ím abban a pillanatban előtte termett a csuda szörny. Hívtál? Itt vagyok. Félt a leány most is, hanem azért mégis elkezdett beszélgetni. Beszéltek erről, arról, s mindenről. Azután, hogy nem, minden nap megrázintotta a harangvirágot, s ha nem látta a csuda szörnyet, ha nem beszélhetett vele, olyan volt, mint az árva, akinek sem apja, sem anyja. Egyszer, amint beszélgettek egymással, felsóhajtott a leány. Istenem, Istenem, ha én még egyszer megláthatnám az édesapámat. Azt mondta a csudaszörny, nesze, itt van egy karikagyűrű. Este lefekvéskor háromszor fordítsd meg a kicsi ujjadon, s reggel otthon ébredsz fel. De azt megmondom, hogy egy hét elteltével visszajöjj, mert különben szomorú vége lesz az életednek. Hát, csak ugyan reggel otthon ébredt fel a leány. Volt nagy álmélkodás, volt nagy öröm. De bezzeg hamar búra változott a nagy öröm, mikor a leány megmondta, hogy egy hét alatt vissza kell mennie. Elbúcsúzott az édesapjától, mikor a hét letelt, keserves sírással visszament a csudaszörnyhöz. De alig volt ott egy hetet, kettőt, ismét kezdett sóhajtozni.
Istenem, Istenem, de szeretném még egyszer látni az édesapámat. Jól van, mondá a csudaszörny, nesze, itt van ebben az iskátujában egy csudaír, kend meg azzal a válladat, aztán szárnyak nőnek belőle, s hazarepülhetsz a gondolatnál is sebesebben. De visszajöjj egy hét múlva, mert különben szomorú vége lesz az életednek. Hazarepült a leány, s elmondta otthon, hogy milyen jól bánik vele az a csudaszörny, hogy minden szavát megfogadja, s ő bizony szívesen megy vissza hozzá egy hét múlva. Hallja ezt az idősebb leány, megirigyelte a húga szerencséjét, eldugta a csudaíres iskátuját, s mikor a hét nap letelt, a leány nem tudott szárnyat növeszteni magának, gyalog kellett, hogy visszainduljon az elátkozott országba. Megérkezik a szigetre, rázintja a harangvirágot, de a csudaszörny nem jelent meg. Kereste mindenfelé a kertben, s újra meg újra rázta a harangvirágot. A csudaszörny nem volt sehol. Nagy bánatában bement abba a kicsi kertbe, ahol az apja a rózsát szakasztotta, s hát, Uramisten, mit látnak szemei? Ott fekszik a rózsabokor tövében a csudaszörny, megmerevedve, holtan. Föléje hajlik a leány, költögeti, sírva, költi, de nem hallja. Aztán fölemeli a fejét, s megcsókolja a homlokát a csudaszörnynek, s hát ím, sóhajt egyet. Megcsókolja másodszor is, s hát ím, megmozdul. Megcsókolja harmadszor is, s hát ím, fölegyenesedik a halott. De halljatok csodát, nem volt az többet kígyóbőrű, serteszakállú, ripacsos arcú csudaszörny, hanem volt, mit gondoltok, mi volt? Egy szépséges, szép tündér királyfi. Ott mindjárt egymásnak a nyakába borultak, s mondták mind a ketten, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. S ott mindjárt elmondta a leánynak a tündérkirályfi, hogy őt egy ördöngős szüleboszorkányozta meg, amért, hogy feleségül nem vette a leányát. Kővé változtatott embert, állatot az ő országában, őt magát pedig csudaszörnyé, s megátkozta, hogy addig csudaszörny maradjon, amíg egy szép leány meg nem csókolja. Na, csaptak aztán nagy lakodalmat, hét országra szólót, fölkerekedtek szélhintóba, s hip-hop, ott voltak a kereskedőnél. Ottan újra nagy lakodalmat csaptak, engem is meghívtak, ettem, amit kaptam, s mikor nem volt semmi, szépen elinaltam. Aki nem iszi, járjon utána!

0: Benedek Elek, a rózsa. Felolvasta Kisfalusi Bálint. Hangmérnök Horváth János. Rendező E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Pinta Gergely szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 542-es jegyzékszámú G-moll fantázia és fugájának második tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás. Ám a pedagógusoknak csak egy kisebb része jutott képzéshez. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett, írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online képzésen, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg.

0: Pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai-tibeti autonóm terület határvidékét sújtó szerdai villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt, közölte pénteken a kínai állami televízió. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább egy kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték. Kína bejelentette, hogy mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet-fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. Adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak. A felhősebb tájakon, nagyobb eséllyel északnyugaton, előfordulhat zápor, zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!
1: Óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Ha Hamvára, ebbe a gömöri falucskába visz az utam, legtöbbször valamikori parókiája, és a templom tornya fölé tekintek fel először. Vajon megvannak-e még a gólyái? Ott röpködnek-e a magasban a torony fölött? És valóban ott vannak, megérkeznek hosszú útjukról ma is, elhagyott fészkükre szállnak, mint ahogy annak idején, az eltiport forradalom és szabadságharc után. Várta őket nagyon a költő, és mégis küldte volna vissza őket, mint alkalmatlan vendégeket, mint szomorú hírhozókat. Mert a vértől áztatott tóból nem tudták volna szomjukat csillapítani. Mert a mező temetővé változott, mert a háború, a pusztítás felperzselte legtöbbjük lakóhelyét. Ez a költő nyilván kitalálták, kedves hallgatóink, Tompa Mihályról van szó. Épp annak a néhány versnek köszönhette ismertségét, melyek a vesztettség, a szétszóródás érzetét és félelmét mélyítették el az emberekben még jóval Adi előtt. Sorait nemzedékek idézték, versekbe épült bele, szövegszerű egyezéssel proféciája, erről korábban már beszéltünk. A Gólyához című verse kapcsán például, mely Márai nagy versében, a Halotti beszédben is megtalálható. Ismerősek ezek a sorok. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kévre széthull nemzetünk. Aztán a másik négy sor, na ez épült be Márai versébe. Testvért, testvér, apát fiú elad, mégis ne szóljon erről ajakad, nehogy ki távol síre nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Szerencsétlen sorsú ember volt Tompa Mihály, kedves hallgatóink. 1850-ben, amikor megírja a Gólyához című versét, melyért később meg is hurcolják, feleségétől, Soldos Emíliától kisfia születik, aki mindössze 2 hónapot él. Csecsemő ez a kis fiú, amikor megírja Tompa Mihály azt a nagyon szép verset, hogy örökséget, fiam, nincs egy gombos tűnyi. Mégis hogy tudtam neked örülni, szülessetek sokan. Aztán elköltözik a földi világból ez a kisfiú. És 1853. januárjában világra jön második kisfia Tompa Mihálynak, és Tompa tragédiája tovább folytatódik, mert ez a fia is meghal. 4 éves korában, 1857-ben. Az elveszett kisgyermek feletti fájdalomban születik meg az Isten akaratja című verse. Véleményem szerint nem csak Tompa Mihálynak, hanem a 19. századi irodalomnak is egyik legnagyobb verse. Hallgassuk meg. Elhervad a virág, kidől a büszke cser. Mélység lesz a tető a tenger fenekén. Ama törvényt, mely szül, változtat, elseper, egykor fénylő bolygók mutatják feketén. Ember, ki most nevet, zokogni megtanul. Meghal az átkozott, meghal a siratott. Nép lesz nagy nép felett, s elvész óhatatlanul. És mindez, Uram, a te akaratod, a te akaratod. S midőn a fájdalom tőrével a szíven nagy, mély sebet vere, kemény szó támad a békétlen ajkakon, s égföldet vád alá fog a kín embere. Hab, s örvénnyel dacol, széllel szemközt evez, keble mind zordonabb, mint sorsa mostohább. Hanem-e gondolat, az Úr tetszése ez, kemény, hideg kőszírt, és nem mehet tovább. Járván a temetőn tanútlan éjeken, egy kisdet sír felett törnek meg térdeim, s felháborult elmém ugyan hányom vetem az élet és halál örök kérdésein, miért is végződtek oly kevéssel évei? Míg kérdezem, fanyar leckén tanít az ész. Születtünk, meghalunk. Ezt könnyű érteni. Azon megnyugodni nehéz. Igen, nehéz. Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad, s az őszi lomb is áthultában gyenge neszt, embernek, ami fáj, fájlalni nem szabad, hisz egy bús öröm ez a szívnek, ha veszt, az nem bölcselkedik, csak érez és szeret, s ki nem szól, jobb-e az, különbe, aki tűr, míg a hivatlan könyv szeméből megered, s nyílt árulás tesz a kebel küzdelmiről. Ah, én is érzem e rejtett vihar dühét, s kiontom lelkemet nehéz fájdalmival. Szavam nem sérti az alvó világ fülét, a sír süket. Mégis van engem, aki hall. Te szám szerint tudod fejünk hajszálait, s hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod. Ezernyi könny s nyomor, mégis honnét van itt, Uram, nem érthetem a te akaratod. Mégis, bár utaid titkát feszegetem, és ajkaim pártos szavaktól zajganak, ne gerjedj, ó Uram, haragra ellenem, mely bennem így zajong, az a por, a salak, és minden hasztalan. E földet megfutám, keresve enyhülést, fájdalmam közepet, s oda jutok vissza sok kerengés után, nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett. S még minden tél után kizöldül a kopár, éltünk se veszhet el örök bús gyász miatt, Elmúlik tőlem is e keserű pohár, melyet velem te bölcs tetszésed most itat. Emelj! Emelj kit a csapás megrengete, segíts, hogy elbírjam viselni, ami ért, s bármit hoz a világ, s élet története, tudjam, kitől van az, s ne kérdezzem, miért. Virágok és füvek harmadban ferdenek, nyugodt, sötét az éj, a holdvilág lement, ahonnan áldással száll e lágy permeteg. Az én lelkemre is szálljon le béke, csend, hogy a sír hűsgyepén nyugatva homlokom, higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom, ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Nem igen lehet ezután a vers után megszólalni. Önmagáért beszél ez a vers. Rövidesen Tompa beteg lesz, látása egyre romlik. Nem vigasztalja az sem, hogy 1858-ban az MTA tagja lesz. Amikor 1859-ben az osztrákok szolferinói vereségével egy pillanatnyi időre úgy tűnik, a nemzet sorsa is jó irányba fordul, megírja az új Simeon című versét. Erről beszélünk majd a következőkben. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. Minden jót kívánok önöknek.

0: Ludwig van Beethoven opusz 110 numero 31-es Ázdúr szonátájának első tételét Fischer Anni játszotta. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A technológia erkölcsi határairól szóló figyelmeztetésektől, valamint a fiatalokhoz intézett pápai felhívásoktól volt hangos az elmúlt hét a Vatikánba. A szentszék a nyári szünet utáni első teljes munkahetén egy olyan témát emelt a nemzetközi diskurzus középpontjába, amely alapjaiban határozhatja meg a következő évek globális biztonságpolitikáját. A Vatikán hivatalosan is közzétette a 2027-es béke világnapjának központi témáját. A pápai üzenet fókuszában a mesterséges intelligencia katonai alkalmazása és a fegyverkezési hajsza áll. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium által kiadott dokumentum félreérthetetlen üzenetet fogalmaz meg a világ vezetői felé. A Szentatya a közzétett dokumentumban kifejezetten óv attól, hogy a katonai döntéshozatalt vagy az emberi életről való határozathozatalt algoritmusokra bízzák a nemzetek. Fegyvermentesíteni a technológiát, a békét szolgálni. A politika, mint megelőző felelősség. Egyetlen algoritmus sem teheti erkölcsileg elfogadhatóvá a háborút. A technológiának minden körülmények között az embert és a kiengesztelődést kell szolgálnia, nem pedig a rombolás automatizálását, mondta a pápa. A Szentatya nyilatkozata hangsúlyozza, hogy a politikai vezetők nem háríthatják át a felelősséget az autonóm fegyverrendszerekre, és a nemzetközi jogban sürgős szabályozásra van szükség, mielőtt a katonai mesterséges intelligencia alkalmazása visszafordíthatatlan következményekkel járna. A hét egyik legmozgalmasabb eseményére Assisiben került sor, ahová Leó pápa a ferences fiatalok találkozója alkalmából látogatott el a Porciunkola ünnephez kapcsolódóan. A Szent Szűz Mária angyali királynéja bazilikában összegyűlt több ezer fiatal előtt a pápa a béketeremtés gyakorlati lépéseiről és a közösségi felelősségvállalásról beszélt. A fiatalokhoz intézett beszédében a Szentatya kiemelte, hogy a mai világban a béke nem passzív állapot, hanem aktív döntések sora. Ne féljetek a békét építeni egy olyan világban, amely túl gyakran választja a megosztottságot és az egyéni érdekeket. A béke nem a fegyverek hallgatása, hanem a szív csendje és a kéznyújtás bátorsága. Ti vagytok a jelen reménye, akik megmutathatjátok, hogy a párbeszéd mindig erősebb a falaknál. A pápa külön hangsúlyozta a fiatalok szerepét a társadalmi igazságosság megteremtésében, arra buzdítva őket, hogy ne váljanak a digitális elszigetelődés áldozataivá, hanem keressék a személyes találkozást a szegényekkel és a peremre szorultakkal. A júliusi pihenőidőszak lezárultával a Szentpéter bazilikában és a téren újraindultak a szerdai általános kihallgatások. A Szentatya a hívők ezrei előtt a vasárnapi liturgia fontosságáról és a pihenés spirituális dimenziójáról tartott katekézist. A pápa óva intett attól, hogy a vasárnapot csupán a fogyasztás vagy a teljesítménykényszer napjává silányítsuk, és kiemelte a közösségi jelenlét gyógyító erejét. A vasárnapi liturgia nem egy puszta kötelesség vagy kötelező pipa a naptárunkban, hanem a közösség életének valódi forrása, amely megújítja a mindennapi küzdelmeinket. Ha elveszítjük a vasárnap szentségét és a pihenés képességét, a munka rabszolgájává válunk, és elveszítjük a kapcsolatot az embertársainkkal. A beszédben a Szentatya külön tért ki a családok helyzetére, szorgalmazva, hogy a munkaadók és a társadalmi intézmények tegyék lehetővé a közös családi pihenést és a lelki feltöltődést. Az urangyala imádság alkalmával és a hét folyamán tett diplomáciai nyilatkozatokban a Vatikán ismét határozottan kiállt a világ meglévő konfliktus övezeteinek békés rendezése mellett. A pápa külön megemlékezett a szudáni polgárháború áldozatairól, az ukrajnai háború pusztításairól, valamint a Kolumbiát ért természeti csapás károsultjairól. A Szent Atya felhívásában a nemzetközi közösség cselekvési kötelezettségét sürgette. Kérve kérem a világ vezetőit és a szudáni konfliktusban szemben álló feleket, tegyék le a fegyvereket és engedjék be a humanitárius segítséget a szenvedő lakossághoz. Ne feledkezzünk meg a gyötört Ukrajnáról sem, ahol a háború nap mint nap ártatlanok életét oltja ki. Imádkozzunk, hogy a fegyverek zaja végre átadja a helyét a valódi párbeszédnek, mondta a pápa. A vatikáni diplomácia képviselői emellett a héten több kétoldalú egyeztetésen is kiemelték, hogy a humanitárius folyosók biztosítása és a civil lakosság védelme minden nemzetközi tárgyalás előfeltétele kell, hogy legyen. Az elmúlt hét vatikáni eseményei tehát egyértelműen megmutatták a Szentszék kettős törekvését. Miközben a pápai tanítás a hívők mindennapi lelki megújulása és a közösség fontosságára összpontosít, a globális szintéren a legégetőbb technológiai és geopolitikai veszélyekre hívja fel a figyelmet.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. János Idalmát hallották Rómából.

0: A Crossovers felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló, ma ünnepli születésnapját Shania Twain kanadai énekesnő. Összeállításunkban az ő felvételeiből válogatunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és egy tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank vállalta, hogy biztosítja a vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. Amint egy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a tőkealapkezelőhöz, mert a Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, áll a kamara közleményében. Lannert Juditék azt kérik, hogy intézményenként a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról, írta a Facebook oldalán az oktatási miniszter. A pedagógusoknak úgy segítenek, hogy ingyenes online képzést biztosítanak, ahol oktató videón kapnak ismereteket az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán péntek délután. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség sátorajói táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2020

2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a Rákóczi táborban. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték. Adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtót pedig bezárták. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 25. fejezetéből az elsőtől a 13. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homíliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószerfüggőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Másodlagos János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki felebarátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás, Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makritszkasz bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makritszkasz bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szentély kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritszka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritszka bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem betetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Roandas Makritszkasz bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház melegfogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az orosz ortodox egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi opus 8, numero 8-as G-moll koncertójának első tételét előadta Rolla János és a Liszt Ferenc Kamarazenekar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regéje. 5. befejező rész.

Anna Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned, ó Anna, ó Anna, nemzetünk maradék tisztessége.

0: Andok Mózes kiszédül a guruzsmás, ördöngös borka barlangjából, bent hagyván Kész Mátyásnét, fiával, a lázas Andrással, ki Andok Mózes leányának, Annának volt jövendőbelie. Mózest a lába vinné az ajtón túl is messzebbre, de valami visszahúzza. Valami, amihez úgy érzi, neki is köze van. Mit tartogatnak még ezek a baljába forduló napok? Mit? Tér vissza kutakodó tekintete az égbolt magosába. Meddig szaporítja sújtásait az Isten? Borka odabent kovás tüzet gyújt, hosszan fújja a lángot, majd dúdolni kezd. Föld, édesanya, te néked mondom először, ennek a legénynek a szívibe erős fájás ereszkedett. Húsát szaggatja, piros vérit megissza, tördeli 100 ízit, 100 porcikáját. Föld, édesanya, mondom neked másodszor, hogy fájása benne meg ne maradhasson, oszoljon, romoljon, siessen el tengerszigetibe, kegyetlen óriásoknak szálas húsát szaggassa, vérét igya a te parancsolatodból, föld, édesanyám. Kész Mátyásné hüppögésbe csendesül. Föld, édesanya, mormolja Borka után. Föld, édesanya, ha már társam vagy az anyaságban, engedd meg, hogy én is kérelemmel fordulhassak hozzád. Teszem, mert anya a másik anyát megérti, meg kell, hogy értse. Mivel te, miképp a nevedből kiveszem, az anyák anyájával áll, hatalmad is vagyon. Kérlek, mágszemnyit szakíts ki hatalmadból. Jobbítsd vele fiam állapotját, add vissza erejét, esze világosságát. Föld, édesanya, ha még nem indítatott volna fel szíved, tekints veszésnek indult gyümölcsemre. Szabadítsd meg eléje számlát kínjaitól. Annál is inkább, eleddig csak leledzett, az élet ízét még meg sem kóstolta. Borkát megzavarja Készné mormogása. Mit teszel? Imádkozok. Borka mérgesen forgatja szemét az asszonyra. Mindent elrontasz? Amolyan pogány ima. Itt semmilyen imának nincs helye. Kész Mátyásné szája elé kapja a kendőcsücskét, lélegzetese zavarja Borka varázslását. Borka megint a tűzre fúj. Ó, füst! Hű szolga, szállj fel a magas levegő égbe, vidd el üzenetemet a vízasszonyának. Éjszaka árnyai, hosszú lábú rémek, vigyétek szavamat a vízasszonyának. Földüreg lakói, föld anyaszolgálói, kukák, manók, iramodjatok a vízasszonyához. Éjszaka leánya, hűvös éjszellő, hívásomat vidd el a vízasszonyának. A hegy, a szent tölcs őrzője, a vénséges Borka leghűségesebb szolgálója hívja, ide várja. Az ajtórés alól erős surrogás hallik. A vízasszonya láthatatlan Borka mellett terem. Vizem örök csendjét, miért háborgatod? Borka szolgálatkész hajlással fogadja. Bocsáss meg nekem, bűnös fejemnek. Nagy beteg az a legény, aki miánt hívattalak. Kedves a szívemnek. Hűséges szolgálod voltam mindig. Kérlek, adj erőt szavaimnak, és tedd gyógyítóvá kezem simogatását. Segíts, hogy Kész András ismét újdon ember legyen. Ha túlmerész a kérés, kevesebbel is beérjük. Fájón, szenvedőn, de éljen. A víz asszonya frissületet kavar. Embernek fiát én miért gyógyítsam? Tündér népemet a víz alá kergették. Borka bocsánat kérően esdekel. Magad is tudod, hogy véges az eszük. Elfelejtett. Ték, mennyi jóval tartoznak neked?
1: Elfelejtették, mert gonoszságot gonoszságra halmoznak.
0: Kérlek, bocsásd meg vétküket. Testvéredet, a földanyát, s benne a te teremtő nedvességedet most is imádják.
2: A víz asszonyában
1: apadatlan a megvetés.
0: Csak a haszonért. Nem mindenike gondolkodik haszonban. Ez a legény? Ő sem. Felében már jó. Amit még tudnom kell róla, hívő-e? Mert hitetlenének mi haszna gyógyítás az én gyógyításom? Borka sietősen mondja, hívő, hogy ne lenne hívő, téged keres napok óta. A vízasszonya Andráson tartja szemét. S mi okkal? Nagy bánata van, erős szerelmi bánat. Mit tehetek érte? Mátkáját a gonosz halálba kergette. A vízasszonya ismét sértettségig emeli hangját. Mégis neki áldoznak, hódolnak. Borka könyörgőre fogja. Mindig segítője voltál a szerelemben hűnek. A vízasszonya András szíve fölé emeli kezét. Lássuk, hűséges-e valóban. Kész András lassan ébredni kezd mély kábulatából. Tudtam, hogy rád találok. Napok fáradalmával téged kereslek. Kinn hatalmas villámlás erezi be az eget. A vízasszonya András arcához közelít. Miért kerestél embernek, fia? Miért vered fel vágyaddal vizemnek csendjét? Kész Mátyásné némult öröm, fia dadogását folyásnak hallja. Akárkivel szövetkezett, az ördög tanítása szerint cselekedik-e vagy máséból csodát művel, nyitja álmélkodó szemét Andrásra. A rizgéstől hosszú minutákig azt is elfelejtettem, hogy hol vagyok. Most már látom, hogy nem a pokol mezejére vitte a fiamat, hanem a füvek kertjébe, s még annál beljebb, a füvek szárító barlangjába, ahol a keserű gyökér, a farkas hézag gyökér, a pásztor tarsoly épp úgy gyógyulásra csombolyodik, mint a keresztes fű, a csengő fű, ahány korság, annyi űzőszer. Hozzatok ki a fiamból minden nyavaját. S ti is láthatatlan tündéreim. Kész András tördelt szavakat hallat. Álmodok. Élek. A vízasszonya megenyhül a szenvedő arc látásától. Hivattál. Itt vagyok. Kész András erősen zihál. Fáj a szívem. Beteg vagy. Éppen ezért légy irgalmas, s segíts rajtam. Mit kívánsz? Kész Andrást eltorzítja a kín. A mátkám, add vissza a mátkám. A vízasszonya maga mellé néz, tündérét kérdi. Nálunk van? A tündér üvegesen csengi. 3 napja hozták, hosszú, szőke, fonatos haja van. És miért nem hoztátok elém? Bánat köti a szívét. Kész András lázas sóhajtással suttogja. Úgy csak még egyszer láthatnám. A vízasszonya megszánja Andrást. Látni fogod, de csak akkor, ha feleded őt, és engem szeretsz. Kész Mátyásnénak elakad a lélegzete. Borka se tudja, hova tenni a szokatlan kikötést. András a levegőbe taszít.
2: Eredj innen! Hazudnak, akik azt mondják, hogy segítője vagy az ember fiának. Ezért kerestelek, egy napot űzve az erdőben?
0: Ezért. Kész András görcsös kapaszkodással nyújtja előre a kezét.
2: Anna, Anna, elhagytalak téged.
0: Kész Mátyásné ámulatára a vízasszony hangja Anna hangjára cserélődik. Nem, András, én hagytalak el téged.
3: Kész Mátyásné ijedelemmel menekül ki Borka barlangjából.
2: Uramisten, a túlvilág!
0: Andok Mózes hasztalan próbálja szóra bírni az asszonyt. Kész Mátyásné fülére tapasztja kezét, csak tátogásra futja erejéből.
3: Andok Mózes megragadja az asszony vállát.
2: Szólaljon meg, koma asszony! Anna! Mi van Annával? Oda benn! Mi van oda benn?
0: Kész Mátyásnét hideglelés rázza.
2: A szavát hallatja.
0: Andok Mózes előtt összefut a világ.
2: Él? Nem mutatkozik, csak... Csak? Beszél.
3: Andok Mózes ajtóstúl ront Borkára.
2: Igaz, amit...
0: Borka Andok Mózes elé szökik.
4: Igaz, de mindjárt nem lesz.
2: Látni akarom.
4: Az Istenért ne lármázza szét őket.
2: Látni akarom.
0: Borka kifelé tuszkolja.
4: Amint megmutatja magát, koppintok hármat.
0: Andok Mózes zavarodással szédül ki az ajtón. Borka András mellé kucorog, szemjáratása a sarkokat lesi, hát ha valamelyikben felragyog Anna arcmása. Kész Andrást fáradás húzza, egyik minutáról a másikra mély álomba merül. Anna hangja messziről érkezik vissza. András! Ébredj, András! Kész András a hang erősödésére eszmél.
2: Anna! Miért tetted, Anna?
5: Nem tudom. Végig az hajtott, hogy halásom megvált titeket.
2: Vácmántól megváltod, de
5: a többi begyógyul. Aki bennem élteti mások gyógyulását.
0: Kész András nehezen rakja helyükre Anna szófűzését, fel is adja rakosgatásukat. Megelégszik azzal, hogy minden rezdülésétől végtelen melegség önti el.
2: Ugye visszajössz hozzám?
5: Ahová én mentem, onnét nincs visszatérés.
0: András nyilallás rántja görcsbe.
2: Ó, jaj!
5: Mi bajod, András?
2: Fáj. Megint mindenem fáj.
5: Emeld magasabbra a fejedet. Így, né? Én majd meggyógyítalak.
0: Kész András arcába mélyezti körmeit.
2: Mire mennék a gyógyulásommal? Nélküled mire?
5: Bele kell nyugodnod. Bele kell nyugodnotok. Mert amíg azt érzem, hogy békétlenek vagytok miattam, nekem sincs nyugodalmam.
2: Nem tudok. Nem akarok belenyugodni.
5: Muszáj.
0: Kész András jobbra-balra hányja a fejét.
2: Miért kellett ennek így történnie? Miért?
5: Az embernek bele kell törődnie abba, aminek megváltoztatásához nincsen ereje. A halál örök, de az életet azt lehet, meg kell változtatni.
0: András lejti karját.
2: Meg, de hogyan?
5: A falu megszabadult attól a gonosz lélektől.
2: Az életetek árán.
5: Áldozat nélkül semmi sincs.
2: Tudom, hogy nincs. Csak azt nem tudom, hogy mi lesz velem nélküled.
5: Nyugodj meg. Melletted leszek, míg élsz. Azt az egyet ígérd meg, hogy nem hagyod el apámékat s a falut.
0: K.
3: Kész András szeme megtelik könnyel.
2: Nincs hozzá elég erőm.
5: Ígérd meg.
2: Mi haszna ígérném? Nélküled nincs miért.
5: Nekem meg nyugtom nem lesz. Hát nincs semmi, amért érdemes volna élned.
3: András hosszú szünet után válaszol.
0: Igazságod van. Az életedet adtad értünk.
5: Adtuk.
0: Adtátok.
5: Meglátod, minden jóra fordul.
3: A fiú erőtlenedéséig halkul.
0: Csodálnivalóan erős vagy, Anna.
5: Higgy bennem, András, és te is erős leszel.
0: Igen, erős.
3: Anna távolodásából szól.
5: Nyugovással megyek vissza.
3: Kész András kapna utána.
5: Ne hagyj el, Anna! Ne félj, nem hagylak el soha. Benned élek.
3: András feje hátra hanyatlik.
5: Már nem félek. Érezned kell, hogy én foglak.
0: Érzem.
5: Azt is, hogy nem vagy egyedül.
0: Azt is érzem.
5: Látod? Megint betöltelek.
0: Nincsen ízem betöltetlen.
5: Virágot nyit a szíved.
0: Madarakkal beszéltetőt.
5: Üzenj vele reggel, este.
0: Üzenettől hangos az ég.
3: Borka ajtót nyit.
4: Immár bejöhettek.
3: Kész Mátyásné és Andok Mózes szinte egyszerre nyomakodik a szűkületes ajtón. Kész Mátyásné a fiára veti magát.
4: András, ja Istenem, meghalt!
3: Borka fáradtan, de újra bájolásra készen.
5: Erdők asszonya, ki megérintett gyógyító kezeddel a füveget, hajolj le hozzá! Vizek asszonya, engedd ki karjaid öleléséből ezt a lelket, oldd le lábairól a fájdalom hínárjait, és simítsd orcájára tavirózsáid illatát, hogy feledjen, békesség költözzön a szívibe.
3: Kész Mátyásné Borka bájolásába kapaszkodik.
4: Nem halt meg?
5: Csak aluszik.
3: Az asszony törődése elsimul.
5: Hála nektek!
3: Andok Mózes szeme szegletről szegletre szökik.
4: Anna!
3: Borka nehezen viseli Andok Mózes vizslató tekintetét.
4: Az imént még itt volt.
3: Andok Mózes megint megjáratja a szemét.
4: Itt?
3: Borka az ablakra menekíti nézését.
4: Akarom mondani, a vízasszonya ide varázslotta.
2: Hova ide?
4: András mellé.
2: S most hol van?
4: Visszatért vízi nyugovásába.
3: Andok Mózes viaszfehérre sápad.
2: Hova?
3: Borka köténye alá rejti kezét.
4: Tündér társai közé.
2: A két szemeddel láttad?
4: Látni nem láttam.
3: Andok Mózes elveszti türelmét.
2: Beszélj világosan, mert...
3: Borka egészen kicsire zsugorodik.
4: Csak a hangjáig jöhetett vissza.
2: Kővé váljak, ha értem.
4: A víz asszonya így parancsolta.
2: András se látta?
4: Ő se.
3: Andok Mózes megrázza Andrást.
2: Ébredj, András!
3: Kész András zavart nézéssel tápászkodik fel.
4: Szólításomat halltam volna.
2: Jól haltad. S ha már az eszed a füled után nyílt, sietséggel kérdem, fiam, tényleges, hogy beszéded volt Annával?
3: Kész András visszanyeri arcszínét. Tényleges. Andok Mózes hívése többre kíváncsi.
2: Reménylőt mondott te.
5: Reménylőt.
2: Mégis mit? Minden szót harapó fogóval kell kihúzni belőled.
5: Kész András lábától a homlokáig megnyugvás. Azt, hogy bennem él.
2: Más semmit?
5: Meg azt, hogy ne hagyjam el Kenteket, se a falut.
3: Andok Mózest fájdalom görnyezti András mellé.
2: Magyarán meghalt.
3: Kész András, mintha csak Annát ismételné.
5: Áldozat nélkül semmi sincs.
2: Tudom, csak a halál
5: értünk halt meg.
3: Andok Mózest tompa sajdulás járja át.
2: Mondjad, András, de igaz lelkedre válaszolj. Nem lázálmas beszéd volt az egész.
3: Kész Mátyásné igazolólag veti közbe.
5: Nézze, reákoma, Kend is megtapasztalhatja, hogy a fiam világosodásánál van.
3: Andok Mózes türelmetlenül ragadja meg András karját.
2: Én Andrástól kérdettem.
5: Kész András szívéhez emeli kezét. Igaz lelkemre mondom.
3: Andok Mózes homlokát hideg veríték lepi el.
2: Ha így van, induljunk vissza a tóhoz, s tudassuk mindenkivel.
3: Kész Mátyásné sietősen szedelőzködik. Vastag kendőjét a fiára teríti. Kész András odahagyva fájásait, elevenséggel lép le az ágyról.
2: Köszönöm, Borka nénőm, hogy megsegített betegségemben.
3: Borka emelt szerényedéssel ragadja karon Andrást.
5: A vízasszonyának köszönt, ne nekem.
2: Hagyja azt a tündért.
5: Pedig ő gyógyította meg, ő adta vissza szíved békességét.
3: Kész András simításra fogja Borka arcát.
2: Az én szívemben soha többé nem lesz már békesség.
3: Kész Mátyásné lélekerősítő szavak után kutakodik.
2: Bele kell nyugodnod, hogy Anna...
5: Anna él. Bennem él.
3: És ez az, ami miánt nem lehet nyugovásom. Kész Mátyásné újra sírással küszködik.
2: Mit forgat az eszed, fiam?
3: Kész András a vájatnyi ablakra tapasztja tekintetét.
5: Ami mától a dolgom.
2: Mindenütt megsokasodott a gyom. Ha halogatjuk az irtást, fejünkre gyomosodik a világ.
5: Látják? Odakünn már hajnallik. Piros az ég alja.

A pirosság ugyan még várat magára, de a sötétség hirtelen hömpölyögni kezd, egészen a sűrű bozótokig hátrál. A fény közeledésére éled az erdő. Kezdi énekét a pinty, a citromsármány, a kormos légykapó, a barát cinege, a barát kaposzáta, meg annyi világosságot váró csicsergés. Ébredhet fasokaság, madárkirályság, Andok Mózest semmi nem tudja vidítani. Házam madarát elvesztettem. Nincs az az elevenedés, amelyik helyébe állhatna. Állnak össze egymást kergető gondolatai. András visszaerősödése is csak levelek közt derengő vigasz. Ha ezer és ezer keze lenne, akkor se menne sok ragyomlálásával. A föld burjánzása még hagyján, azzal még elboldogulnánk. Ha nem egyeb az ember állaté immár világ végezetéig irtatlan írtás marad. Kész András a szekérderékból Andok Mózes mellé ül.

0: Andok Mózes nagy messzeségből fordítja vissza gondolatát. Megelevenedtél. Ha szomorúan is, meg. Néhány nap s gyomírtásig erősödsz. Már reggelre?
1: Ne olyan hevesen.
0: A törpébével könnyű elbánni.
1: Ha nem, nehezebb. Sokan vannak. S Vácmánnál is vácmánabbak.
0: Hatalom nélkül?
1: Láthatatlan, de még nagyobb hatalommal.
0: Azt kell hinnem, vakon látja.
1: Majd magad is megtapasztalod.
0: Engem felvérteztek a tündérek.
2: Andok Mózes keserű nevetéssel hajol előre.
1: Mint a mesében, ahol a király...

A hozd fel Isten azt a napot? Azt. Éppen ide pászol. Virrad. Andok Mózes előrejti vállát. Nekem most kezd igazán esteledni.

0: Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regélye. Az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és egy tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank vállalta, hogy biztosítja a vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. Amint egy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a tőkealapkezelőhöz, mert a Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, áll a kamara közleményében. Lannert Juditék azt kérik, hogy intézményenként a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról, írta a Facebook oldalán az oktatási miniszter. A pedagógusoknak úgy segítenek, hogy ingyenes online képzést biztosítanak, ahol oktató videón kapnak ismereteket az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán péntek délután. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség sátorajói táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és

A kínai tibeti autonóm terület határvidékén sújtó villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték, adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: A Mohácsi csata történeti előzményeiről beszélgetünk Bészabó János történésszel, korszak egyik hazai kutatójával. Több könyve jelent meg a mohácsi tragédia kapcsán. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Az 1510-es évek azért is jelentettek fordulópontot, mert első Szelim lett az Oszmán Birodalom uralkodója, és ez hatással volt a Magyar Királyságra is.
1: Ez így van. Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szelim szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe. Szakított apjának, Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten. Egyrészt a perzsa sah, a szafavida sah ellen, így aztán Örményország, Észak-Irak területe az oszmán birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat, illetve délebre az egyiptomi mameluk birodalom ellen, amit teljes egészében felszámoltak és meghódítottak, tehát ennek köszönhetően az oszmán birodalomhoz csatolták a mai Szíriát, Libanont, Jordániát, Izraelt és Egyiptomot, meg Szaúd-Arábia lakható részeit.
0: Tehát szuperhatalommá vált.
1: Igen, méghozzá nagyon rövid idő alatt, 1-2 év alatt sikerült véghez vinni ezt az óriási hódítás sorozatot, és ez le is zárult nagyjából 10 évvel Mohács előtt, tehát utána voltak ugyan emésztési gondjai az oszmán birodalomnak, de hát 1527-re megduplázódtak a birodalom pénzügyi bevételei.
0: Ugyanakkor hódító szándékkal jelentek meg a külpolitikában nemzetközi szinten, és talán ezt a magyarok nem ismerték fel idejében.
1: Hát a magyarokban nagyon komoly aggodalom volt már Szelim szultán uralkodása alatt, főleg amikor kiderült, hogy mennyire sikeres hadvezér és hódító, és nagyon szerettek volna Szelimmel békét kötni, és ez 1519-ben sikerült egy fegyverszünet kötése, csak hát ő 20-ban meghalt, és a korabeli diplomáciai szokások szerint, mivel a nemzetközi szerződéseket uralkodók kötötték, ezért az uralkodók életére szólt, tehát automatikusan megszűnt a fegyverszünet az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között azzal, hogy meghalt a szultán, és hát ezt II. Lajos magyar király úgy kommentálta, hogy a szultánnal együtt sírva szállt a béke is ebben a felállásban. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az új szultán, akiről azt gondolták, hogy ő egy békés természetű, nem annyira harcias, nem annyira hódítókedvű személyiség, ez pont azért, mert ez volt a híre, erős bizonyítási kényszert érzett, hogy rácáfoljon erre, mert ez őt ugye nem tette volna alkalmas oszmán uralkodóvá, tehát neki azonnal reagálni kellett bármilyen külső ingerre, és miután az apjának a keleti háborúi nagyon népszerűtlenek voltak, mert ugye muszlimok ellen folytak ezek a harcok, ezért ő egy politikai váltást hajtott végre, tehát Európa felé fordult, a keresztények ellen fordult, egyrészt. Másrészt meg ugye itt voltak azok a tüskék a köröm alatt, amit még a dédapja hódító Mehmed ott hagyott, tehát a Ródosz szigetén, a johannita lovagok, akik kalózkodtak az oszmán vizeken, a Magyar Királyság, akinek bejárása volt a Balkánra. Szóval, hogy voltak itt még elintézendő ügyek, és akkor tulajdonképpen így választottak egy szimbolikus célpontot, Nándorfehérvárt, amit még hódító Mehmednek sem sikerült elfoglalni, úgyhogy ennek a megszerzése nagyban emelte az ifjú szultán tekintélyét.
0: Az 1510-20-as években Mátyás halálát követően a jogálló korban milyen volt a magyar költségvetés helyzete?
1: A magyar költségvetés az alapvetően nagyon hasonló jeleket mutatott az egész 15. század során, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon találtak ki új bevételi forrásokat az állam számára. A királynak voltak birtokai, meg voltak mindenféle olyan királyi jövedelmei, amit még az Anjou-korban állapítottak meg, hogy abból bevétele van a kincstárnak. És ami ehhez képest újdonság volt, az az 1 forintos hadiadó névre hallgató adónem, amit a török háborúk miatt kellett kivetni. És ugye ezt használta Mátyás is, néha évente többször is beszedte, meg ezt használták tovább a jagellók is, és hát itt is az volt a helyzet, hogy háborús években időnként többször is kivetették ezt az adót. A különbség csak az, hogy a jagellók ehhez mindig összehívtak egy országgyűlést, és annak rendje módja szerint megszavaztatták az adókivetést. De érdemi változást az állami bevételekben nem tudunk kimutatni. Ami megváltozott, az a háborús terhelés volt. Tehát a 10-es évektől kezdve állandósult a hadi állapot a déli határon, Ugye akkor volt jó pár év, amikor nem volt hivatalos megállapodás az oszmán birodalommal, aztán 21-től pedig újra hadi állapotban van az ország, és ennek köszönhetően a haderőt azt rendszeresen le kell küldeni minden évben a déli határvidékre, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Ilyenkor más költségei vannak a végvárok fenntartásának, mert azokat időnként megostromolják, tehát el kell látni őket lőszerrel, utánpótlással, munícióval, helyőrséggel. Ez viszont deficitessé tette az állami költségvetést, amit hitelekkel kellett kipótolni. Tehát ez az, ami jól látszik, hogy nő a hitelállomány a költségvetésen belül. De félreértések elkerülése véget. A középkor az valahogy úgy volt kitalálva, hogy mindent ilyen kisüzemi szinten működtettek, a háborút is, tehát a hadba kellett vonulni, az néhány hetes időtartamra szólt a kötelezettség. Annyi idő alatt, 2-3 hónap alatt egy háborút megvívtak a középkorban. Ha egy háború 3 évig tartott, akkor az már hosszúnak számított, és mondjuk Nagy Lajos király, aki sose szenvedett pénzhiányban, 3 év után ő is befejezte a háborúit, mert az olyan költségeket és megpróbáltatásokat rótt az államra, amire nem volt fölkészülve a költségvetés. Tehát amit ennyi idő alatt nem lehetett elintézni, azt inkább abba hagyták. De a török háborút nem lehetett abba hagyni, mert ez nem a magyarokon múlott, hogy zajlik a dolog, és ez egy adósságspirálba kergette az országot.
0: Miután első Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521-ben, azt követően a védelmi rendszer is összeomlott?
1: Hát azt követően a védelmi rendszert az oszmánok felszámolták. Tehát utána minden évben újabb és újabb várakat vesznek ostrom alá. Van úgy, hogy egy évben egy várat többször is megostromolnak. Előfordult az, hogy az első ostrom sikertelen volt, de a vár annyira megrongálódott, hogy az őrség inkább elhagyta, és a második ostromot már nem vállalták föl. Tehát, hogy a reorganizáció nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogy az oszmánok támadták a védelmi rendszert. Tehát 26-ra gyakorlatilag az összes fontosabb dunamenti végvárat elfoglalták, és ugye volt egy nagyon fontos vár a Balkánon, Jajca, azt megkörülvették és blokkád alatt tartották, tehát annak az ellátása, utánpótlással való felszerelése az mindig szabályos katonai expedíció keretében történt. Tehát egy hadsereget kellett oda küldeni, hogy bevigyék az ennivalót az őrségnek. Úgyhogy még ami megvolt, azt is csak nagy áldozatok árán lehetett tartani, és aztán 27-ben Jajca is elesik Mács után.
0: Ez azt jelenti, hogy elhibázott volt a védelempolitika? Egyáltalán volt-e védelempolitika?
1: Hát az, hogy ott voltak ezek a várak a délvidéken, ez a védelempolitika jele volt, és nem nevezném el hibázottnak. A probléma az az erőegyensúly megbomlásában rejlett. Tehát soha addig az oszmánok ilyen nagy nyomást nem gyakoroltak erre a védelmi rendszerre, és valójában ilyen léptékű háború, mint ami 21-ben kezdődött, az legfeljebb Mátyás uralmának elején volt, meg Hunyadi alatt volt, tehát az 1440-es, 50-es években, 60-as évek elején. De volt egy nagyon fontos különbség, amit el szoktunk engedni, nincs a látóterünkben, ugye mindig mi vagyunk a történet közepén, és mások meg nincsenek benne, hogy se Hunyadi, se Mátyás nem egyedül vívta a török ellenes háborúkat. Mindig voltak szövetségesei. Mátyásnak például Velence egy nagyon fontos szövetségese volt. A pápa is egy nagyon fontos szövetséges volt. Rendszeresen hirdette keresztes hadjáratokat. Ugye Hunyadi alatt a lengyelek voltak a szövetségeseink. Tehát, hogy mindig megoszlott. Mátyás alatt mondjuk Nagy István moldvai vajdára is lehetett számítani, és neki is voltak jelentős török ellenes sikerei. És még sokáig fönnállt az oszmánok hátában a karamáni emírség, ami szintén komoly problémát jelentett, és ha nem is mondom, hogy direkt szövetséges volt, bár a velenceiek kapcsolatban voltak Karamánnal, de hogy mindig megoszlottak az oszmán. Hiába volt a birodalom középen óriási, mindig meg kellett osztania az erőforrásait a különböző irányokba, a különböző ellenfelekkel szemben, és ez Magyarországot nagyon sokáig tehermentesítette. Az 1520-as évekre csak mi maradtunk. Minden ellenfelet kikapcsoltak, vagy úgy, hogy legyőzték őket, vagy úgy, hogy békét kötöttek velük.
0: De ugyanakkor az 1520-as években Európában is több konfliktus volt. Gondolok itt németországi parasztháborúra, francia ellentétekre.
1: Európa mindig is megosztott volt, és nagyon sok konfliktus volt folyamatosan a kontinensen. Olyan nagyon távoli segítségre a Magyar Királyság valójában sosem számíthatott, tehát tulajdonképpen a legtávolabb, meg a legnagyobb segítséget Zsigmond kapta még 1396-ban, mert itt voltak francia, meg burgundi lovagok, tehát egészen messziről is jöttek ebbe a keresztes hadjáratba. Egyszerűen a távolság okán a hatalmak egymással voltak elfoglalva, illetve a saját helyi konfliktusaikkal, tehát egy Habsburg-Valois konfliktus, az sokkal erősebb mozgósító erővel bírt, mint az, hogy majd a magyarokat kéne segíteni a Balkánon a törökök ellen, ami több ezer kilométerre van a felektől. Tehát a Mohácsi csata idején 5. Károly német-római császár a spanyol, a hispán királyságaiban tartózkodott, és Granadában élvezte a mézes heteket az ifjú feleségével. Most Granada azért nem a szomszédban van, tehát mire a levél oda jutott, már az is komoly távolság volt. Nem ez volt a segítség elmaradásának az oka, hanem az, hogy Itáliában is egy olyan háború dúlt, ami lekötötte az erőforrásokat.
0: Tehát a déli védvonal elvesztését követően, ha jól értjük a helyzetet, akkor a királyi tanács nem tudott időben egységes, ütőképes haderőt felállítani. Milyen volt a török haderő ezekben az években?
1: Felállították ezeket a haderőket, tehát hogy ez 1526-ban egy 7000 fős haderő vonul le Jajcához, hogy élelemmel lássa el a várat. A probléma az volt magyar oldalról, hogy tudták, hogy ha ostrom alá vesznek egy török várat, mondjuk Nándorfehérvárt, ami egy kulcsvár, akkor nem elég annyi katonát oda vinni, amivel meg lehet ostromolni a várat, oda akkor annyi katonát kell vinni, ami meg tud ütközni egy felmentő sereggel, mert ezt az oszmánok nem fogják tétlenül nézni. És mondjuk Nándorfehérvár esetében ez minimum az egész balkáni oszmán haderő, de lehet, hogy a szultán a fősereggel. Magyarán, ha a magyar hadsereg levonul Nándorfehérvárt ostromolni, akkor annak kb. Az a következménye, hogy Mohács az nem Mohácsnál van, hanem Nándorfehérvárnál, de hogy egy ilyen léptékű csatára lehetett számítani, és valóban egy ekkora hadsereget nem volt egyszerű összeszedni, ami mondjuk a siker reményében tudott volna várat is ostromolni, meg harcolni a szultáni sereggel. És akkor hát, hogy miért nem? Hát azért nem, mert a szultának páratlanul nagy hadserege volt. Tehát most a török kollégák legújabb vizsgálatai alapján valószínűsíthetjük, hogy az oszmán birodalom úgy, hogy a keleti tartományokból el se hozta a katonáit, tehát a meghódított keleti tartományokból, kb. 80 ezer embert tudott Magyarország ellen mozgósítani 1526-ban.
0: Tehát ez egy nagy szám volt.
1: Az egy nagy szám volt. A korban Európában a hadseregek 5-10 ezer fősek voltak. Ha már valakinek volt egy akkora hadserege, mint II. Lajosnak Mohácsnál, tehát 25-30 ezer katona, az nagyjából a csúcsát jelentette a korabeli viszonyok között a hadviselésnek. 1525-ben a döntő mérkőzés a franciák, Ferenc francia király és a Habsburgok között Páviánál úgy nézett ki, hogy mind a két oldalon volt egy ilyen 25-30 ezer fős hadsereg. És ez a korszak legnagyobb összecsapásai közé tartozik.
0: A mohácsi verességhez mennyire járult hozzá mondjuk a belső széthúzás az országban Mátyás halálát követően?
1: Ez egy kedvenc gondolata a magyar közgondolkodásnak, de hát az a helyzet, hogy volt egy kiváló fordítónk, Kulcsár úr, aki írt a Jagellókorról egy könyvet, és azt mondta, ebben van egy nagyon találó bekezdés, hogy ha valakit betemet a lavina, akkor ugye abból a szempontból, hogy belefulladt a hóba, mindegy, hogy volt-e tüdőbaja, vagy allergiás volt, vagy volt-e más problémája. A magyar királyságnak nem az volt a problémája, hogy a magyarok nem tudtak megegyezni, meg politikai belviszályok dúltak az országba. A magyar királyságnak az volt a problémája, hogy az oszmán birodalom volt a szomszédja, és az oszmán birodalom meg akarta támadni a magyar királyságot. És ugye az erőviszonyok pedig annyira egyenlőtlenek voltak, a sikeres ellenállásnak hosszú távon nem nagyon volt meg az esélye.
0: Ulászló királya választásának melyek voltak a fő okai? Hiszen ez is egy ilyen széthúzás eredményeként történt.
1: Hogy mondja, Mátyás nagy király volt, de nem szerette, ha ellent mondtak neki, úgyhogy ő nagyon meggyőzően tudott érvelni amellett, hogy a törvénytelen fiát Korvin Jánost kellene az utódjának megválasztani. Ezt amíg élt, mindenki meg is ígérte. Korvin János azonban egy rossz választás volt Mátyás halálakor, és ezt azért nagyjából mindenki tudta lévén, hogy Mátyás halálával szintén lejárt az összeszerződés, és mindenki benyújtotta a számlát, tehát Magyarország egy 4 frontos háborúba keveredett automatikusan a király halálával, és a résztvevők azok egyrészt a lengyel királyi családnak 2 tagja, az egyik egy lengyel herceg, a másik meg már csak király Ulászló, aki szerette volna ugye visszaszerezni a saját cseh tartományait, amit Mátyás elhódított. A Habsburgok, akiknek van egy érvényes szerződése Mátyás halálára, amit Mátyás kötött velük, hogyha nincs törvényes fiú utódja, akkor rájuk száll a korona. És az oszmán birodalom, akivel Mátyás halála miatt is lejárt az aktuális fegyverszünet, és hát ők is próbálkoztak. Na most ebben a helyzetben, amikor az országot ilyen óriási ellenséges gyűrű veszi körül, akkor az egy nagyon logikus lépés volt, hogy az egyik ellenséget választották meg királynak, mert, sőt, ez duplán jól működött, mert egyrészt el lehetett hozni Mátyás zsoldosait Csehországból, hogy a többiekkel harcoljanak, mondjuk a Habsburgokkal. Másrészt meg onnantól kezdve lehetett számítani a cseh segítségre is, tehát onnantól kezdve az a personálunió, amit Mátyás szeretett volna elérni a cseh királlyá választással, az automatikusan megvalósult. Tehát ugyanaz az államszövetség jött létre olyan formában, hogy Ulászlót választották. Tehát egy fronton felszabadultak az erőforrások, azt rá lehetett fordítani a lengyelekkel szemben, meg a Habsburgokkal szemben, és ráadásul egy jobb politikai konstellációba került az ország, mint korábban volt, mert Mátyás annyira rossz viszonyban volt az összes szomszédjával, hogy teljesen elszigetelte politikailag a Magyar Királyságot. Ugye a Jagelló dinasztia révén, meg a Lengyel-Litván államszövetséggel, meg Csehországgal normalizálódtak a viszonyok, és ráadásul ezt tovább vitték, mert az ifjú második Lajos Túlászló fiát összeboronálták egy Habsburg hercegnővel, akkor még nem lehetett tudni, ki kit fog feleségül venni, de Miksa császár és Ulászló megegyeztek, hogy az unokáik össze fognak házasodni, és így lett az egyik unoka Mária 1521-ben Lajosnak a először ugye 1505-ben a jegyese, aztán 21-ben a felesége. Tehát ha nincs ez a nagyon nyomorult oszmán szomszédság, tehát a rossz szomszédság, vagy az török átok, ugye, akkor Magyarország külpolitikai helyzete ez rendkívül stabil lett volna Európában, hiszen a két legnagyobb és legerősebb dinasztia számított rokonnak és szövetségesnek a korban.
0: De említette második Lajos, ő 10 éves volt, amikor édesapja elhalálozott, tehát tulajdonképpen nagykorúságáig nemesekből, főpapokból álló tanács vezette az országot.
1: Sőt, az édesapja gyámokat jelölt ki neki, és az két külföldi uralkodó volt, a lengyel király meg a német-római császár. Elég érdekes politikai szituáció alakult ki. A magyar rendek, amint lehetett, és ez 15 éves korában a török támadáskor bekövetkezett, nagykorúsították Lajost, és onnantól kezdve a gyámoknak már nem volt beleszólása Lajosnak az ügyeiben.
0: A magyarok mennyiben készültek a mohácsi csatára? Készültek-e, és hogyan, milyen módon?
1: Készültek, hát tudták, hogy jön a szultán, az már 25 decemberében megjött a hír, hogy várható egy támadás. Az volt a kérdés, hogy hova fognak betörni a törökök. Tavasszal országgyűlést tartottak, ott kimondták, hogy mindenki tartsa készenlétben a fegyvereseit, mert nyár közepén már táborba kell szállni. Követeket küldtek a külföldi udvarokba, hogy segítséget kérjenek. Követet küldtek Csehországba, a cseh korona országaiba, ahol a rendek néhány évvel korábban megígérték Lajosnak, hogy megsegítik, ha török támadás éri. Ugye ezek a hadseregek el is indultak Magyarországra, csak augusztus 29-éig nem tudtak csatlakozni a királyseregéhez.
0: Mi volt ennek az oka?
1: Hát a távolság és az idő, tehát ezt pontosan lehetett tudni, mert hogy semmi nem történt később, mint 1521-ben, és 21-ből ismerjük a dátumokat. És van Brodaris István kancellártól egy levél, ami beleírja, hogy szeptember közepe előtt nem lesz akkora hadsereg, amivel a siker biztos reményében föl lehetne venni a harcot a törökökkel. Tehát kellett volna még 2-3 hét, hogy ez a hadsereg összegyülekezhessen. Na de hát ezt a törökök is tudták, ők megsiettek. Tehát pont ezért, hogy minél hamarabb sor kerüljön az összecsapásra, mert tudták, hogy minél hamarabb sor kerül az összecsapásra, annál kisebb erőt tud Lajos fölvonultatni ellenük.
0: Brodaris meg is írta a saját személyes tapasztalatait a harcról.
1: Igen, egy-két évvel később papírra vetette, és gyakorlatilag ez az egyetlen ilyen beszámolónk a keresztény oldalról a résztvevők közül, pedig sokan túlélték a küzdelmet, és sok mindenkinek lehetett volna mondandója az ott történtekkel kapcsolatban, nincs szerencsénk, nem ismerünk ilyen szövegeket.
0: Az előzmények kapcsán sok mindenről szót ejtettünk. Ön szerint mi volt a fő oka, vagy mi volt az előzménye, közvetlen előzménye a csatának?
1: Tehát a török támadás, ami elől nem tudtak elhátrálni.
0: Próbálkoztak békeszerződésekkel a 20-as években a magyarok.
1: Igen, csak hát ugye kiderült, hogy a magyar oldalról az lett volna feltétel, hogy mindig is az lett volna feltétel, hogy a törökök adják vissza a várakat. Mert ha ez nincs, akkor ezt a király, ezt a békét nem tudja eladni otthon. A törököknek meg eszehágában nem volt visszaadni semmit sem. Tomori Pál, aki a déli határvédelemmel volt megbízva, ő azt javasolta a forrásaink szerint a királyi tanácsnak, hogy bármi áron kössenek békét, mert a harc az eléggé egyenlőtlen lenne. De úgy tűnik, hogy a hátában a nagyon hangos és felháborodott nemességgel a király bármi áron nem mert békét kötni az Oszmán Birodalommal.
0: Ennyire függött a király a nemességtől?
1: A nemesség nélkül nincs hadsereg. Tehát, hogy valójában az ország fegyveres ereje ők, és lehet békében kormányozni az országot, de háborús helyzetben a nemesség nélkül senki sem boldogul el.
0: A mohácsi tragédiát nevezhetjük így követően. Melyek voltak a fő következményei?
1: Vagy három fontos következményt érdemes talán említeni. Egyrészt, hogy a csatában meghal az az udvari elit, ami a Jagelló rendszernek a támasza volt. Tehát, hogy ott nagyrészt elpusztulnak, sok fontos szereplő elpusztul, ami hát egy új helyzetet teremt társadalmilag a hatalmi elitben egy ürülés, megüresedés támad, és akkor oda azért majd kandidálnak mások, és meghal a király is, méghozzá úgy, hogy nincs fiúgyermeke. Tehát ezzel a dinasztia is kihal Magyarországon. Ez a csata legfontosabb következménye, mert hogy ezzel megint elindul a versengés a Jagellók trónjaiért, hogy ki legyen a király Csehországban, ki legyen a király Magyarországon. És Csehországban viszonylag egyszerű a helyzet, ott nagyon gyorsan érvényesítik a Habsburgok a trónigényüket, nincs igazán komoly ellenjelölt. De a Magyar Királyságban ez másként van, mert az ország legtekintélyesebb, leghatalmasabb birtokosa, Szapolyai János, az túléli a csatát, ugye ő nem jut el Mohácshoz, és őt választják meg elsőként magyar királynak, tehát itt kialakul egy versengés, és hát a nemesség többsége először Szapolyai mellé áll, de aztán 27-ben Ferdinánd a szerződésre hivatkozva megjelenik egy hadsereggel a Magyar Királyságban, és Szapolyai nem tudja megvédeni ezzel szemben a saját trónját, nagyon gyorsan elveszít két csatát, és Lengyelországba kénytelen menekülni, és ezek után a magyar nemesség meg felsorakozik Ferdinánd mellé. Tulajdonképpen racionálisan járnak el, mert mindig az erősebb mellé húznak, akitől azt remélik, hogy majd megvédi őket mindentől is, mert az lenne a király dolga. De ez a három dolog, hogy egyrészt van egy elitpusztulás, és a régi rendszer támaszai így kikerülnek a képből, hogy a dinasztiát le kell cserélni, és ez egy versengési helyzetet teremt, illetve, hogy hát több potens játékos van. Az osztrák főherceg ugye a bátyját, Károly német-római császárt használja a segítséggyanánt, Szapolyai meg a vereség után a szultánnal egyezik meg. Na és ez az, ami aztán tartósítja a megosztottságot az országban.
0: Kedves hallgatóink, Bészabó János történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. 40. alkalommal rendezik meg augusztus 20-a és 23-a között a mesterségek ünnepét a Budai Várban. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett rendezvényen idén is a magyar népi kézművesség mesterei és számos külföldi alkotó mutatkozik be. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Csapó Angélát, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagját, a népművészet mesterét. A kedves hallgatóktól elnézést kérünk itt a háttérzajért. Ezt a beszélgetést a mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzítjük. Csapó Angéla az édesanyjától tanult ezt a mesterséget. Miért szeretett bele a textil szövésbe?
2: A 80-as években még gyerekfejjel láttam édesanyámat szőni. A hímzéstől kezdve a makraméig sokféle kézműves tevékenységet kipróbált, és a szövés egy volt a sok közül, ezt tetszett a legjobban, ez fogott meg a legjobban, de a nagyszüleim is hímeztek, horgoltak. Nekem a szövés valahogy bejött. Gyakorlatilag egyre mélyebbre süllyedek, ha lehet ilyet mondani, de pozitív értelemben, mert ebbe csak elmélyülni lehet. Akit egyszer megérintett, annak gyakorlatilag már az egész sorsa meg van pecsételve. Nagyon gazdag, nagyon változatos, egy varázslatos dolog a szövés.
1: Hogy került kapcsolatba a Somogy megyei Népművészeti Egyesülettel? Miért tartja fontosnak, hogy az ő céljukkal azonosuljon a tudás átörökítése a jövő nemzedék számára?
2: 88 óta foglalkozom komolyabban szövéssel, ugye addig évekig néztem édesanyám, hogyan sző. Nagyon sok minden technikát kipróbáltam, és 96-ba kezdtem el emberekkel is foglalkozni, mert többen megkerestek, hogy ugyan mutasd már meg, hogy te hogy csinálod, illetve sok mindent láttak, mivel érdeklődéssel fordulok sokféle technika iránt. Mindenevő vagyok, hogy úgy mondjam, tehát nem beleszülettem egy bizonyos témába, hanem mindenre nyitott vagyok. És aztán, ahogy elkezdtem emberekkel is foglalkozni, rá kellett jönnöm, hogy ez legalább annyit ad, hogy embereknek adom át a tudást, vagy segítek egy-két technikát, vagy egy-két alapanyagot megismerni, és tényleg fantasztikus dolog, amikor jó emberekkel jó irányba megyünk. Nyilván az elején próbáltam a szövőket, mert ugye elég hamar ugye a kis közösséget is formáltuk. Ez a Motola szövőműhely, ez a Somogy megyei Népművészeti Egyesület keretén belül működik, idestova most már 26 éve, mert ugye 96 óta foglalkozom emberekkel is több helyen, többféle közösségbe próbáltam olyan szakköri jelleggel, vagy helyi rendezvényeken, vagy táborokba tudást átadni. Aztán egy helyre próbáltuk úgy összevonni a csapatot, hogy egy helyen legyenek, és aztán így a Somogy megyei Népművészeti Egyesület, meg annó még régen volt Somogy megyei Művelődési Központ, amit ugye jogszabályilag megszüntettek minden megyébe, de a Somogy megyei Művelődési Központnak az épületébe voltunk, mint egyesület jelen, mint ahogy mindenhol máshol is annó, és az egyesület égisze alatt ugye a Motola szövőműhely papírforma szerint hivatalosan 2000 óta működik, de aztán több helyre hívtak az országba, és több alkotóközösségnek a munkájába részt vettek, akár a Deszki, Bánát, Szerb Hagyományőrző Kulturális Közösség munkájába is, vagy a Zalaiak is hívtak, Zala megyei Népművészeti Egyesület is hívott többféle projekt munkába, többféle technikát vagy tematika szerint ugye szőttünk már együtt. Jó pár éve most Sárvárra hívnak, a Sárvári Művelődési Központba, most például nyáron nyári tábor vagy gyerekekkel szőttünk, de tavaly is nagyon népszerű volt. Szóval nagyon sokféleképpen tudok emberekkel szőni együtt, ami nekem azt jelenti, hogy az együtt szövés egy örömteli, élményteli, nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert akármilyen mondatot mondok, vagy akármilyen mozdulatot mutatok, minden válik valamivé. Tehát én magam is szeretek szőni, de amikor így embereken látom, hogy jó helyre potyan egy-egy magocska, akkor az legalább olyan jó érzés.
1: Többször említette, hogy szeret emberekkel foglalkozni. Mit jelent ez kisgyerektől felnőttig? És hogy lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, a szövés irányába fiatalokat, időseket?
2: Igen, hát ez a többféleképpen ugye teljesen változó korosztály, tehát azért mondom, például nyári táborok, rendezvények, ahol gyerekek, családok együtt jönnek, vagy baráti társaságok együtt jönnek, de például amikor OK-s képzésre kérnek föl, nyilván ott azért keményebb a történet, mert ott ugye azért a vizsgadarabokat is le kell tudni szőni, a vizsgára való felkészülés, ugye tételeket is megtanulni, tehát ott egy picit nyilván más a tematika. A saját műhelyemben 5. éve tartok kurzusokat és különböző tematikus hétvégéket, ezek is mind szakmailag kicsit intenzívebbek vagy erősebb töltetőek, de amikor családik, akkor nyilván egy lazább keretek között ismerkedünk meg a szövéssel, és az előállított vagy leszőtt tárgyakat mindenki hazaviheti. Amikor el kell varázsolni, tehát amikor el kell csábítani az embereket, ez nagyon sokszor ugye vizuális élmény is, hogy hogyan pakolom ki a fonalakat, hogyan tálalom az eszközöket, tehát jó legyen ránézni. Most is például itt a sátor mellett van egy kis sziget, ahol kicsit erősebb színek vagy élénkebb színekkel próbálom megfogni a szemeket. Tehát aki nem is sző, de nagyon sok ember, ahogy elmegy, egy már mellette látszik rajtuk, hogy jó ránézni, jó megsimogatni, nyilván ezekhez hozzá lehet nyúlni. Bevonz a tekintetet, ha kellemes a színhatás, vagy kellemes a tálalás, mert sok minden múlik ezen is, hogy mit látnak az eszközzel, az anyaggal.
1: Most itt augusztus 21-én a Tóth Árpád sétányon van a Somogy megyei Népművészeti Egyesület több sátra is, de először beszéljünk az ön munkáiról. Miket sző? Hiszen mondta, hogy több oldalról közelíti meg a szövést, amióta beleszeretett.
2: Így van. Édesanyámat először ugye kereten, állványon gyapjúszövéssel látom, gyapjúszövéssel foglalkozott, gyapjúszövési technikákkal ismerkedtem meg én is először. Nyilván én is ugye gyapjúszövéssel kezdtem. Itt is ugye a funkció lehet több irányú, tehát nem csak szőnyegeket, párnákat, tarisznyákat, falvédőket lehet szőni, hanem sok minden egyéb mást is, például kabátot, poncsót is. Az ember előbb-utóbb az eszközökkel is ismerkedik, tehát a szövőszék adta lehetőséget, ez hatványozottan ugye megnyílik a világ. A szövőszéken nagyon sok mindent lehet szőni, és nyilván a vászonszövés, amit itt is akár a lakástextiliák, akár a viselethez való alapanyagok előállítása lehet érdekes, de itt is nagyon sokféle alapanyaggal, sokféle technikával dolgozunk, különböző sűrűségekkel. Itt azért a takácsmestereket, ha hallotta valaki, ugye a klasszikus értelemben céhekbe tömörült mesterek, a változatossága is, ugye, mert nagyon takácsok is sokfélék voltak, sokféle funkciójú tárgyat, sokféle céllal szőttek. Az, hogy nekünk lehetőségünk van kézi szövésben még mindig talpon maradni, mert ugye nem mindent tudnak még mindent iparilag előállítani. A textil ipar is nagyon szép, mert rengeteg olyan izgalmas dolgot meg tudnak oldani, ami tényleg a szemet gyönyörködteti. Én a kézi szövésnél maradnék, amíg élek. A kézi szövés az valahogy nekem jobban bejön, mint a gépi, mechanikus és egyéb eszközök. Tavaly volt lehetőségem egy olyan külföldi tanulmányútra, ahol egy kicsit kitekintést nyerhettem, hogy mások hogyan és mit csinálnak. Nekünk azért a II. Világháború utáni változások azt hozták, hogy ugye a szövőszékeket nem állították föl újra a paraszti önellátó gazdaságokban, mert nyilván ugye az élet megváltozott, az életvitel megváltozott, és sajnos nagyon-nagyon kevesen tudták megtartani ezt a foglalatosságot. Ugye régen a takácsmesterek szőhettek mintásat, 1872-ig C-törvények uralkodtak Magyarországon. Már rég volt gyáripar, de azért még a CS törvények megvoltak, ugye a paraszti önellátó gazdaságba szőhettek az asszonyok, innen gatyának, asztalneműnek, ágyneműnek valót, vagy a gazdaságnak ponyvát, zsákot. Ugye ez a vászoncseléd, fehércseléd elnevezés is sok szép irodalmi műbe erre utal. A magyar népművészet létezett is, nyilván volt is mindig is, de az, hogy a 19. század második felétől nyilván ez egy kicsit ilyen vulkánkitörésszerűen, robbanásszerűen elég karakteresen megjelenhetett. A falusi takácsok, városi takácsok, urodalmi takácsok ugye sokféle irányba, sokféle funkciói tárgyat szőttek. Az, hogy a parasztasszonyok mit állítottak elő saját szükségletükre, vagy az ünnepnapokra mit állítottak és hogyan mintázták, nyilván az helyi jellegzetesség, helyi sajátosság volt. Hát ugye én somogyi vagyok, kicsit hazabeszélek, mert ugye Somogynak is a szőttes hagyománya rendkívül gazdag, nem csak a múzeumi gyűjteménynek, hanem magángyűjteményekben is rengeteg sok minden szépet láthatunk.
1: A kedves hallgatóknak ajánlom figyelmébe a Somogy megyei Népművészeti Egyesület honlapját, amelyen többek között Somogy népi, szellemi, tárgyalkotó, kulturális örökségének a továbbéltetése, az is olvasható.
2: Az országban 117 államilag fenntartott múzeum van, amit ha valaki szeretne otthon a fotelbe ülve is a museumdigital.org lapon végignézegethet. Csodálatos, szép, annyira gazdagok vagyunk, tényleg. Ugye ez a gazdagság, ez mindig relatív, mert van, aki csak a pénz értékét nézi. Az, hogy nekünk van magyar népművészet kultúránk, ahogy ugye sokaknak már nincs, mert már nincs mit őrizni, az, hogy vágynak rá az egyediségre, az identitástudatra, vagy a hovatartozásra. Ez megjelenik nem csak a viseletekbe, de sokszor a használati tárgyakba is, amit szeretnének ugye maguknak tudni, hogy ez csak az övék. Ugye sokszor ezeket a matricázásokat, brendeket, meg egyebeket is ezzel párhuzamba lehet állítani, de erre mindig igénye volt az emberiségnek. Több tízezer éve szövünk valahol, mindig a hovatartozást is, és valahol az egyediséget és az önálló individuumot is meg akarták mutatni. Ez azért nagyon izgalmas, mert akár melyik múzeumban elmegyünk és körülnézünk, vagy csak így otthon ülve a digitális virág, erre legalább jó. Nincs két egyforma. Mindenki magát megszőtte. Nincs két egyforma tárgy. Annyira gyönyörű tud lenni, hogy egy picit mindenki más, ahogy az emberek is.
1: Idén a 40. mesterségek ünnepén vagyunk. Mit jelent az önök számára a mesterségek ünnepe, mint lehetőség?
2: Ha a magyarországi vagy a határon túli kézműveseknek a legnagyobb ünnepét, ha említjük, akkor ez a legnagyobb ünnepünk. Nem csak az álma alapítás miatt, ugye ez az augusztus 20-a, a budai vár, és nyilván ugye ez több tekintetben is fontos mindenkinek, de az a mozgalom, ami elindult több évtizede ezelőtt, hogy idáig eljutott, és itt tartunk, azért ez fantasztikus, mert nagyon sok mindennek volt egy pár éves felfutása, aztán mindennek van egy stagnálása, majd egy hanyatlása. Hála Isten, még már az átlag életkor azért nem a tínédzser, mert kevesebb a fiatal és több az idősebb vagy szépkorú. Ugye elég sok a 70-kednek azért a több ezer kézműves között, de ezek mind olyan 70-kedők, akik azért nagyon-nagyon jó kedvel, nagyon-nagyon jó vitalitással, életigenléssel viszik tovább. Tehát kit érdekel, hogy meleg van? Ez a mi ünnepünk az, hogy a kézművesek még mindig csinálják, és még mindig kitartóan boldogan. Ezt nem lehet az emberektől elvenni, ez se az alkotás örömét, se a hitet nem lehet semmilyen úton módon elveszíteni se, meg elvenni se. Az, hogy még ennyien itt vannak, tehát nagyon sok egyesület, nagyon sok mester jelen van. Nagyon sokszor ugye itt találkozunk egymással, például tegnap is 20-án ugye nagyon sok emberrel itt van módunk találkozni, tehát egy év múlva fogunk újra találkozni, mert nyilván ilyenkor vagyunk együtt, és itt tudunk egymásnak örvendezni is. Az, hogy megmutatkozunk, jelen vagyunk akár a szötteseinkkel, vagy kerámikus ugye a kerámiáival, vagy a faragók a faragásaikkal, jó egymást látni, jó látni azt, hogy még élünk, még itt vagyunk, mert ugye nagyon sokszor ez is azért számít, hogy tudunk egymásnak is örülni, és akármennyire is embert próbáló, mindig erre készülünk a legjobban, mindenki erre készül a legjobban, még ha technikailag is, vagy fizikailag is fárasztó, mert annyi örömet tud adni, hogy így együtt lehetünk, mert ilyenkor azért tényleg itt van ennek az alkotói közösségnek a színe java, vagy aki él és mozog, mondhatjuk így is. És én nagyon örülök neki, hogy még ennyien itt vagyunk. Én többször is jártam úgy külföldön, hogy fájó szívem, mondják, hogy de jó nektek, mert nektek még ez van. Nekünk még ez van, mert bennünk van, az emberekben van, tehát nem a múzeumban, nem az üvegvitrin mögött, nem a kivetítőn, hanem az emberek fejébe, az emberek szívébe, az emberek keze között van, és ez a legszebb dolog szerintem a világon.
1: A családok részvétele a mesterségek ünnepén segít-e abban, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltse a kézművesség, a kézműves mesterek munkája iránt?
2: Nagyon sok emberrel foglalkozom, tehát évközben is sokféle konstrukcióba, sok helyen járok, az országban is sok felé hívnak, mindenhol szinte ki vannak éhezve az emberek, mint a szomjúságot, éhséget csillapítanának, azokra a tevékenységekre, amit a két kezével tud tenni, és egy picit oda kell figyelni, picit el kell mélyedni, most teljesen mindegy, hogy ez szövés, vagy faragás, vagy bármilyen népi mesterséget mondhatnék. Igényük van az embereknek erre, mert ugye a mai életvitel, ugye főleg a számítógép, főleg a telefon, csak simogatjuk, beömlik minden, és közben igényelne az, hogy ő maga teremtsen valamit. Ugye az ember az egy teremtő ember, alkotó ember, nem tudom szebben megfogalmazni, hogy valamit létre tud hozni, hogy valamit befolyásolni tud, pozitív irányba előre visz, jót tesz. Erre belső zsigeri igénye van, ugyanúgy, mint a szomjúság, meg az éhség csillapításra. És azért tudom ezt így megfogalmazni, mert sokszor 5-10 év távlatában is, vagy csak pár év távlatában is látjuk, például iskolákba járunk, rendezvényekre járunk, és ott lehet érezni, hogy ugyanaz a korosztály pár évvel később már hogyan reagál dolgokra, és közben ki vannak ráéhezve. Felnőtt is, gyerek is, nagyon sokszor az együttalkotás, hogy szülőt is leültetjük, gyereket is leültetjük. Sokszor ezt szoktam mondani, hogy lesz közös élmény, közös tapasztalat, meg tudjátok beszélni hazafelé, hogy kinek hogy ment, hogy sikerült. Sokszor a gyerek előbb készen van, és a szülőt biztatja, olyan érdekes látni, hogy a közös élmény egy picit gyűrközni kell, egy picit tenni kell azért, hogy legyen valami. Mennyire jól adja ki azt, hogy nem csak megkapják, mert leveszik a polcról és kifizeti a szülő, hanem ezt én tudtam megcsinálni, és csillog a szem, ez fantasztikus érzés. Látni is fantasztikus érzés, meg hogy ezt így megtehetjük, és a legmeglepőbb az, hogy eszméletlen igényük van rá gyereknek is, felnőttnek is.
1: Említette, hogy nagyon fontos az önök számára nem csak maga a mesterségbeli bemutató a mesterségek ünnepén, hanem az egymással való találkozás. Ahogy mondta, hogy örömmel beszélget a többiekkel, hiszen akár itt a határon túliakkal is találkozhat. Mit jelentenek ezek a beszélgetések? Lesnek el új ötletet egymástól?
2: Arra azért nincs lehetőség, tehát a szakmai beszélgetések nem itt folynak, hanem műhely körülmények között, meg ahol van idő erre. Főként örülünk egymásnak, az, hogy látjuk egymást, hogy hol tart, mit csinál, pont mivel foglalkozik idén, mi az újdonság, mert én is mindig szoktam készülni, legyen néhány új tárgy a standon, mi hogy készült, mert sokszor ugye egy szakmai szemmel más lát, mást talál meg benne, mint az utcaembere. Nyilván az is nagyon jó érzés, hogy mindenkin látjuk a fejlődést, a tovább lépést. Én ezt szeretem legjobban, senki nem áll meg, senki nem stagnál, hanem tovább lép, fejlődik, érdeklődik sok minden iránt. Hát mindenkinek a saját szakmájában mindig van hova tovább menni, vagy több mindent megismerni, vagy több mindent bemutatni. Ez a része is nagyon jó dolog, hogy így látjuk. Hát itt most olyan pergő, sokszor úgy vagyunk, hogy épp hogy csak köszönni tudunk egymásnak, egymásnak örvendünk. Az jó érzés, hogy kíváncsiak egymásra az emberek.
1: Beszéltünk itt a szakmaiságról. Mit jelent a népművészet ifjú mestere, vagy a népművészet mestere elismerés, illetve mit jelent az szakmailag, hogy ön nem csak a népművészet mestere, hanem népi iparművész is?
2: Ugye ezek a szakmai minősítések egyrészt ugye elérhetők, Például a Népi Iparművész címhez jogszabályi háttér van, hogy zsűrizett tárgy típusokból hány darabot kell bemutatni, és nyilván egy szakmai önéletrajz mellékleteként ugye tárgyakból is bemutatni, és egy bíráló bizottság elbírálja, hogy valaki népi iparművészé válhasson. Ez szakmánként más, például annak idején 28 évvel ezelőtt, amikor ugye én ezt benyújtottam, akkor 5 A zsűri szám kellett és 30 B zsűri szám kellett, ugye az A az az örökös. A B is jó, csak hogy ugye az A nagyobb volumenű vagy tárgyegyüttes, vagy egy kicsit nagyobb munkát mutat be. Most egy picit ennek megváltozott az elnevezése, hogy A meg B meg C. Ugye most mesterremek, ami az A-val egyenértékű, és a míves termék, ami úgymond macskaköröm a B-vel egyenértékű, és van az ajándéktárgy, ami nem azt jelenti, hogy nem jó minőségű. Nyilván nem lehet az sem silány minőség, csak nagyon jó minőségű, csak a maga a tárgy volumene, mérete, vagy technikailag mondjuk egy ajándéktárgy kisebb, vagy egy egyszerűbb megoldás, de ennek is mívesnek kell lenni. Az a lényeg, hogy a Népi Iparművész címhez minősített, tehát szakmai tudást tárgyakat kell bemutatni, minősített tárgyakat megfelelő darabszámban. Ez még nem automatikusan vonja maga után, hanem nyilván az egy szakmai aktivitást is kell bemutatni szakmai önéletrajzban, és a bizottság el tudja bírálni, hogy megkapja ezt az elismerést vagy sem. A népművészet ifjú mestere és a népművészet mestere, ezek állami kitüntetések, és ezt adják. Itt is nagyon fontos a szakmai munka, a szakmai múlt. Évente egyszer adják augusztus 20-án, és ugye a tárgyalkotó kézműveseken kívül még a népzenész, a néptáncos, a népénekes és a népmesemondó is benne van, és összesen 10 darab ilyen díjat adnak évente. Magyarul sokkal többen megérdemelnék évente ezt a díjat, akármelyik díjat, és fiatalok is nagyon sokan vannak. Ugye az ifjú mester azt jelenti, hogy 35 éves korig adható az ifjú mester, de nyilván rengeteg ügyes fiatal van. Tehát, hogyha most úgy nézzük, hogy csak a tárgyalkotó népi mesterségeket 54 kategóriába sorolják. Ha még külön a népzenészt, a néptáncost, úgy néptáncos is ugye fiúlány, vagy egy pár, a népmesemondót is, és aztán itt sorolhatnak, akkor gyakorlatilag ez a 10 díj, ez elenyésző. Én azt mondom, hogy nagyon sok ügyes ember van, nagyon sok ügyes fiatal van, nyilván sokkal többen is megérdemelnék. Én tavaly kaptam meg a népművészet mestere díjat, ugye idén vagyok 55 éves, ugye ezt tavaly 54 évesen kaptam szinte fiatalon, mert ugye akik velem együtt ültek, ott a diátadón azok inkább 80 fölött voltak, nem 51 pár évesek. Nyilván, hogy egy szakmai múlt is van. Az, hogy én elég intenzíven és aktívan szövök már jó pár évtizede, illetve a tudás átadásban, a közösségi munkába is, ugye somogyiak kapcsán, vagy a szövősök kapcsán, ugye azért amennyire tudtam, részt vettem, meg ezután is részt veszek. Valószínűleg ez lehetett az oka, hogy ennyire mocskakörön fiatalon kaptam meg ezt a díjat, mivel én folyamatosan aktívan dolgozom. Gyakorlatilag a nap 24 órájában vagy fejbe szövök, vagy a szövőszékbe szövök. Szakmailag sok mindenbe hiszek, de leginkább a minőségbe és a jó szakmai alapokban. Az, hogy a mi hagyományaink, a kultúránk része, ehhez nyilván, ahogy öregszem, egyre jobban ragaszkodom, és ennek kapcsán ugye sokszor vélemény különbségek is tudnak lenni, de ez nem baj, mindenkinek lehet saját véleménye is. Én, ahogy öregszem, egyre inkább azt mondom, hogy a szakmaiság, a minőség, a jó szakmai alap elengedhetetlen bármilyen fronton, nem csak a szövés kapcsán.
1: Tudom, hogy most itt nem reklámozhatunk különböző üzleteket. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy akik nem jutottak el ide a mesterségek ünnepére, és találkozni szeretnének önökkel, vagy a Somogy megyei Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásaival, hol érhetik el önöket?
2: Ugye évente a legnagyobb rendezvény, ugye, hogy a mesterségek ünnepén itt mindenki elér bennünket élőbe is, itt lehet kommunikálni is. Rangos és míves, ami kézműveseknek szól, és kézműveseket előnyben részesítenek, például táncház találkozó tavasszal ugye a Budapest Sport Arénában. Sok olyan vidéki helyi rendezvényre megyünk, ahol a helyi kézműveseket vagy a népi mesterségekkel foglalkozókat, tehát igényes színvonalas kézműves rendezvényeken is jelen vagyunk. De ami legegyszerűbben elérhető, például a honlap, ez a somogyimesterek.hu oldal, itt is a mestereink elérhetők. 16 különböző kézműves mesterséggel vagyunk jelen, jelen pillanatban 54 tagunk van, ami nem egy nagy egyesület, inkább egy ilyen kisebb egyesületnek számít, de mi nagyon szeretjük ezt a kis közösséget, mert emberléptékű, mindenki azért van itt, mert szakmáját szereti, együtt lenni szeretünk. A Szennai Skanzen közel van hozzánk, ugye Kaposvártól 13 km, májusban szoktunk közösségi napot tartani, ez azt jelenti, hogy egész nap a kézműveseink kint vannak, lehet foglalkozásokat látogatni, a délután folyamán van egy kis táncház, a Somogy Zenekar és a Somogy Tánc Együttes részvételével. Ugye én annak idején még gyerekfejjel Somogyba táncoltam. Személyes kapcsolatunk is van, meg kötődésünk is van, amivel Szennai Skanzen egy olyan bájos és tüneményes kis hely, hogy a mi egyesületi közösségi napunkhoz nagyon-nagyon jó környezetet biztosít, és évek óta népszerű ez a nap, ahol szintén ugye megtalálhatóak vagyunk így, hogy a mesterekkel élő közösségbe, akár alkotás közben is lehet ismerkedni a mesterségekkel.
1: Regedje meg egy személyes kérdést. Kár, hogy a kedves AD rádióhallgatók nem látják, rendkívül csinos, kézműves, ruházatba, blúzba. Miért viseli örömmel?
2: Említettem, hogy gyerekfej 70-es évek vége óta ugye én néptáncoltam a Somogy Táncegyüttesbe, az, hogy viselet a nevébe is benne, viselni kell, tehát meg kell jelenni benne. Egy tartást ad annak, aki viseli, és valami kötődést is a hovatartozása. Ugye itt a mesterségek ünnepén nagyon szigorú szabályzat van a megjelenésre minden egyesületnek, egységes arculatot kell tükrözni, mind a sátrak, mind a bemutatózás kapcsán. Tehát van egy koncepció minden egyesületnek, hogy hogyan jeleníti meg a saját mestereit, tehát milyen viseletet képviselünk. Mivel a nyáron ez nem egy klasszikus népviselet, ez egy ilyen nyári könnyített viselet, viszont a megjelenésünk az egy picit utal azokra a darabokra, amit annó ugye Somogyba is szerettek, ezt a köténytípust, illetve magát a bőszoknyát és a fehér blúz, az nyilván a népies jelleget tükrözi, de mi azért szeretjük ezt, mert mindenki választhatta a színt, választhatta az apró virágokat, hogy kinek mi tetszik, mindenki az egyediségét beviszi, de hogyha mi együtt fotózkodunk, vagy együtt vonulunk, vagy együtt látnak bennünket, akkor mindenki tudja, hogy ezek a somogyiak. Mindig meg szoktak dicsérni bennünket nagyon sokszor, pont ez a kötény meg a viselet, mert egy nagyon érdekes szabása van a köténynek, hogy amikor mozgásban vagyunk, akkor nagyon érdekesen, szinte játékosan játszik a kötény is, és nekünk ez a védjegyünk, hogy úgy mondjam, és ugye nagyon sokszor meg akarják venni, meg el akarják tőlünk kérni, de mondtuk, hogy ez csak a miénk. Ez a Somogy megyei Népművészeti Egyesületnek a viselete. Itt a népművészet az ünnepen, mert nekünk ez az ünnepünk a legnagyobb tényleg ilyen szempontból. Jó érzés itt lenni így, hogy fiatalok is, nekem is ugye a gyermekeim, meg a családban a fiatalok segítenek. Sok helyen a mestereknek a gyermekei segítenek, akár a pakolásba, akár a sátorácsolásba, bármiben, és még a fiatalok is büszkék arra, hogy ezzel is egy kicsit ők is részesei, és jó érzés tölti el őket, hogy itt lehetnek ezen a rangos rendezvényen.
1: Kedves hallgatóink, Csapó Angélával, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület népművészet mesterével, népi iparművésszel. A mesterségek ünnepén augusztus 21-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Szokolai Dongó Balázs muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a világújság. A Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán által augusztus elején aláírt mekkai közös védelmi megállapodás rögzíti, ha a három állam bármelyikét fegyveres támadás éri, azt mindhárom fél elleni támadásnak kell tekinteni. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
5: Szaúdi tőke és energetikai befolyás, török hadipar és harctéri tapasztalat, pakisztáni katonai kapacitás és atomütőerő. A Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán által augusztus elején aláírt mekkai közös védelmi megállapodás rögzíti, ha a három állam bármelyikét fegyveres támadás éri, azt mindhárom fél elleni támadásnak kell tekinteni. Ugyanakkor a dokumentum bevezeti a kollektív védelem elvét egy olyan stratégiai térségbe, amely eddig nem tudott koherens és tartós regionális biztonsági struktúrát kiépíteni. A tripla szövetségként vagy szunnita biztonsági háromszögként, iszlám NATO-ként jellemezhető egyezménnyel az aláíró középhatalmak túlléptek a hagyományos amerikai biztonsági keretek felhasználásán. Az öböl államok területeit és energetikai infrastruktúráját ért támadások az Egyesült Államok és Izrael, valamint az Irán és szövetségesei közötti összecsapások mind a paktum mielőbbi aláírása felé terelték a feleket. Ráadásul a muzulmán világ egyetlen nukleáris hatalmának jelenléte óhatatlanul nukleáris árnyékot vet a paktumra, és ami igazán megváltozik, az a nyugati garanciák eddigi egyedüli kizárólagossága.
6: A kollektív védelem elvét fogalmazták meg egy olyan stratégiai térségben, amely eddig nem tudott tartós regionális biztonságot kiépíteni. Mit jelent ez a szövetség a megváltozó közel-keleti viszonyok relációjában, és milyen fajta kételyek fogalmazódtak meg ezekben az országokban, hogy szükségét érezték egy ilyen katonai szervezet felállításának?
7: Kezdjük az alapoknál, hogy az alapító tagok gyakorlatilag többsége ilyen vagy olyan formában évtizedekig amerikai, még az egyik közeli amerikai szövetséges volt. Törökország, mint NATO tag, Szaúd-Arábia, mint a petrodollár fogalomnak az egyik megalkotója, ugye minden egyes eladott liter olajért dollárban kell fizetni, illetve Pakisztán, aki pedig többek között a 80-as években az afganisztáni szovjet beavatkozás után egy előlet volt amerikai bázissal át, ugye onnan látták el az amerikaiak modern fegyverekkel a mudzsahedeket, akik végül visszavonulásra kényszerítették a akkor már szovjet hadseregnek hívott korábban vörös hadsereg nevű harcoló erőt. Tehát ezek az államok egy igen hosszú utat jártak be, és ne felejtsük, hogy Törökországban, illetve Szaúd-Arábiában is több amerikai bázis található. Úgyhogy az első és legfontosabb kérdés, amit föl kell tenni, hogy miért érezték úgy ezek az országok a kitűnő és összetett amerikai katonai kapcsolataik ellenére, hogy további megoldásokra, további védelemre van szükségük, és a válasz egyértelműen a 2025-ös 12 napos háborúban Irán ellen található meg, illetve a 2026-ban megindult amerikai, izraeli, emirátusokbeli és kuvaiti támadásokban, amelyet Irán ellen indítottak. Ugye az ezekre adott válaszban Irán bebizonyította, hogy rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek nem csak az amerikai, hanem az amerikainál még egy fokkal összetettebb és nagyobb képességű izraeli légvédelmi rendszert is képesek átütni. Súlyos károkat okoztak az öbölmenti országoknak azokon a területeken, ahol amerikai bázisok voltak, idejétve építenek Bahrain, Katart és az emirátusokat is. Tehát ez a kiinduló helyzet, hogy van egy olyan amerikai jelenlét, amely elméletileg minden veszélytől meg kellett volna, hogy védje ezeket az országokat, de mégse így történt.

0: Úgyhogy az a 2025. decemberi megállapodás Szaúd-Arábia és Pakisztán között, amely egy korábbi katonai együttműködés nyúlik vissza, az került most kibővítésre és átformálásra Törökország csatlakozásával, így létrejött egy olyan körülbelül 350 milliós védelmi tömb, amelynek van egy atomhatalom tagja, és egy olyan eredetési és katonai képességekkel rendelkezik, komoly pénzügyi háttérről nem is beszélve.
1: Később majd bővíthető ez a szervezet, ez a megállapodás is, többek között Egyiptom csatlakozásáról is szót ejtettek a felek későbbi csatlakozásáról. Nézzük egyenként, hogy mit adnak az egyes országok a védelem és a közös biztonsági struktúra érdekében. Szaúd-Arábia az olajinfrastruktúráját és az exportútvonalait érezte megsérülve. Törökország mit ad, illetve Pakisztán mit ad ebbe a struktúrába? Pakisztán atomhatalom, ez pedig mennyiben írja át a Közel-Kelet térségének atomhatalmi ambícióit?
0: Az a támadás, amelyet a szintén amerikai védelemhatalom Katar ellen hajtott végre Izrael 2025-ben, amelyben egy Hamas vezető nem ért precíziós csapást, az már elkezdte fellazítani azt a biztonsági garancia rendszert, amelyet az Egyesült Államok biztosított a térség államainak. Na most, hogyha ezeket a dolgokat figyelembe vesszük, akkor arra következően jöttek rá, hogy igazából a kihívások száma csak nőtt Irán erősödésével, viszont a garanciát nyújtó államok száma viszont csökkent, nekik kell megoldaniuk a saját védelmüket. Na most, ha megnézzük a különböző államoknak a képességét, Pakisztán 200 millió fős lakossággal rendelkezik, egy erős hadsereggel és atomfegyverekkel, ráadásul a kínai felszereléseivel, egész pontosan a T-10C típusú vadászbombázóval, illetve az erről kilőtt kínai rakétákkal bebizonyította, hogy India legmodernebb vadászgépét, a Rafalét is képes nagyobb távolságról lelőni, olyan távolságról, ahol az indiai fegyverek nem értek el. Tehát ez az egyértelmű katonai és politikai súly van, mint az atomfegyver adja Pakisztánnak a jelentőségét ebben az együttállásban. De Törökország egy NATO ország, ez majd később érdekes kérdéseket fog felvetni. A legnagyobb hadsereggel rendelkezik egyébként, tehát a NATO másik legnagyobb hadseregéről beszélünk, egy relatív modern hadseregről, amely egyre nagyobb mértékben Törökország által gyártott fegyverekkel van felszerelve, és ne felejtsük, hogy Törökország sokáig a drónfejlesztés élvonalába tartozott. Most hol tartanak a török drónok, azt az orosz-ukrán háború fényében nehéz megítélni, de akár a Bayraktarra gondolunk, akár egyéb török drónokra valószínű, hogy nem hasonló képességű ellenfélel ugyanolyan hatékonyak lesznek, mint a Bayraktarok a háború elején. Tehát az ő súlya az elsőbb a hadiparban található, és hát ami a kapocs, ami összeköti ezt a két államot, a Szaúd-Arábia és kimeríthetetlen pénzes zárk funkciója, amelyben olyan fejlesztéseket tud megfinanszírozni, amelyek lényegében korábban elérhetetlenek lettek volna a két állam számára. Most ezt az együttállást abból a szempontból érdemes nézni, hogy ugyan a szövetségnek, vagy a mekkai szövetségnek a egyértelmű éle az Irán ellen irányul, viszont Irán jó kapcsolatokat ápol Pakisztánnal, Szaúd-Arábiával, mint kvázi háborút ül, és Törökországgal, meg regionális vetétás. Tehát onnantól kezdve, hogy egy atomhatalommal kerülhetne szembe esetleges érdekérvényesítések közben, az azt jelenti, hogy neki is szövetségeseket kell keresni. Emiatt Irán ezzel a három országgal szemben is képes lezárva tartani a hormuzi szoros, ha az Egyesült Államokkal szemben is állapotot tartani, azonban több alkalommal tanuljelét adta annak, hogy reálpolitikát folytat, tehát pakisztáni hajók áthajózhattak az iráni ellenőrzés alatt álló részeken, az egy dolog, hogy fizettek ezért vagy sem, az egy másik történet, de az biztos, hogy a hormuzi szoros a pakisztáni hajók számára nem volt zárva. De most, hogy ez a folyamat, ez hogy megy a továbbiakban, hogy milyen további lépések várhatók a felek részéről, hiszen az iráni atomprogram még mindig egy további nagy kérdés, és ezzel kapcsolatban Szaúd-Arábia is tett olyan lépéseket, amelyek arra utaltak, hogy atomfegyvere szeretne szertenni, ha Iránnak is lesz atomfegyvere. Ez egy másik történet, ezzel kapcsolatban meg kell várnunk a további fejleményeket.
1: Mennyire tarthatja féken Iránt, akár a hormuzi szoros vonatkozásában ez a kialakult, kibontakozott új katonai struktúra a Közel-Keleten, hiszen Pakisztán elsősorban hatalmas hadseregén kívül nukleáris elrettentő erejével jelent biztosítékot elsősorban, vagy stabilitást ebben a katonai szervezetben.
0: Irán elemi érdeke, hogy a kétszer nagyobb és atomhatalom Pakisztánnal ne keveredjen küzdelemben, és nyilván nem véletlenül esett Pakisztánra Szaúd-Arábia választása, amikor elkezdtek egy másik katonai szövetségest keresni. Az egyik része a történetnek. A másik része a történetnek pedig az, hogy azért akármennyire is ütköznek a geopolitikai érdekeik, akármennyire is Irán a sítizmusnak egyik szélsőségesebb változatát képviseli, és akármennyire is Szaúd-Arábiában a vahabiták, akik meg a szunitáknak képviselik a radikálisabb ágát, vannak hatalmon, ettől függetlenül egy muszlim országok közötti háború az semmiképpen nem vetne jó fényt egyik muszlim kormányzatra sem. Tehát, hogy van egy olyan ideológiai oldala is ennek a történetnek, ami a megegyezés felé szereli a feleket. Ugye Iránnak most az egyetlen ütőkártya az Egyesült Államokkal szemben az, hogy a hormuzszoros zárvatartásával akár az USA-t, akár a világgazdaságot olyan helyzetbe hozhatja, ahol az ő érdekei érvényesülnek, a nyomás miatt az Egyesült Államok kénytelen lesz engedni a követeléseinek, és ezt valószínűleg igyekszik maximálisan kihasználni. De azt látom elképzelhetőnek, hogy valamilyen megállapodás keretében, hogy a részben Szaúd-Arábiából is indult támadások jóvátételeként, akármilyen hajó, amelyik kihajódik a hormuzi szoroson át, az azt a díjat megfizeti Iránnak és kisemmétében Ománnak, amiben Irán és Omán már megállapodott. Hogy ez hosszabb távon hogy fog működni, hogy mennyire sikerül a feleknek rendezniük ezt a fajta nézeteltelést egymás között, arról még korai beszélni. Azt már lehet látni, hogyha megindul ez a folyamat, és Irán mondjuk így pozitívan áll ennek a szervezetnek a működéséhez, és nem ő a fő ellensége ennek a történetnek, tehát hogy nem ő akarja a mekkai szövetségnek, vagy a mekkai megállapodásnak a fő ellenségét eljátszani, akkor az Egyesült Államok az a következő, akivel kapcsolatban felmerülnek kérdések, hogy milyen hatásai lesznek rá, ez a gyakorlatban is megvalósul ez a szövetség.
1: Hogyha elemezzük ezen országok eredeti stratégiai partnerségi érdekeit, akkor azt látjuk, hogy a Szaúd-Arábia nyilván tartós és nagyobb múltú stratégiai partnerséget ápol Washingtonnal, Törökország nyilvánvalóan nem fog kilépni a NATO-ból, és Pakisztán is továbbra is fenn akarja tartani a kapcsolatait Washingtonnal. Tehát akkor tulajdonképpen mi az, ami megváltozik ezáltal a stratégiai együttműködés által a Közel-Keleten, és mi a jelentősége annak, hogy az amerikai washingtoni meghatározottságra a Közel-Keleten, illetve a NATO szervezetére tulajdonképpen ráépül egy ilyen regionális biztonsági garancia a Közel-Keleten?
0: Kezdjük azzal, hogy a NATO garancia, a NATO kötelezettségvállalás és a mekkai megállapodás között előbb-utóbb várhatóan komoly ütközés fog beállni, tehát ez egy-két éven belül várható, hogy ha nem változik semmi, tehát mondjuk úgy, hogy ceteris paribus, ha nem változtatunk a feltételeken, akkor előbb-utóbb Törökország keveredhet olyan küzdelemben, akár Iránnal, például a kurdok miatt, akár mondjuk más terjeszkedés miatt, amelyet egyébként a két mekkai állammal együtt hajt végre, akár Afrikában, akár máshol, amelyben a NATO érdekei, illetve Törökország érdekei ütköznek. Tehát tegyük hozzá, hogy a török csatlakozás a NATO-hoz az eleve egy nagyon furcsa helyzet volt, egy abszolút geopolitikai döntés volt, amelyben szüksége volt a nyugati hatalmoknak arra, hogy Törökország sok szempontból más kultúrát képviselő országát azért vegyék be a NATO-ban, mert a Boszporus feletti ellenőrzése szükség volt. Tehát, hogy ezt a lépést, ezt azért sok szempontból mai napig vitatják, hiszen nem egy klasszikus demokráciáról beszéltünk sem a csatlakozás pillanatában, sem most. Nem egy nyugati kultúráról beszélünk, a legtöbb NATO tagország, Törökország kivételével ugyanezt a kultúrát valójában most a mostani belépések, akár Albániára gondolunk, akár más országokra azért elég jelentősen felgyújtották ezt a rendszert, de ettől függetlenül mindenképpen arról érdemes beszélni, hogy ez a folyamat ez Törökország számára okozhat töréseket. Ami az amerikai jelenetet illeti, az egy másik kérdés abból a szempontból, hogy Szaúd-Arábia nem fog mondjuk így két irányba idézőjelbe vett védelmi pénzt fizetni. Tehát, hogyha szigorúan vesszük, akkor a szaudi érdekeknek az alapját az képezi, hogy valaki védje meg ezt a gazdag, de relatív gyenge államot. Na most, hogy az Egyesült Államok nem tudta és nem akarta megvédeni, mert voltak arra utaljelek, hogy fontosabb számára Izrael megvédése, mint az öbölmenti szövetségeseié, akkor fölmerül az a kérdés, hogy mi szükség van amerikai bázisokra ezen a területen. Tehát, hogyha ez a folyamat ez folytatódik, amit most látunk, abban az esetben muszáj lesz arról beszélni, hogy az amerikai bázisok létjogosultsága, ha nem is az egész öbölben, de mindenképpen a mekkai megállapodáshoz csatlakozott országokban kérdőjelessé és bizonyos esetben fölöslegessé is válhat. Az pedig egy elég rossz üzenet lenne amerikai szempontból a világ többi részének.
1: Hogyha megpróbáljuk megvizsgálni a NATO és a mekkai megállapodás közötti különbségeket, akkor elsősorban nyilvánvalóan strukturális különbségeket látunk, hiszen a NATO-t katonai parancsnoki struktúra jellemzi, nyilvánvalóan szervezettebb, szigorúbb belső szabályokkal működik. Hogy lehetne megragadni a NATO és e szervezet, illetve a többi katonai biztonsági védelmi szervezet közötti különbségeket?
0: Ami miatt mindenképpen érdemes arról a mekkai megállapodásról beszélni az az, hogy abból a szempontból is hasonlít a NATO-ra, hogy ez a kölcsönös védelmi klauzula, amelyről beszélünk, azt tartalmaz, hogy bármelyik ország elleni támadás, többiek elleni támadásnak is minősül. Vagy a kérdés az az, hogy például a Szaúd-Arábia és a jemeni lázadók a huszik között fennálló, régóta húzódó küzdelmet hogy tekinti a szervezet. Tehát ez az első olyan dolog, amiről muszáj beszélni, hogy itt is vannak olyan elvaratlan szálak, hogy mint India és Pakisztán vitájába mennyire akar Szaúd-Arábia és Törökország beszállni. Tehát itt ez egy nagy kérdés még azzal kapcsolatban, vagy a török-kurd kérdés, hogy ez mennyire lesz ez a megállapodás felhasználható. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy, hogy a NATO-ban alapvetően itt is van egy közös kulturális kapocs, de ez pedig a szunnita iszlámnak a követése. Tehát ebből a szempontból is megállja helyét a párhuzam. A NATO-ban is a legutóbbi időben az a visszatérő kérdés, és például Németország most azért nem kezdte a NATO 4. cikke egy szerinti tárgyalást a Lipcsében talált állítólagos orosz drónok miatt. Ez attól tartanak, hogy egy esetleges nézeteltérés a követendő lépésekkel, vagy akár a drónok megítélésével kapcsolatban az gyengíteni a NATO elrettentési erejét. Tehát a mekkai szövetséget is, vagy a mekkai megállapodásnak a tagjait is ugyanaz a kérdés, ami foglalkoztatja, és kell, hogy foglalkoztatja, hogy ez a elrettentési képesség, ez az elrettentési szándék milyen gyakorlati lépésekben valósul meg. Ezzel kapcsolatban lehet jósolgatni, meg lehet vadásokat kötni, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy konkrét fenyegetése adott válasznál beszélhetünk majd arról, hogy ez a szerződés nem csak papíron maradt, hanem tényleges gyakorlattá vált. Én nem tartom valószínűleg egyébként, hogy akár Törökország, akár Pakisztán a szoros iráni szövetséges huszikkal például próbálná keresztezni Irán érdekeit. Tehát itt még sokfajta olyan lépés van, amely akár erősíteti, de gyengítheti is ezt a megállapodást.
1: Szimbolikus jelentősége van annak, hogy Mekkában aláírt megállapodásról beszélünk, úgyis, mint a szunnita világ egységességéről, vagy egységes kiállásáról. Egyiptom későbbi csatlakozására amennyiben számít a szervezet. Egyiptom mi az, amit hozzáadhat a szervezethez katonailag?
0: Egyiptom is egy 100 milliós ország, amelyik egy komoly fegyveres erővel rendelkezik. Ráadásul az ő viszonyai rendezettek a szomszédaival, legyen szó akár Izraelről is, tehát ebben a környezetben az egyiptomi jelenlét egy újabb súlyt adhatna, már csak azért is, mert a rendkívül decentralizált szunni iszlámban mértékadónak számító mecsetek, illetve medreszék, tehát vallási iskolák az Egyiptomban találhatóak. Tehát már egyrészt a kulturális alapot erősíteni egyiptom csatlakozás, és azt nem meglepő mondani, hogy egy nagyon komoly erővel gyarapodna az addigra akkor 450 millió főt képviselő védelmi szövetség, viszont az egyiptomi vezetés érthető okokból nyilvánvalóan óvakodik belépni egy ilyen kölcsönös kötelezettségvállalásba, mert ugye az ő érdekei jelentősen eltérnek például Szaúd-Arábiájától, például Pakisztánétól és Törökországgal kapcsolatban is van több vitás kérdés, gondolom csak az inkább kiélesedő izraeli-török viszonyra. Tehát ebben a kérdésben az egyiptomi óvatosság teljes mértékben érhető, és várható, hogy amíg a jellege ennek a mekkai megállapodásnak kristályosodik ki, de már említett problémák, a kurdok, a huszik, vagy akár az indiai-pakisztáni konfliktus kérdése nem kerül alaposan kitárgyalásra, és a szabályok nem kerülnek egyértelműen lefektetésre, addig nem valószínű, hogy az egyiptomi kormányzat be fog lépni ebbe a megállapodásba.
1: Említette az indiai-pakisztáni konfliktust. Mennyiben tekinthető ez a szervezet a jövő multipoláris világrendjéhez való eljutás egyik lépcsőfokának, amennyiben mondjuk olyan vonatkozásban, tágabb perspektívában is vizsgáljuk ezt a kérdést, ahogy említette például az indiai-pakisztáni kapcsolatok tekintetében is. Tehát milyen módon szól bele például az indiai-pakisztáni helyzetbe ez a katonai szövetség? Tudjuk, hogy Új Delhi számára nagyon fontos Törökország, és India és Szaúd-Arábia kapcsolatában milyen módon szól bele ez a paktum, és akkor majd Kínára is rátérünk.
0: Az alapvető kérdés az az, hogy ez a szövetség mennyire fog Amerika ellenesnek, vagy mennyire fog amerikai katonai jelenlét kiváltására törekvőnek tűnni, vagy miként fog úgy föllépni. Tehát az alapvető kérdés az az, hogy ez a megállapodás, ez a gyakorlatban milyen lépéseket ölt, és akkor lehet hosszabb távú dolgokról beszélni, hogy a globalizáció nyugodtan tekintetjük az Amerikai Egyesült Államok meghosszabbított karjának. Tehát vannak arra utaló jelek, hogy a globalizált világ helyett, ahol az amerikai érdekek érvényesültek korlátlanul, de inkább regionális hatalmak fognak létrejönni, akár hatalmi szövetségek, amelyek az adott területen nem csak gazdasági, hanem katonai szempontból is egyedülalkotók lesznek. Na most ez még nem egy eldöntött tény, tehát most még egy egyértelmű amerikai hátralépést és hátraszorulást látunk. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni lépések fogják megmutatni, például a fokáért az elszámolási rendszerek, tehát a pénzügyi elszámolási rendszerek területén nem látszik még az amerikai irányítású rendszer, hogy a SWIFT-et szokták emlegetni, de több eleme is van ennek. Nem látszik a dollár alapú elszámolás, nem látszik a SWIFT uralmának a megtörése egyelőre. Amikor ez bekövetkezik, akkor már lesz alternatívája ezeknek az országoknak. Úgyhogy alapvetően Ez egy lehetőség, amely itt kopogtat az ablakon, de még nem jött be az ajtón. Ami meg a kapcsolatok átrendeződését illeti, az megint ugyanazt a kérdést veti föl, mert mindenképpen újszerű ez a megállapodás, mindenképpen sok átrendeződést vetít előre, de kérdés, ez mennyire valósul meg. Ugye Indiának a logikus lépése az lenne, hogy ezzel a tömbben egyértelműen szemben álló Iránnal és Izraellel erősíteni a kapcsolatait, viszont az indiai diplomácia eddig mindenhol és mindenkivel kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekedett. Tehát úgy gondolom, hogy ez a lépés is közelebb tolja Indiát ahhoz, hogy föladja a nyugathoz való közeledést, mert a földrajzi távolságot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ennek a mekkai megállapodásnak is egyik a fő problémát az jelenti, hogy nem határosak egymásra ezek az országok, és egész jelentős távolságokra helyezkednek el egymástól, ráadásul sokszor hát nem is ellenséges, de semmiképpen nem baráti területeken kell átrepülni vagy áthajulni, hogy elérhessék egymást. Tehát itt szerintem egy olyan komplikált helyzet áll elő, amelyben az indiai diplomáciának is sokszor meg van kötve a keze. Én úgy gondolom, hogy most aktív diplomácia fog érkezni tenni, amikor a nyári szabadságról, ami egy másról is szokás, nem csak a nyugati kultúrában, nyári szabadságról visszaérnek a döntéshozók, és szerintem szeptembertől izzani fognak a tárgyalások, sokat fognak repülni a vezetők, hogy ez az új helyzetre valamilyen megfelelő választ kovácsoljanak.
1: Kína szerepe mi lehet vajon a mekkai megállapodásban? Kína a Pakisztán fő stratégiai partnere, fontos kapcsolatot ápol Szaúd-Arábiával, de fontos kapcsolatot ápol Törökországgal is. Tehát tulajdonképpen akár részt is vehet ebben a stratégiai katonai megállapodásban. Az Egyesült Államok Irán elleni háborúja mennyire nevezhető kontraproduktívnak Kína vonatkozásában a mekkai megállapodás fényében, illetve abban a megállapításban, hogy a közel-keleti országok ráébredtek arra, hogy szükségük van egy regionális katonai szervezet létrehozására.
0: Az amerikai szempontból mindenképpen az lett volna a cél, hogy úgy maradjon a helyzet, vagy ugyanaz a helyzet maradjon, ami korábban volt, hogy éppen az amerikai érdekek szempontjából javuljon. Ez pedig egyértelműen nem történt meg. Tehát ha megnézzük azt, hogy az amerikai katonai beavatkozás, amikor a szövetségesei Irán ellen nem csak, hogy nem érték el a kívánt céljukat, hanem egyrészt rádöbbentették arra Iránt, hogy milyen erővel rendelkezik. Rádöbbentették például a diaszpórában élő, akár emigráns, akár más okok miatt a hazáját elhagyó irániakat arra, hogy a szülőhazájuk szembeszállt a világ legerősebb katonai hatalmával is nem szenvedett megsemmisítő vereséget annyi más országhoz hasonlóan. Sőt, ugye jelenleg ő diktálja a feltételeket, azért nagyon komoly visszacsapást indított el több helyen. Tehát ebből a szempontból mindenképpen kontraproduktív volt az amerikai beavatkozás, az amerikai vezető beavatkozás. Hogyha a hosszabb távú hatásait nézzük, és azt nézzük, hogy ez Kínára milyen hatást gyakorol, szerintem mind a három ország tartana attól, hogy ennek a lépésnek a következményeként a kínai jelenlétet, a kínai befolyást erősítse az öbölben, és pontosan arról szól ez a történet, hogy ne mondja meg más, ne mondja meg egy nagyhatalom, hogy mi történik, ne védje meg őket egy nagyhatalom egymástól, hanem ők meg tudják védeni magukat, ők le tudják rendezni ezeket a problémákat, és megint hagyj emeljem ki, hogy muszlim országok egymás között, hogy ez mennyire megvalósítható, mennyire leállás, ez egy másik kérdés, de a szándék most egyetemen annak tűnik. Ez az első része a történetnek, a másik pedig az, hogy azért a kínai katonai, vagy inkább mondjuk így, hogy tennék a jelenlét Pakisztánban óriási. Tehát a közös kínai-pakisztáni fejlesztés, a IF-17-es, ami gyakorlatilag az F-16-os egy alternatívája, vagy egy olcsóbb változata, a lopakodók iránti érdeklődés pakisztáni részről, illetve a pakisztánok átadott a 90-es évek csúcs technológiát képviselő J-10C vadászbombázók mindazt mutatják, hogy ezek az országok nem képesek jelenleg meglenni a kínai haditechnikai beavatkozás. Ugye Szaúd-Arábia esetében is felmerül a kérdés, hogy korábban amerikai fegyvereivel mi lesz, ha ez az együttműködés élesebbre válik, hogy az Egyesült Államok fogja támogatni például a még mindig csúcskategóriásnak számító 80-as évek elejétől származó F-15-esetnek a működtetését Szaúd-Arábiában. Tehát ezek visszatérő kérdések, ezekre sincs egyelőre válasz, és meg kell várni, amíg valamilyen döntéssorozat elindul, mennyire lesz ez a szövetség. Abból a szempontból Amerika ellenes, hogy az amerikai bázisok kivonásában fog járni, vagy alkalomattán fogja retorikai vagy egyéb szempontból ezen a területen lépni, az Izrael kapcsolatos hozzáállását is meg kell várni, mint kiemelt amerikai szövetségesét. Tehát itt sok kérdés van nyitva, egy megdöbbentő lépés volt, egy megdöbbentő, bár várható megállapodás volt az érintett országok részéről.
2: Elhangzott a Világújság. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Miles Davis felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc.
3: Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Fülöp Csaba és Urbán Péter, a hírszerkesztő Bartók Szilvia, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Fülöp Tamás és Harcsik Róbert. A pihennétérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 29-e szombat van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Urbán Péter nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Elhangzott Johann Sebastian Bach Ferruccio Busoni korál előjátékának numeró 6-os tétele. Előadta Holger Grosop. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A kérdésre, hogy te miért harcolsz, sokszor az a válasz, azért, hogy észrevegyék, hogy mire van szükségem, hogy elismerjék a szeretteimért végzett munkámat, a munkahelyen elért eredményeimet. Ez kimerítő küzdelem, mert a nők így, mintha másoktól várnák saját értékességük elismerését. Ilyenkor panaszkodnak, lemondóan vádaskodnak, de a környezetük nem érti, hogy valójában mit is akarnak. Harcuk burkolt, nem nyílt. Nem önnön forrásaikból élnek, hanem abból, hogy mások milyen értéket tulajdonítanak, vagy nem tulajdonítanak nekik. A panaszkodás azonban elveszi egy nő erejét, és nem történik változás. Pedig pont agresszivitásának erejére lenne szüksége ahhoz, hogy odalépjen a másik emberhez, és világosan kimondja, hogy mi a fontos számára. Ha a nő kiáll önmagáért, és egyértelműen megfogalmazza, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát, ezzel tiszteletben tartja önmagát. Tekintettel van arra, ami benne eleven. Így lesz ereje, amely egy biztos támpontot ad, amely segít, hogy elérje, amit szeretne. Ha tisztelem önmagamat, akkor bensőmből olyan erők fakadnak, amelyeket addig nem is ismertem. Akkor a másikkal együtt küzdhetünk egy olyan megoldásért, amellyel mindketten tudunk élni. A harcos nő negatív oldala az áldozat szerep. Az áldozat nem nyíltan éli meg agresszivitását, hanem az áldozat szerepen keresztül. Nem mer védekezni, szenved, és ezért másokat tesz felelőssé. Ez az áldozat szerep azzal a veszéllyel jár, hogy a nő hagyja, hogy mások kihasználják, vagy önmaga ellen fordítja agresszivitását. Éppen azoknak a nőknek kell megtanulniuk jól harcolni, akik úgy érzik, hogy az életük szakadatlan küzdelem, és belefáradtak. Judit megmutatja nekik, hogyan harcoljanak, anélkül, hogy kimerülnének, nem csak önmagukért, hanem az egész népért. A harcos nő számára az jelent csapdát, hogy minden ellen harcol. A mitológiában az amazonok testesítik meg a harcos nő árnyoldalát. A görög eposzokban az amazonok harcos nőkből álló népként szerepelnek, akik híresek bátorságukról. Harcra kelnek a görög hősök ellen. Trója falai előtt Penthesileia, az amazonok királynője, megküzd Achilleusszal. Halálos sebet kap a férfitól. Achilleus beleszeret a haldokló Penthesileába. Ma azokat a nőket hívjuk amazonoknak, akik egyoldalúan csak a harcos nő archetípusával azonosulnak, és megkeményítik a szívüket. Elvágják magukat az érzéseiktől. A nő általában egy mélyebb okán ölti magára ezt a páncélzatot, és lőnyilakat maga körül mindenfelé. Meg kell védenie önmagát, nehogy újra mélyen megsebezzék. Ám ha egy nő teljesen azonosul ezzel az archetípussal, egyoldalúvá válik. Elszigeteli magát a nőies vonásaitól, magának és környezetének is árt. Egy egyház intézmény vezetője mesélte, hogy mindig nagyon jól kijött mind a férfi, mind a női munkatársakkal. A nőkkel is mindig jó volt a kapcsolata, ám az egyik kolléga nője pokollá tette az életét. Minden próbálkozása, hogy tisztázzák a konfliktusokat, csődöt mondott. A férfi lassan már aludni sem tudott, nyomasztotta, hogy nem tudja megbeszélni a dolgokat ezzel a nővel. Kételkedni kezdett magában, pedig egyértelműen egy amazonról volt szó. Az elvált asszony a volt férjétől elszenvedett sérelmeit minden férfira kivetítette, és valóságos férfi gyűlölet alakult ki benne. Nehéz egy ilyen amazonnal együtt dolgozni. A tökéletes bizalom terére van szükség ahhoz, hogy egy ilyen nő le tudja venni a páncélját, és igent mondjon önmagára és a sebeire. Az amazon nem integrálta az animuszát, hanem hagyta, hogy az uralja őt. Így teljesen azonosult a harcos nővel, elfolytván női vonásait. Megkeményíti önmagát, mert attól fél, hogy nőies tulajdonságai akadályozni fogják az állandó küzdelemben. Az amazonban leginkább azt a bennünk lévő nőt ismerem fel, aki nem tudja, hogyan védje meg sebezhető pontjait. Ezt mindannyian ismerjük. Ilyenkor mi, nők, vagy meghátrálunk, vagy tüskéket növesztünk, hogy mindenkit távol tudjunk tartani magunktól. Ám az egyik esetben elveszítjük. A másikban pedig olyan harcra pazaroljuk erőnket, amely sehová nem vezet. Harcolni azt jelenti, hogy megoldást is találunk, különben értelmetlen a harc. Az értelmetlen harc pedig magányossá teheti a nőt, mert a másik nem akar belemenni egy értelmetlen küzdelembe. Életünknek vannak különösen érzékeny részei.
Gyakran bátorság és lemondás kell ahhoz, hogy ezt egyáltalán beismerjük. Ám ha úgy tudunk tekinteni érzékenységünkre, mint elevenségünk egyik alkotó elemére, akkor magunkat is meg tudjuk védeni. Azáltal, hogy határozottan fellépünk a másik emberrel szemben, és leállítjuk, ha nem tartja tiszteletben azt, ami értékes számunkra, akkor megvédjük magunkat. A harcos nő archetípusa megszabadítja a nőt a harc félreértelmezésétől, megtisztítja a nő erejét, hogy ott tudja használni, ahol mások számára áldássá válik.

Kékesi Jenikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. Következik most Johannes Brahms opusz 83-as második B-dúr zongora versenyének első tétele. Előadja Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok. Vezényel Claudio Abbado.

0: Maurizio Pollini és a bécsi filharmonikusok tolmácsolásában hallhatták Johannes Brahms opusz 83-as második B-dur zongora versenyének első tételét. A karmester Claudio Abbado volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 0 óra 30 perc. Következik a Zenepavilon.
4: Tisztelt hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. Egy Zenepavilon mellett megesik, hogy kioszkot is fölállítanak, és ez ilyen nyárvégi napokon a térzelem elé esetleg némi frissítő dukál. Arra gondoltam, hogy ma a nyári délutánra tekintettel mégsem lehet óborokat vagy aranyló aszút, de igazából pezsgőt sem kínálni. Itt van nekünk viszont a gyöngyöző bor, olaszul a Frizzante. Következzék a zenei Frizzante nagymestere Gioacchino Rossini, tőle hallunk majd három nagyszerű nyitányt a mexikói állami szimfonikus zenekar és Enrique Batis felvételéről. Rossiniről úgy tartjuk, hogy a vígopera könnyed, valóban Frizzante habzóbor jellegű olasz vígopera mestere. Meglepő, hogyha az ember végignézi az életművét, amelynek legalább a felét komoly műfajú operák teszik ki. Előttem Winkler Gábor kiváló opera kalauza, és kijelölgettem benne azokat a műveket, amelyeket Rossini nem a vígopera műfajában írt. Itt van például a Demetrius és Polibio dráma szérió komoly opera. A Tancred, amely melodráma vagy hősi opera. Az Aureliano in Palmira című opera dráma Secco két felvonásban. A Tovaldo és Dorriska című két felvonásos dráma szemiszérió, tehát fél komoly dráma. Az Otello, amelyet nem olyan régen részletében idéztünk már. Az Armida című dráma per muzika besorolású mű, egy tragikus szakrális opera a Mózes Egyiptomban, a Ricardo e Zoriade, az Ermiode, amely Azione tragica tragikus darabként szerepel az életműben, az Eudardo e Cristina című két felvonásos operai dráma, a Tóasszonya, amely zenedráma besorolást kapott, a Celmira ugyancsak két felvonásos zenedrámaként szerepel, a Semiramide, amely tragikus zenedráma megjelölést visel, és a Korintosz ostroma, amely lírai tragédiának számít, végül pedig a Telvilmos, amely négy felvonásos opera. Szóval az életmű bővelkedik a komoly drámai művekben, de talán mert abban több a konkurens, Rossinitől mégis leginkább a vígoperák maradtak műsoron. Ha nem is teljes operák, akkor legalább nyitányok, így van például a Tolvaj szarkával, amelynek a nyitányán kívül nem nagyon halljuk részleteit, nem csoda, nehéz színpadra állítani, nem csak azért, mert roppant szövevényes a története, de azért is, mert a főszereplője valóban egy szarka, aki elcsen bizonyos ezüstneműket, amely tolvajlásokkal egy ártatlan szolgálólányt vádolnak, aki majdnem bitóra kerül, míg aztán minden jóra fordul, de ezen kívül van az operában katonaszökevény, áruhás, koldus, szóval mindenféle, nem csoda, hogy nem nagyon kerül színre. Első X-ben 1817. május 31-én játszották a milánói Scalában, és Magyarországra már két év múlva 1819-ben eljutott a pesti német színház színpadára. Következzék tehát a Tolvaj szarka nyitánya, a mexikói állami szimfonikusok élén Enrique Batis.

A tolvaj sarka nyitánya után a sajám létre nyitánya következik, majd ezt a művet 1812-ben a Teatro San Moisé, tehát a Szent Mózes Színházban mutatták be Velencében. Annyiban kapcsolódik nem csak a tolvaj sarkához, de az olasz vigoperei hagyományhoz is, hogy természetesen szerelmi félreértések körül zajlik a történet. Több szerelmes pár egymásra féltékenykedik, és félreértések során keresztül döbbennek rá, hogy ki kibe szerelmes. Maga a sajám létre pedig hát ki lehet találni, hogy egy titkos házasság kelléke, hogy a titokban jegyet váltott fiatalok találkozhassanak az ablakon keresztül. Következzék tehát Rossini Sejem létre című operájának nyitánya a mexikói állami szimfonikusok előadásában.

Frizzantét, gyöngyözőbort, zenei gyöngyözőbort kínáltam önöknek mára a zenepavilonban, nem mehetünk el Rossini vígoperái mellett, úgyhogy végül ne hangozzék föl a sevillai borbély nyitánya. A történet ismerős nem csak Rossinitől, de Mozarttól is, a forrása Pierre Augustin Beaumarchais formabontó és némiképpen az arisztokráciát fricskázó vígjátéka. A művet 1816. február 20-án mutatták be Rómában, a Teatro Argentinában, vagy Teatro Argentinában. Kolozsváron volt a magyar bemutató 10 évvel később, 1826-ban, és azóta is az egyik legnépszerűbb Rossini opera. Következzék tehát a sevillai borbély nyitánya, a mexikói állami szimfonikusok élén Enrique Batis. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a Zenepavilonban egy hét múlva találkozunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegé Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási magazinunk mai adásában a Tolna vármegyei hőgyészközségbe látogatunk. Kirándulunk a település határában található Csicsói kápolnához, felidézzük a búcsújáró hely és a domb lábánál fakadó forrás történetét. Szó lesz a tematikus tolnai zöldút hálózat lehetőségeiről, elemeiről, hőgyészközség kastélyairól, templomáról. Megnézzük a bukovinai székelykör gyűjteményét, majd műsorunkat a Német Nemzetiségi Tájházban zárjuk. Tartsanak velünk! Hőgyész a Tolnai Hegyhát déli részén, a Donát-patak völgyében megbújó település. A Csicsói Szentháromság és Szűz Mária neve templomot a község egykori szőlőhegyén találjuk. Maráth Józsefné, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnöke kalauzol.
1: Csicsó még a török hódoltság idején is lakott település volt, sajnos ez a mai időkben már elnéptelenedett, és itt a Kapos völgyében található ez a csodálatos, talán Magyarország egyik legrégebbi kegyhelye, a Csicsói kegyhely. A segítő Szűz Mária és a Szentháromság tiszteletére lett szentelve 1745-ben. A templomot a lotaringiai származású katona, Claudius Florimundus Mercy kezdi építeni 1731-ben, majdan ő elhunyt a pálmai csatában sajnos 1734-ben, örökbefogadott fia, Anton Mercy fejezi be a templom építését, és 1745-ben lesz szentelve, és ezen a két napon van is a templom búcsúnapja.
0: Miért pont ide építette?
2: Erre a domboldalra.
1: Igen, régen ez makkos erdő volt az 1700-as években. A gróf nagyon szeretett ide kilovagolni, de a kondás itt makkoltatta a disznókat, és egyik este hazatérve nem találta az egyik anyadisznót a kis malacokkal, elmondta a grófnak, hogy nincs. A gróf pallós joga révén azt mondta, hogy ha nem találja meg az anyadisznót, felakasztatja a kondást, és így bolyongott itt a makkos erdőben, és három nap után rátalált egy területen, és ott egy Mária szobrot túrt fel, és ennek a helyén egy forrás fakadt. Tehát ami mai nap is itt van, ez a forrás. Egyik legenda szerint Mária szobrot, másik legenda szerint Mária képet túrt ki a disznó, és ott volt a forrás. Ennek megörülve a gróf templomot emeltetett ide a forrás fölé. Ez a legenda része, de valószínű, hogy a gróf ezt temetkezési helynek szánta, mivel 1767. január 22-én hunyt el Hőgyészi kastélyban, és ide temették a templom közepén lévő kriptában. Ez a valószínűsíthetőbb része.
0: Vannak információs táblák, illetve itt az egyik épület oldalán egy nagy Magyarország térkép, ezen fel vannak tüntetve, nyilván úgy is, mint térkép, mint helyszín, és kép formájában is, Mária kegyhelyek.
1: Tehát itt Csicsó is szerepel.
0: Mindjárt meg is keressük, itt van Andocstól nem messze. Igen. Van a két település, ugye közel van egymáshoz. Igen. Kapcsolat?
1: Van kapcsolat, hát szintén a legenda szerint az andocsi szentélyt az angyalok a váluk kalocsáról hozták, és Csicsóban megpihentek. És így van a két település között, amit az andocsiak is nagyon tartottak, hisz minden évben eljöttek Mária napi búcsúra zarándokként. Ha bemegyünk a templomba, megmutatom, hogy milyen ajándékot hoztak a századik zarándoklatukkor 1936-ban. 136 aláírt név van a hátoldalán, és az andocsi szűzanya képe van lefestve.
0: Na, akkor menjünk be a templomba. Szabadtéri oltár is van, tehát igen, akár kinn is lehet misét, igen, tartani.
1: Igen. Mert a régi világban nagyon sokan jártak ide, környezet településekről, lovaskocsikkal, gyalog, tehát ez egy nagyon keresett kegyhely volt. És a 2000-es évekre eléggé elnéptelenedett, és ezt próbálták.

0: Próbáltuk fellendíteni, és a mai búcsúkor azért 200-an vagyunk már.
1: Úgyhogy minden oldalról megyünk
0: és
1: be.
0: És a templomba nem annyira fértünk már el, és azért próbáltuk ezt megépíteni, ezt a szabadtéri oltár.
1: Na, innen tudunk belépni.
0: Nem, hát barokk stílusban épült a templom. A két eredeti oltárképünk az megvan, felújítás alatt van. 2019-ben elkezdtünk egy gyűjtést, hogy az oltárképek, tehát a szentély is rendbe legyen téve, és a szószék készen van már, az oltár még nincs teljesen készen.
1: Ez az oltárkép?
0: Ez a segítőszűz.
1: Segítőszűz? Valahol láttam, Bodajkon láttam valami
0: igen,
1: hasonló.
0: Igen, Bodajki is ugyanez. Tehát ez a passzaui Mária képnek a másolata. Elvileg az ide települt németek hozták magukkal, szintén legenda talán.
1: Melyik az Andocsi?
0: Ott az Andocsi. Tehát mindig Mária napkor, szeptember 8-ai búcsúnapkor jöttek mindig, és a hátoldalán aláírták az akkori. Érdekes, mert a 2000-es években jöttek szinte utódok, tehát gyermekek, unokák, és megtalálták a nagyszülők aláírását a hátoldalon.

0: Hát akkor nézzük meg a Szentkutat. Le tudunk odáig menni, igen, amennyire az út engedi. Igen. Gesztenyefák, hársfák, tehát nagyon szép környezet.
1: Igen, az újakat, mert volt, amit sajnos ki kellett vágnunk, és újakat telepített engedtek az új hársfa telepítés, és a fenyőfa. Ezek is egy jó pár évvel ezelőtt lettek újra telepítve.
0: Igen, Szentkút itt jelöli is a tábla, is. Merre. Igen. Hú, mennyi szöcske, ugrál most a melegben, a nap rásüt a domboldalra, és olyan forró a talaj, ugrálnak jobbra-balra itt a lábunk.
1: Igen, mindig azt mondjuk a barátnőmmel, Judit barátnőmmel, hogy ez a béke és nyugalom szigete.
0: Igen, csend van, és itt ereszkedik az út, itt pedig a kapos völgye tárul fel.
1: A forgalom is itt zajlik, tehát igen, a Budapest-Pécsi vasútvonal.
0: Le lehet szállni a Szakályhőgyészen, akár egy gyalogtúrával, egy gyalog zarándoklattal is ki lehet ide jönni.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Liliomokat ültettetek ide oldalra, ez időnként virágzik. Igen, ez az árnyék lilium, azt hiszem.
1: Ez az árnyék lilium. Ez a Szentkút lent.
0: Igen, és ez a kis kápolna.
1: Ez egy kis kápolna. Ez a néhai esperesünk hagyatékából épült, mivel úgy gondoltuk, hogy nem... nincs nyitva a templom, tehát ha valaki ide kijön, hogy egy fohászt és egy gyertyát tudjon gyújtani.
0: Akkor itt meg tud állni, be igen, tud jönni, és rálát a templomra is, igen, és igen, itt a domb oldalában igen, van kialakítva egy félköríves tégla igen, kápolna. Igen. Mária szobor igen, van a hátsó részen, és itt fakad a forrás.
1: És itt van a forrás, hát nagyon gyengén folyik, csak...
0: Na nézzük, víz az van, a méhecskék isznak, de most igen, nagyon leállt a csordogálás. Igen. Igen. Itt kellene, hogy menjen
1: igen,
0: tovább.
1: Igen, igen, igen. És ott a kút maga, tehát a kútépítmény. Hát most szerintem a legkritikusabb, mert ennyire még nem volt, hogy nem folyott. Csordogált általában mindig. Tehát én még talán nem is láttam, hogy nem folyott.
0: És akkor ez folyik tovább, patak igen, lesz belőle?
1: Nem, nem, nem.
0: Belmegy az erdőbe?
1: Igen, eltűnik. Erdőbe. Igen.
0: A templomhoz hasonlóan a Csicsói forrásnak is van legendája.
2: Tehát a 60-as években még eléggé elterjedt, hogy a hőgyészi gyermekek a Csicsói kútban vannak születésük előtt, és onnan válasszák ki a szülők őket, és a gólya onnan hozza a gyermekeket.
0: Tehát akkor ez olyan áldásos víz volt?
2: Igen, igen, igen. Hát volt egy csoportunk 2 évvel ezelőtt, egy Baranya megyei településről egy hölgy azt mondta, hogy 100 éve született a nagyanyja, akinek nem volt családja, és elzarándokolt Baranya megyéből ide, Csicsóba, gyermekáldásért, mert azt hallotta, hogy a csicsói szentvíz gyermekáldásban segít. És hazatérve még született 3 gyermeke.
0: A Hőgyészi Értékőrző Egyesületet 2011-ben alapították. Elsődleges céljuk a templom környékének, a közelben fakadó forrásnak és a község szakrális emlékeinek, keresztjeinek rendben tartása, gondozása.
2: Tehát a Csicsói templom a fő gondnokságunk, de viszont Hőgyészen az összes keresztet felújítottuk, a határban lévő kereszteket. Van egy kis kápolna, amit szintén 2012-ben el volt süllyedve földbe, és kiemeltünk, és felújítottuk. De a kereszteket is karban tartjuk. Fel vannak újítva, és folyamatosan karban tartjuk. És ide Csicsóba is azért rendszeresen járunk ki. Várunk esetleg még pályázatot, mert lenne még mit ilyen szakrális teret felújítani. Próbálkozunk.
0: A Csicsói kegytemplomnál Marát Józsefnével, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnökével beszélgettünk. A kegyhely erdei földúton közelíthető meg, időjárástól függetlenül autóval is, de elsősorban gyalogosan.

0: A Dombvidék kiváló adottságokkal rendelkezik a természetjárás és túrázás kedvelőinek. A Tolnai Zöldút hálózat részleteiről Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét kérdezem.
1: Hőgyész, a Tolnai Hegyhát központja, mondhatom nyugodtan, mert a legnagyobb település és az északi déli részt pont félúton osztja meg. A régi átkelő hely volt, aki a Kapos felől érkezett, tehát a Balaton és nyugat felől érkezett, és akart keletebbre haladni Szekszárd irányában. Szintén Aponyi Rudalomnek egy központja volt, ugye Aponyaknak három kastélya van Tolna megyében, Lengyelen, Hőgyészen és Medinán. Ebből a legjelentősebb uradalmi központ az a hőgyészi volt, ugye mezővárosi rangot kapott a török idő után. Öt téglagyár volt a településnek. Úgy érdekesség, Hőgyésznek a címere állt az a hermelin, ugyanis a Árpád-kori királyoknak a királyi palástjához, ugye hermelinből készültek ezek a királyi palástok, ugye nagyon sok hermelint kellett vadászni. És ugye annak van annak a téli szőrzete, bundája, egy hófehér, és a farotnak a legvége egy fekete. Most ugye ezen a vidéken, Árpád-korban nagyon sok hermelin élt, és itt hermelin vadászok voltak, és mivel a hermelint régen hölgymenyétnek hívták, és a hermelint vadászokat pedig hölgyészeknek hívták, a hölgyész kifejezés, hölgyész elnevezés, ez az Árpád-kori vadászati, vagy vadászembereknek a foglalkozási nevéből származik. Sajnos manapság már hermelinnel nem találkozunk az erdőkbe, viszont a természetszerűsége nagyrészt megmaradt, mai napig is Natura 2000-es erdőként van nyilvántartva a terület. Rengeteg túra lehetőség van, annak ellenére annyira nem ismert a terület. A Tolnai Zöldút, ez egy mozgalom, egy nemzetközi mozgalom, és mindig azt szorgalmaz, hogy a helyi értékeket, a helyi lakosság bevonásával, a helyi kulturális és természeti értékeket bemutatja, összefogja, és nem egyes szolgáltatókat emelnek ki, hanem egy együttműködésen alapszik. Nagyon fontos az, hogy nem egy darab intézményről beszélünk, hanem egy település hálózathoz, és ezeket köztük össze mindenfajta virtuális és nem virtuális útvonalakkal. Jelenleg a Tolnai Zöldút mozgalmat 16 település képviseli, aminek a 6 millió közepe pont Hőgyész, a másik vége Lengyel. Ezek között mindig, minden évben különböző útvonalakon teljesítménytúrát szervezünk az utóbbi 5 évben. Ezt mi Tolnai Zöldút teljesítménytúrának hívjuk.
0: Gyalogos teljesítménytúrákat képzeljünk?
1: Is, ugyanis nem csak gyalogosoknak próbálunk segítséget nyújtani, vagy lehetőséget nyújtani, hanem a többi jármóddal, az természet mindenfajta jármódban szerető emberének. Ezért van mountain bike-os két útvonal is minden évben, a 8 gyalogos útvonal mellett van egy lovas útvonal, és van még érdekesség a kenús útvonal. Most értem szerintem az erdőn keresztül mennek kenúval az emberek, a hátukon nem cipelik, hanem a Kapos folyó ugye nyugatról határolja ezt a területet, és a Tolnai Zöldút települések közül 5 a Kapos mellett fekszenek, úgyhogy értelemszerűen könnyű volt kitalálni, hogy ezen a régen még jobban széterülő folyamocskán, vagy nem patak, nem is folyó, most jelenleg csatornaként van nyilvántartva hivatalosan, mert ugye 2 gát közé van beszorítva, de nagyon sok kenusnak ez a vágya, hogy egy ilyen vadregényes, ilyen bokrokkal benőtt, néha van benne szénabála is, amikor legurítják a gátoknak az oldaláról. Tehát érdekes szituációkba keveredik itt az ember, hogyha kenúzni szeretne. A vízmélység olyan 80 centi 1 méter, tehát nem veszélyes.
0: És de... akkor csak ezt az 5 települést érinti kenúval, így a Zöldúton belül.
1: Igen, de mi a 16 település úgy tudom összekötni, hogy ez a 12 útvonal, amiből csak egy a kenú, a másik 11 az pedig vagy kerékpár, vagy ló, vagy gyalog, és ugye a leghosszabb a tavaly először a 100 km-es útvonalat is bepróbáltuk. Én nem adtam volna arra, hogy itt 10 embernél többen fognak eljönni erre, és meglepő módon már tavaly 80-an
0: 100 kilométer gyalogosan?
1: Igen, 100
0: ez kilométer. Ugye mivel teljesítmény, ezt mennyi idő alatt kell neki tényleg teljesíteni? Tehát 100 kilométer azért az nem kevés. Egy nap alatt, 24 óra alatt ez megy?
1: A szintidő 24 óra alatt, de a tavaly az első 100 kilométeres gyalogos túránknál a leggyorsabb résztvevő az 13,5 óra alatt teljesítette. Én ezt tudom képzelni, hogy hogyan tudta megcsinálni.
0: És ugye milyen terepen, tehát ugye a Tolnai dombságot, azt jellemzően vannak emelkedők, völgyek, nem egyenesen, nem alföldi szakasz. Tehát azért...
1: A szintemelkedés általában a 100 km-es útvonalon olyan másfél és két kilométer, a tízszer föl kell mászni minden dombra. A túrázók azt mondják, hogy ez egy kellemes 100 km-es táv, mert az ország nagy, nehezebb 100 km-es túrára itt készülnek föl, tehát a Kinizsi 100 vagy a Sárga Rigó 70, meg vannak ilyen több olyan túra az országban, ahol nagyobb szintemelkedések vannak, viszont minden túrázó azt hozza, hogy nem csak a szép látvány, hanem a vendég szeretet, az szinte sehol.
0: Mi kapcsolódik még ehhez? Tehát azon kívül, hogy van egy induló pont, van egy érkező pont, le kell járni 50 kilométert, 10 kilométert, nyilván attól függ, hogy hány települést szeretne érinteni, hogy mi van a pontokon, a pihenőpontokon, a települések a pihenőpontok?
1: Nem csak a települések, hanem a települések közötti szép erdei. Tehát olyan helyeket keresünk, ahol amúgy is egy túrázó ki tudja pihenni fáradalmait, és a falusi lelkes önkénteseink mennek ki a saját maguk által készített süteményekkel, pereccel vagy pogácsával, és ez az igazi vendéglátás, ugye ezt hozzánk nekünk mindig elő a túrázók, hogy azért szeretnek hozzánk jönni, mert ilyen kedvességet nem nagyon tapasztalnak meg, mert nem csak az, hogy eléjük tesszük a házilag készített pogácsát, hanem beszélgetünk is velük, és minden túrázónak vannak érdekes kérdései, a helyi lakosok pedig nagyon örülnek, hogy az ország egészen másik végéből idejön, mondjuk volt Nyírbátorból is például túrázónk, vagy volt Dunaszerdahelyről, vagy Nagyváradról, akik meglepődnek, hogy milyen kedves és bájos táj a Tolnai dombvidék, nincsenek hatalmas nagy sziklaormok, mert elvel összborít mindent, viszont ezek a szűk, meredek falu vízmosások, völgyek, ugye itt vannak a Kárpát-medence legjelentősebb szurdokai, lösz szurdokai. Ez ugye a löszbe bájt mély utakat jelenti. Több száz éven keresztül, ahogy használták a lakosok lovaskeszerékeire, vagy a traktorom utóbbi időben az emberek a települések közötti erdőbe meghúzódó utakat, ezek mélyültek, és van olyan út, ami 10 méteres partoldalra rendelkezik, ugyanis az lösznek az a tulajdonsága, hogy merülegesen törik. Nem jellemző rá az, hogy így 45 fokba kopik le az oldalfala, hanem hogyha elkezdik így mosni az eső, akkor egy függőleges oldalfalat ki tud alakítani, és majd az a függőlegesen omlik be esetleg, és akkor de maradni fog a függőleges látvány.
0: Hányszor van ilyen teljesítménytúra egy évben?
1: Idén volt az 5. teljesítménytúra, és évente eddig egyet rendeztünk, és idén már 2300 része volt az ország minden részéből. A következő évben 2027-re az a tervünk, hogy mivel látjuk a határait ennek a teljesítménytúrának azáltal, hogy ne veszítsen a minőségéből, nem lehet végtelenségig fokozni, ezért azt találtuk ki, hogy a következő évben, 2027-ben tervezünk az egy nagy túrán kívül még 5 darab kisebb túrát, ami kevesebb település, kevesebb útvonalat és kevesebb szervezőt érinti, mert a nagy túrára, ami májusban szokott lenni, május 2. hétvégén minden évben, ott már lassan 200 szervező, aznap 200 szervező áll rendelkezésre a 2300 túrázónak.
0: Lehet-e úgy bejárni, hogy teljesítmény túrán kívül a Tolnai Zöld út 16 települését?
1: Igen, ugye én azt javaslom mindenkinek, hogy mivel Lengyel-Anafürdő a térség turisztikai központja, itt van a legnagyobb turista vendég, itt van a legnagyobb infrastruktúra, szálláshely, útvonalaknak az indulópontjai, érdemes bejelentkezni ide Lengyel-Anafürdőre, információt kérni, és akkor általában személyre szabott ajánlatot tudunk adni. Manapság digitális világban élünk, és ugye mindenkinek van okostelefonja már, el tudjuk küldeni egy navigációs fájlt a telefonjára a túrázónak, és egy egyszerű applikációval akár úgy tud navigálni az erdőbe, hogy nincsenek festett jelzések, de el tud jutni egyik településre, a másik településre úgy, hogy a legszebb részeket érinti. Érdemes szállást foglalni, a környező településeken mindéken van egy-egy ilyen egyszerű kis vendégház, turistaház, nagyon sok önkormányzatnak van kis saját kis vendégháza, amit érdemes kivenni, és akkor úgy kap már egy személyre szabott ajánlatot az utazásra, vagy a túrázásra, hogy nem tud eltévedni, mert tehát az egyet nem váljanak, tehát nincsen minden út kifestve, mondjuk a Bakonyba vagy a Mecsekben megszoktak, hogy rengeteg jelzett turistaútvonal van. Itt is van turista térkép, tehát lehet vásárolni, de ugye kevés a jelzett turista útvonal a területen, mondjuk egy más középhegységhez képest.
0: Az iménti percekben Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét hallották.

0: Hőgyész a török kor után teljesen elnéptelenedett. Hasonlóan a környék több településéhez német családok betelepítésével indították újra az életet. A község központjában két kastélyt, templomot, német és székely emlékszobákat, köztéri alkotásokat, köztük székelykapukat, ulmi deregjéket is láthatunk. Stefán György, hőgyészi helytörténész kalauzol.
1: Itt a kastély mögött folyik egy, most már le van degradálva, sőt sajnos most nem is folyik, mert asszály van, de le van degradálva faluároknak, holott az egy valamikori patak. És minden, hogyha így vesszük, mondjuk azt, mert hát a török után elnéptelenedett a vidék, tehát itt minden német telepítés lett, minden ilyen német falu valamilyen patak partján van. Most azt vagy megbecsüli, sajnos a vége felé, ahogy jöttünk előre az újkor felé, már nem becsülték, már ledegradálták, de ezek valóságos patakok voltak, vízfolyás mentén. Itt van ez a platánfa, szembe velünk. Ez a platánfa, ez az én gyerekkoromban itt ez a rész a hercegkert, én 57-ben születtem, 60-as években voltam gyerek, akkor játszottunk, akkor ez még már nem volt lekerítve, de kőfal volt, téglafal, maga vette körül a birtokot, még hozzá ottal ez a mostani mentőállomás épületem, úgy keresztbe ment, ezt a részt hercegkertnek hívták, és gyönyörű cserjék voltak, meg itt van egy utca, Kertész utca, ott is hercegkertnek hívta, na és ezek telepített, mert ezek a valamikori, hát a 50-es években ezt kiszakították a park területéből, meg az állami gazdaság irodaházát is kiszakították a park területéből. Ott is van valami forrás, itt átmegy az út alatt, átvezet ez a betongyűrű, ott folyt ki a víz, de sajnos ezen a nyáron elopott.
0: Ha szembenézzünk, az a fák mögött a parkban látjuk az egyik kastélyt. Érzésem szerint ez az öregebb, ez a régebbi.
1: Annak érdekes a története, amikor miután a törököt kiűzték, akkor itt ez a vidék, főleg a török harcok miatt, de még a Rákóczi szabadságharc is rátett egy kicsit, ez teljesen néptelen volt. Egy pécsi püspök akkoriban egy vizitációs körúton járt itt 1720 előtt valamikor, és egyetlen lelkét se talált, csak beszakadt templomokat, és ez egy eredetileg egy szép laki botka birtok volt, ők amikor a törököt elpucoltak innét, de a birtok igényüket megtartották, majd ennek még lesz később szerepe, mert az irataik megmaradtak. A Merci átadta az aponyiaknak, annyira érdekes a dolog, és a Merci ez egy lotaringiai származású francia katona, később tábornok lett, édesapjával együtt részt vett Buda 1686-os ostrománál, édesapja halálos sebét kapott, egy hónap múlva meghalt, ő megúszta, és kinevezte a királynő, akkoriban indult meg Németországból a németek kiáramlása, a Bácskába, a Bánságba, ott is ugyanez van, teljesen lakatlan volt minden, és ő volt a fő telepítési biztos. Időközben, elkésve, mert hőgyész valahogy nagyon rossz aranykoronájú földekkel bír, elkésve már csak ez a birtok maradt, meg egy gróf Cincendor nevű tábornok örököseitől tudta megvenni ezt a részt. 1723-ban már elkezdte építetni a kastélyt, mert neki ez egy reprezentatív, ő egy főúr volt, neki ez ő sokkal többet volt Bécsben, mint hőgyészen egyébként. Ő főúr volt, és neki ez egy reprezentatív céllal kellett ez a kastély, és a szocializmusban, amikor ez nevelő otthon volt, akkor ki volt írva a kastély falára, hogy épül barokk stílusban 1760 körül, Várnagy Antal kifejtette ilyen régi leírások alapján, ez 1730 körül kellett, hogy épüljön. Ő gyermektelen volt, és unoka nővére, vagy unoka húga egy távoli rokonának a fiát, Anton Merci de Argentó lett a neve, azt ő adoptálta, és 1722-től kezdve már ő kezdettől fogva itt volt hőgyésze. Más kérdés, hogy utána ő is temesi válság, kormányzó, stb. Lett, de ő életvitelszerűen, ő nyugszik Csicsóba, életvitelszerűen itt élt hőgyésze. Tehát tulajdonképpen a Merciekhez fűződik ez az építés, ők építették például, ahova át fogunk menni, a Liechtenstein kastélyt is.
0: Sétálhatunk is arra közben.
1: Jószágigazgatói laknak építették.
0: De az egy kicsit újabb stílusában hasonló, de kisebb épület, kisebb kastély.
1: 1773-ban, amikor az aponyiak megvették a birtokot a Mercitől, egyébként aponyiak 5 nemzedéke birtokolta, Aponyi György, aki soha nem lakott itt, de 5 nemzedéke birtokolta ezt a kastélyt. A legnagyobb volt az Aponyi György fia, aki 1817-ben halt meg. Ő építette a katolikus templomot, ő épített egy zeneiskolát lenn a főutcán, szellemi életet ő nagyon nagyra fellendítette.
0: Szintén egy nagyon szép főúri épület mellett haladunk. Pont utcafronton van, úgyhogy láthatjuk, a stílusa hasonlít a kastély épülethez. Mi volt ez? Mi most? Illetve most mi volt régen?
1: Most a Széchenyi utca, a kastélynak a Széchenyi utca felüli oldalán vagyunk. Ez az épület, erről sem maradt sajnos meg hivatalos irat semmi, de annyit lehet tudni, hogy ezt az Aponyi Géza, az utolsó Hőgyészen lakó Aponyi, a fiának, Aponyi Rudolfnak, vagy más néven Rezsőnek, aki később Tolna, ő után, Aponyi Géza után, édesapja után, ő lett Tolna megye főispánja, annak építette, az lakott ebbe állítólag egy darabig. És később, hogy a háború alatt mi volt, vagy mi nem tudom, a szocializmusban már a nevelő otthonhoz tartozott, a lány nevelő otthonhoz, akkor itt gazdasági részleg volt, tehát papi itt intézték a gazdasági dolgokat, de amikor 90 körül eladták a nagy kastélyt, akkor ide költözött át a nevelő otthon. Most is körülötte van 3 vagy 4 ház már megépítve, és olyan módon vannak, hogy szinte családszerűen vannak egy nevelő, és mintha család lenne, szobák, konyha, minden, főznek nekik rendesen, szóval ilyen ellátást próbálnak nekik biztosítani itt.
0: Olyan, mint egy kis kastély, igen, tulajdonképp. Igen. Viseli magán a kastélyépítészet jegyeit, tető is emelt, igen, magas, igen, kémény, a nyilászárók a régiek, oldalt látjuk a díszeket, a faldíszeket, tehát meghagyták a külsőt, még zsalugáteres ablakok is vannak, igen, több, igen, helyen.
1: Úgy is hívták, hogy kis kastély.
0: Akkor megérkeztünk a jelenlegi római katolikus templomhoz. Egy dombra jöttünk fel, igen, igen, körben kálvária, stációkat látjuk, szemben vele egy vörös márványra emelt korpusz kereszten, rajta Szűz Mária, és itt van a bejárata is a templomnak.
1: Ezt 1799-ben szentelték, Aponyi Antal építette. A templomban van egy diadalív, ott fel van írva latinul a neve, méghozzá úgy, hogy a névből kiemelve a betűk, amik római számok, és azok is kiadják az 1799-et. Ezt körülbelül már 1791-ben kezdték, hát nyilván, mert ez egy hatalmas templom, tornya 44 méter magas, és a harangokat a régi középkori templomból hozták el, ami most nem tudom, hogy azokból egyáltalán van-e, mert azok sajnos az első világháborúkor kettőt elvittek, utána még a második kor is, és akkor majd pótolták, de most nem tudni, hogy melyik maradt meg, de a Aponyi Antal egy nagy harangot Bécsben rendelt még 1799-re, 3 harang van egyébként most a templomban.
0: És akkor ezek közül az egyik még a régi templom.
1: Egyik a régi templom élet, a itt templomtól jobbra, főbejárattól jobbra, ott a lélekharang, azt viszont a Csicsói templomba hozták be ide. Mert hát ott egy harang ma is van, de már nem kellett.
0: Ott... Egy kis haranglábon áll.
1: Igen, egy kis haranglábon áll, igen.
0: És akkor a kereszt, ugye volt róla szó, hogy ugye a településen sok kereszt van? A
1: településen az 50-es évekig az elmondások szerint minden bejövő, hát a falu, minden utca véget ér nyilván, de az utca véget ér, de az út nem, mert a földutak kivezetnek a határba, sőt, hát a határból, amikor még gyalog jártak, akkor közelebb volt egy-egy szomszédos helyre elmenni, tehát például a Tátra utcát régebben Teveli útnak is nevezték, az egy olyan utca, hogy szomszédos Teverre lehetett földes úton elmenni. Na most ezt a népi emlékezet úgy tudta, hogy azért van minden utca végén kereszt, hogyha ide jön a vándor, akkor azonnal látja, hogy jó katolikus helyen jár. És ezt karba is tartották.
0: Meg mennyi maradt meg?
1: Hát már ezekből a keresztekből megmaradt a vörös kereszt, megmaradt a fehér kereszt, megmaradt egy talapzat lenn a Szekszárdra vezető főút mentén, és maradt egy a Széchenyi utcában, de ez nem olyan régi, ez közvetlen háború előtt állították. Az maradt még, de az sincs a hely, mert építettek, odéptették, de megvan. És hát most kereszt már nincs még, de van egy kis fogadalmi kápolna itt a határba, ami volt egy fakereszt és egy kápolna.
0: Az iménti percekben Stefán György helytörténészt hallották. A településen egykor óvónőképző intézet működött, ennek épülete ma is áll. A Liechtenstein úgynevezett kiskastély zárva van. Kerítésen kívülről tekinthető meg a felújított épület. Mellette találjuk a Székelykör közösségi és néprajzi bemutató termét. A zene után itt folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nyáron a Székely Közösségi Ház udvarát a néptánc csoport utánpótlás csapata töltötte meg. Bíróné Csöglei Gabriellával, a Hőgyészi Székelykör elnökével és Csöglei Istvánnéval beszélgetünk.
1: Ez a Hőgyészi Székelykörnek ugye a székházában van, a székelyházban. Ez egy bukovinai tárgyűjtemény. Próbáljuk egy picit elkülöníteni, mert ugye annyira beleolvad a magyarországi, illetve az erdélyi székelységben, a köztudatban, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne azt, amit meg tudtak menteni, és föl tudtunk kutatni, elkülöníteni. És tényleg így is van kiírva, hogy bukovinai székely tárgygyűjtemény. Tehát ami megmaradt, és úgy gondolták, hogy ezt meg kellene őrizni, azt mindenki a szekrényének a legaljába bédugdostasott, ugye megőrizgette. És ahogy az idősek kihaltak, érdekes módon azért majdnem minden családban volt egy olyan ember, aki értékelte ezeket az apró dolgokat, és továbbvitte. Tehát a gyűjtés az folyamatos. A kiállításokat, amikor elkezdte az egyesület a bál mellé társítani, tehát mindig egy picivel többet bemutatni, akkor kerültek elő ezek a szekrények aljákból. Sokáig dobozoltuk, pincékben, padlásokon őrizgettük, amit összegyűjtöttünk, és amikor már olyan szinten volt, hogy valahol egy állandó kiállítás keretében kéne bemutatni, akkor kezdtünk el kutakodni, hogy hogy jutatnánk mi hozzá egy épülethez. És ez az épület, ez a székelykör tulajdona, saját tulajdona, mi magunk tartjuk fenn, többnyire pályázati pénzekből természetesen, mert a tagság nagy része azért már előregedett. Van most már lassan egy középkorosztályunk, aki mint tag be tud segíteni anyagilag is és munkával is, és akkor itt van nekünk egy szobánk, amiben az eredetieket válogattuk. Illetve van már benne olyan is, ami az eredeti alapján készült, de mellé tesszük az eredetit is.
0: Látunk lakástextileket, viseleteket, szakrális képeket, egy felvetett ágyat, nagyon szép párnákkal, használati tárgyakat, igen, itt a sarokban. Tehát minden, ami a székelységhez kapcsolható.
1: Ami a bukovinai székelységhez kapcsolható, igen.
0: Beszélhetünk itt, mi a legrégebbi, mi az, ami nagyon ritka darabról?
2: Talán a festékes.
0: A festékes, ezt minek nevezik? Ez valamilyen szőnyeg?
1: A festékes az talán a legjellemzőbb.
0: És látok, fölfüggesztő.
1: Van minden korszakból szinte. Egy kicsit mindenki másképp csinálta, van az úgynevezett kicsi virágos, van az úgynevezett nagyobb virágos, tehát attól függően, hogy mekkora a mintája. A festékes az egy kicsit olyan szent dolog volt, erre nem léptek rá. Tehát ez az esküvőkön volt, a háttérben, a lakodalmakon odaültették eléje az ifjú párt. Ha fotózkodtak, mert azért voltak ilyen vándorfotósok Bukovinában is, akkor ezt tették hátra, illetve amikor nem volt templomuk, de misét azért a pap tartott, hiszen az Elekes Dénes bácsi is jött velük például, akkor egy asztalra ugye rátette a kellékeit a plébános úr, ezt megletették eléje. Plébános állt rá, mert akkor ez szent helynek számított, megszentelt helynek.
0: Ez egy szőttes.
1: Kézzel szőtt, annak idején növényi festékekkel megfestett fonalak.
0: Falra tették, ágyat terítettek le vele? Tehát ilyen szerepel?
1: Falra tették legtöbbször, illetve a vetett ágynak volt egy meghatározó helye. Ugye a vetett ágyban nem aludtak, az a hozomány volt, és amikor férjhez adták a leányt, akkor a szekerre feltették az ágyat, és a vetett ágy gazdagsága mutatta azt, hogy milyen gazdag volt, és milyen ügyes az a menyecskeinek való, akit visznek.
0: Párnákat raktak elsősorban, de egyéb ágyneműket, terítőket, és ez a szőttes is rajta volt.
1: Igen, igen. Tehát a vetett ágynak, hogyha úgy nézzük a részei, hogy alul van az ablakos, utána van ugye a hímzett, akkor tették erre a festékest, És a hosszú párnákat, na most a hosszú párnák, azok általában páratlanul voltak rajta. Hogyha szegényebb volt, akkor három párnát is lefektették. Aztán jött az öt, a hét, de olyat is láttam, hogy 9 hosszú párna volt rajta.
0: Használták a párnákat, vagy egy ilyen státuszszimbólum volt?
1: Ez inkább státuszszimbólum volt, illetve később az ifjú pár azért használt mindig el belőle, mert ugye egy ilyen hosszú párnán feküdtek.
0: Az egyik része van csak hímezve, úgy látom, a párnáknak az a fele, az a sarka, ami kifelé mutat.
1: Igen, a párna vége volt mintával ellátva. Legtöbbször beleszőtték, de volt, aki keresztemesen díszítette már. Na, azon van a donna, és utána a pili párnák, vagy úgynevezett németes párnák, és akkor még a kicsi párna is, hogyha már valakinek annyira jól ment.
0: A hőgyészi székelykörben több mint 20 éve működnek felnőtt, ifjúsági és gyermek néptánc csoportok. Fellépéseik, táncaik a helyi és a székely hagyományokat tükrözik. Bíróné Csöglei Gabriellát hallják.
3: A társcsoport nagyon vegyes korosztály, a 6 éves kortól az 50 éves korig hagyományőrző, tehát nálunk vegyes a korosztály. Utánpótlás csoportunk is van, kinőtte magát, külön foglalkozunk velük, és külön a felnőttekkel. Nem felmenő rendszer, de mégis benne van, hogy ahogy felnőnek a kisebbek, bekerülhetnek a nagy csoportba. Ez egy nagyon nagy kihívás számukra, és nagyon vágyják, felnéznek a nagy táncosokra. Ugye az alap, hogy bukovinai székely táncokat tanulunk, táncolunk, és ezt a hagyományt mutatjuk be a színpadon. Természetesen vannak többnyire erdélyi táncok évközben, minden évben meg van egy tematika, amit a vezetőnk Herceg Gábor felállít. Van mezőségi táncunk, felcsiki táncunk.
0: Népviseletben táncoltok? Tehát ilyenkor törekedtek arra, hogy a külsőségekben is megmutatkozzon a székelységetek?
3: Mindenképpen, mindenképpen. Tehát egy fellépés nálunk 98%-ban élőzenével, tehát már ragaszkodunk az élőzenéhez, a Bácska Banda kísér minket. Többnyire eredeti hűviseletekben, ami tudom, hogy nem helyes. Mindenképpen meg szeretnénk mutatni azt, hogy néztek ki régen a viseleteink, de sajnos tönkre mennek a folyamatos használatban. Ezek felgyűjtött darabok többnyire. Felvásárlunk kasmír anyagokat, szoknyákat, anyagokat. Van egy segítőnk, a Kasdon, a Fekete Sebestyén Ibolya, aki nagyon ügyesen szétszedi és összerakja a rakásokat. A szedetting hozzá, most éppen itt látok a tájgyűjtemény szobába, ha azt nézem, a szedettinghez rezes lájbi,
0: kismellény,
3: így van, sötét bordó színe van éppen, amit látunk, és valóban rezes, rokolya kötényjel hívják ezt különböző falvakban koronásnak is, ez a nagy koronás, amit itt látunk, de van kis koronás is.
0: A korona a díszítésre utal?
3: Igen, van benne minta, ami a koronához hasonlít. Ez egy ünneplő viselet egyébként, de többnyire szokást adunk elő, ünnepi jeleneteket. Folyamatosak a fellépések, nálunk szünet nem igazán van, mi ezt éljük. Hobbinak indult valamikor, de szerintem a táncosok többségének ez már egy életforma, úgy, ahogy nálunk is, vagy családon belül, ez az alap.
0: Az épület mögött rézsükert található. Az ott termesztett fűszerekkel ízesítik tájjellegű ételeiket, köztük a székelygaluskát, más néven töltött káposztát, vagy a tárkonyos zöldbabos savanykás csorbalevest. Bíróné Csöglei Gabriellával, a hőgyészi székelykör elnökével beszélgettünk. Hamarosan a Schwab tájházban folytatjuk utunkat.

0: német nemzetiségi tájházban vagyunk, engem Fáj Tibornak hívnak, és a Hőgyeszi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak vagyok a tagja, a lelnöke. Többnyire én szoktam ezt a tájházat bemutatni a vendégeknek, amikor jönnek.
1: A Hőgyeszi Általános Iskola udvarán van egy épület, most ha kinézek, akkor mellettünk a sportpálya, itt az iskola épület, igen. Nem biztos, hogy ez tájháznak épült.
0: Nem, egyáltalán nem, ez a gondnoki lakás volt a régi szép időkben, de itt kaptunk vendégségben helyet, itt húzzuk meg magunkat, viszont tervezzük, hogy egy végleges helyre kerüljön az egész, hogyha itt esetleg akármilyen változás lenne nekünk, akkor is legyen helyünk. Ez egy német közösségi házat szeretnénk felújítani, illetve elkészíteni, ahol egyrészt rendezvények és események is megvalósulásra kerülhetnének, illetve helyet kapnának, helyet kapna ez a gyűjtemény is. Úgy látom, hogy ennek a gyűjteménynek biztos jövő van minden esetre.
1: Mit tudunk a gyűjtemény történetéről? Három helyiség berendezve, hitelesen berendezve, csak nyilván maga az épület szoba kialakítása nem autentikus, de a tárgyak régiek.
0: Néhány évtizeddel ezelőtt az akkori Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, élükkel az elnökkel, a Honodi Márta nénivel, elhatározták, hogy megpróbálják megmenteni a régmúlt idők, letűnt időknek a használati tárgyait, berendezéseit, ruháit, eszközeit, és ennek egyében nekiálltak összegyűjteni. Elsősorban hőgyész településen, bár néhány tárgy a környező falvakból is került ide, de túlnyomó részt hőgyészi tárgyak ezek, és hát szívesen adták az emberek, és hát talán az utolsó előtti órában lehettünk még, amikor ezeket meg lehetett menteni, hiszen amik itt vannak, ilyeneket már manapság azért nem nagyon egyáltalán nem használunk, tehát maximum itt egy ilyen gyűjteményben, vagy múzeum jellegű helyen tudjuk megmutatni az érdeklődőknek, hogy nézett ki ez az egész egy, nem tudom, 100 évvel ezelőtt mondjuk.
1: Akkor belépünk a tiszta szobába, jó? Mondjuk, hogy ez a tiszta szoba. Be van rendezve bútorokkal, de a zöme az a viselet. Babákon látunk, életnagyságú babákon látunk női, férfi, illetve gyermekruhákat.
0: Igen, ebben a szobában ugye két nagy ágy van, a szokásos kinézette, ahogy ez annak idején általában ilyenek voltak, illetve két szent képpel az ágy fölött, ami akkor is szokás, hogy gyakorlatilag majdnem minden házban. Emlékszem, nagyszüleimnél is talán pont ilyenek voltak fönt. Hőgyész az szinte teljesen katolikus volt a 1720-as évektől kezdődő betelepítésektől. Bár nagyon sok helyről érkeztek, de túlnyomó rész katolikusok voltak.
1: Két ulmi deregét is láttam a településen, egy nagyobbat és egy kisebbet itt az iskola előtt.
0: Ennek az a történet, hogy először kisebb volt meg, és akkor az idő vasfoga megette, és akkor csináltattunk egy újat, ez már jó pár éve volt, de közben kitaláltuk, hogy lesz újt a régi, és azt is megmentjük, és így most kettő van. Tehát ez egyik jelképe a német betelepítésektől. Ugye, amivel lejöttek Bécsig a Ulmból a német területekről a telepesek. Amit ebben a szobában még láthatunk, ami még érdekes lehet mondjuk, egy pár van ugye fekete ruhába öltöztetve, és eznek az a kuriózuma, hogy talán nem annyira gyakori, hogy a mennyasszonynak fekete ruhája van, hiszen abban az időben az volt a divat, hogy a mennyasszony is fekete ruhába öltözött. És ami jellegzetes az itteni viseletekre, a gazdag és igényes hímzés, és nagyon sokoldali hímzés, ez annak tudható be, hogy a gróf Bécsből hozatott magának, többek között Bécsből is hozatott magának segítőket a kastélyba, aki közül volt olyan, aki remekül nagyon jó tudott hímezni, és hát egy mellékállásban úgymond a helyi asszonyokat megtanította nagyon szépen hímezni, ezért nagyon gyönyörű hímzések készültek itt a mindennapi viseletekhez.
1: Ez viszont már egy fehér hölgyruha, fehér, következő.
0: Az úgynevezett Weissesland fehér ruha, ezt már első áldozókorukban megkapták a kislányok, akkor még kicsit jobban összeszedték, mert nyilván kisebb kellett, de hát svábokként ugye az is spórolás volt, és ez úgy lett kialakítva, hogy ezen lehessen nagyobbítani, és ez még az első bálig kitartotta az illető hölgynek. Pár imakönyv is került ide, ugye itt ezekben, ami annak idején szokás volt, azért ez naplóként is működött, hogy ki mikor született, ki mikor halt, meg mikor mi történt, ezekben is hasonló írás.
1: Gótbetűs.
0: Igen. Hát igen, régebben tudtak olvasni még a gót nagyon sokan.
1: Kilépünk a konyhába, egyel beljebb kell jönni, itt pedig egy berendezett közösségi tér, mondjuk sarokülővel.
0: Igen. Hát egy sarokgarnitúrával, ezekkel a klasszikus régi fonocékekkel még, ami ugye nagyon elterjedt volt régebben, sőt, manapság még mindig van egy-két, hát nálunk is van például még egy pár, az edényekkel. Ugye a falon az elmaradhatatlan kendő, a szép feliratta, vagy közmondással, vagy jó tanácsa, több is. Illetve hát a szentképek azok mindenhol elmaradhatatlanok voltak.
1: Ugye hímzett falvédők, amiket igen. Láttunk többet is.
0: Ja, igen. Illetve ez is egy régi polcát, nagyon régi felirattal is.
1: Kelengyés láda, megfordulunk, rengeteg vasaló,
0: sparhelten. Ugye erődénk is ismerték a vezeték nélküli technológiát, ez a vasaló is vezeték nélkül dolgozott. Igen, abból többet kaptunk kicsit.
1: És ennek is ez a szenes változata, sőt, még szabóvasaló is van, ez tömör, fém.
0: Illetve itt is van egy gyerek sarok kialakítva, ugye a régi eredeti bölcsővel, a gyerekruhákkal, gyerekjátékokkal is, amik hát ugye viszonylag egyszerűek voltak, de hát mégis nagyon jó.
1: Csutka, kukoricacsutka, dió, hát amivel játszottak a gyermekek, csúzli, ugye elengedhetetlen kis fiúknak. Mivel foglalkoztak itt a németek? Tehát kis iparosok
0: voltak?
1: Nagyon
0: sok iparos volt, nagyon sokan voltak iparosok, hát nyilván földművelés az kellett, hogy legyen, de nagyon sok iparos, ez törekvés is volt a Melszi gróf részéről, hogy minél több iparos kerüljön. Nagyon. Hát Hőgyész mezővárosi rangot is kapott pár száz évvel ezelőtt még, akkor még azért többen lakták, és tényleg nagyon fejlett volt a falu.
2: A Hőgyészi Német Nemzetiségi Tájház előzetes bejelentkezéssel látogatható. A gyűjteményt Fejt Tibor mutatta be. Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyében jártunk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok! Szent Irmai Ágnest hallották.

0: az akkordeon együttes felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Délutáni műsorunk ismétlése következik.